Na ez itt a Tilos Rádió, kezdődik a Bioritmus című műsor. Most Dr. Analóggal, vagyis pontosabban az ő kis zenei gyűjteményéből egy pár darabbal hallgassátok. Tilos Rádió. Jó?

Ride as you feet. Jonah Free. Worldwide, we're worldwide.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Augusztus 30-án útnak indult a Nancy Grace Roman amerikai űrteleszkóp, hogy 2x5 éves küldetése során a külső naprendszer objektumait, szupernovákat, növekedő fekete lyukakat és milliárdnyi galaxist figyeljen meg. A NASA szeptember közepén közölte, az eszköz élettartama hosszabbnak ígérkezik, mivel a tervezetnél közel 2 tonnával kisebb ösztömegének hála, felbocsátásakor több, további 4 évre elegendő üzemanyaggal töltötték fel. Ugyanennyit takarított meg a kivételes pontossággal végzett első pályakiigazítás, sőt a szeptember végi másodiktól és a december elejé pályára állástól is ilyen mennyiség remélhető, amivel a Roman űrtávcső előreláthatólag 22 évig marad működőképes, írta meg a 24.hu.
2: Kivételes épségben megőrződő madártollakat találtak egy 66 millió éves koprolitban, megkövesedett dinoszaurusz ürülékben. Valószínűleg egy nanotirannusztól származott. 2016-ban fedezte fel a montanai Hell Creek formációban az amerikai Burke Museum paleontológusa David DeMar Jr. több tollat, egy sügér halpikkelyét és egy kihalt búvármadár Hesperornithiformus csontjait tartalmazta. A tollaknak is ugyanattól a madártól kellett származniuk. A Current Biology-ban a kutatók tanulmányukban arra következtetésre jutottak, hogy ezek a tollak egy evolúciós középutat képviselnek. Egyesek modernnek és vízállónak tűnnek, mint mások kisebbek, bolyhosak és primitívek. A korábbi dinoszauruszokkéra emlékeztetnek. Ritka betekintést nyújtanak abba, hogy bizonyos madarak miért érték túl az aszteroida becsapódását, amely 66 millió évvel ezelőtt végzett a nem madárféle dinoszauruszokkal. A magyar nanacsírét hallottátok?
1: Az afrikai vadkutyák falkában élnek, szoros közösségük együtt vadászik. A mindössze 6000 vadon élő példány falkán belül nem párosodhat, ezért 2 vagy 3 éves korukban elhagyják szülőhelyüket, hogy új területet és párt találjanak. Egy 3 hímből álló csoport 8 hónap alatt összesen 4000 kilométert kutyagolt Zambián át, cikcakban kerülve ki a sűrűn lakott településeket, ipari övezeteket, Lusaka fővárost vagy a természeti akadályokat, számol be az Ecology folyóiratban Scott Crail professzor tudós csapata, akik GPS-es nyakörvvel követték útjukat. Légvonalban mérve valójában 420 kilométert tettek meg. Ők sikerre jártak egy másik vizsgált vadkutya csoport ellenben, orvvadász csapdák áldozata lett, írja a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

Nasa. Depin zaman.

0: Attilos Rádió, hier Réke Wötkeznek.
1: Az afrikai vadkutyák falkában élnek, szoros közösségük együtt vadászik. A mindössze 6000 vadon élő példány falkán belül nem párosodhat, ezért 2 vagy 3 éves korukban elhagyják szülőhelyüket, hogy új területet és párt találjanak. Egy 3 hímből álló csoport 8 hónap alatt összesen 4000 kilométert kutyagolt Zambián át, cikcakban kerülve ki a sűrűn lakott településeket, ipari övezeteket, Lusaka fővárost vagy a természeti akadályokat, számol be az Ecology folyóiratban Scott Crail professzor tudós csapata, akik GPS-es nyakörvvel követték útjukat. Légvonalban mérve valójában 420 kilométert tettek meg. Ők sikerre jártak egy másik vizsgált vadkutya csoport ellenben, orvadász csapdák áldozata lett, írja a 24.hu. 10 percenként készül el egy humanoid robot, a kínai Yobitech és a Siemens közös Liuzhou városában szeptember 12-én működésbe lépett 14.000 négyzetméteres üzemének gyártósorán. Tudósít az Interesting Engineering nyomán a rakéta. Itt már túl a prototípus fejlesztésen és a kis szériás gyártáson, a tervek szerint tömegtermelés zajlik majd, évente több mint 10.000 ipari humanoid és kerekes robotot bocsátva ki. A Walker S és a Cruise A sorozatok beépített intelligenciás modelljeinek előállítása során az alkatrészek mozgatását, a raklapok ürítését és a válogatást a robotok, önvezető targoncák és gépkarok végzik. A cég célja az, hogy 2030-ra 20.000 dollár alászorítsa egy-egy humanoid robotja gyártási költségét. Augusztus 30-án útnak indult a Nancy Grace Roman amerikai űrteleszkop, hogy 2x5 éves küldetése során a külső naprendszer objektumait, szupernovákat, növekedő fekete lyukakat és milliárdnyi galaxist figyeljen meg. A NASA szeptember közepén közölte, az eszköz élettartama hosszabbnak ígérkezik, mivel a tervezetnél közel 2 tonnával kisebb ösztömegének hála, felbocsátásakor több, további 4 évre elegendő üzemanyaggal töltötték fel. Ugyanennyit takarított meg a kivételes pontossággal végzett első pályakiigazítás, sőt a szeptember végi másodiktól és a december elejé pályára állástól is ilyen mennyiség remélhető, amivel a Raman űrtávcső előreláthatólag 22 évig marad működőképes, írta meg a 24.hu.
0: A Tilos Rádió hírét hallottatok.
2: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Itt vagyunk Lindával a stúdióban, én Petya vagyok a pultban. És,
3: sziasztok!
2: És ebben a műsorban ketten leszünk, sajnos 2 másik műsorkészítő társunk az nem tud csatlakozni, viszont lesz majd vendégünk elvileg, hogyha ide ér a stúdióba, 8 körül, Ternovszky Béla, a filmrendezőnek a lánya, Ternovszky Anna, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy a Macskafogó című legendás animációs magyar film most lesz 40 éves, 86. október 2-án, másodikán mutatták be először, úgyhogy ebből az alkalomból a Filmintézet YouTube csatornáján október 2-án 19 órakor leadják online ezt az animációs filmet, és
3: nézzétek meg!
2: És nézzétek meg, és
3: aki látta azért, aki nem látta, az meg azért.
2: Te láttad?
3: Igen, de régen én meg fogom nézni.
2: Csak egyszer láttad?
3: Szerintem többször.
2: Én is többször.
3: Igen.
2: Ez olyan, amit az ember többször megnézett már.
3: Igen, nem? De valószínűleg érdemes még egyszer, mert egyébként nem emlékszem, mikor láttam utoljára, valószínűleg régen.
2: De a storyline az megvan?
3: Hát úgy többé-kevésbé, inkább kevésbé.
2: A kis dagiegér?
3: Igen.
2: Ki mondja, igazából ilyen szállóigévé váltak benne ilyen dolgok.
3: Vagy már nem is tudjuk, hogy onnan valóak ezek a...
2: Igen, de ne lőjük el ezeket, majd akkor lőjük el, hogyha bejön a rendező lánya, aki egyébként mind a kettőnknek ismerőse, vagy ilyen baráti társaságból. Viszont, amit szerintem lőjünk el, az az, hogy a nyilvános, magyar nyilvánosságban micsoda animációs filmbe illő jelenetek játszódnak le, vagy rajzfilmbe illő jelenetek és rajzfilm figurák, mint a például, amit Hankó Balázs művelt, mit szólsz hozzá?
3: Igen, lehet rajzfilm, lehet, hogy egy ilyen ChatGPT videó, ami kicsit félrement, és beleférne egy ilyen AI elrontások gyűjtésbe, vagy egy Benny Hill show-ba akár. Nem tudom, hogy megrendezték-e.
2: Nem hiszem. Szerintem az ilyen...
3: Egy vicces sofőr.
2: Ennyi. Őszinte és hiteles bénázás volt szerintem a megrendült politikustól, aki azt gondolta, hogy most tényleg azt próbálja bemagyarázni magának, hogy ő egy mártír.
3: Igen, ez nagyon érdekes, hogy el is hiszi valószínűleg. De hát a családjának biztos ezt kell mondania, meg a gyerekeinek. A gyerekeit sajnálom a legjobban. Hát, mert őket így kiállítják oda, hogy eljátsszák ezt a
2: bármelyik összete szóval bármelyik fűtermesztőt jobban sajnálom, akit lecsuknak, nem tudom hány tőnövényért.
3: Ja, igen, hát nem sajnálni, nem sajnálom, de egyébként...
2: 11 milliárd forintot szétszórtak ilyen Fidesz kampány dolgokra.
3: 17, igen.
2: 17 milliárd?
3: Igen, 17. Hát, igazából
2: nem számokat is, már így...
3: Igen, már nem érezzük a különbséget.
2: Szóval, hogy ez ha valaki... Tehát én tényleg nem vagyok a börtön intézménynek a híve, alapvetően szerintem az egy embert nyomorító intézmény a börtön, és tényleg csak a legszükségesebb esetben zárnék embereket börtönbe, ami erőszakos bűncselekmény, ami kimondottan, tehát, hogy veszélyes a társadalomra valaki, hogyha kint van, de ezek a politikusok tényleg veszélyesek a társadalomra, tehát, hogy ha valaki megérdemli, aki, tehát, hogy ez tényleg, hogyha a kárát nézed a magyar társadalomra, hogy milyen kárt okozott ebből a pénzből, miket lehetett volna csinálni, mert hogy tehát lerohad minden ebbe az országba, és ezt így ellopták, akkor szerintem igenis megérdemli.
3: Igen, és én a bosszún gondolkoztam, most már jó ideje, mióta megy ez a mi legyen a fideszes talvajokkal téma, és hogy azért a bosszú az nem egy ilyen egészséges műfaj, de hogy ez nem bosszú, hanem ez igazságszolgáltatás, és ez nagyon nagy különbség.
2: Hiába, most néztem az ilyen Facebookon is az ilyen fideszes megmondó emberek, hogy keretezik ezt a dolgot. Tényleg így ez a melodramatikus neve, tényleg annyira nevetséges, hogy ezt már tényleg csak a hardcore hívők hiszik el, amiket ott írnak, hogy itt az önkény a, nem tudom, szegény ártatlan embereket bedarálja.
3: És azt hiszem, a Panyi Szabolcs írta, nagyon érdekes volt, hogy ugye a Sezták Miklós is, és a Hankó Balázs is le lett tartóztatva tegnap, és hogy nagyon eltérő volt a két letartóztatás körüli felhajtás, és hogy ő arra jut a visegrádi négyekben korábban látottak alapján, hogy aki magának lop, azt magára hagyják,
2: igen.
3: Aki meg a közösségnek, amellett kiállnak.
2: És a Sezták az már nekik is sok volt egyébként. A vizes VB, meg a nem tudom mi, olyan pénzeket nyúlt le tényleg saját magának, míg a Hankó az igazából egy pártkatona volt. Aki...
3: Hát de igen, de azért nem szolidaritásból állnak ki mellette, hanem azért, mert félnek.
2: Igen, és közben azért az milyen, hogy Orbán Viktor hol volt Belfastban, vagy hol nézett valami meccset, és onnan posztolgat, hogy jövő, kiállunk a politikusaink mellett.
3: Bóka János meg ölelgeti Hankót, teljesen szépen megrendezett színjáték, de hogy ilyet még szerintem nem látott a magyar nyilvánosság.
2: Igen, a Facebookon ezt úgy kommentálták, hogy bár csak egyszer valaki úgy nézne rám, mint Bóka János Hankó Balázsra.
3: Igen. A Facebook népe, köszönjük.
2: Igen, azért azt gondolom, hogy ez a melodramatikus sajnáljuk Hankót kampány, hogy a családdal könnyes búcsú, meg ilyenek, ez annyira nem fog beválni. Hát, hogy tényleg ez a hardcore hívőkre hathat, de hogy az emberek többsége pont ezt várta. Tehát pont ezt akarják látni, hogy ezeket a bűnözőket elviszik bilincsbe.
3: Hát egyébként a filmekből ismerjük ezeket a politikusok mellett felbukkanó családok, amikor valami probléma adódik, valamiért felelősségre vonják a politikust. És egyébként tényleg, tehát hogy én is most az előbb is mondtam, hogy hát aztán a gyerekei főleg nem tehetnek meg, hogy együtt érzek velük, de hogy nem kéne odarángatni őket, mert ez nem az ő ügyük, nem az ő felelősségük.
2: Ő keveri bele őket ezzel. Gyakorlatilag.
3: Igen, hogy saját magát mosdassa, tehát hogy ez a legundorítóbb, hogy nem elég, hogy lopott, és hogy korrupt, és hogy nem vele érte felelősséget, de még a családját is belerángatja.
2: Igen, mondjuk ha megkérdeznéd a gyerekeit, biztos ők is azt mondják, hogy de hát apu csak a hazájának tett kötelességét teljesítette, vagy valami hasonlót.
3: Támogatta a kultúrát, igen.
2: De egyébként ezek tényleg szerintem ezt gondolják, tehát hogy az ő fejükben az van, hogy a nemzet az az Orbán Viktor. És hogy azzal, hogy Orbán Viktort használja őket, azzal gyakorlatilag hazájukat szolgálják. Mondjuk nem tudom, hogy ezt tényleg elhiszik-e ott bent, hogyha belenéznek a tükörbe.
3: Nem tudom, hogy ez egy ilyen szektás tudatállapottá válik-e az idők során. Azért volt elég sok idejük építkezni, és az agy képes arra, hogy elhiggyen történeteket, amik nem igazak.
2: Igen. Erről máskor már beszélgettünk a műsorban, hogy teljesen cinikus, elvtelen gazemberek, vagy tényleg elhitetik magukkal, hogy ők itt valami hasznosat csinálnak. Valószínűleg én a kettő keverékének mondanám.
3: Pont ezt akartam. Én azért nem menteném fel őket.
2: Igen.
3: Hogy jaj, elhitték, jaj. Azért... felnőttem.
2: Igen, meg hogy szerintem valószínűleg lelkileg ezt egy ilyet úgy lehet csak túltenni magadat, vagy a hiúságodat, a büszkeségedet úgy tudják ezek megőrizni, hogyha így mártírként tekintenek magukra, és tényleg valahol elhiszik, hogy azok, de azért tudják azt, hogy szerintem azért tudják azt, hogy mit csináltak.
3: Hát plusz most végig kell játszaniuk ezt az egész színjátékot, úgyhogy hogy valószínűleg meg kell felelniük a pártelvárásoknak továbbra is, mert itt azért biztos nem csak egy-két név van. Még fogunk hallani másokról is, jó eséllyel.
2: De azért az már nagy dolog, hogy miniszterek kezén kattan, volt miniszterek kezén kattan a bilincs, az már azért valamit, nem?
3: Igen, és volt a Dezső Andrásnak volt egy cikke a napokban, hogy milyen lélektani folyamatok zajlanak le, amikor egy politikust így lekapcsolna.
2: Jó reggelt!
3: Hello!
4: Szervusztok, Gyuri vagyok, csak nagyon röviden. Én bőven el tudom képzelni, hogy ők most úgy gondolkodnak, hogy legalábbis a hang, hogy ezt a nagyfőnök megengedte, irányította, szabad utat adott, és én ezt azért csinálom.
3: Simán lehet, igen, simán lehet.
4: Olyan pozícióba rakták volt, értett hozzá ennyi. Összecsapta a bokáit, és hajra. Oké, ennyit a
2: A hazáját szolgálta.
3: Igen, simán lehet, hogy ez volt a saját sztoria fejében.
2: Ja.
3: Meg így adták elő neki.
2: Igen, a sesták azt szerintem nem az egy igazi minden hájjal megkent gazember tényleg, tehát ugye, amiket ott ő csinált, az valószínűleg azt már a saját szakállára csinálta, tehát ott már nem volt az, hogy a Hankóról lehetom képzelni, hogy ez egy pártkatonaként végrehajtotta az utasítást, a sesták az viszont ez egy igazi elvtelen, tényleg egy ilyen, jó, a Hankó is az.
3: Tehát igen, azért megnézném a Hankónak az életmódját, hogy milyen ingatlanban él meg.
2: Igen, úgy értem, hogy ő azt csinálta, amit mondtak neki felülről. Egyébként nyilván ebben benne volt, hogy ő is jól jár. De a sesták az szerintem simán így saját szakállára tett, ő egy igazi ilyen, tehát ő tényleg az a korrupt az ember, hogy ilyen kategória, aki attól függetlenül is, hogy neki megmondták felülről, akkor is lopott volna.
3: Nem tudom valójában, hogy melyik a rosszabb, mert azért az elvtelen végrehajtó azért az is egy...
2: Hát igen, ezt a... Ki volt a Primo Levi mondta ezt, hogy nem a kevés ember van, aki szörnyetek, de igazából akik csak simán végrehajtják a parancsukat, azok a legdurvábbak.
3: Igen, azért a történelemből ismerjük ezt a műfajt, nem vezet jóra.
2: Igen. Jó reggelt kívánunk!
3: Hello!
5: Sziasztok! Vejni vagyok, de azt hiszem, már megismertek. Figyelj, hogy ne legyünk már ilyen hangkommentegetők, már bocs Peti, de hát figyelj, milliárdokat szórt ki, egyedül döntött róla, így hát kár, hogy nincs itt a Sári, mi lehet ilyen emberek fejébe, de egyébként nem érdekel, hát bűnhődjön, és figyelj, milyen autóval ment, ne haragudj már, és én nem tudom, de hány millió egy olyan kocsi, sofőrje van,
3: aki ott hagyja.
2: De nem tegettem egyáltalán.
5: Jó, úgy mondtad, hogy a Shesták egy igaz-igaz ember, ez meg csak egy...
2: Nem, az is gazember, csak végrehajtó gazember, tehát hogy...
5: Mi van a fejébe, mert ha végig tagad, akkor is ez be van fullosan papíron bizonyítva, és azért említsük, mi ne legyünk olyanok, mint a Fiszás propaganda, említsük már meg Molnáráról nevét, mert ők szeretik teljesen kihagyni, és hogy mindenkit elvittek körülötte, tehát hogy ez az egész ügy, hogy őt ma vitték el, ez az ügyészségről mond nagyon sokat, amivel egyébként azt hiszem te is írtál valamikor a Dolg Reporteren, mert hát őt már nyár elején el kellett volna vinni, szerintem.
2: Lassan örülnek a malmok, de most már...
3: Ez annyira nem lassan, még mindig csak szeptember vége van, és május óta kormányoznak, tehát azért ez annyira nem mondom lassulnak.
2: Jó, igaz.
3: De hosszú lesz a lista, remélem, igen.
5: Igen, én is remélem, és hát azt is öröm nézni a Facebookon, már bocsánat, de hogy hogyan vergődnek a többiek most arról az oldalról, de tényleg öröm nézni, nem tudom, hogy ti megkapjátok-e azokat a posztokat, Szent Király Alexander, nem tudom, de öröm nézni a vergődésüket. Féltek, ki kell javítsam pár héttel ezelőtti önmagamat, mert mégis patthelyzet van Svédországban. Mondtam, hogy ilyen itt soha nincs, hogy átáll az egyik párt a másik oldalra egyszer csak, de azok régi politikusok, azok hívők voltak, vagy nem, de svéd luteránus családból jöttek, és kicsit más volt az etikájuk, de most, hogy muzulmán származású pártvezetők vannak, most ez előfordult, úgyhogy patthelyzet van, úgyhogy semmit nem lehet tudni, hogy mi lesz, de Magda visszaadta.
3: Én azért így kicsit álljunk már meg, szerintem nem feltétlenül a származás miatt hoz valaki valamilyen politikai döntést.
5: Jó, te még igen, ilyenkor még kivágott két éve a Peti is, de te még nem ismered annyira Linda humoromat, de igen, én is nyilván csak vicc volt.
3: Ja, vicc volt. Már. Okay.
5: De szóval Peti a Magda visszaadta megbizatását, most már mégsem akar miniszterelnök lenni, viszont az Uffe, aki eddig volt, ő meg nem akar. Úgyhogy annyira fura most a helyzet, most tényleg majd meglátjuk, mit hoz a jövő, de annyi, hogy a baloldali párt, amelyik az antiszemita kampány nyomatta, és több jelöltjét is uszításére elvitték, meglevették a listáról, azok most ugye választási csalás is volt, hogy konkrétan pénzért fizettek embereket, de ők átálltak a jobb oldal oldalára, tehát a volt kommunista baloldali párt, legalábbis a házelnök választáson. Úgyhogy most ilyen hosszú tárgyalások lesznek, ki tudja mi. Na, én további jó szórakoztatást.
2: Köszönöm. Svédország se tökéletes. Egyébként amikor majd így újra alakítják a választási rendszert, akkor érdekes lesz majd ilyen modelleket nézni. De minden esetre maradjunk most Magyarországnál.
3: Ja igen, azt kezdtem el, hogy azt javasolta, Dezső András azt javasolta a börtönbe vonuló vagy letartóztatásba vonuló politikusoknak, hogy ne a drága öltönyüket vegyék fel, hanem a mackonadrágjukat. Mert hogy a kényelem sokkal fontosabb lesz, mint a...
2: Ez volt a címe a könyvének.
3: Igen, nem? Igen, valami mackonadrágos címe volt, de hogy most ezeknek az ügyeknek a kapcsán is ezt most...
2: Tehát a maffia főnökök is azért vannak mackonadrág, hogy bármikor beviszik őket a bőribe, akkor kényelmesen legyenek.
3: És hogy arról ír, ami egyébként nagyon érdekes, hogy nem csak az a nehéz ebben a műfajban számukra, hogy ott hagyják ezt a nagyon fancy, ilyen neres életmódot, hanem az is, hogy óriás bizonytalanságban vannak tartva, tehát hogy nem tudják, hogy mi fog történni, hogy pontosan meddig és hol lesznek, hogy ki vallott rájuk és mit, hogy kiben bízhatnak és kiben nem, hogy elveszítik a kapcsolatot a vállalkozásaikkal, nyilván a szeretteikkel is, de hogy minden olyan tartószloppal, ami meghatározta ezt az ilyen nagyon hatalmasban vagyok identitást, és ezt elveszítik. És ott
2: gyönyörű szerintem ezt.
3: Igen, és hogy ezek azok a momentumok, amiket nem látunk kívülről, de hogy ezek ott vannak, és hogy
2: amikor... Karma is a bitch.
3: Igen, amikor majd kicsit megritkulnak a hírek, mert nem olyan gyorsan történnek az események, akkor úgy néha nem baj, ha belegondolunk, hogy ő még mindig ott rohad.
2: Igen, szerintem az emberek jelentős része nézni, hogyha lenne egy webkamerás élő közvetítés a cellából. Főleg, amikor már Orbán is ott lesz. mert ugye szinte el fogunk jutni Orbán, igaz? Most már én szinte biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb Orbán is előkerül.
3: Egyébként aztán kíváncsi most, vagyok, hogy
2: arra,
3: miért
2: én is arra vagyok kíváncsi, hogy ő mit tervez, tehát hogy azért látja nagyjából, hogy azért ez el fog jutni hozzá.
3: Igen, meg hogy mi lehet a sorrendnek az oka, hogy ezek annyira nyilvánvaló ügyek voltak, és már annyira régóta rágta a nyilvánosság, hogy tényleg minden készen állt, és minden bizonyíték ott volt. Vagy hát azért, mert miniszterek, és akkor ez egy ilyen nagyobb
2: dobás. Tudom, biztos megvan a stratégiája. Most már ugye NVK, hogy hívják? NVKH. Vagyon, nemzeti vagyon visszaszerzés.
3: Vagyonvédelmi és visszaszerzési
2: központ.
3: Hivatal.
2: Vagy hivatal, akkor hát. Ja, mert igen, mert AVH a vége.
3: Mi más?
2: Igen, szóval, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatalban már azért azt gondolom, hogy biztos megvan az, hogy milyen sorrend, meg stratégia, meg prioritások, és akkor hogy lehet, hogy azért az van, hogy ezekkel az ügyekkel aztán a későbbieket is könnyebb lesz felgöngyölíteni majd a igazán nagyokat.
3: Hát meg, hogy ki az, akinél esélyes, hogy elmenekül? Tehát azért ezeknek az embereknek megvan az erőforrásuk arra, hogy hip-hop eltűnjenek.
2: Ilyen volt már a példa, azt hiszem, ki is volt, aki teljesen eltűnt, és azóta se találják.
3: Hát biztos van több, most nem jut eszembe, de biztos van több ilyen is, és hogy még azért vannak olyan országok, ahol biztos fogadják őket.
2: Igen, majd elmegy Norilsk-ba, Oroszország északibb városába, és ott
3: úgy legyen.
2: Kap egy apartmant. Remélhetőleg a 10-en, ahol könnyű kiesni. Hát igen, mondjuk azért az jellemző, hogy ezek az emberek többnyire nem Oroszországban mennek ki, aminek a csizmáját nyalták. Nem?
3: Igen. Igen, igen. Hát meglátjuk, hogy tényleg elmenekülnek-e, vagy hogy a nagyfőnök milyen utasítást ad, ki az, akit oda dobnak, és ki az, aki megúszhatja.
2: Én tényleg lehet, hogy az Orbán is így végzi, hogy kimegy Oroszországba, mint a Rákosi kap egy ilyen vidéki házat, lesz így elásva, és akkor lesznek majd ilyen fényképek, hogy viszi a vödörvizet a, nem tudom.
3: Hát azért ő szépen be van még csatornázva, nem kell még annyira elfelejteni őt, meg messzire vinni, szerintem még fogunk róla hallani. Nagyon unalmas mindig róla olvasni, még mindig róla olvasni. Jó lenne, ha már nem kéne, de
2: most szerint. Már kicsit kopik, nem? Tehát ez a köcsei beszéd is ilyen elég lagymatag érdeklődést váltott ki.
3: Igen, mert csak olyan nagyon muszájból kattintok ezekre a hírekre.
2: Volt is erről egy sajtó vita, vagy így volt ez a téma, hogy most a sajtó vajon még kell-e, hogy tudósítson ennyire ezekről a köccse, meg ezek, amik így 15 évig ilyen meghatározóak voltak, hogy ott mit mond a vezér, és hogy most igazából ennek mi a jelentősége van. Sok jelentősége nincs.
3: Na jó kérdés, de hát mégiscsak egy ellenzéki párt.
2: Hát igen.
3: És azért azt még fogjuk látni, hogy milyen beágyazódott a NER magyar gazdaság működésébe, tehát azért még az oligarchák még ott vannak, még a rendszerek ott vannak, amiket felépítettek, ettől nem fogunk tudni szabadulni.
2: És az is egy hiba lehet, hogyha túlságosan lebecsülik annak a veszélyét, hogy visszatér. Hát, mint hogy a Trumpnál is, ugye, amikor Trump megbukott, és akkor senki nem gondolta, hogy még vissza fog térni. Egy ilyen őrültet még egyszer megválasztanak.
3: Hát igen, az elsőre is durva volt, azt is nehéz volt elhinni, és az, hogy visszatérhet, az meg teljesen...
2: Igen, szóval, hogy itt is az van szerintem, hogy még nagyon elszúrhatja úgy a Tisza, hogy a Fidesz feljöhessen. De hát pont ennek kell elejét venni azzal szerintem, hogy le kell őket csukni. Azokat, akikből ez még... Mert hogy igazából azért ez egy, nem egy tömegpárt, hanem ez egy nagyon is, hogy egy szűk elitnek a pártja. Tehát, hogy azt a szűk elitnek megtörik a gazdasági hatalmát, akkor ezzel lesz vége gyakorlatilag.
3: Igen, de egy csomó olyan oligarha van valószínűleg, vagy akiket nem is annyira ismerünk, mert nem annyira forgott a nevük a nyilvánosságban, akik nagyon mélyen be vannak ágyazódva, és olyan cégek meg rendszerek fölött van szavuk, amiket felderíteni, meg visszabontani, meg a pénzt elvenni tőlük, az nem lesz kevés idő, meg nem lesz egyszerű munka. Én még nem dőlnék hátra, hogy nem fogunk hallani Orbán Viktorról más kontextusban.
2: Legyen így. Berakok egy zenét, aztán utána jöjjünk vissza. Ez itt a Hajnali Hasadás. Tilos Rádió műsorán hallgassatok minket. Egy pillanat, valami miatt nem működik a... Most még sem rakok be zenét, úgy látom. Na mindegy, az valamiért nem működik most a Spotify.
3: Énekelni nem fogunk.
2: Énekelni nem fogunk, igen. Na mindegy, szóval majd ezt megcsinálom nem sokára. Itt valami át van állítva. Valóban ez az időszak, ez az izgalmaknak az időszaka, hogy mennyire sikerül ezt a rendszert lebontani. Amiről még terveztük, hogy beszélünk, az, hogy kijött a Faudának az új évada, ami...
3: Ne erről jut eszünk be,
2: mind a ketten néztük. Linda, neked hogy tetszett?
3: Ez volt ugye az 5. évad, és nekem nagyon más élmény volt, mint a korábbiak. Most megnéztem, hogy az első évadot, azt 2015-ben mutatták be. Ami elég megdöbbentő, nagyon rég régen volt, és ugye ilyen 2-3 évente jöttek ki az újabb és újabb évadok, és most ugye 22-ben volt az utolsó, és 26-ben, tehát most volt a következő, tehát most volt egy nagyobb kihagyás, ami az október 7-i terrortámadás miatt lehetett, és ami miatt szerintem nagyon más volt most ez az 5. évad, hogy az október 7-i események és ennek hatásai köré épült, és hogy nagyon nagyon érdekes betekintést nyújt abba, hogy az izraeliek hogyan látják a történteket, mi az izraeli narratívája ennek a terrortámadásnak.
2: És hogy miben van az izraeli társadalom.
3: Igen, tehát nem csak egy ilyen terroristás, kémes akciófilm izgalmakkal, ahogy eddig volt, hanem nagyon más. Tehát tele van... Most spoilerezni fogunk, aki még nem nézte végig, az...
2: Igen, viszonylag kevés spoilerrel próbáljuk majd, hogy ne lőjünk le mindent.
3: De hogy viszonylag, azért... igen, de hát ez már az elején kiderül, hogy PTSD-sek sokan, hogy nem szabadultak még meg ezektől az élményektől, nehezen dolgozzák fel, hogy a társadalom különböző szegmenseiben mennyire nyomot hagyott ez a támadás. És egyébként, ami nagyon érdekes, hogy időről időre megjelennek ilyen Netflixes statisztikák, és hogy ilyen elég meglepő országokban toplistás ez a sorozat, például Libanonban, meg Pakisztánban. Szerinted mi lehet az oka, Petya?
2: Hát ez egy érdekes kérdés. Én még addig nem találtam rá választ, hogy... De hát nyilván érdekli őket az, hogy az izraeliek hogy látják ezt az egészet. Tehát szerintem ez úgy, meg maga a sorozat is izgalmas, tehát hogy nem becsülném le azért annak a hatását sem, hogy jól össze van rakva, és hogy a karakterek, meg minden. És egyébként azért azt is hozzá kell tenni, hogy a palesztin karakterek is ki vannak dolgozva, tehát így komoly ilyen jellemrajz, család, mit tudom én, románcok, tehát hogy nem az van, hogy ilyen nagyon egysíkú, negatív karakterek vannak a palesztin oldalon, habár nyilván a terroristákat azért, tehát hogy nem mutatja be pozitívan, az egyértelmű, de hogy azért vannak azért olyan, tehát ott is vannak dilemmák, komoly dilemmák, meg nem tudom, és hogy nem, azért nem annyira szerintem egy ilyen nagyon egysikú. Tehát én nem tartom egy ilyen propaganda sorozatnak a Faudát, hanem inkább egy... Nyilván azért abszolút izraeli szempontból mutatja a dolgokat, de azért az izraelekről is elég durva dolgokat el tud mondani, nem? Tehát, hogy ott is azért így néha be van mutatva. Tehát most talán ebbe az évadba nem csináltak olyanokat, amik az előző évadokban voltak nagyon durva izraeli akciók, amikor így mutatják, hogy így hát nem nagyon tisztelik a szabályokat, meg mit tudom én, hogy mik hogyan kínozzák a foglyokat, meg ilyenek, tehát hogy azért nem teljesen rózsás képet mutat az izraeli oldalról se.
3: Igen, azért Tehát nem egy kiegyensúlyozott bemutatás, tehát nem egy dokumentumfilm nyilván, ez egy játékfilm, ami nagyon sok valóságos eseten alapszik, de hogy alapvetően ez egy izraeli sorozat, tehát hogy mi mást mutatna, mint az izraeli narratívát, és a másik szerintem, ami fontos, hogy a főszereplők, ugye a Doron, meg a csapata, ők a Simbetnek dolgoznak, ez az izraeli belbiztonsági szolgálat, tehát hogy itt nem az a kérdés, hogy ez nem az általános izraeli társadalmi narratíva, hogyha egyáltalán létezik ilyen, mert egyébként szerintem nem, tehát ebből is valószínűleg végtelen számú létezik, de ez az izrael belbiztonsági erők, egy fegyveres testület, akiknek az a feladata, hogy a terrortámadásoktól megvédje Izraelt.
2: Sabak.
3: Igen. Ez olyan, mint a, tehát a Simbet, az kb. Olyan, mint az FBI.
2: Igen, ugye hát azt az emberek inkább a Mossadot ismerik.
3: Igen, a Mossad az a külföldi, CIA, igen, kb.
2: És a Simbet az meg az FBI, igen.
3: Igen, és akkor nyilván...
2: És hogy aki nem ismerni a sorozatot, egy olyan csoportról, különleges osztagról szól, akik beépülnek az arabok közé, tehát arabul elég jól beszélnek, ami állítólag a sorozat készítők számára ez volt a legnagyobb kihívás, hogy meggyőző arabot beszéljenek a csapat tagjai, mert azért az nem egy könnyű, hogy így minden akcentus, vagy nem tudom én, minélkül. És azért ez így benne is van a sorozatban, amikor így milyen akcentussal beszélsz meg ilyen, tehát hogy így azért föl ismerik, hogy itt valami van.
3: Hát igen, hogy az arab, meg az arab, az nem feltétlenül ugyanaz.
2: Igen. Ez mondjuk az ő szerencséjük, mert hogy azért így, mert hogy nem az van, hogy mondjuk egy arab, valószínűleg egy arab akcentussal héberül beszélőt, az könnyen felismerni, mint hogy az arab világ olyan nagy, hogy így lehet bárhonnan, nem?
3: Valószínűleg igen, de azért Izraelben biztos nagyon sok olyan izraeli zsidó él, akinek az anyanyelve arab, tehát valószínűleg ez a csapat is olyanokból áll, akiknek a családja valamilyen arab országból érkezett, és ezért otthon anyanyelvként tanulta meg az arabot. Nagyon máshogy nem hiszem, hogy be lehet épülni ezekbe a közösségekbe.
2: Aztán még így is nehéz, mert ugye még van egy korábbi évad, amikor a börtöncellába beépül a... Emlékszel arra? Beépítik a börtöncellába ilyen cellatársnak, és akkor igen. Így véletlen valamilyen kaja nevet mond, ami, tehát ő azt mondja, hogy Gázából van, és mond valami, hogy az anyám készíti a legjobb, nem tudom, aszud, vagy tudom, milyen kaját, és akkor aztán arra ott bukik le, hogy Gázában nincs is olyan kaja. Úgyhogy azért ez nem egy egyszerű feladat. Meg tök sokszor lebuknak igazából. Azt hiszem, meg tudtam csinálni a zenét, úgyhogy berakok egy rövid zenét, aztán folytassuk a Faudával.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Petya vagyok a pultból, és velem van Linda itt a stúdióban. Reméljük, hogy hamarosan beérkeznek a vendégeink, vagy vendégünk is, akivel majd a Macskafogó 40. évfordulójáról fogunk beszélni. Jól számoltam, 40, ugye 86, igen, 40 éves a Macskafogó. Durva azért belegondolni.
1: Hagyjuk is a számokat.
0: Igen, a Faudáról beszéltünk még, ugye, ami egy izraeli tévésorozat, és érdekes módon az arab világban is a Netflix top listáin van, úgyhogy azért ez különösen érdekes annak fényében, hogy azért Izrael népszerűsége nem olyan nagy Közel-Keleten.
1: Sem.
0: Sem. Most különösen, de minden esetre ez az évad, ez tényleg, hogy október 7-ét egy olyan módon mutatja be, azt gondolom, ami azért, tehát ez nagyon nagy hatással lesz a közvéleményre, hogyha ezt sokan megnézik.
1: Igen, biztos, hogy fontos elmondani ezt a narratívát, és egyébként eszembe jutott a Timothy Snyder történésznek volt szeptember 11-e apropóján egyébként egy cikke, ami arról szólt, hogy a terrorizmusnak valójában nem az a célja, hogy szenvedést okozzon, hanem hogy olyan döntésekre késztessen egy országot, vagy egy csoportot, amik valójában nekik is rosszak, meg valójában ők se akarják, vagy nem tették volna meg amúgy, és hogy Izraelen pont látszik, hogy ez történik, hogy nem csak szenvedést okoztak, hanem hogy egy olyan spirálba kerültek bele, ami már valójában saját maguknak, amivel saját maguknak ártanak. És,
0: hát szerintem mind a két oldal ebben van.
1: Igen.
0: Tehát, hogy hogyha megnézzük, hogy kinek használt október 7, vagy kinek használt utána a reakció, ami történt, tehát, hogy ez már az ilyen elszabadult indulatok, és ez egyik félnek se használ, ami történt. De hát, hogyha tényleg az ember, tehát ugye abban a szempontból jó ez a sorozat, hogy megmutatja, hogy kerülhetnek be emberek ilyen állapotban. Gyakorlatilag szerintem, ha meg akarjuk érteni az izraeli társadalom állapotát, akkor tényleg a trauma az, ami csak abban a szempontból lehet megérteni, de a másik oldalt is. Tehát, hogy ez két ilyen agyon traumatizált nép üti egymást, így, mint hogyha egy ilyen egymást, tehát ugye, mint hogy ilyen sziámi ikrek, akik így próbálják egymást megölni, de ezáltal magukat is megölik, tehát hogy ez egy ilyen...
1: És ilyen hatalmaskodó politikusoknak vannak kiszolgáltatva, most az utóbbi hetekben jönnek ki az arról szóló hírek, hogy a Netanyahu, Izrael miniszterelnök több helyről is kapott arról infót, hogy mire készül a Hamasz, és hogy valójában Izraelnek lett volna lehetősége arra, hogy ezt megakadályozza, hogy felkészüljön rá, hogy lépéseket tegyen. És hogy ezek a beszámolók azt sugallják, hogy tudott róla, és nem cselekedett.
0: Hát igen, én ezt mondjuk nem tudom, hogy ez, tehát bizonyítékot azért még nem láttunk róla, csak ilyen közel-keleti diplomatáktól származó információkat, hogy állítólag az egyiptomi titkosszolgálat feje megjelent egy géppel, beszélt, nem tudom kivel, a Simbet vezetőjével, vagy valami, és akkor ő állítólag ezt elmondta, hogy a Hamasz készül valamire.
1: Meg az Egyesült Arab Emírségekből is kapott ugye másfél héttel a támadás előtt információt, és most tegnap azt írták, hogy elutazott Netanyahu, és arra kérte az emírségek vezetőjét, hogy cáfolja meg az erről szóló híradásokat, és hogy megpróbálta ezt eltitkolni.
0: Mondjuk azért én hozzáteszem, hogy simán el tudom képzelni, hogy ez egy dezinformáció. Tehát, hogy azért ez, én próbáltam ennek utána nézni, és igazából tényleg egy ilyen sajtóhír megerősítés nélkül. Tehát, hogy az volt, hogy nem, sem megerősíteni, sem megcáfolni nem cáfolta meg a forrás, tehát ugye maga az emirátusok, vagy az egyiptomiak, csak így nekik közel az jó egyébként, hogyha így kavarják a szart, tehát, hogy azért ez azért simán benne van, hogy igaz, meg simán benne van az is, hogy egy dezinformáció. Tehát, hogy nyilván a Netanyahu nekem is egy szimpatikus politikus, de borzasztó sok kárt okozott, de hogy nem vagyok ebbe biztos, hogy ez így igaz, mert mondjuk az is egy kérdés, hogy tudod, amikor ezt így próbálják úgy beállítani, hogy akkor a blame az menjen az izraeli oldalra október 7-ér, azért az is egy kicsit túlzás már, tehát hogy lehet egyébként, hogy mondjuk Netanyahu nem tett meg eleget, hogy megakadályozza október 7-ét, de azért mégiscsak a Hamasz követte el. Tehát, hogy azért ez így a pro-palesztin oldalon sokszor azért úgy jelenik meg, hogy akkor így akkor az izraeliek felelősek október 7-ért. Tehát mint hogyha ők csinálták volna, vagy nem tudom.
1: Igen, ez fontos, és de szerintem ami még fontos és érdekes, hogy nem tudom, 50 vagy akár 70 évvel ezelőtt nehezen lehetett volna elképzelni, hogy bármelyik muzulmán ország bármilyen infót adna Izraelnek arról, hogy támadás készül ellene. Tehát ugye teljesen megváltozott Közel-Keletet ért ez a támadás, és hogy most még nem tudjuk, hogy milyen hatása lesz ennek a változásnak, de hogy tényleg úgy tűnt, mintha elindulna valami, úgy tűnt, mintha elkezdenének közeledni egymáshoz, meg kooperálni, meg gazdasági együttműködés, meg...
0: Nem véletlenül csinálták ezt végül is, hogy ezt így megakasszák, ezt a folyamatot, Hamasz és az iráni gazdáik.
1: Igen, hogy forrongjon a Közel-Kelet, ahogy szokott.
0: Igen, hát végülis ez a cél, hogy eszkalálódjon minden. De egyébként tehát az viszont nyilvánvaló, hogy a Netanyahu

0: Meddig, egy hónap múlva
1: Választások.
0: választások
1: Az izgalmas.
0: lesznek, igen, úgyhogy...
1: De azért az is valahol tényleg egy szomorú, és ennek az egész, amit te neveztél, ilyen spirálnak a jele, hogy Izraelben gyakorlatilag már nincs baloldal. Tehát, hogy ez a jobboldali pártok vetélkednek egymással gyakorlatilag. Tehát ez, ami régen volt, hogy a nagy Izrael projektet beindító baloldali, mit tudom, munkáspárt, mit tudom, azok teljesen eltűntek a porondról. Tehát aki mérsékelt hang, az tehát így beletaszította Izraelt is, ez az egész dolog egy ilyen eszkalációba, és tényleg akik most kormányon vannak, ezek a Ben-Gvir meg hasonlók, azért az tehát, hogy azok tényleg ugye legszélsőségesebb.
0: Hát van egy kihívója most a Netanyahu-nak, az Elzenkot, Gadi Elzenkot, ő is vezérkari főnök volt a hadseregben, ő egy ilyen centrista pártot vezet, de azért inkább jobboldali centristának
1: Ja.
0: nevezném azok alapján.
1: Még az nem használt sokat, hogy ugye október 7-én pont a Peacenik kibucokat mészárolták le a hamaszosok, mert hogy azért ott a Gáza határ melletti kibucok, azok között elég sok volt, ami ilyen balos hippik, akik egyébként ugye nagyon sokat segítettek a gázaiaknak, tehát hogy ők voltak, akik furikázták a kórházba a gázaiakat, meg ott dolgoztak, egy csomó gázai palesztin
0: Hát
1: dolgozott
0: igen, meg
1: ott, és
0: ilyen békeaktivisták voltak, és egyébként ugyanez igaz a Nova Fesztivál résztvevőire is, a
1: igen.
0: fiatal hippikre, akik inkább baloldali szavazók, vagy hát legalábbis nem jobboldaliak, az biztos. Ugye Izraelben nagy választóvíz az a, nem is a vallásosak, nem vallásosak, hanem az ilyen vallási fanatikusok talán, és a mérsékeltek. És a mérsékeltek között vannak vallásosak és nem vallásosak is, és hogy a Hamasz először azt hittem, hogy ez véletlen. Az első, nem tudom, október 7-én, az első órákban, hú, pont ott.
1: Tudatosságot látsz benne?
0: De hogy igen, aztán úgy leesett szépen lassan, hogy ez nem véletlen.
1: Hát igazából van ez a, most nem tudom, az arab nevekkel mindig nehezen bánok, de hogy van egy palesztin ilyen kommentátor, az USA-ban él, és gázai, és de ő egy viszonylag egy ilyen mérsékeltebb. És vele volt egy ilyen podcast beszélgetés, és akkor ő azt mondta, hogy szerintem nem volt ebben egy ilyen tudatos összeesküvés, hogy pont ezeket, hanem hogy azok voltak kéznél, és hogy igazából a gázai, azok, akik ott mészároltak, azok egyszerűen csak a gázai propagandán nőttek fel, ami nem tesz különbséget. Tehát ő számukra a Peacenik kibuc, meg a telep, az ilyen vallási cionisták telepei, az ugyanaz, tehát hogy nekik ők ebben nem tesznek különbséget, mindegyiket úgy kezelik, hogy a ősi palesztin föld, betolakodók, stb. Meg kell őket ölni.
0: Hát voltak ilyen híradások, hogy bizonyos embereket név alapján kerestek meg a kibucokban, akik ilyen aktivisták
1: Igen.
0: voltak, igen. De ez megint nehéz, tehát ezek mind sajtóhírek, és hogy egyébként nem szabad alábecsülni a Hamaszt, meg a Hamasznak az intelljét, tehát hogy azért...
1: Hát igen, nyilván nekik is van hírszerzésük, meg az irániakkal kommunikálnak.
0: Meg hát igen, sok mindenkivel, úgyhogy nem tudjuk, hát valószínűleg ez még sok idő lesz majd a történelem.
1: Ahmed Fuad Al-Khatib az a neve. Nem tudom, ismered? Egyébként érdemes követni a X-en, meg mit tudom én, mert ő egy ilyen, tehát ő tényleg azért azon ritka palesztinok közé tartozik, akik ilyen kimondott mérsékeltek, és nagyon Hamasz kritikusak. Ami szerintem így fontos, hogy ezek a hangok meghallatszanak a palesztin oldalon is, mert hogy azért így nagyon sokszor csak a Hamasz hangja hallatszik, és hogy azért ő így beszél arról, hogy azért a gázai lakosság nagy része az most már elege van a Hamaszból, és legszívesebben eltakarítanák őket.
0: Hát igen, hogy a Hamasz, hogy is van, 2006 óta van a hatalmon, akkor volt egy választás, miután ugye Izrael kivonult Gázából, és hát azóta kvázi egyeduralkodóként operálnak Gázában, és ugye nagyon megosztó az, amit ők csinálnak, mert a Hezbollahhoz hasonlóan nagyon sok ilyen

0: szociális tevékenységük van, amit ugye az állam nem végez el, egy csomó minden nem tud elvégezni az állam ebben a helyzetben, és hogy a Hamasz beállt és helyettesíti, és hogy nagyon sok olyan szolgáltatást nyújt a lakosságnak, amik alapvető szükséglet kategória. És akkor azt mondani, hogy egy terrorszervezet, hát igen, az is, de hogy kinek, meg ki onnan nézi, meg hogy...
1: Azért most már szerintem azért sokan felismerték, hogy ez, mit tudom én, a nácik is úgy kezdték 30-as években, hogy ilyen tök sok szociális demagógiával, meg nem tudom, de azért amikor már az emberek így végignéztek a lebombázott városokon, akkor már azért kicsit elegük lett a náci uralomban, szerintem ez van most a Gázában is azért, hogy egy-két ember megkérdezi, hogy ez most nekünk tényleg jó?
0: Igen, erre nehéz nem egyértelmű választ adni, tehát hogy ez nem egyrészt másrészt kategória.
1: Nem, hát mondjuk azért ez a téma, nem tudom, de a közösségi média falamat nézve minden így ennél polarizálóbb téma kevés van. Tehát, hogy így tényleg így olyan emberek is, akikkel egyébként a világ dolgairól nagyon sok mindenben egyetértek. Ebben néha olyan szöges, ilyen nagyon-nagyon fekete-fehér pozíciókat tudnak elfoglalni, ami így engem megrémít.
0: Hát nagyon sok érzelem van, és egyébként, hogyha tényekkel próbál vitázni az ember, akkor azért az se könnyű, mert nagyon, nagyon hosszú történet, nagyon szerteágazó, nagyon sok szereplővel, és hogy kevés olyan ember van, aki tisztában van sok mindennel ezzel a történettel kapcsolatban.
1: Mondjuk a Kolumbia Egyetem tüntető diákjai, azok nem mindig vannak tisztában vele valószínűleg.
0: Hát, vagy hogy éppen az ő érzelemvilágukat melyik része mozgatja meg jobban, ki mire érzékeny. Mert hogy egyébként visszatérve a Faudára, hogy azért abban is látszik, hogy amit gyerekkorodban megszerzel ilyen világlátást, meg identitást, meg érzelemvilágot, azt viszed magaddal egész életedben. Tehát, hogy nem annyira van választási lehetőséged sokszor, hanem egyszerűen viszed magaddal, amiben beleszülettél, és azért küzdesz.
1: Igen, én egyébként sokat változtam ebben a témában, tehát én mielőtt megismertem volna jobban ennek a térségnek a történelmét, meg kicsit belástam magamat, azelőtt sokkal inkább a pro-palesztin narratívát fogadtam el. Aztán így lehet, hogy azért is volt, hogy már TASZ-nál dolgoztam, és a TASZ-nak az egyik testvérszervezete volt az izraeli ottani Civil Liberties Union, és hogy ők azért eléggé ilyen, nem azt mondom, hogy palesztin párti, mert az túlzás, de hogy alapvetően a palesztinok emberi jogai voltak így a középpontban, és meg ugye általában az emberi jogi szcénában az inkább a palesztinoknak a perspektívái vannak előtérben. És aztán így, amikor így jobban elkezdtem olvasni ennek az egésznek a történelmét, akkor rájöttem, hogy egy csomó olyan toposz, ami ilyen közkézen kering, és amit olyan alapvetően elfogadtunk, az nem feltétlenül úgy történt, ahogy gondoltam. Tehát, hogy azért, hogyha tényleg jobban megismeri az ember a történelmet, akkor így rájön, hogy azért ez nem olyan egyszerű, ez egy baromi komplex történet, és tényleg mind a két oldal követett el durva dolgokat, de hogy az a fajta narratíva, ami most így nyugat-európai baloldalban így nagyon erős, ez a settler colonialism, meg hogy itt a, de tényleg ilyen nagyon fekete-fehéren van, hogy az izraeli elnyomás és a szegény palesztin őslakosok, nem tudom, harca, az szerintem egy borzasztó leegyszerűsített és félrevezető narratíva.
0: Igen, és egyébként nagyon, tehát az izraeli belpolitikát meghatározó ilyen tényezők, azok nagyon megváltoztak az államalapítás óta, és például a demográfiai összetevők, a nemzetközi környezet, és ezt biztonsági háromszögnek szoktam nevezni, hogy Izrael három dolgot szeretne egyszer elérni, de hogy ez a három egyszerre semmiképpen nem sikerülhet, max. Kettő. Az egyik ezek közül, hogy Izrael egy zsidó nemzetállam legyen, a másik az, hogy demokrácia legyen, ugye büszkék magukra, hogy az egyetlen valódi demokrácia a Közel-Keleten, A harmadik pedig a Nagy Izrael területe. Minden kell.
1: Júdea, Szamária.
0: Igen, minden kell, és ez a három egyszerre nem megy. Valamelyikből le kell adni, és a Netanyahu kormány egyelőre úgy néz ki, hogy egyikből se akar leadni.
1: Hát a demokráciával ad le. Nem? Hát azért...
0: Hát meglátjuk, hogy le lehet váltani őket. Mert egyébként tehát olyan, mint az athéni demokrácia. Tehát,
1: mondjuk volt ez a film, az megvan neked, a Bibi akták, vagy valami ilyesmi.
0: Igen. Ezt, nem együtt láttuk?
1: Nem, azt nem velem, de beszéltünk róla. És azt így megnéztem, és akkor így igazából ugye a Bibinek a korrupciós ügyei vannak, és hogy megmondom azt, hogy a neren edződött agyammal így néztem, és akkor így mi ezek egy piszlicsári ügyek, hogy olyan italt kapott, meg ékszert a feleség ajándékba, és akkor így ilyen buldogszerű ügyvédek ott így kérdezik a Netanyahu feleségét, meg mit tudom én, és hogy így nekem az jött le belőle, hogy basszus, ez egy erős demokrácia, hogy így ilyen piszlicsári ügyeknek ennyire durván utána mennek. Tehát, hogy a filmnek kicsit az volt a célja, vagy nem tudom, hogy ez micsoda durva, korrupt, nem tudom, gazember, nem tudom, és nekem inkább az jött le, de biztos azért, mert így a NER-en vagyok edződve, ahol ilyen 17 milliárdos összegek ellopnak, meg ilyenek, és hogy senki nem csinál semmit, és nekem az jött le, hogy akkor egész jól működik az izraeli demokrácia.
0: De azért van még egy pár sztori a csőben, azért van ez a német tenger alatt járós korrupciós sztori, ami most lehet, hogy ráomlik a fejére, tehát hogy azért még van a csőben egy pár sztori, de hogy a jogállam bizonyos szempontból jól működik, de hát azért ott azt is már így kezdi megtépázni, ez a szélsőjobbos kormány. Tehát volt az Ehud Olmert, volt miniszterelnök, ő börtönbüntetést kapott, és még voltak más kormánytagok is, akik porul jártak. Tehát, hogy bizonyos dolgok valóban afelé mutatnak, hogy jogállamként működik, de azért
1: ja, hát,
0: máshonnan nézve meg a sötét középkor.
1: Mahmoud Abbasnak nem kell szembenézni a jogállammal.
0: Igen.
1: Szóval azért, igen, nyilván, meg tehát, hogy mondjuk, hogyha valaki egy mondjuk a hontalan, tehát állampolgárság nélküli palesztinként él valami Izrael által megszállt területen, akkor neki az nem demokrácia, az nyilvánvaló. De hogy azért például apartheid rendszernek én nem tudnám nevezni az izraeli államot, mert hogy igazából, hogyha még megnézed, hogy arabok vannak a legfelsőbb bíróságban, a Knessetben, nem tudom mi, hogy azért, tehát izraeli arabként, ha van állampolgárságod, akkor azért elég jól tudsz érvényesülni.
0: Hát inkább ezt úgy mondanám, hogy van, aki jól tud, tehát ebben is nagyon sokféle
1: hát aki elfogadta az állampolgárságot.
0: Igen, nagyon sokféle sztori van, nagyon sokféle narratíva van. Tehát van olyan palesztin, aki azt mondja, hogy neki igazából tök jó, hogy lett Izrael állam, mert hogy egy high-tech startup nation, hogy lehetőségek vannak, jólét van, az, amit régen Amerikáról tudott, az ott van, és úgy él, ahogy akar. De nyilván nem mindenki így éli meg. Tehát ez az egyik véglet, és akkor vannak a, nem tudom, az iszjordániai farmerek, akik ellen konkrétan pogromokat csinálnak a telepesek. Tehát a hadsereg asszisztálásával, és akkor a két véglet között bármi elképzelhető. Tehát hogy az izraeli társadalom, az arab, meg a zsidó lakossága is nagyon sokféle valóságban él, és hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a közelgő választásokon ebből mit fogunk látni, hogy ez szavazatokra hogyan konvertálható.
1: Hát igen, az egész konfliktus egyébként. Én azt gondolom, hogy nem egy igazság van, hanem lehet több igazság is egy egyszerre. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy a 1947-48 az a araboknak a katasztrófa, a Nagba, az izraelieknek meg a függetlenség háború. Ez mind a kettő igaz az ő szempontjukból. Tehát, hogy így, vagy az, hogy...
0: Hát
1: az,
0: sőt, hogy nem mindegyik. Tehát, hogy nagyon sok vallásos zsidó van, aki nem fogadja el Izrael állam létezését, mert hogy a vallás szerint Izrael akkor fog létrejönni, ha megérkezik a messiás. Tehát, hogy mivel még nem érkezett meg, ezért ez nem Izrael. Tehát ott élnek, nem vesznek részt a közteherviselésben, de élvezik a jogokat, de nem ismerik el Izrael államot zsidóként.
1: Hát igen, azt én is olvastam, hogy a telepesek között vannak ezek az igazi vallási fanatikusok, akik egyébként ezt a úttörő etosztot megvalósítják a Cisjordániában, és hogy ők így kiábrándultak gyakorlatilag az izraeli államból, és egyébként főleg gázai kivonulás után ábrándultak ki, már hogy ők azt gondolták, hogy ez egy méltatlan, hát hogy ők az egész országra kiterjesztenék a zsidó fennhatóságot, és hogy az is tény, tehát hogyha mondjuk megnézzük a zsidó néplélket, vagy nem tudom mi, akkor a pont a Cisjordánia, vagy ahogy a zsidók nevezik Júdea Szamária, ott van a legtöbb ilyen bibliai hely, örökség, nem tudom mi, Jerikó, stb. Tehát, hogy ezek tényleg így a Bibliát olvasva egy csomó olyan történet van, ami oda kötődik.
0: Tehát, hogy ez motiválja őket valójában, tehát hogy az, ami Gázában történik, az valójában nem csak Gázáról szól, és az, ami Cisziordániában történik, az nem csak Cisziordániáról szól, sőt, most már ugye Szíria déli részén is bent vannak, meg Libanon, tehát hogy ezt az egészet egy sztoriként érdemes nézni, ami nyilván különböző stratégiákat igényel az ő szempontjukból, de hogy nagyon, nagyon félelmetes nézni, amit művelnek a vallás oltárán feláldozva egy országnak a sorsát, és hogy ugyanúgy ezt egyébként magyarként szerintem úgy mindenki emlékszik még a 16 évre, hogy milyen az, amikor a vezetőid alapján ítélnek meg, hogyha magyar vagy, akkor olyan vagy, mint Orbán Viktor. Szóval, hogy ezért...
1: És hogyha a palesztin hatóság alatt élsz, akkor olyan vagy, mint Mahmoud Abbas.
0: Azért, nem is tehát, tudom, hogy ott is
1: azért így, nekem azért az is így durva, hogy így oké, hogy Netanyahu ennyire nagy fókuszban van, vagy nagyító alatt van, meg az ő dolgai, de hogy közben ugyanezek a nagyon erős morális, nem tudom, iránytűvel rendelkező nyugati aktivisták azt nem nézik, hogy közben mondjuk a palesztin hatóság az mennyire korrupt, és hogy ez a Mahmoud Abbas ez ugye a Szovjetunióba tanult, és a PhD-jét azt a holokauszt tagadásból írta gyakorlatilag, tehát hogy ilyen arcok vezetik a hatóságot, meg hogy mondjuk az öngyilkos merénylők családjait támogatják pénzzel.
0: Igen, de itt megint a saját értékrendünket próbáljuk ráhúzni egy olyan társadalomra, amelyik nem az szerint az értékrend szerint működik, mint ahogy mi élünk.
1: Hát azért így nem tudom, mondjuk vannak dolgok, amikben én a kulturális relativizmus nem fogadom el, tehát hogy még tudom, például a csiklócsonkítást, azt nem tudom elfogadni egy tisztelendő kulturális hagyománynak például, ami sajnos a Közel-Kelettel meg Észak-Afrikában még mindig eléggé dívik, és gyakorlatilag megcsonkítják nők tömegeit, és ez hát igen, hagyomány, hát tiszteld a hagyományukat.
0: De igazából csak arra próbálok rávilágítani, hogy nagyon sokféle, tehát hogy vannak a vezetők, és van a lakosság, és hogy egyáltalán nem feltétlenül.
1: Ja, nyilván, nem azt mondom, hogy mindenki a gázai lakosságból, vagy a Cisjordániából egyetért azzal, hogy működik az állam, de biztos nekik is tele van a tökük. Csak hát sajnos, mit tudom én, azért Cisjordániáshoz az látszik, hogy elegük van a palesztin hatóságból, de közben meg ott a Hamas sokkal népszerűbb, mint Gázában, ahol meg a Hamas uralkodik, azért ez is sokat elmond, hogy...
0: Hát, és akkor ide itt vissza is kanyarodnék a Faudához, hogy két PTSD-s társadalom próbál egymással vetekedni, akiket így vagy úgy próbálnak különböző vezetők irányítani, vagy leginkább megvezetni. És hogy nem tudom, hogy léteznek erre kutatások, hogy amikor a PTSD ilyen mélyen társadalmi szinten van jelen, akkor ezzel mit lehet kezdeni? Mert az, hogy a tudományos eszközök, meg az erről szóló ismeretek, meg a gyakorlat Izraelben létezik, az biztos, ez egy fejlett ország, egy a katonaság az a mindennapok része. Ők már akkor a PTSD-ről beszéltek, amikor mi még nem is nagyon hallottunk róla, vannak erre módszereik, kutatásaik, és úgy tűnik, hogy mégis velük van, és hogy nem tudnak tőle szabadulni.
1: Nem csoda, hogy Izrael azért sokat befektet a pszichedelikus gyógyászat terén, ott nem csak mindenféle mi a startupok vannak, hanem így a pszichedelikus téren is azért ők eléggé úttörők.
0: Igen, és akkor itt kicsit át is eveznék egy másik témára, hogy kijött most több filmetek is, ami ilyen pszichedelikumok mentális egészségben betöltött szerepéről szól, különböző ilyen terápiás eszközként használják, és hogy mesélj már erről, hogy például most ez alapján, a téma alapján a PTSD jött elő, de hogy a depresszió kapcsán is szokták ezt emlegetni.
1: Igen, még ez szorosan ide kötődik, vagy kapcsolódik, hogy van egy izraeli kutató, Leon Rossman, aki most Angliában van, egyébként az Imperial College-nél kutat, és őt meginterjúoltuk még Denverben tavaly júniusban, ugye akkor volt egy ilyen nagy pszichedelikus konferencia, és ő arról ismert, hogy egy ilyen csoportot alakítottak, a palesztin és izraeli vegyes ilyen PTSD terápiás, vagy ilyen csoport gyakorlatilag, és hogy ayahuasca-val próbálják a kollektív traumákat gyógyítani, ilyen közös ayahuasca szeánszokkal.
0: Kifejezetten kollektív traumákról van szó.
1: Aha. Igen, tehát hogy olyan emberek, akik vagy terrorista támadás az izraeli oldalon, vagy izraeli bombázásba elvesztették a rokonaikat, mit tudom
0: és
1: én is.
0: Tehát október 7 után indult ez a kutatás?
1: Már
0: ez
1: már
0: régebbi. Aha.
1: És hogy ugye érte őket kritika, hogy akkor most ez egy ilyen hippis dolog, tudod, hogy a strukturális egyenlőtlenségek figyelembevétele nélkül, akkor ők maga valami univerzális gyógyszert kínálnak, és ez ilyen felszínes, mert így nem lehet így megoldani konfliktust, és ezt mondta is a rossz, hogy nem ilyen naív hülyék, tehát nem gondolják azt, hogy ez lesz a megoldás a konfliktusban, de hogy egy bizonyos emberek számára a traumából való gyógyulásnak egy egész jól működhető eszköze lehet, és hogy tényleg olyan történeteket írnak le, ami azt mutatja, hogy ez a gyógyulás, ez történik. Ugye az ayahuasca az egy dél-amerikai főzet, amit különféle növényeknek a kombinációjával hoznak létre. Ebben az a fő hatóanyag az a DMT, ami egy pszichedelikus, elég potens pszichedelikus szer, és az ayahuascát azt tipikusan ilyen szertartásos módon szokták használni, megisszák folyadékként, és ilyen sámánoknak a felügyelete alatt aki sámán énekel, ilyen dalokat ikarónak nevezik, és akkor ennek egyfajta verzióját alkalmazták ezek az izraeli és palesztin csoportban, és akkor ilyen érdekes sztorikat lehetett belőle olvasni, hogy zenéket is, általában pszichedelikus terápiáknál a zene annak fontos szerepe van, és hogy ezeken a szeánszokon izraeli és zsidó és arab dalok is, meg zenék is vannak, és hogy így leírták a résztvevők, hogy ebben a pszichedelikus állapotban milyen volt neki, hogy meghallott a ellenségnek a nyelvét, és ami számára egy ilyen, azonnal ilyen küzdj vagy menekülj módba kapcsolta át, és hogy ebben az állapotban viszont képes volt így nem úgy tekinteni, mint veszélyre, hogy tehát így ezt fel tudták így dolgozni, és így közelebb kerültek tényleg egymás kultúrájához, meg egymás perspektívájához, tehát egy ilyen együttérző módba tudtak kapcsolni, és fel tudták ezeket dolgozni. Ez például itt a érdekes használati módja, tehát ugye ilyen kollektív traumákat is lehet vele.
0: Hát és hogyha arra gondolunk, hogy valójában az államokat emberek vezetik, akik maguk is traumatizáltak.
1: Netanyahunak kéne adni?
0: Kéne adni valami jó mixet, igen.
1: Volt egyszer, még a Trump választás, az amerikai választás kampány idején volt egy ilyen, azt láttad, egy ilyen AI-jal készült videó, ami arról szólt, hogy Trump elmegy Dél-Amerikába, és részt vesz egy ayahuasca szertartáson, és így teljesen megváltozik, ilyen hippi lesz belőle, és akkor így, jaj, minden jó, és a vége azzal zárul, hogy én sokkal spirituálisabb vagyok, mint te. Tehát, hogy abban is így a pöcsméregető narcisztikus hülye az így előjött benne, és akkor így előrevetítette, hogy azért ezeknek, tehát ugye, hogy mondjam, ez is, tehát akinek a személyisége olyan, az ebben is ugyanúgy ki fog tudni jönni. Ki tud bontakozni az ego.
0: Na, szerencsé, hogy a Trump egóját megtartjuk.
1: Na igen, szóval igen, ezen szoktak így beszélni, megint terül voltunk egy másik ilyen kutatót, aki a Blitzkriegről írt könyvet, magyarul is megjelent, ami arról szól, hogy a németek a Blitzkrieg idején gyakorlatilag amfetamin hatása alatt volt az egész hadsereg szinte, tehát hogy így az, hogy a Blitzkrieg így lement, az a pervitin, amfetamin tartalmú gyógyszerek jelentős használatára vezethető vissza, nem aludtak, hanem így pörögtek végig. De csak őtől megkérdeztem, hogy mit szerintem mi lett volna, hogyha Hitler LSD-t használ, és akkor ő azt mondta, hogy szerinte ugyanolyan őrült lett volna, tehát hogy nem gondolja, hogy ez megváltoztatta volna, mert egyébként a nácik, ez is egy számomra eddig ismeretlen történet volt, a nácik vásároltak LSD-t a svájci Sandoz cégtől, ugye ahol Albert Hofmann a LSD-t kifejlesztette, és azt hiszem Dachau-ban kísérleteket folytattak LSD-vel zsidó foglyokon, és erről van itt dokumentáció, és akkor érdekes módon így egy-két ilyen feljegyzés maradt csak arról, hogy a foglyok mit éltek át, és hogy az egyik az azt mondta, hogy élete egyik legjobb élményét élte át, pedig ha mondjuk belegondolunk, hogy ugye van ez az elmélet, hogy set és setting, tehát hogy a belső állapotod és a külső környezet határozza meg, hogy a trip az milyen lesz. Hát a koncentrációs tábor az nem a legjobb környezet, de ez az ember ez azt mondta, hogy a nácik adtak neki, és így tök jól érezte magát, és valószínűleg a nácik ezért fejezték be ezt a kísérlet sorozatot, mert hogy ők nem azt akarták, hogy ezek, tehát ők inkább gondolom én igazság, szérum, stb. Ilyenekre próbálták használni. És az is egy érdekes sztori, hogy ezek a német náci tudósok idézőjelben, ők a háború után Amerikába kötöttek ki nagy számban. Ugye rakétakutatás, meg minden az úgy a náciktól ment, tehát az amerikaiak elvitték ezeket a kutatókat, és aztán volt a CIA-nek ez a MK Ultra kísérlete az 50-es években, amikor LSD-vel kísérleteztek, igazság szérumot akartak kifejleszteni belőle, és hát nagyon etikátlan kísérletek voltak, tehát gyanútlan, erről nem tudó emberek kitalálva belekevertek LSD-t, meg hasonló kísérletek voltak, és volt egy ember, aki öngyilkos is lett.
0: Egyébként van egy csomó ilyen sztori, hogy az 50-60-as években milyen sok etikátlan pszichológiai Igen. kísérletet folytattak.
1: Például a Tuskegee az az egyik híres, amikor nem is tudom mivel, talán szifilisszel fertőztek meg feketéket, afroamerikaiakat, és az egy ilyen eléggé durva volt. Tehát, hogy sokat szidják mondjuk a gyógyszeriparnak ezeket hogy hogyan fejlesztik ki a gyógyszereket, klinikai vizsgálatok, meg hogy ez milyen nehéz új gyógyszereket befogadni, de azért ennek megvan az oka, hogy miért ennyire szigorúak annak a kritériumai, hogy egy gyógyszert törzskönyvezzenek, meg elfogadjanak, mert hogy azért ennek vannak előzményei, hogy amíg nem voltak ilyen szigorú kritériumok, addig nagyon sok ilyen etikátlan, embertelen kísérlet volt a gyógyszerekkel, többek között a pszichedelikumokkal is.
0: Hát meg az elektrosok, meg az összes ilyen kegyetlenség. És még a PTSD kezeléséről tudsz mesélni? Mert nem csak
1: MDMA-t is használ MDMA-t, a PTSD. Igen. Ugye az MDMA volt, vagy az egyik legígéretesebb szer, ami hát bizonyos kritériumok szerint egyébként nem pszichedelikum, hanem empatogén szernek nevezik. Ugye az MDMA
0: bele lehet keverni a közel-keleti ivóvízbe, és akkor béke lesz?
1: Hát azt nem gondolnám sajnos, de hogy alapvetően igen, az empátia érzését és készségét azt elősegíti, vagy fejleszti, és hát ennek a Tehát ezt már ugye 70-es években elkezdték használni ilyen underground pszichológusok, akkor még legális volt. Egyébként érdekes módon párterápiára először főleg, tehát pároknak a terápiájában. És aztán most volt egy klinikai vizsgálat, amit Amerikában folytattak, és ami az MDMA-nak a PTSD, tehát a poszttraumatikus stresszben való szerepét próbálta felmérni, és végigment a folyamaton, tehát 1-es, 2-es, 3-as klinikai vizsgálatokon, és eljutott egészen a FDA-nek, a gyógyszer engedélyeztetési hivatalnak a küszöbéig, de aztán ott visszadobták egyelőre, mert hogy vannak ilyen módszertani problémák a pszichedelikumokkal. Az egyik ilyen probléma, módszertani probléma az az, hogy a kontrollcsoport nem, a dupla vak placebo kontroll az nem működik itt, mert hogy ha belegondolsz, akkor igazából ha te kapsz mondjuk valamilyen pszichedelikumot, akkor azt egy elég gyorsan rá fogsz jönni, hogy vagy azt kaptál, vagy nem. Tehát, hogy vannak ilyen niacin, meg vannak ilyen placebo anyagok, aminek van valamilyen hatása, de aki egy picit is olvasott a pszichedelikumokra, azt nagyjából tudja, hogy ő a kontrollcsoportban van. Tehát nem nagyon működik ez a dupla vak dolog. És hát emiatt ez egy módszertani kihívást jelent a pszichedelikumok gyógyszerítétele számára. Tehát nem arról van szó, hogy egyébként ne lennének eredményesek, csak vannak módszertani akadályok. A másik ilyen az, hogy ez egy nagyon szokatlan terápia, mert hogy általában a pszichiátriában vannak a farmakoterápiák, tehát mondjuk a SSRI típusú antidepresszánsok, amiket ugye szed az ember hosszú ideig napi tabletta formájában, és vannak a pszichoterápiák, és akkor ezek így külön vannak. A beszélgetős terápia, meg a gyógyszeres. Ez viszont egyesíti a kettőt. Tehát, hogy itt gyakorlatilag pszichoterápia van, amit kiegészítenek egy szerrel, és csak egyszer-kétszer kell egyszer-kétszer kell igazából magát a szert használni. Megjöttek közben a vendégeink a stúdióba.
0: Jó, még egy kérdést akartam, de beengedhetjük őket közben, csak hogy Magyarországon hogy áll, és hogy...
1: Igen, van most ugye volt egy beszélgetésünk csütörtök este az OSA archívumban, a Drogi Porter Szabad Egyetem, és ott erről el is beszélgettünk többek között. Hát, mint minden most, erre is nyílt valamennyi lehetőség, tehát, hogy új kormány van. Meglátjuk, hogy mennyire lesz nyitott arra, hogy ezt bevezessék. Most egyelőre, ami jó lenne, hogyha az első, most Felcsika Ede pszichiáter próbálja az első MDMA asszisztált pszichoterápiás PTSD-s klinikai vizsgálatot Magyarországon megkérhetni, ami azt jelenti, hogy akkor magyar PTSD-s emberek először legálisan részt vehetnének MDMA terápián. Tehát, hogy ő. És hát október 2-án lesz egyébként az ELTE-PPK-n egy beszélgetés, vagy kerekasztal, úgyhogy akit érdekel, az oda jöjjön el.
0: Szóval, hogy napi rendben van akkor Magyarország.
1: Igen, meg ugye megalakult a Magyar Pszichedelikus Társaság, ami ezt az ügyet, én vagyok az alelnöke, és ezt próbálja ezt az ügyet előmozdítani. Úgyhogy igen, rajta vagyunk, de hát ez nem egy-két nap. Tehát igen. Itt mondjuk a Svájcban elindult már jó, sok hosszú évek óta, és most eljutottak oda, hogy tudom én, van már vagy 600 ember talán, aki kaphat pszichedelikumok asszisztált terápiát. Szóval az sok-sok év, amíg ők is így elkezdték, hogy mit tudom én, egy tucat ember, aztán szép lassan ez így fejlődött, tehát ez így viszonylag lassan. Tehát azt várni, hogy viszonylag gyors időn belül tömegek jussanak hozzá, az biztos nem lesz, sajnos. Na, berakok egy zenét, aztán utána meg jövünk a vendégeinkkel, akikkel a Macskafogó című animációs filmről fogunk beszélgetni. Maradjatok velünk!

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Itt vagyunk a stúdióban Linda és Petya vendégeinkkel, a Ternovszky nővérekkel, akikkel a macskafogóról fogunk beszélni, ugyanis hát 40 éves lett a macskafogó, ugye? 86. október 2-án mutatták be először. Durva azért belegondolni, hogy gyermekkorunk egyik legendás meséje az már 40 éves. Mese? Mesének nevezhetjük?
1: Hát én nem feltétlenül mondanám mesének.
0: Én mondjuk gyerekkoromban úgy néztem.
1: Is. Mese is.
0: De mondjuk felnőtt.
2: Akkor mi még?
1: Hát ez egy jó kérdés. Igazából egy paródia tulajdonképpen. Nagyon sok filmnek a paródiája is egyben.
0: Az ilyen titkos ügynök filmek,
1: igen,
0: a James Bond.
1: Lehetes. Így.
0: Régen még meg se kottyant néhány ezer mérföld úszás, vagy ilyenek.
1: Igen.
2: És hányszor láttátok a filmen?
3: Sziasztok! Ez egy nagyon jó kérdés. Én szerintem egy 50-60-szor biztos.
1: Én több százszor láttam, mert
2: a... Tudjátok fejből?
3: Nem, úgyhogy létszés ne kérdezzetek.
1: Én azért láttam több százszor, mert Waldorf iskolába jártak a gyerekeim, ahol elvileg nem lehetett filmet nézni, és ez volt a kiskapu, hogy de azért a nagypapa filmjeit azért csak megnézheti, úgyhogy rogyásig néztük a filmeket.
0: Hát én is jó párszor láttam, azért meg csomó ilyen szállóige az közkézen forog, hogy mehettek vissza a valetbe ugrálni, meg hogy kérek itt kis joghurtot, sok békönnel.
1: Szalonnával.
3: Klasszikus sokat, ez csak
0: szalonnával.
2: És mi a kedvenc részetek belőle, hogy mit szerettek benne legjobban?
1: Én az összes patkányos részt.
2: Na de miért?
1: Bolondok.
3: Teljesen
1: szerintem
3: bolondok.
1: Pont olyan bolondok, mint amilyen bolondok mi
3: vagyunk. Igen. Úgyhogy nem tudjuk, hogy rólunk mint eztek, vagy mi váltunk olyanná, de valószínű, hogy
1: kölcsönhetes. Hát a mi esetünkben biztos, hogy mi váltunk olyanná.
3: Van egy kis korkülönbség.
2: Hogy hogyan hatott rátok ez a film, meg a családra, hogy mi a... Mégiscsak.
0: Mert ugye azt nem is mondtuk el, hogy apukátok az, aki a filmet rendezte, tehát hogy az itt az apropó.
1: Nekem tulajdonképpen nagyon-nagyon sok boldog pillanatot okozott, nem csak akkor, amikor néztem, de akkor is, amikor gyakorlatilag bárkivel találkoztam, magyar emberekkel, és kiderült, hogy az édesapám rendezte a macskafogót, akkor egy olyan szeretet és boldogság áramlást kaptam így az irányukból, ami igazából elmondhatatlan érzés. És minden esetben. Tehát nem volt gyakorlatilag olyan, aki nem így értett volna.
0: Mint hogy az jó érzés, hogy sok embernek sokat jelentett, vagy jelent.
3: Hát ez egy nagyon komoly csomag, amit viszünk, úgyhogy ha valakit érdekel a pszichológusom száma, akkor nem, nyilván egy csodálatos dolog, és egy hatalmas adottság. Nyílnak meg ajtók, és mondjuk ezt most arra is mondom, ahogy ez az egész esemény elindult, illetve az elindulás az, arról majd mesélünk, de ahogy aztán a szárnyakat megkapta bárhová, tehát az a szó, hogy macskafogó, az mindent nyit, minden ajtót nyit, és szíveket nyit, tehát csodálatos.
2: De ez a friss élményed most a 40. évforduló kapcsán?
3: Abszolút. Én nem gondoltam, hogy hogy még mindig, illetve gondolhattam volna, csak nem, valamiért nem jutott eszünkbe, hogy ezt meg lehet próbálni, és az embereket meg lehet szólítani, és hogy ez egy kvázi társadalmi összefogássá tud nőni.
0: Ez egyébként függ korosztálytól, hogy az idősebbek inkább, akik nosztalgiával gondolnak, vagy a fiatalok is ismerik, nézték?
1: Főleg az idősebb korosztály, azért a mi korosztályunk, meg a nálunk idősebb korosztály, de nagyon sok fiatal is látta. Azért találkoztam olyannal is, aki részt vesz ebben a társadalmi összefogásban, és még nem látta, de ennek ellenére lelkesen segít.
2: Tehát akkor valószínűleg nem romlandó a tartalma?
1: Hát azt semmiképpen nem mondanám. Szerintem a tartalma az örök, sőt.
0: Kíváncsiak, hogy egy mai, tudom én, gyerek, tehát ilyen alfa generáció, meg nem tudom, mik vannak, de generáció fiatalabb része, akik már ezek az új rajzfilmekhez szoktak, ők megnézik, akkor nekik hogy jön le?
1: Erre én is nagyon kíváncsi vagyok, és ez most ki fog derülni, mert a Zitának, az ikertestvéremnek a kislánya, aki most 7 éves, és pont annyi idős, mint amennyi idősek mi voltunk, amikor bemutatták, ő még nem látta, úgyhogy most már meg sem mutatja neki a vetítésig, ami október 2-án lesz, és akkor majd kiderül, hogy mit fog szólni hozzá például.
0: Na, akkor te mondjátok el, hogy akkor hogy jött ez az egész, meg hogy mi lesz most itt a jubileum alatt?
3: Tegnap egyébként már erről beszéltünk egy másik rádióban. Nagyon érdekes volt, az apukánkkal ültünk a teraszon, a nyaralóban, és egyszer csak csörgött valamelyikünk telefonja, nem is emlékszem ki, és Morvai Gábor, aki
1: az apu telefonja csörgött, és az Zita vette föl.
3: Igen. És Morvai Gábor mondta, hogy hát van, ő szervezne valami bulikát, mert hogy tudjátok, most lesz 40 éves a macska fogó, és ott ültünk. Fogalmunk nem volt. Úgyhogy úgy csináltunk, mint aki abszolút képben van, hogy akkor valamit kéne csinálni erre. És akkor alakult egy batyus buli ötlet, hogy mert olyan hangulatban éltünk ott, tehát én azért ugye ott nőttem föl, tényleg ők is, ikrek is ott nőttek föl, csak nekem volt még egy plusz 10 évem a Pannonia hamvas korából, vagy akkor, amikor még ez még egy kicsit tám még családiasabb volt, úgyhogy az a csapat, akik ezt csinálták, és akartam, Peti, neked válaszolni az előző kérdésedre, hogy mi is a macskafogó, ez valójában csak elindult egy ötlet, a gerinc, az a videoklip, amit mindenki ismer, a négy patkányról, az a gerince, a köré kezdett épülni a forgatókönyv, és aztán a köré egy csomó ötletet hoztak be a rajzolók, a gegeket, tehát hogy ez valamiféle együtt munkálkodás volt, és az egész Pannoniának ilyen volt a hangulata, és akkor így alakult az, hogy legyen ez egy batyus buli, és akkor ennek elkezdtünk a részleteiről beszélni, és aztán bementünk a Pannoniába, akiknek nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy...
1: Nem, Budapest, Ügyvesülegy út 64, nem. Ahol ugye a macskafogó és az összes ikonikus magyar rajzfilm született, és megkérdeztük, hogy lehet-e ott ez az alkotói találkozó, és azonnal igent mondtak, és sok szeretettel látják az alkotókat, és amikor bementünk, akkor pattant ki igazából a fejünkből az a gondolat, hogy jó-jó, az alkotók megünneplik szűk körben, de azért mégis csak jó lenne ezt szélesebb körben is megünnepelni. És mivel 3 hetünk volt rá, és gyakorlatilag semmi keretünk, akkor született az a gondolat, hogy mi lenne akkor, hogyha egy közös online filmnézéssel ünnepelnénk, ami nem kerül semmibe, és bárki bárhol van otthon, vagy egy kocsmában, vagy akár egy művelődési házban, vagy moziban, együtt, egyszerre, egy időben néznénk meg a filmet. Szép volt ez a gondolat, de aztán azonnal a következő kérdés, hogy jó, de a filmarchívumnál vannak a vetítés jogai, és tulajdonképpen őket kell megkérdezni, hogy egyáltalán nyitottak erre az ötletre, és adják-e az áldásukat, úgyhogy másnap felhívtuk a Rádúj Györgyöt, a Zenefi, vagy filmarchívum igazgatóját, és megkérdeztük, hogy mit szólna hozzá, és azonnal támogatott mindenben, úgyhogy itt indult el a szerveződés 3 hete, és intergalaktikussá nőtt tulajdonképpen.
0: És akkor ezek szerint nem volt még online elérhető soha a macskafogó?
1: A filmi oldalán fönn van, de az egy előfizetős oldal igazából, meg hát hivatalosan, így, hogy streamingelve lesz, így még nem.
3: Illetve ilyen minőségben, mert hogy ez most
0: nem lehet, nem lehet mondjuk a Netflixnek valahogy oda, hogy rakják ki. Hát,
1: nem tudjuk, ez majd a jövő
2: látjuk,
1: kérdése.
2: Na és akkor aki meg akarja nézni ezt a streamet, az hol találja meg hogyan lehet akkor ezt csatlakozni?
1: Az NFI-nek a Facebook oldalán is megvan osztva a link, a YouTube link, ahol elérhető, meg a Macskafogó Facebook oldalán is megtalálja mindenki.
2: Tehát akkor filmintézet, vagy macskafogó Facebook oldalán YouTube link, és akkor ez a YouTube-on lesz streamelve. Mikor? Mondjuk el másodikán?
1: Október másodikán, este 7 órakor.
3: Most pénteken, igen.
1: És a visszaszámlálás hamarosan elindul.
0: És ti hol fogjátok nézni?
1: Mi a Pannonia stúdióban fogjuk nézni, mert tovább alakultak tulajdonképpen így a dolgok, és az alkotói találkozó után szervezünk egy közönség találkozós vetítést, hogyha már úgyis ott vannak az alkotók, akkor ez milyen szép dolog lenne, hogyha a közönséggel együtt nézhetnék a filmet, úgyhogy megkérdeztük a Pannonia stúdiót, hogy nyitottak-e arra, hogy ott is legyen egy vetítés, és erre is igent mondtak, úgyhogy aki szeretne eljönni, és az alkotókkal együtt szeretné nézni, akkor regisztrációhoz kötött a program, de eljöhet, és akkor nézheti közösen az alkotókkal.
0: Egyébként ennek volt egy második része is, ugye?
1: Igen.
0: De arról nem szívesen beszéltél?
3: Én szívesen beszélek róla, én nagyon szépen, én dolgoztam abban, és szerintem egyébként egy abszolút méltó folytatás, technikailag, ötletekben. Az, hogy egy ilyen elvárásnak kellett megfelelnie, mint amit az egy támasztott, annak nagyon-nagyon ritka, talán tényleg a Csillagok háborúja, meg egy-két ilyen kultikus filmnél sikerült megütni, vagy még akár túl is szárnyalni a második részre. Tehát nagy, azt tudtuk, féltünk is tőle, de tudtuk, hogy valószínűleg nem fogja hozni, amit kell. Aztán ez egy öngerjesztő dolog, tehát ha az elején elkezdi a tömeg nem szeretni, akkor azt szerintem húzza maga után, és egyre többen húzzák le. Ennek ellenére én még mindig abban is nagyon sok értéket látok, úgyhogy de hát értem a nagy
0: érdemközönséget. Igen, ezt ebben minden ilyen kultikus filmnél a folytatás az egy neuralgikus pont, és egyébként a pont a Star Warsnál is ugye a folytatás trilógia az nagyon-nagyon durva lehúzták. Tehát az ilyen az eredeti trilógia az tetszett mindenkinek, aztán az újat azt nagyon lehúzta mindenki.
2: Meg azért a filmkritikákra, meg különböző ilyen művészeti kritikákra azért nagyon jellemző, hogy inkább lehúznak dolgokat, vagy hogy így
3: hát ez a
2: könnyebb. Igen. Tehát, hogy igen.
0: Igen, más, ha mondjuk ez egy újonnan felmerült, tehát hogy nem lett volna előzmény, akkor biztos másként értékelik, meg ítélik az emberek.
3: De hát ugye az a vicces, hogy a Macskafogó egynek a kritikái szinte mind nagyon negatív kritika volt persze annak idején. És elindult a mozivetítés, és akkor szembesültek vele a kritikusok is, hogy hopp-hopp, közvélemény mást akar, Grabowskit akarják.
0: Igen, közvélemény akkor vindikálta a Macskafogót, mondjuk az abszolút, most már ez elmondhatjuk, hogy beépült a, nem tudom, kollektív tudatba, nem?
2: Hát mindenki ismeri, szerintem. Találkoztatok olyannal, aki most ennek kapcsán, vagy nem tudom?
3: Igen, egyébként hazudnánk, ha azt mondanak, de a fiatal generációból igen. Tehát már 20 évesek között.
0: Macskafogó, mi?
3: Hogy? Hát azt tudja, hogy van, meg azt is tudja, igen, hogy kultfilm, azt is tudja, hogy erre büszkék vagyunk, mert egy unikum, de bevallja őszintén, hogy nem látta még, és akkor van ilyen, de hát majd most.
0: Jó reggelt kívánunk!
2: Hello!
4: Jó reggelt, szia! A kérdésem van, hogy egyébként Kelet-Európában is, vagy hát az ex-szovjet tagállamokban is nagyot ment, Lengyelország, Csehszlovákia, hogy milyen módon jutott el hozzájuk, vagy amúgy hogy jött az ötlet, hogy egyáltalán külföldön is vetítsék. De talán én úgy tudom, hogy még a Szovjetunióban is nagyot futott. És az amerikai verzió, a Cat City, abból, hogy lett angol változat, és amúgy az angol változat az igazából nem lett tükörfordítás, ezért ezek az erős iróniával, ezzel a magyar humorral teletöltött dumák, ezek a Cat City-ben nem is jelennek meg. Hogy ez erről ti tudtok, hogy amúgy amikor készültek ezek a külföldi verziók, akkor azok hogyan készültek, érdekelne. Köszi!
0: Köszi, hello!
2: Megismétlem a kérdés elejét, mert itt nem mindenki hallotta a stúdióban, hogy a volt szovjet
0: tagállam.
2: Nem tagállamok, hanem mondjuk a kommunista blokkban mindenhol eljutott, meg népszerű volt a film, és hogy ez hogy volt, hogy jutott el, vagy minek köszönhető, hogy ilyen ismert és népszerű lett?
3: Hát egyrészt ugye abban az évben kivitték, nem Cannes-ba, hanem az Oscar jelölésre, és a szocialista szférában azért könnyebben mentek ezek a filmcserék, úgyhogy én fogalmam sincs, de én ezt így gondolom, hogy akkor, ha kifejezetten erre szólt a kérdés. És ahogy lazult a kemény kommunizmus, és egyre jobban lehetett már akár gondolkodni abban, hogy egy ilyen paródiát észreveszünk, és hop-hop merjük kritizálni a saját rendszerünket, így azt gondolom, hogy ott is ennek így lett létjogosultsága, úgyhogy, és ez már megvolt, úgyhogy akkor mutathatták ott be.
1: Ha jól emlékszem, akkor mivel októberben mutatták be a filmet, de az év végére Magyarország egyik legsikeresebb filmje volt, és legnézettebb filmje volt, és Oscar-díjra is jelölték, úgyhogy gondolom azért ennek is köszönhető volt az, hogy külföldön is szerették volna levetíteni.
0: Safra neki jöjjön csak közel. Igen, amikor már így lazult a diktatúra.
1: Arra a kérdése pedig, hogy a magyar poénok, hát szerintem a magyar nyelvnél színesebb és csodálatosabb nyelv kevés van, és ebből kifolyólag nagyon nehéz ezeket a nagyon szofisztikált humorokat szerintem különböző külföldi nyelvekre lefordítani.
3: De egyébként van egy verzió angol szinkronnal, és egész jó, azt mondjam, tehát hogy nagyjából...
2: Ahhoz képest, igen, hogy nem magyar. Igen.
1: Én megmondom őszintén, nem láttam. Tehát angolul még érteném a többi nyelven, meg egyáltalán nem.
0: Egyébként nem gondolnám, hogy nem ütnének a poénok más nyelven is, hogyha jól le van fordítva, akkor biztos. Tehát ez nem lefordíthatatlanok ezek. Nem. És egy békön, vagy szalonna, vagy...
2: nem, csak azért van egy csomó olyan, nem tudom, utalás. Különböző szintjei egy poénnak, ami nem biztos, hogy átjön idegen nyelven.
0: De például mire gondolsz, hogy mi van
2: olyan? Hát nem, hát a magyar nyelv az tényleg, én tökre egyetértek, szerintem a magyar identitásomnak egy meghatározó része a magyar nyelv szeretete.
1: Igen.
2: Vagy ez különleges nyelv, nagyon jó kifejező készlettel.
1: Igen, és rengeteg szóval, különböző jelentésekre, és ennyi szó. Nem.
3: De hát azért ugye itt a Nap József hihetetlen géniusza és intelligens humora jelen volt, amit nagyon nehéz volt ugye más, mondjuk a folytatásoknál rengetegen próbálták elkérni a jogokat, ők megcsinálni, és ez egy alkotói döntés volt, hogy ezt ők nem akarják, mert hogy a Dodi bácsi intellektusa fénye süsszön át a következő részen is, és hát azok egy csomó olyan poén van benne, amit ugye eltelt akkor 20 év, amit már az új generáció nem annyira értett, és nem azért, mert a Dodi bácsi humora kopott volna meg, hanem az a generáció már nem tudott azon, nem azon az olvasmányon nőtt föl, egy csomó minden nem jött már úgy át.
0: Kulturális utalások.
3: Igen.
0: Na hát nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttetek és elmondtátok, akkor a október 2-án 19 órakor a Filmintézet YouTube csatornáját mindenki nézze, Macskafogó.
1: Igen, de a Filmintézet jóvoltából mozikban is fogják vetíteni, akár kultúrközpontokban, vagy művelődési házakban, úgyhogy mindenki igazából a környéken keresse a lehetőséget, hogy hol vetítik ezt a filmet, de hogyha nem talál, akkor pedig igen, otthon is akár nézhetjük együtt, vagy ha van kedve, akkor eljöhet a Pannonia stúdióban, és nézheti
3: hát,
1: velünk.
3: Ha még van hely, mert ott sajnos limitált a létszám.
0: És nagyon menő lenne moziban nézni, nem? Igen.
2: Egy nagy macskafogó szenz alakul, óriási.
3: Igen, és tényleg ebben ez, hogy egyszer és a nagy tömeg együttnézésének az ereje, az lehet, hogy valamit megmozdít, és lehet, hogy ez egy ilyen mozgalom lesz. Még az is lehet, hogy más kultikus filmek együttnézésébe is bele lehet tenni egy ilyen mozgalmasítást, nem tudom, szerintem ez nagyon szép gondolat. húgaim találták ki.
0: Váltsuk le a macska uralma. Na hát, köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen.
0: Ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás, mindjárt jövünk vissza a zene után.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora, és még mindig Lindával vagyunk itt a stúdióban, én Petya vagyok a pultnál, és hát itt az előbb már kiveséztük a macskafogót, aminek 40 éves jubileumi vetítése lesz október 2-án 19 órától, hogy aki szereti a macskafogót, az nézze. Pont most viszont eszembe jutott, hogy pont október 2-án este lesz amit az előbb említettem a pszichedelikus témában, ez a kerekasztal, tehát ez pont egybeesik az LTPPK-n. Sajnos választania kell az embernek, hogy vagy macskafogót néz, vagy pszichedelikus kerekasztalt.
1: És ez a pszichedelikus kerekasztal, ez nyitott a nagy közönség számára?
0: Igen, nyitott, ha bár belépős lesz. Van egy Facebook eseménye is, úgyhogy ezt meg lehet találni.
1: És te szereplője leszel a kerekasztalnak?
0: Nem, én nem leszek a szereplője, viszont pszichiáterek lesznek benne. Úgy, tehát ez olyanok is, akik nem feltétlenül a pszichedelikumok hívei, vagy mondjam, tehát kritikus hangok is lesznek.
1: Na igen, ezt akartam kérdezni, hogy akkor ez egy ilyen konszenzus a tudományban, vagy a pszichológusok, pszichiáterek között, hogy akkor most van itt egy eszköz, és akkor próbáljuk meg használni, vagy azért vannak ennek ellenzői?
0: Vannak, nyilván mindennek vannak. Mint ahogy egyébként a hagyományos antidepresszánsoknak is vannak, de hát azért, hogyha mondjuk ezek a szerek átmennek a klinikai vizsgálatokon, elfogadott gyógyszerek lesznek, akkor azért nehéz őket elvetni csak azon az alapon, hogy valakinek valamiféle morális szempontból kifogása van ezek ellen a szerek ellen. Tehát azért azt is tudni kell, hogy a 70-es évek óta nagyon kevés innováció volt a pszichiátriai kezelésben. Hát akkor ugye a 70-es, 80-es években terjedtek el ezek a bizonyos SSRI típusú antidepresszánsok, és így azóta nagyon sok újdonság nem volt, és óriási nagy szükség van rá, vagy igény van rá, mert hogy azért azok a gyógyszerek, amik jelenleg vannak forgalomban, pszichiátriai gyógyszerek, azok nem mindenki, van akinél működnek, életeket tudnak menteni, de van akinél egyáltalán nem működnek, és tényleg nagy szükség lenne újakra. Ráadásul ugye amiben mások a pszichedelikumok, hogy ez nem egy hosszú ideig szedendő valami, bár ezt még nem teljesen látjuk eddig, hogy a hatásaik azok meddig tartanak, de nem így minden nap szedendő valami, hanem mondjuk egyszer beveszi valaki egy pszichiáter vagy pszichológus felügyelete alatt, és akkor utána elvileg a hatások azok hosszú ideig fennállnak.
1: Ja, hogy switchel valamit a fejben, és akkor...
0: Igen, tehát hogy gyakorlatilag a gyökér okokkal való dolgozást, tehát nem egyszerű tünetcsillapítást eredményeznek. Jó reggelt kívánunk!
1: Halló!
2: Szevasztok, jó reggelt, a buszos vagyok. Petyától kérdezném meg, hogy ugye azzal egyetértettünk, hogyha az embernek valamilyen, hogy mondjam, komolyabb erőfeszítést kell tenni azért, hogy önmagán változtasson, mert ahhoz nyilván az kell, hogy erőfeszítést tegyünk, mert az senkinek nem megy csak úgy. Annak ugye van valami fajta, annak lehet valami igazán jó eredménye.
0: Hát igen. Ez kérdés volt, vagy csak komment?
2: Igen, ez csak egy, hogy indítsuk el egy beszélgetést erről, lenne ugyanis egy kérdésem. Te, aki ismered ezt, el tudod-e azt mondani, hogy ezeknek a pszichedelikumoknak a használatával ez az erőfeszítés ugyanúgy megmarad?
0: Hát sőt, ezek igazából nagyon komoly munkával járnak. Tehát egy ilyen pszichedelikus terápia az nem egyszerűen egy ilyen, nem tudom, eufórikus állapot,

0: nem sokszor nagyon sötét és fájdalmas dolgok jönnek elő egy ilyen terápia során, tehát inkább azt látom, hogy sok ember fél attól, hogy igénybe vegye ezt, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mint mondjuk valaki elmegy egy buliba, és ott drogozik, vagy hasonló. Eleve itt órián, tehát sokkal nagyobb dózisokkal dolgoznak, tehát itt egy hosszú órákon tartó, nagyon mély, akár tudattalan elásott tartalmak jöhetnek elő. Feküdni kell egy ágyon gyakorlatilag ilyen eye shade-del, ez a szemtakaróval, tehát hogy igazából az ember magával van. Nyilván van mellette pszichoterapeuta, aki akár kíséri, de hogy alapvetően azért itt ez nem egy lányálom, egy ilyen utazás.
1: Akkor csak az érdekel engem, mert igazából nem ismerem ezt az egész, hogy mondjam, hogy ennek a folyamatát, csak úgy megakadt a fülem ezen, mert nekem ez egy veszőparipám, de úgy tűnik, hogy ez nem fog bejönni, hogy akkor viszont mi az a morális aggály, miatt itt akiknek fel kell szólni, vagy úgy érzik, hogy fel kell szólni ezzel, hogy ez ne terjedjen el?
0: Hát szerintem egyrészt egy ilyen tudatlanság és előítélet, ami ellene szól alapvetően, illetve hát az, hogy egyes emberek attól, másik, amitől félhetnek emberek, hogy felhoz esetleg olyan dolgokat, amivel aztán nem tud mit kezdeni az illető, de erre nyilván az a válasz, hogy ha egy pszichoterápiás folyamat során kerülnek fel ilyen fájdalmas és nehéz dolgok, akkor az a lényeg, hogy ezzel utána lehessen dolgozni. Hogyha valaki ezt egy kontrollálatlan körülmények között használja, és neki van esetleg egy feldolgozatlan traumája, vagy bármi, ami ilyenkor előjön, és utána ezt nem dolgozza fel, abból lehetnek nagyon csúnya dolgok. Tehát, hogy nem mindegy az, hogy az ember milyen körülmények között hogyan használja ezeket a szereket. Tehát valóban vannak kockázatai, veszélyei, de hogy azért amikor egy ellenőrzött körülmények között használják, akkor nem történt még olyan eset, amikor valaki tartósan benne maradt volna, mondjuk egy ilyen pszichotikus állapotban, vagy ilyesmi, tehát hogy ezeket nyilván lehet ezeket a kockázatokat csökkenteni.
1: Oké, szuper, ez így egész jó hangzik, egész más megítélése került így akkor elém ez a dolog, mert mondom, hogy ez valahogy kicsit úgy olyan volt, hogy megúszni akarunk ezekkel dolgokat, legalábbis ez volt eddig így.
0: Nem, ez egy nagyon munkás dolog, egy ilyen, tehát hogy úgy van, részt kell venni egy előkészítő terápiás ülésen, amikor egyáltalán nincs benne a szer, tehát szermentesen, ott feltérképezi gyakorlatilag a terapeuta az illetőt, és aztán eljutnak egy olyan pontra, amikor van ez a szer terrel való terápiás ülés, ami akár 6-7 óráig tart, tehát ez egy hosszú, és akkor utána van a feldolgozó vagy integráló szakasz, ami még akár hetekig tarthat, és ott feldolgozzák az élményt. Tehát ez így történik, tehát ez ebből a szer használata az mondjuk egy pár órás dolog, de hogy egyébként előtte és utána is egy komoly terápiás munka van benne.
1: Tehát, hogy akik ellenzik, azok mindösszesen ezt hallják ki belőle, hogy valami fajta szert kell használni, és ugye a szer használat az így kicsit összemosodik azzal, ahogyan az utcán használhatják, vagy nem tudom.
0: Hát igen. Lehet,
1: hogy nem jó ítélik, hogy tesz meg. Jó, köszi, sziasztok!
0: Hello! Nyilván ez benne van, ez a fajta.
2: Hát meg az is, hogy nyilván nem mindegy, hogy a szabályozás az hogy fog, milyen eszközt, milyen diagnózishoz rendelni, hogy ezt nyilván ki kell kutakodni ügyesen, hogy ez elérje a célját.
0: Hát igazából ezek nagyon-nagyon szigorúan le vannak szabályozva, tehát hogy két terapeuta kell, milyen előkészítő szakasz. Igazából a nehezebben szabályozható rész az nem a szer maga, hanem az, hogy milyen terápiás módszert alkalmaz, mert hogy a pszichoterapeuták nagyon sokféle módszerrel dolgoznak, a kognitív viselkedés terápiától az ilyen analitikusabb, ilyen pszichodinamikus módszerekig, tehát hogy az igazából az, ami az egy olyan változó, ami egyébként szintén felmerült, mint kritika, hogy ott azt nehéz kontrollálni, hogy akkor a terapeuta mit visz bele, ő milyen terápiás módszert visz bele.
2: Hát meg, hogy az alany milyen terápiás módszert igényel, mert mint hogy az a
0: Igen.
2: probléma, amit meg kell oldani.
0: Igen, ez benne van, és emiatt aztán nem is lehet teljesen standardizálni ezt az egészet. Úgyhogy meglátjuk. Lejárt a műsoridőnk
2: Na,
0: közben.
2: De a Drug Reporteren megjelentek a témában friss videók, úgyhogy
0: bizony, azt
2: nézzétek
0: meg. Drugreporter.hu oldalon van egy bécsi ketamin klinikában készült interjú, meg a harlemi hollandiai pszichedelikus konferencián készített filmünk most már magyar felirattal is elérhető, úgyhogy ott ezeket megtalálhatjátok, illetve a Drug Reporter Szabad Egyetem nek a teljes felvétele a támogatóink számára hozzáférhető. Na, hát köszönjük szépen akkor, hogy velünk voltatok, ez volt a hajnali hasadás. Lindával, Petyával. Jövő
2: Sziasztok.
0: Héten Linda lesz elvileg a pultban. Izgalmas. Na, sziasztok!
2: Sziasztok!
3: A Tilos Rádió híreit halljátok.
4: Augusztus 30-án útnak indult a Nancy Grace Roman amerikai űrteleszkóp, hogy 2x5 éves küldetése során a külső naprendszer objektumait, szupernovákat, növekedő fekete lyukakat és milliárdnyi galaxist figyeljen meg. A NASA szeptember közepén közölte, az eszköz élettartama hosszabbnak ígérkezik, mivel a tervezetnél közel 2 tonnával kisebb ösztömegének hála, felbocsátásakor több, további 4 évre elegendő üzemanyaggal töltötték fel. Ugyanennyit takarított meg a kivételes pontossággal végzett első pályakiigazítás, sőt a szeptember végi másodiktól és a december elejé pályára állástól is ilyen mennyiség remélhető, amivel a Roman űrtávcső előreláthatólag 22 évig marad működőképes, írta meg a 24.hu. Ha milliárdnyi a Földhöz hasonló bolygó létezik, miért nem találjuk más értelmes fajok nyomát? Idézi a Fermi paradoxont az IFL Science, illetve a rakéta.hu. A milyenkel rokon bolygókat fenyegethetik ugyan aszteroidák vagy környező égitestek is, ám végső pusztulásukat többnyire saját csillaguk hozza el, az pedig addig él, amíg benne magfúzió zajlik. 4,5 már eltelt a 9-10 milliárd évből, ameddig a napunkhoz hasonló csillagok működni szoktak. Az egyszerű sejtektől az emberi technológia megjelenéséig 4 milliárd esztendő kellett. Tekintve ezt a viszonylag szűk időablakot, a földinél lassabb törzsfejlődés mellett az összetettebb élőlények valószínűleg ki sem tudnak alakulni bolygójuk túlzott felforrósodása előtt. Vitorlázni tanulnak testnevelés órán a Balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskola 5-esei. A képzésben 43 tanuló kapcsolódott be, akik péntekenként az utolsó 2 órán sajátítják el a vízisport alapjait. A program, amely a Veszprém Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatásával a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület szervezésében valósul meg, szeptember 11-én vette kezdetét. Az első 2 még elméleti tanóra az iskola falai között zajlott. Szeptember 18-ától pedig kerékpáron hajtanak át a nebulok Káptalanfüredre gyakorlati oktatásra. A rangos építész Györgyi Dénes nevét viselő iskolába járt korábban a Sporták 2026-os világbajnoka Vadnai Jonatán és testvére a vitorlázó olimpikon Benjamin is, írja az Eduline.
3: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Na hát szép jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt a helyettes reggeli. Bakcsi Árpáddal és Csíki Sándorral, két hetente kedden 9-től 10-ig. Árpád hamarosan megérkezik, nagy szeretettel várjuk. Ő a biciklis, tehát valamelyre erre kerekezik, tekereg. És persze, van ott két milyen színű piros, és a tiéd milyen? Laci, milyen színű ott a mikrofonod?
1: Sárga.
0: Igen, Attila a piros, most már hallható vagy, László pedig a sárga mikrofonnál van. Na, a stúdióban a vendégünk, várunk közben persze Árpádra is, aki szerintem perceken belül megérkezik. A stúdióban a vendégeink Siklósi László, aki hát most már 20 éve él Monakóban, és vendéglátásról, a helyi viszonyokról, a monakói hercegről, a díjairól és a sikereiről is szó esik, és persze a családi múltat se feledjük majd el. És ott van mellette, ott ül kedves barátom, Vámos Attila, Budapest és Szomolya. Szomolyán, most már Szomolyán, miután ott vannak a szőlők, meg közben, ahogy ígértem, megérkezett Árpi is. Szomolyán pedig íme Bakcsi Árpád, Siklósi László és Vámos Attila, ismered. Na, Attila ugye Szomolya szülötte, nem szülötte, ő az Alföld szülötte. Közben itt ilyen kommentál, ez a narráció, barátságos készfogások történtek, a felek egymásra mosolyogtak. Úgyhogy ilyesmik történtek. Attila Alföld szülöttje.
2: Orosháza.
0: Orosháza. Kedves, ha van orosházi hallgatónk, akkor a Árpád mindjárt mondja a telefonszámot. 2-15-37-73-ba telefonáljon. Hát előbb-utóbb megtanulom.
3: 8 év, és meg annyi gyakorlás.
0: Az melyik?
3: Majd föltolom.
0: Ja, én vagyok a sárga. Ja, kék. Jó.
3: Sárga lettél, Sanyi?
0: Igen, igen. Kék voltál.
3: Szeretettel köszöntjük Szabó László hallgatónkat is, akivel tegnap ismerkedtem meg, és egy nagyon szimpatikus beszélgető partnerrel leltem, és azon nyomban lájkolója lett a helyettes reggelinek. Látatlan van.
0: Igen.
3: Hát ez hihetetlen, nem?
0: Ez teljesen. Na, Árpád, kezdhetünk?
3: Hát már el is kezdhet semmi, nem?
0: Igen, igen, igen, ez itt tehát a helyettes reggeli. Siklósi Lászlóba kezdeném, mert hogy ilyen, te vagy az egzotikusabb. Mondjuk Szomolya is egzotikus, lássuk be, az egri borvidék legkeletibb csücskében, az sem semmi, de azért kezdjük veled, hogyha lehet.
3: Ugye? Most már, a napos órák számában szinte megegyezik a két vidék, nem lassan?
0: Hát ugye a Koddazűrön vagy.
4: Igen, jó reggelt kívánok. Pontosan így van.
3: Annak is egy gyöngyszemén.
0: És hol is?
4: Matonban élek, és a monakói hercegségben van a vállalkozásom, most már 16 éve, és Mantonban is
0: magyar
4: volt.
0: Magyar állampolgárként mondtad.
4: Igen, igen, igen, magyar állampolgár, ragaszkodtam a magyar állampolgársághoz.
0: Mert hogy egyébként most nem árulunk el nagy titkot, de azért mégiscsak, mert hogy egyébként kifizetődőbb magyar állampolgárnak lenni, ugye? Monakóban, mint franciának.
4: Ez nézőpont kérdése, de valójában igen.
0: Na.
4: Adózási szempontból mindenféleképpen érdekesebb.
0: Figyelünk, 16 éve vagy ott, a kikötőben is többek között.
4: Így van, a kikötőben van egy vendéglőm, ez kis gyors értelem, ami szezonálisan működik, mivel a kikötőben biztos a kedves hallgatók is tudják, hogy rengeteg esemény zajlik, mint például a Forma 1-es futam is májusban, most júniusban volt idén, rendhagyó módon.
3: Bocsánat, ez az a kikötő része, ahol az úszoda van, meg a rászkeszkedő.
0: Így van, ez így a képeslapokon, amit lehet látni.
4: Igen, igen.
0: Az.
4: Igen.
3: Álmom és volt egyszer úszni abban a medencében, és sikerült.
4: Hát képzeld el, a mi éttermünk, vagy kis vendéglőnk, meg pont a medencével szemben van, szóval így ez nagyon... gyakorlatilag a bejárattal szembe van, tehát hogyha be tudunk menni a medencéhez, akkor gyakorlatilag, ha bemész, akkor rajtunk keresztül kell, hogy ha meg kijössz, akkor meg rajtunk keresztül jössz ki. Szóval ez egy nagyon, nagyon szuper hely, szóval így mondani.
3: Hát, az egy vagyon, nem egy ilyen helyet.
4: Igen, nem adják ingyen, nem adják ingyen a helyet. Igen,
1: ez na pontosan... jó, amikor elkezdted, azért fokozatosan épült ez fel.
4: Pontosan.
1: És azért mondjuk meg azt is, hogy mik a fő profiljai, tehát mitől vagy te híres egyébként vendéglősként Monakóban? A gyerekek miről ismernek?
4: A gyerekek a Kürtös Kalácsról ismernek. Nekem volt mindig is egy nagy vágyom, mert ugye labdarúgóként érkeztem Franciaországba. Sajnos a karrierem nem azt a pályát futotta be, amit én megálmodtam, hogy egyszer majd híres labdarúgó leszek. Sajnos egy sérülés ez megakadályozta. Amit ma már nem bánok, de ezt a hírességet valahogy így megkaptam a Kürtös Kalácson keresztül, hogyha szabad így fogalmazni, mivel mindenki, hogy aki meglát és fölismer, ugye azért tudja mindenki, hogy Monakó nem egy magyarországi nagyság, és népességbe sem.
1: Ismernek téged ott Monakóba? Felismernek?
4: Azt nem tudom, hogy azt nem tudom, hogy így névre ismernek, de azt tudom, hogy Monsieur Brioche, illetve mindig, amikor a gyerekek mondják, hogy hát ugye ez csak annyi, hogy itt a Kalácsos úr, vagy a Kalács, tehát így a Kalácsos úr, aki megismer egy picivel jobban, és megmondom nektek őszintén, ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés, hogy valakit Monakóba a magyarnak hívni, tehát a le hongrois,
1: le hongrois. Te vagy a magyar Monakóban?
4: Igen, én vagyok a magyar a Monakóba, szóval ez ha úgy tetszik, ez egy felelősség is. Tehát mégiscsak ott én képvisem az országot, tehát nem azt mondom, hogy nem élek normálisan, és minden egy ilyen színházi, ez most egy ilyen nagyon divatos szó, nem úgy élek, hogy a hétköznapokban, de nyilván az emberek, nem tudom, hogy ki, hogy mikor, ez egy felelősség.
1: Ez így szép, ez nagyon szép gondolat volt. Klasszikám, ez nagyon szép volt, de ugye de nem vagy milliómos vagy?
4: Igen, ez egy tipikus ez egy tipikus magyar kérdés, mivel ha ugye hozzánk Dél-Amerikától Dél-Koreáig mindenfajta vendég megfordul. Ebből fakadóan nagyon sok ember ok nélkül is egy kicsit ilyen pszichológussá válszott a munkád során, mint vendéglátós, és ez valami fantasztikus, hogy a magyar az egyből az első kérdése egyből a zsebedbe kotorászik.
1: Na, látod, tehát azért próbáltam itt
3: otthon
1: érezd meg.
4: Tehát a dél-amerikai az, hogy és hogy készül ez, és hogy, és hogy tudjuk ezt meg, hogy tudjuk megpróbálni.
1: Éreket minek kérdeznénk? Mert csak egy kérdés maradt.
4: Vagy ezt kérdezi, hogy hol van a monakói palota, tehát, hogy hova tud ő, honnan tud innen fölmenni. Pedig
1: csak föl kéne nézni egy kicsit, nem?
4: Igen, mert ott vagyunk pont alatta, és... És magyar, okay. Ez az első kérdése, hogy és megéri.
1: Vettük a kritikai hangokat, tehát nem kotorászunk egyébként a zsebedbe, különben is tudom, hogy nem vagy az, éled a munkás hétköznapokat. Amúgy pedig nagyon aranyosokat meséltél egyébként annak idején, amikor Attila barátom elvitt engem hozzád egy ilyen karácsony előtt egy-két nappal, amikor a monakói herceg is ott meglátogatta a te üzletedet, és ugye volt egy protokollális, hát majd itt lesz akkor a barátaival 10 percig című dolog, és akkor rettenetesen készültél. Mi is készültünk.
4: Tegyük hozzá, az a 10 perc az egy 3 órára
1: sikerült. Erről beszélek, hogy már régen bezárták ott a karácsonyi vásárt, amikor a herceg még mindig ott ült a
3: Kürtös
1: Kalács készítő bódénál a barátaival, fogyasztotta Attila borát, Akkor az Attila hozott kacsamáját, azt én sütöttem a bódéba, és úgyhogy egészen jól érezték magukat. Tehát a Hercegi út, mondhatjuk, hogy te a Hercegi útbarban egy ilyen, a magyar az egy ilyen libling viszonylag. Tehát olyan, akit szívesen látnak.
4: Hát azt nem tudom, hogy a milyen alapján lett egy ilyen szimpátia közöttünk. Valószínűleg személyen...
1: Most Albertről beszélünk, második van, Albertről.
4: Igen, Albert felségéről. Én nagyon sokat köszönhetek neki, ezt én soha nem fogom elfelejteni, de ez valóban, tehát ő felsége, hogy mondjam, ő nem joystickkal irányított valaki, ezt ugye mindenki el tudja képzelni, tehát azt, hogy ő ezt a lehetőséget adta számomra, ez gyakorlatilag azt gondolom, hogy annak szólt, hogy amit az évek alatt ott mi sikerült.
1: De egy nagyon szerény, szimpatikus.
3: Milyen lehetőséget adott? Tehát bekopogtattál hozzá?
4: Nem. Ez évek alatt alakult ki. Az első komoly ilyen felhívás, én azt gondolom, az volt, amikor a első magyarként és első közép-európaiként megnyertük a Monte Carlo-i gasztronómiai kiállítást a legjobb külföldi termékek kategóriájában.
3: Ez gondolom kürtös kalács volt.
4: Kürtös nem. Itt gyakorlatilag egy sokkal diversifikáltabb történetről van szó. Kürtös kalács is volt, ami ugye egy látványt adott, de itt hazai termelőktől elmentem a legjobb kézműves termékekig, gondolok itt a lekváron, a kacsomájon keresztül, a megyboron keresztül, például most itt nem tudom, hogy terméket lehet mondani, de tehát egy nagyon széles körben bemutattuk a magyar
3: gasztronómiát,
4: uh-huh. És ez egy unikális dolog volt akkor, egyedülálló, ez 2011-et írunk ekkor, és egy nagyon szép ajándékkal is kedveskedtem a hercegnek, meghívtam a standunkhoz, ő ezt elfogadta, és onnantól egy barátság alakult ki, és innen datált a dolog. Ott egy jó beszélgetésen voltunk túl, és ez egyszerűen megfogta így, vagy nem tudom, ez indította el. Tehát előtte nekem nem volt semmi kapcsolatom, hogy is lehetett volna. Egy csepeli srác vagyok, aki megragadta a lehetőséget, és szépen lépésről lépésre tudatosan, professzionálisan elindult egy úton, és ezt díjazta ő felségén, azt gondolom.
1: De egyébként a mi benyomásuk is az egy nagyon szerény, normális, tehát egy ilyen hétköznap, nyilván nem az, de egy hétköznapinak látszó,
3: hát látszó lehet ember. Lehet árnyalni a képet.
1: Hát nyilván, persze, lehet ezt ezzelre, de ugye az a társaság, akivel mi láttuk, azok a hajdani iskolatársai voltak, így van?
4: Közeli barátok voltak, igen.
1: Ja, közeli,
4: és volt közöttük ugye a akinek a leghíresebb pégsége van a hercegségben, ők osztálytársak voltak, a hölgy, nem tudom, hogy emlékszel.
1: Megemlékszem le, persze.
4: Ők osztálytársak voltak annó, és ott az egyik orvosa volt jelen, szintén egy vendéglő tulajdonos volt.
1: Tehát nem az elefántcsont, nem ott ül a kastélyban, és nézeget tápcsőben lefelé, nézi az embereket, hogy azok milyenek. Attilának igen, pont rád akartam kanyarodni, az első az lett, hogy honnan is ismeritek ti egymást?
2: Még csak visszatérnék az előző témához, hogy amikor Albert Herceggel először találkoztam, ugye személyesen, te is ott voltál, Sanyi, ugye Laci által kerültünk bele ebbe a pillanatba, de ha nem tudom, hogy ő Albert Herceg,
1: eszembe nem jutott
2: volna, ugye, egy herceggel találkozni.
1: Hasonló, de hát itt Monakóban úgy látszik, mindenki egyforma.
2: Nem, ezt tényleg csak úgy kell elképzelni, hogy ugye ő is nyújtotta a kezét, Attila, Albert, hello. Nagyjából így kezdődött az egész. Leültünk beszélgetni.
1: És fogyasztottak rendesen azért.
3: Hát azért nem csodálom.
2: Hát több karton bor elfogyott gyakorlatilag aznap este.
3: Ez minőség.
2: Ez a rövid 10 perces informális találkozó, amit Laci is említett, ugye több mint 3 óra volt. Gyakorlatilag otthon éreztük magunkat, azt gondolom.
1: Igen, és egyébként arra határozott emlékszem, hogy ott ücsörgött egy ember egy paddalod év vagy kettő, és akkor arról kiderült, hogy ő a biztonsági ember.
4: Nem egy volt azért.
1: Nem egy volt?
4: Nem. Sanyit másra figyeltél szerintem.
1: Én a kacsamásra figyeltem egyébként, igen.
3: Ott szerintem nincs olyan négyzetcentim, ami ne lenne bekamerázva.
1: Hát mondjuk az, igen, ott azért jó pár milliárdot az a kikötőben azért úgy előfordul.
4: Hát ez is a vonzó a gazdagok számára, mert itt a folyosón kérdezted, hogy mi, ugye több ok, az egyik az a biztonság. Tehát ugye azért gondoljunk abba bele, hogy itt a világ egy leggazdagabb emberei vannak. Ezek nagyon, bármennyire is furcsa, ezek törékeny emberek, tehát zsarolhatóak, tehát itt azért lehet gondolni bármire. Nyilván az ember a családját biztonságba akarja tudni. Tehát ugye volt ez a robbantásos dolog, azt gondolom, itt mindenki igen, hallotta. Igen. Ez soha nem történt a hercegség történetébe előtte. Ez mindenkit megrázott ott, mert ezt ideig úgy tudtuk, hogy itt ilyen nem fordulhat elő. Nyilván ugye azonnal, ahogy beszéltük is, hogy gyakorlatilag 50 méterenként kamera van minden, és sőt lehallgatók is vannak, amikor liftekben.
3: Minden liftben, minden lépcsőházban.
4: Tehát nagyon-nagyon...
1: Igen, ennyire?
4: Igen, abszolút, hogy a 100%-os biztonságot tudják garantálni, és azért, hogy az ember kiengedi a gyermekét, egy gazdag ember is, nyilván ugye azért a gazdag embereknek is, mert ugye sokszor találkozunk velük, és mindegyik nagyon diszkrét, nagyon nyugodtak, nem, tényleg nem lehet ezt érzékelni, hogy ő egy gazdag ember, mert nem játsza meg magát, vagy ilyen
1: hát most kinek játsza meg egy nálán a gazdagabbnak?
4: Igen, ott nem lehet tudnod, hogy hány is a kabát, tehát ott ugye az emberek a hajókban mérik a gazdagságukat, ugye azt hiszem valami ilyesmi, hogy méterenként 1 millió euróval nő a hajónak az értéke, tehát így valaki beparkol egy 50 méteres, akkor oda jön egy 60 méteres, na figyelj, nekem ez van, tehát ugye ez is egy kicsit ilyen óvodai szín, de hát ez van.
1: Egyébként Attila, most maradva ennél az egzotikus témánál legalábbis számomra az. Ugye utána azt követően pedig ugye a Laci intézte azt a bizonyos banketre, vagy karácsonyra, vagy újévre, amikor a te boraidat ajándékozta a herceg
2: Az korábban történt.
1: Az korábban? Az megelőző volt?
2: Mi már úgy jutottunk ki, Sanyi, akkor, hogy ez már megtörtént korábban.
1: Ja.
2: Tehát ezt Laci által kerültünk be ugye a politába, és bekerültünk egy karácsonyi borválogatásba, és aztán gyakorlatilag ránk esett a választás, és 220 ember kapta ajándékba gyakorlatilag.
1: Szomolya, borait.
2: Így van. Tehát egyedi fadoboz Albert Herceg címerével. És
1: milyen bort kaptak?
2: Négyféle bor volt egyébként. Már nem is emlékszem.
1: Turán
2: az biztos volt benne, Szirá is volt benne, Cabernet Sauvignon is volt benne.
1: Vörös borok voltak
2: egyébként. Hozzá kell tenni, hogy fehér bort akkor nem is küldtem, mert akkor még kevesebb fehér borom volt, és ami volt, azt sajnáltam odaadni bárkinek is.
1: De hogy már megígyő egy hercegét.
2: Hát a többet rendelnek.
1: Amikor mehetek én is például hozzá.
2: Nem, csak úgy voltam vele, ha sokkal többet akarnak rendelni, és elfogy, akkor mit fogunk még kóstolni?
1: Igen, hát ez kétségtelenül, ez egy izé.
2: És vörösborból több volt, és így esett a választás.
1: Ugye, Laci, te itt hogy felkészítsék, küldtél nekem egy ilyen zanzásított család történetet, én nem tudtam rólad egyébként, hogy hogy te már ötödik generációs vendéglátos, mert hogy Kolozsvárot Klein úr nyitotta a szőlőlevél éttermet 1883-ban. És akkor tehát itt kezdődött az ismert
4: igen.
1: Mai tudásunk szerint 1883-ban szőlőlevéllel kezdődött az, aminek de ott a most már ötödik generációs embere vagy. Úgyhogy most volt is éttermed.
4: Így van, Montonban. Erre...
1: Magyar stílusú, vagy mi?
4: Igen, mi abszolút. Erre nagyon büszke vagyok, mert ez egy életpályának a úgymond a koronája.
1: Hát most adjál, mert egy
4: bizonyos szakasz.
1: Olyan fiatal.
4: Nem. Hát ennek a 16 év, vagy 15 év, amit itt fölépítettünk. Itt azért nem szeretnék megfeledkezni a kollégákról is, akik mai napig is azt a minőséget teszik le az asztalra, hogy ott tudjunk lenni, és meg tudjuk állni a helyünket egy ilyen környezetbe, ahol azért ne felejtsük el, hogy a világ egyik legismertebb országáról beszélünk, ahol hihetetlen nagy versenyhelyzet van, minőséget kell letenni mindig. Tehát ez nélkülük nem
1: De nincs más volna. Kürtös kalácsos
4: ízés. Nincs. De én ezt a kürtös kalácsot most már ugye azért továbbfejlesztettem, tehát ugye Monakóba is most már egy kis vendéglőként üzemelünk, tehát ott is gyakorlatilag a nemzetközi konyhát fúzionáljuk itt most szép divatos szóval a magyar értékekkel, magyar specialitásokkal, szezonális jellege, nyilván nyáron annyira a gulyás nem működik, de abszolút próbáljuk a hazai ízeket.
1: Meghívhattál vendégséfnek, ugye? Attila tartana, boros rendező.
4: Hát, Sanyi, hát ki akarsz jönni nyaralni, szólsz?
1: Nem nyaralni, akkor... hát én nekem a munkaijötet, tudod?
4: Ja, tudom.
1: Dolgozni.
4: Hát, de
1: a felem de figyelj, vonatom, hát, nyaralni.
4: Hát nem is jönné úgy, hogy nem dolgozol nálam, tehát az,
1: ja,
4: az,
1: úgy, az na, biztos. De akkor igen.
4: Hát figyelj, hát egész nap dolgozt, majd este, majd
3: most akkor két étteremről veszünk, ugye?
1: Kettő, egyszer állt is, még belefér a másikba, itt azt váltunk. Alterálva.
3: Én a Monte Carlo-t választom, jó? Leugrok a Carrefourba bevásárolni, az úgyis 3,5 óra, még végig megy
1: az ember a Carrefourba. Ott van kész étel is, úgyhogy az egyszerű.
3: Az elképesztő, te voltál ott Carrefourban?
1: Nem, Monte Carlo, nem, Carrefourban voltam, de már úgy.
3: Volt ott, hát az a Carrefour, az egy kategória. Van egy olyan halpiac rész van bent az áruházon belül, hogy egy ilyen jéghegyen áll egy fickó, akinek csak az a dolga, hogy ami érkezik be éppen frissen, azt mondjuk egy tizenvalány évvel ezelőtti állapotról beszélek.
1: Ott 10 év vagdossa?
3: Nem, hogy vagdossa, hanem ott kúrjongat, hogy most érkezett, és akkor egyszer elkúrjantotta magát, hogy most érkezett a 4x2-es rák az Indiai óceánról, és akkor oda cappogtam.
1: És van külön a paplan osztály, meg valaki alszik?
3: A paplan osztály, ez csak az élelmiszer osztály, az a 3,5 óra, és a boroknál, ami hát elképesztő, hogy milyen soron állnak a borok, ott van egy sommelier fickó, és akkor nézi a cekkeredet, hogy mi van benne. Előtte ment egy néni csirkével a cekkerben, vagy milyen van a bevásárlókosom, és akkor odalépett hozzá kedves, hogy látom, hogy csirkét fog készíteni, ajánlhatok hozzá valamilyen
4: fejbont. Igen, ez így van. Ez most is így van.
1: Ez a dekadens nyugat, ez borzasztó. Igen, borzasztó. Nehogy már kövessük.
4: Igen, nehogy már eladjunk valamit.
1: Igaz.
3: Na, remélem Attila borait ismeri, tényleg. Meg kéne kérdezni a szommeliét, hogy tisztában van.
1: Igen, Ati. Kapcsolódj be. Egyébként a bármit gondolod.
3: Be van kapcsolódva, nézd.
1: Igen, mert figyelj. Nagyon. Nem, mert most nem.
2: Hagyom Laci térvényesülni.
1: Hogy fogadták a helyiek, tehát ott mondjuk Vertonban, ott azért jellemzően franciák olaszok vannak. Hogy fogadták azt az éttermet, ami hát...
4: Nagyon jó fogadtatás volt, mivel ez egy teljesen új, ahogy te mondtad az előbb, egzotikus, hiszen egy új koncepcióval rukkoltunk elő. Ez a közép-európai konyhát raktuk össze. Ezt álmodtam meg, és ennek Várvízi Péter, szerintem neked mond.
1: Ismerem, persze. Ismerjük egymást.
4: Az ő szakmaiságát, tehát az én elképzelésemet, mint vendéglős, ő szakmai tudására bíztam, és így sikerült összekomponálnunk egy abszolút sokszínű közép-európai étlapot. Ez mit jelent? Tehát a mediterrán részt is belevettük, mivel ugye ez egy tengerparti étterem, közvetlenül a tengerpart mellett, tehát olyan megkerülhetetlen,
1: hát úgy van, hogy... Hát a étterem, az út, és utána már a
4: kikötő van.
1: A kikötő.
4: Az egyik részén van a kikötő, tehát szembe állsz a tengerre, az egyik részén a kikötő, a másik részén pedig a homokos strand rész van. Tehát itt megkerülhetetlen volt az, hogy az étlapra halételek emberek kerüljenek, tehát itt végignéztük, hogy milyen a horvát, vagy lemegyünk egészen Albániáig, milyen ételek vannak, és ezeket komponáltuk bele az étlapra, és ugyanúgy osztrák, magyar, természetesen magyar konyhából, és innen mindenhonnan
1: és próbáltunk. Jól fogadták a...
4: Nagyon pozitív volt ez a fogadtatás, abszolút.
1: Hát lehet azt mondani, hogy üzletileg sikeres volt?
4: Abszolút.
1: Na hát ez egy fontos. Abszolút. Hát mégis ez a mérce egy ilyen, hogy sikerült összerakni?
4: Amúgy egy ilyen történetbe bele sem mertem volna vágni, mert azért mindenhol a világon ez egy komoly investáció, tehát ennek azért alapja volt az, amiről már itt beszélgetünk, hogy Monakóban egy nagyon nagy sikere van ennek a történetnek.
1: Hát azért tehát... sok ezer ezért kürtös kalácsot el kellett adni. Tényleg egy évben mennyi kürtös? De most mindegy, nem az adóhivatal vagyok. Mennyi kürtös kalácsot adtok el?
3: És mennyiért?
4: Te figyeljetek, most mondok valamit. Most nagyon meglepőt fogok mondani. Olcsóbbak vagyunk. Én most néztem itt a budapesti árakat. Hát mi annál olcsóbbak vagyunk.
3: Hát persze, vagyunk. Hogy olcsóbbak.
4: Hát, komolyan mondom.
3: A Vincsekor áfa.
4: De figyelj, legalább.
2: Még az agabbak vagyunk itt.
1: De egyébként ez
4: figyelj. Nem, jobb a magyar fizetés.
1: Monakóban a kikötőben, ami egy frekventált hely, olcsóbb. Vagy mi itt Budapest belvárosa?
4: Igen, hát gyakorlatilag mondhatjuk.
1: Hát megelőztük őket. Na, ebből látszik, igen. Hogy haladunk
4: előre. Így, hogy most beerősödött a forint, sajnos, nekem. Jó, ez csak úgy vicce.
3: Mindegy, az egész ágazatot sújtja. Kész van
1: elő, persze.
4: Tehát azt mondom, hogy olcsóbbak vagyunk. Olcsóbbak vagyunk. Nyilván vannak olyan termékek, azért nézzétek, nálunk most gyorsan számolnom kell, 15 darab alapízünk van, 15 darab fajta a kürtös kalácsot készítünk, és akkor ezt tudjuk kombinálni, tehát ezt föl tudod vinni egészen 20-30 fajta variációra.
1: Van ennyire igény is van?
4: Ezekben azt szeretném mondani, hogy azért valaki kijön, és akkor mi mondja, hogy olcsóbb, amikor nem, nyilván ugye attól függ, hogy alapanyagtól, ugye háziasan készítjük el például a pisztácia krémet, tehát abszolút nem adalékkal dolgozunk, tehát ugye itt minőségi termékeket kell produkálni, akkor a külső rész, ugye a pisztácia, azért gondoljatok abba bele, hogy olyan 15 ezer forint a kilója a pisztáciának, tehát ezt nyilván nem tenni, az alapáról hát beszélek.
1: Annak a pisztáciának, amiről beszélünk neked.
4: Igen.
1: Ja, meg ezt tisztított pisztácia, mert ugye
4: igen.
1: Ne zavarja meg senkit, hogy 7000-ért, vagy 7700-ért kap zacsisat,
4: igen,
1: de hát ilyen héjastól.
4: Így van, így van.
1: És mondjuk nem biztos,
3: hogy honnan jön.
1: Így van, és nem biztos, hogy
3: iráni vagy.
1: Vagy Szicília, és nem biztos, hogy Szicíliában jön valahonnan a tűzhányó lábától.
4: Szóval így, hogy tényleg...
1: De most akkor, ugye, akkor de, nem... De,
3: csak bocsánat, hogy méretében ezeket mekkora kürtös kalácsok, ezek ilyen egy személyesek, vagy amiket megszoktuk,
4: ez az alkarméretű 20 nagy... 20 cm hosszú, és 4 cm átmérőjű.
3: Tehát ugye azért... Akkor ezek ilyen egy személyes kultúrát.
4: Ugye itt a kürtös kalácsról annyit tudni kell, hogy amiket most itt árulnak, ez a töltött, stb., ezek nem kürtös kalácsok. A kürtös kalácsnak ez egy hungarikum. A kürtös kalácsnak van egy definíciója, van neki mérete, pontos mérete, tehát ez exaktan, én ezt most itt nem fogom elmondani a kedves hallgatóknak, mert ez eléggé unalmas lenne.
1: A blogomon megírtam.
4: Tehát ez definiálva van, tehát hogyha valaki kiír egy olyat, hogy beletölt ilyen-olyan, amolyan dolgokat, és kürtös kalácsot ír ki rá, az nem igaz. Tehát ezt mi alapvetőleg ugye ezeket a normákat be kell, hogy tartsuk, hogy kürtös kalácsnak hívhassuk.
1: Jó, ez így.
2: De mondjuk ez a bornál is igaz számomra, hogy az alkoholmentes bor az hogy lehet bor?
1: Hát de... ez ilyen, mint a kürtő nélküli kürtös kalács.
4: Ne.
1: Igen. Mi is luk? Hol a kürtös kalács, érted? Hát ez ilyen lehet valami hasonló.
2: De válaszoltam a kérdésedre, Sanyi, az előtt, hogy találkoztunk Lacival. Annak idején egyszer megkeresett Maurer Miklós, aki akkor még nem volt barátunk, legalábbis nekem, járt haza látogatni az édesapját, és mindig...
1: A borászról beszélünk egy... Nem a borászról beszélünk, a Franciaországban.
2: Franciaország, igen. És felhívott, hogy meg akar látogatni, mert az egyik hotelbe ajánlották, hogy ha különleges bort akar kóstolni, akkor az Attilát meg kell látogatni.
1: Csak egy zárójel tegyük hozzá, hogy a Miki egy nagy gurmé, tehát tényleg egy hedonista, minden jó bort, minden jó pezsgőt, minden jó ételt, kedvelő, és nagyon tudott élni. Hála Istennek még él is.
2: Így van, most éppen Madagaszkáron. Na, egy szomicsáz meglátogatott egy éjszaka.
3: Ami majdnem magyar gyarmat lett.
1: Jelki András járt arra felé.
2: Igen.
1: Bajáról indulva, jól emlékszem.
2: Na, szóval egy éjszaka meglátogatott a családjával. Éppen nemzetközi szintű csapat volt nálam, mert voltak csehek, Amerikából hazatért barátom, tehát több oldalról, sőt, egy japán barátom is ott volt.
3: Fölvegyem?
2: Nyugodtan lefasztam, majd folytatjuk.
3: Igen, itt megállunk.
1: Hello, szia.
5: Halló, sziasztok! Szabadni kérdezni Kürtes Kalács Hungarikum ügyben?
3: Hogyne?
5: Hogy igazából én még sajnos nem kóstoltam, viszont állítólag ezek a mindenfélével megtöltött Kürtes Kalácsok, azok állítólag marha finomak, értem, hogy ez nem Kürtes Kalács, de nem tudom, hogy tudtok-e az eredetéről, de ezt egyébként Franciaországban kezdte el árulni egy srác, aki volt Pesten, és... ő találta ki, hogy sós és édes dolgokkal is ez belül meg kéne tölteni.
1: Igen.
5: Tudom, hogy most már az Indiában, meg Bangalore-ban minden sarkon ezt árulják állítólag, de hogy Istennek nem jut eszembe most a dél-francia kikötőváros, pedig jártam ott, de mindegy, ott a pályaudvar mellett nyitott egy ilyet legelőször 15 éve egy francia fiatal srác.
1: Hát Laci, mert 16 éve nyitottam Monakóba.
5: Monakóban?
1: Igen. A beszélgető partnerünk Siklási László, a Monakóban a kikötőben van a...
5: Aha, jó, akkor a kikötőben, oké. Figyeljetek, de hogy jók ezek?
1: Jók, persze, hogy jók, kóstold meg. Ne hagyj, tényleg ne ki, legalább egyszer próbáld meg.
5: Jó, csak nem jutottam még hozzá, de figyelj, nem élek olyan helyen a lárunak, de én még egy másik Hungarikummal kapcsolatban akarok tőletek kérdezni. Tudom, hogy imádjátok elviszik a beszélgetést, de hogy a lángost az én gyerekkoromban egyesével bele taggatták az olajba, és a széle volt olyan vastag, mint most az egész,
1: így van.
5: És a közepe papírvékonyra megsült.
1: Így van. Egy forintért vettem az elsőt.
5: Hogy ezt, amióta nem, tehát hogy az lángos akkor, tehát akkor az se lángos, ami az egész olyan vastag, esetleg véletlenül van egy olyan kicsit kinyúlt és túlkelt rész, ami ez a papírvékony.
1: Nézd, ló is van, baromi nagy.
3: Te szereted a papírvékony részét?
1: Meg baromi kicsi.
5: Hogy? Mit kérdezett?
3: Szereted a papírvékony részét?
5: Hát én úgy szeretem a lángos, hogy a szélén van a vastag rész, uh-huh. Középen a papírvékony, és természetesen csak fokhagyma, hiszen a forró lángos akarja az ember, semmit, ami lehűti.
1: Emlékszem arra, amiről te beszélsz, mert gyermekkorom lángosai azok ilyenek voltak, mert bevitték, volt egy lángos, az behozta az iskolába, hát rohantunk, mint az őrültek le a lépcsőn, hogy kapjunk lángost, mert forró volt még, szerintem baromi olajos, de hát kit érdekelt, az, mit tudom én, 8 évesen, vagy 10, és annak tényleg olyan volt, teljesen igazad van.
5: Mint a réteg.
3: Hát egy része volt szerintem ilyen papírvékony, azért nem a teljes közepe.
5: Hát az egész közepe ilyen.
1: Hát mind a pizzánál is van egyébként ilyen.
5: De előttem van, mivel órákig álltunk ugye sorba, hiszen már mielőtt kinyílt a lángos,
1: na, látod, hát egy figyelj, mi egy cipőbe jártunk.
5: Néztem a nénit, úgyhogy tudom pontosan a mozdulatot, szemem előtt a mozdulatot.
1: Előttem. Fogja, széthúzza, laza mozdulatta.
5: A kezébe, és a súlyától kihúzta.
1: Mint a frisbizne, beledobta, és ennyi. Jó.
5: Jó. És hát tudjátok, hogy ez hogy lett sajtos, meg tejfölös, meg minden szaros.
1: Mindent tudunk, legközelebb elmeséljük. Legközelebb tematikus lángos még napot tartunk.
3: Azon a ponton is álljunk egy picit, hogy miért kell ezzel a szar fokhagymában megkenni.
1: De jó.
5: Fokhagyma is szar már.
1: Igen, meg ki kell erre.
3: A szélességű fokhagyma.
1: Ki kell erre.
5: Hogy nem olyan fokhagymával, hanem meg kell fogni egy gereszt fokhagymát.
3: Az a jó.
5: A friss fokhagymát, azt úgy, ahogy annó a pirítósra.
1: Így. Na, hát ez jó, ilyeneket bezdek Monakóban nem esznek, érted?
3: De majd fognak.
1: Köszönjük szépen a felvetéseidet, gondolatébresztőek voltak.
3: Sziasztok!
1: Egyébként meg ami hogy nevezhető-e a lángos annak attól, míg lángosnak, ugye elkezdtem mondani, hogy lóból is van nagy, meg kicsi, ami póni, meg még nagyobb, meg igavonó, meg, de mindegyik ló.
2: Meg van vékonyabb és vastagabb.
1: De mindegyik ló, de hát ez egy de értem egyébként a gondolatfelvetést, és ez szerintem megér egy misét, a lángos, meg csináljuk egy tematikus lángost valamikor itt a közeljövőben. Most viszont a lángos, eszedbe jutott valaha is, hogy lángost készíts?
4: Próbáltuk.
1: Nem jött be ott?
4: Nem volt akkora
1: sikere. Zsíros volt a közönségnek, vagy mi
4: nem,
1: volt
4: vele a baj? Aki megkóstolt, annak nagyon-nagyon ízlett, de szóval egy idő után ugye kérdeztél az előbb, hogy mi éri meg, mivel éri meg foglalkozni.
1: Nyilván
4: azt csináld, nem mindig jó, hogyha mindenbe bele nyúlsz. Egy dologgal foglalkozz, de azt jól csináld. Tehát én ezt az elvet követem, és ez idáig működik, tehát remélem a jövőben is fog.
1: Igen, egyébként ez pont az éttermek szoktak, éttermekben nagyon sok éttermek elmondtam, hogy ne, meg megkérdezi az ember a pincért, hogy na mit válasszak? Hát tőlünk mindent lehet választani. Na most ezt a választ pont nem szeretem.
2: Nekem is szokták egyébként mondani, hogy készítsek ilyen bort, vagy olyan bort, de hát én nem akarok másfajta technológiát.
4: Nem professzionális.
1: Nem, tehát mondja meg nekem, hogy nézze, választad bármit, de nálunk tudja, mi a legjobb. Hogy ez miről vagyunk nagyon híres, akkor mondjon valamit. De egyébként ez marketing szempontból is szerintem egy jó abszolút megközelítés.
2: Abszolút. Szerintem a következetesség mindenben fontos. Tehát az ember akkor tud előre jutni valamivel, ha következetesen mindig azt teszi, amit elkezdett.
1: Egyébként röviden a kürtőskolásra még annyit érdemes elmondani, hogy annak sokféle verziója, változata van egészen fel Skandináviáig bezárólag, ami nem kürtös kalács, de ebbe a családba tartozó desszertféleség. Ami a kürtös kalácsot úgy Isten igazából jellegzetesen magyarrá teszi, az többek között az, hogy a külső felszínére cukrot szórunk, és azt rákaramellizáljuk. Ez a specifikus, megkülönböztető jegy, amit a többiek viszont nem csinálnak, helyette mindenféle ilyen egészen érdekes alakú dolgok jönnek ki abból.
3: Tüskés
1: többek ilyen között, igen, akár ahogy az megyünk készakap, tehát ilyen csöves változat, és itt most nem az egyszerűségre utalok, hanem a lukra. Szóval ilyenből azért van Európában, de a magyar az, amit te egyébként erdélyi gyökerekkel egyébként a család ott képviselsz a magyarként Monakóban, az tényleg azt lehet mondani, hogy ebből a szempontból mindenképpen különleges. Attila, milyen bort adnál egyébként egy izéhez, egy Lassi-féle kiválóan elkészített, most nem
3: ijedjünk. Alapkürtös kalács?
1: Alapkürtös kalácsod, mert nem ijedjünk el, hogy most akkor mi van benne. Vagy rajta.
2: Én például a leánkát mindenképpen el tudom képzelni hozzá. Tudjátok, akik ismernek, hogy én imádom ezt a szőlőfajtát. És ugye azon a módon, hogy mi elkészítjük a leánkát, sokkal gazdagabb, mint egy technológia által felgyorsított terjesztéssel sterilizált bor. Azt gondolom, hogy egy élelhető, nagyon gazdag, illatízvilágú bor abszolút tud párosodni egy egyszerű...
1: A párosodást kedveljük.
2: Szerintem egy óriási lehetőséget teremt a jövő fenntartása érdekében.
1: Igen,
2: a párosodás.
3: Akkor te nem tartályosan, hanem ikádban?
2: Teljes nyírkád a serjesztés, mindenféle hozzáadott anyag nélkül, van héjkapcsolódás, és mivel hideg a pince, így nagyon-nagyon hosszú az eredés, akár 2-3-4 hónap fehérbor esetében is. Utána pedig gyakorlatilag finom seprővel palackozásig hordóban van, és néha a seprőt is felkeverjük, mert ha éppen arra járok és megkóstolom, akkor általában úgy döntök, hogy felkeverem a seprőt.
1: Felkavarja az állóbort.
2: És csodás ízanyagok és illatanyagok születnek. És évekkel később akár lepalackozzuk. A legdurább az volt eddig, hogy 10 évet hordóban tartott fehérbort palackoztuk.
1: Elfelejtetted, fogadjunk.
2: Hát rájártunk azért néha. Na, de nem fejeztem még
1: be. Azt, hogy mi az a hordó ott a sarokban, az árnyékban, már nem láttam évek óta. Hát tudod, az, ami 10 éve oda beleraktál.
2: Na, de viszont nem fejeztem be, hogy a Lacival hogy találkoztam, mert közben jött a telefonhívás.
1: Ja, igen.
2: Egy szó, mint 100 Miklóssal elkezdtünk kóstolni a pincébe, és elkezdte nekem magyarázni, hogy de hát ezt így kell csinálni, meg úgy kell csinálni, a Franciaországban így csinálják, de mondom, nem Franciaországban vagyunk. Ez az én világom, én így készítem, így szeretem. És akkor eljutottunk egy hordós tételhez, és akkor mondom, hogy Miklós, ezt ne kóstold meg. Miért sajnálom? Hát mondom, igen, mert mondom, minden borra ugyanaz a vélemény, hogy a franciák így csinálják, vagy így kellene csinálni. De mondom, kóstold meg. Megkóstolja, hát ez finom. És mondom, na, akkor magyarázza, hogy ez miben másabb, mint amit eddig kóstoltunk. Azt mondja, hát most már hozzászokott a szája íze ehhez a stílushoz.
1: Megszerette.
2: Mindenesetre úgy váltunk el aznap este, hogy mondta, hogy ha nem lenne itt a családja, akkor most itt maradna a pincébe, átölelne egy hordót, és akkor bent aludna.
3: És akkor szívó szállat azért bedugna, nem?
2: Utána találkoztunk egyszer-kétszer, utána alaplátogatás volt, ha jött Magyarországra, hogy meglátogatott, és akkor Laci gyakorlatilag ő mutatta be.
1: Ja, ti ismertétek egymást korábbról.
4: Igen. Hát ott a Rivieren találkoztunk. Nyugatra szakadt magyarokként, tudod, van egy ilyen...
1: Igen.
4: A sötét nyugat.
1: Régen disszidensek voltak.
4: Igen. Hát most is meg vagyunk bejegyezve, de hát ez már csak ilyen, ez nem fog változni. És akkor ott egy barátságot kötöttünk egymással, és sok jó ember találkozott, és akkor én így hál' Istennek megismertem Attilát, így meg Sanyi téged.
1: Igen.
3: Most már engem is, és így szaporodnak a barátságok.
1: Mikivel azért a nidzai virágpiacon jót sampanyoztunk.
2: Az egy most hosszú nap volt.
1: Na, egyik csak zárójelben, mert ez nem tartozik igazából a nagyon a témához.
4: Igen. Ezt jó, hogy mondjátok. Pont ő felsége érkezett.
1: Igen, aznap ugye
4: igen.
1: Megalapoztuk a hangulatot.
2: De egy kiváló este született belőle.
1: De igen, egyébként köszönhetően annak a barátságosságnak, amit egyébként elkövettél ott. És mik a tervek? Mert ugye beszéltünk erről az étteremről, igen. Ami ugye ott volt a tengerparton, most továbbra is ott van, de ettől ezt eladtad.
4: Igen. Itt azért
1: annyi... Kaptál egy vissza, hogy mondjam, olyan ajánlatot, nézd, amit úgy nem nagyon akartál?
4: Nem titok, ez is benne volt, de most már szerintem, aki így a vendéglátásban dolgozik, és ti is, mint szakemberek, ezt látjátok, hogy a világ változik, kihívásokkal teli, erre a kihívásra reagálnia kell az embernek, főképpen, hogyha vezető vagy. Én ezeket ugye most már régóta tanulmányozom, és egy másik irányba úgy döntöttem, hogy a cégnek a irányítását egy másfelé fogunk fordulni a prémium kategóriába. Itt jaktokon és villákba és sportrendezvényekre szeretnénk szervezni cateringezéseket. Gyakorlatilag ezt az irányt fogjuk venni, ami már egy ideje előkészületekben van, erről meg is osztottam neked egy pár gondolatot, és egy globalizált világban nehéz családdinak maradni. Ugye beszéltünk arról, hogy én egy ötödik generációs kereskedői családból jövök, ahol mindig is a kereskedelem, a vendéglátás, a vendégszeretet, a minőség, és a tradíciók meghatározták, és főképpen az innováció is meghatározta a családomnak az életét, és én úgy gondolom, hogy ezt kell folytatni, ezt föl kell tudni ismerni, és remélem, hogy jó döntést fogok hozni így ezzel kapcsolatban.
1: Ja, akkor még nem tudod, hogy mit fogsz csinálni?
4: De, csak ezeket már...
3: Az első lépéseket
4: ez most kiépítőben van, rengeteg kapcsolatrendszerem van, Szárémótól egészen Szent-Tropéig, és ezeket gyakorlatilag most ennek a projektnek fogom...
1: Embereid is vannak?
4: Hát ezek mindig nehéz vannak.
1: Abszolút,
4: különben nyitottak vagyunk, mert szeretnénk a csapatot bővíteni, és egy ilyen komoly projekthez kellenek jó szakemberek. Főképpen rendezvényszervezésről is beszélünk, tehát ez egy új szegmens.
1: Figyelj, ez egy most elég, ezért ez így egy elég összetett dolog, amiről most mesélsz.
4: Abszolút. Tehát ez a dolog, ez most egy új irányt vesz az életünkbe, és azért így szépen, mivel az alapjaink már megvannak, tehát jó.
1: És van konyhai háttered is?
4: Hogyne.
1: Jó, nyilván, mert ez kell. Alaposan.
4: Tehát ugye az étterem az abszolút ad erre logisztikát.
1: És mi van a fejedben, hány fős rendezvényekig?
4: Figyelj, tehát itt 50-60, itt most én nem akarok itt számokat mondani.
1: Jó, de hát valami nyilván van az, hogy ezt most így
4: föl kell tudni építeni. Van már megkeresésünk itt a következő évi Forma 1-es futamra.
1: Na.
4: Így ezeket, tehát hogy a hitelességünket ugye megszerezzük, ezeket a rendezvényeket kell jól abszolválni, és akkor utána meglátjuk. Én most nem azt mondom, hogy a csillagos ég, mert itt azért beszéltünk, hogy földön kell tudni maradni, itt a világ egyik leggazdagabb részén vagy, tudnod kell, hogy itt cápák

0: Tehát aki erre nem tud reagálni... Egy olyan
1: beszélünk, ami elindította egyáltalán ezt a vendéglátós kultúrát a világban.
0: Ott is változások vannak, és tehát az, a tradicionális konyha...
1: És bajban vannak ők is.
0: Nem, ezt így nem mondanám, hogy bajban, de ott is a társadalom olló ketté szakad. Nem olyan szignifikánsan, mint itt Magyarországon, de érzékelhető. Tehát mindaz az a réteg, hogyha ebbe benne vagy, és vársz, az is egy állapot, de én azt gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha reagálunk, hogyha elébe megyünk a dolgoknak. Én ezt teszem most. Egy olyan piaci folyamat van, hogy a Sanyi kérdezte, hogy ki vásárolta meg ezt az éttermet, ez egy grup volt. Ez a grup nem multi, hanem részvényesekkel van tele, rengeteg étteremmel és tengerparti plázsokkal, nem tudom, hogy mondjuk ezt magyarul. Plázsokat birtokol, tehát magyarul, amit így elkezdtem mondani, ez a családi vállalkozás, ez még Olaszországban működik, de itt Franciaországban, ahol több millió euróba kerül egy plázs, tehát gondoljunk bele több milliárd forintba, nem tudsz családi vállalkozásként egy ilyet, hogy a mama, a papa, a gyerekek, stb. Tehát a piac ezt adja, és nem tudsz ellene szembe menni. Reagálnod kell, ezzel kell együtt élned. És én ezt ismertem, és ebbe gondolom, hogy egy ilyen döntés kellett.
2: Hát kíváncsian figyeljük majd egyébként.
0: Hát remélem, hogy meghívtok, és akkor elmondom.
2: Ati, neked is van az vendéglátós háttered a családnak.
3: Abszolút. Hát édesanyám és édesapám is vendéglátósok voltak, bár kocsmában nőttem fel kezdetként, egy éves koromban
2: hát
3: is.
2: Hát ezért lettél borász egyébként.
3: De ez is egy érdekes dolog, mert pont az, hogy kocsmában álltam két lábra egy éves koromban, és amiket abban az időben éreztem illatokat a raktárba, pont azt tartott távol a alkoholfogyasztást, és gyakorlatilag majdnem 23 éves koromig gyakorlatilag meg sem kóstoltam semmilyen alkoholos italt. Még úgy, hogy katona is voltam, és még én sem pénztem be a katonáknak meg a tiszteknek az italt.
2: És akkor átkötünk Franciaországra, mert hogy mi volt az, ami az első ital, ami aztán, amitől kezdve aztán átszakadt a gát?
3: Hát Angliában meggyőztek, hogy kóstoljak meg egy sámpányt, és gyakorlatilag ez indított el ezen az úton. Utána pedig egy hatputon stokai asszú volt a következő, és feltettem a kérdést magamnak, hogy miért nem ittam eddig, hiszen hogyha ez az alkohol, akkor szeretem. Nyilván a bort nem tartjuk alkoholnak, mint hogy a orvosi kérdévre, amikor kérdezik, hogy alkoholt szokott-e fogyasztani. Azt szoktam érni, hogy alkoholt nagyon ritkán iszom, vagy nem iszom, de bort több palacka is akár naponta, és akkor általában az eredményeim után az orvos mindig behív, hogy hát de ez hogy lehet? Hát jobbak az eredmények, mint annak, aki nem iszik. Hát mondom, valószínűleg azért, mert tiszta a dolgokat eszünk-iszunk, legalábbis próbálunk odafigyelni erre, és nyilván a szervezetünk is reagál arra, hogy mit teszünk magunkével. Mint ahogy akikkel körbeveszünk magunkat, valahol másoljuk egymást szavakba, gondolatokba, rezgésekbe, érzésekbe. Szóval mindenre oda kell figyelni a környezetünkbe, mert azzá válunk, ami körülvesz bennünket, vagy amivel körülveszünk magunkat.
2: Ez így van. És hogyha, igen, és már csak adás is sikerült.
1: Ezt 6 perccel később kellett volna mondani, hogy milyen jó végszó.
2: Nem, akkor csiholunk még ebből, de egyébként van, tehát ez régóta ott a tudományban is régóta ismert, és sokszor elhangzottak olyan dolgok már, hogy a betegségeink 80%-a az tényleg a táplálékaink eredménye, vagy akár, de most már lehet, hogy több, nagyobb százalékot érdemes mondani, miután.
3: És ugye ne felejtsük, hogy a bor folyékony táplálék.
1: Meg a levegő, amit
2: belélegzünk. Egyébként hogyne, hát Észak-Olaszországban, amikor mentünk különféle borászatokba, rendszeresen, tehát nem is volt olyan hely, ahol nem volt ennek a kis családi szőlészet a bemutatójának szerves része azt, hogy elmesélték, hogy nagyon szegény volt a falu, mindenki nagyon szegény volt, a bort ittuk, mert hogy nem volt étel, tehát mindenki volt egy kis szőlője, mert az adott energiát valamit. Tehát a bort azt úgy kezelték, mint egy olyan forrást, mint egy energiaforrást a túléléshez.
3: Ez így van, viszont a mindennapi fogyasztású borok, azok nyilván tudják, hogy alacsonyabb alkohol vannak, tehát hogy abból sokat
2: ittak. Jó, de ebből

0: szerintem 5-6 liter tavó volt a pincébe, úgy megittak, mint annak
1: hát a lényeg. A hatása végén ugyanaz volt.
0: Hát igen, most lehet, hogy 10%-os volt egyébként, igen, mondjuk alkoholtartalomban, vagy ilyesmi.
1: Igen, tehát ahogy szokták mondani, hogy a bor méltóságot ad a vacsorához, amit később elvesz tőled, ha túl sokat tettél magad élet.
0: Egyébként, igen. Mint egyik kezével vesz, ad, a másik kezével el is veszi. Meddig van az még Magyarországon? Mert ugye most látogatóban, a kislányod itt él.
2: Igen.
0: És meddig maradsz még?
2: Most megyünk, srácok már kint vannak, készülünk a Monakóba az újabb szezonra, mert most eddig bezártunk, ugye mondtam nektek, hogy a...
0: Mi, hogy vannak ott a szezonok? Mert ugye most a szezonról beszéltél.
2: Hát ugye van nyári, és akkor most jön az őszi és a téli szezon. Kettő között, ugye szeptemberben van a Jaksó, ez Monakóba hasonló nagy rendezvény, mint a Forma 1. Ilyenkor van a legnagyobb üzletkötések, tehát itt adják el a világon a legtöbb hajót.
0: Jó!
2: És hát evidens módon ilyenkor nem lehetünk ott ezen a helyen, mert ugye már megbeszéltük, hogy pont a kikötőben vagyunk, és ez az egész kikötő ilyenkor le van foglalva ennek az eseménynek. És akkor ennek az eseménynek a lebontása zajlik, és már a héten a srácok már kint vannak, és kezdik az előkészületet, mert ugye ezt az épületet, amiben mi árulunk, ugye ez föl kell, ezek több tonnás épület, ezt föl kell építenünk.
0: Jó, ilyenkor lebontjátok teljesen?
2: Igen.
0: Tehát ott ki van takarítva az egész kikötő?
2: Hogyne, természetesen.
0: Az összes bódé, mert ugye nem csak egy bódé van, ott egymás mellett sorakoztok.
2: Hogyne. Tehát ezek több tonnás épületek, amiket meg kell oldani, ugye.
0: És ezt hova viszitek ilyenkor? Franciaországban raktároztok?
2: Igen, Franciaországban raktározunk, mert igen, meg nem is lenne hely.
0: Nem lenne hely, persze.
2: Nem lenne hely Monakóba, tehát van egy antrepó Nizzától egy picivel, tehát egy 30 kilométeres távolságban.
0: Nyilván ezek Monakó felé?
2: Nem, Nizza felé.
0: Ja, igen, Nizza felé. Ja, igen.
3: De mondod, hogy a srácok, hogy akkor csak magyarokkal dolgozol, vagy vannak
2: ez mindig változó. Van egy, valaki már 10 éve dolgozik velem, a leg 2-3 éve, de mindig változik ugye a csapat, portugál, francia, magyar, de főképpen magyarok a fő, akik már beszélnek franciául is, az egy nagyon fontos dolog.
3: És
2: tehát ez egy vegyes, nem szoktunk ebbe, jó dolgozzon, az a lényeg, tehát magyarokkal is van probléma, tehát én próbálok segíteni embereknek, hogy egy lehetőséget adni, de aki nem él vele, az, tehát nem nyaralni jön ki az ember, tehát sokan mindig félreértik.
3: Világos, hogy akkor minden nap nyitva vagytok?
2: Igen, hogyha nyitva tartás, hogyha beindul a szezon, akkor igen, akkor minden nap nyitva vagyunk. És tehát, hogy én is megyek vissza, és akkor ezt fogom irányítani, ezt a munkálatokat, de már azért vannak, akik tudják, hogy mit kell csinálni.
0: És ez minden évben lebontás, igen, építés?
2: Hát ebből áll az életünknek a nagy része, mind a sátoros sok, de hát ez van, valamit valamiért, de ennek, hogy ilyen jó helyünk van, ennek ez az ára is, nyilván ugye ezek a költségek, ugye említetted te is, vannak költségek természetesen.
0: Na hát, Attila.
3: Legalább építeni. Kimehetünk, nem?
0: Egyébként persze.
1: Építeni mindig jó, nem?
3: Nem, szerintem Sanyi főkóstolónak lenne igazán jó. Hát ha a herceg főkóstolója nem?
0: Ez így.
3: Ha már itt van a herceg főkalácsosa. Nem főtanácsos, hanem főkalácsos.
0: Ezt a főkalácsosa. Valami gondolatot...
3: Most kéne zárót, mi?
0: Még csiholjatok ki magatokban.
1: Szerintem azt azért nem mondtuk el teljesen, csak részben, hogy ugye volt a karácsonyi válogatás, hogy kerültünk ugye be borral. Laci engem felhívott, hogy a herceg segített neki egy ügyben, és hogy látta nálam, hogy van fadobozom, és hogy a 12-es fadobozt rakjam tele a legkülönlegesebb boraimmal. És ezt vitte fel a hercegnek ajándékba. És innen indult el az egész. És azt gondolom, hogy ahogy Laci megálmodta a saját világát, és abból kialakult valami teljesen más, ami egy még nagyobb álom lett aztán talán. Ez az álom sokszorozódott az én lehetőségeimmel. És össze tudtuk kapcsolni ezeket az álmokat, és ebből mindig kialakul valami nagyszerű, ami előremutat, és azt gondolom, hogy mindenkinek tudni kell álmodni, és meg kell tudni valósítani azokat az álmokat. És visszatérünk a következetességhez, hogy következetesen szeretni, hinni és tisztelni kell azt, amivel foglalkozunk, amivel körülveszünk magunkat.
3: Tökéletes. A jó dolgok indikátora a jó bor.
1: Lehetőséget teremt, tessék, hogy szebbé tegyük az életünket.
0: Tessék. Hát ezeknek az aranyat érő szavaknak a jegyében köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
3: Én Lacinak még annyit mondanék, hogy ugye a magyar gasztronómiából, a külföldön fölépült magyar gasztronómiából ismerünk még egy ilyet, aki labdarúgóból lett nagy gasztronómiai név, Kövi Pali bácsi. Hát ugyanilyen karriert kívánok neked is, hogy ilyen.
2: Köszönöm szépen.
0: Úgy emlegessenek, remélem.
3: Ilyen pályát fussá be.
2: Köszönöm szépen, hát köszönöm a meghívást. Minden jót kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük, fiúk.
3: Ez volt a helyettes reggeli, jövő
0: két bort.
3: Egészen meglepően szuper zenét találtam.
0: Így van.
3: Remélem, hogy
0: Bakcsi Árpád.
3: És Csiki Sándor.
0: Sziasztok.
3: Szevasztok.
1: Sziasztok.
2: Viszlát.
0: Jaj.
2: Viszlát.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Kivételes épségben megőrződő madártollakat találtak egy 66 millió éves koprolitban, megkövesedett dinoszaurusz ürülékben. Valószínűleg egy nanotirannusztól származott. 2016-ban fedezte fel a montanai Hell Creek formációban az amerikai Burke Museum paleontológusa David DeMar Jr. több tollat, egy sügér halpikkelyét és egy kihalt búvármadár Hesperornithiformus csontjait tartalmazta. A tollaknak is ugyanattól a madártól kellett származniuk. A Current Biology-ban, a kutatók tanulmányukban arra a következtetésre jutottak, hogy ezek a tollak egy evolúciós középutat képviselnek. Egyesek modernnek és vízállónak tűnnek, mint mások kisebbek, bolyhosak és primitívek. A korábbi dinoszauruszokkal emlékeztetnek. Ritka betekintést nyújtanak abba, hogy bizonyos madarak miért érték túl az aszteroida becsapódását, amely 66 millió évvel ezelőtt végzett a nem madárféle dinoszauruszokkal. A magyar nanacsírét hallottátok?
2: Az emberekhez hasonlóan önkontroll gyakorolnak a kutyák, amikor megtiltunk nekik valamit. Tudatos erőfeszítésre és akaraterőre van szükségük ahhoz, hogy ne nyúljanak hozzá egy érdekes vagy ízletes dologhoz. Kutyák agy aktivitása az emberi önkontroll idegrendszeri jellegzetességéhez hasonló mintázatot mutat, amikor visszafogják viselkedésüket. Derült ki az ELTE és a Hunan kutatóinak új tanulmányából. A kutatás bővíti ismereteinket a kutyák agyműködésével kapcsolatban, emberi jelenségek jobb megértésében is segíthet. A kutyák gyorsabban élnek és öregszenek az embereknél, de ugyanabban a környezetben élnek, egyes tényezőket hatékonyabban tudunk vizsgálni náluk, mint az emberi populációban. Az embereknél a homloklebeny működésének zavarai az ADHD-ban és az abnormális testsúlygyarapodásban is szerepet játszanak. Ha a kutyáknál mérni tudjuk a homloklebeny bevonódásának EEG korrelátumait, az lehetővé teszi egyes viselkedési és idegrendszeri hasonlóságok feltárását, írja a 24.hu.
3: Ha milliárdnyi a Földhöz hasonló bolygó létezik, miért nem találjuk más értelmes fajok nyomát? Idézi a Fermi paradoxont az IFL Science, illetve a rakéta.hu. A miénkkel rokon bolygókat fenyegethetik ugyan aszteroidák vagy környező égitestek is, ám végső pusztulásukat többnyire saját csillaguk hozza el, az pedig addig él, amíg benne magfúzió zajlik. 4,5 már eltelt a 9-10 milliárd évből, ameddig a napunkhoz hasonló csillagok működni szoktak. Az egyszerű sejtektől az emberi technológia megjelenéséig 4 milliárd esztendő kellett. Tekintve ezt a viszonylag szűk időablakot, a földinél lassabb törzsfejlődés mellett az összetettebb élőlények valószínűleg ki sem tudnak alakulni bolygójuk túlzott felforrósodása előtt.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Jó reggelt kívánok, drága Tilos Rádió hallgatók. Ez itt a Csonka Magyarország Rádió komplex, brutális, ezoterikus wellness fitness magazinja. Minek itt a pult mögött? Igen, miért megérkeztem volna, az én egyik remek korábbi mixem szólt, örülök neki, hogy jól szórakoztatok rajta. Így is van, mindjárt érkezik Cselkányos. Sajnos úgy számoltunk, hogy bejön személyesen a stúdióba hosszú idő után Stirlic is, de mert hogy itthon tartózkodik Magyarországon, de fájdalmas módon családi programja akadt, úgyhogy ő nem tud jönni. Lőrinc gondolom dolgozik, úgyhogy Iván pedig távol van tartósan. 215-37-73 a telefonszámunk, úgyhogy ezen lehet minket hívni. Dr. Cselkányos érkeztével hamarosan megbeszéljük, hogyan lehetséges az a szociológiai és statisztika tudományának módszerei segítségével, hogy egy kutatóintézet képtelen megtippelni akár napokkal előre is, hogy mi lesz a választás eredménye, ennek milyen módszertani és egyéb háttere lehetséges. Ezen kívül pedig, ha lehetséges, akkor meg is szavaztatjuk majd a kedves közönséget arról, hogy szerintük ma éppen kit fognak elvinni parkettásba, vagy nem parkettásba. És hát természetesen arról is. Mi Istenem. Igen, tehát nagyon-nagyon izgalmas dolgok történnek a világban, vagy éppenséggel nem. Akit izgatnak ezek a dolgok, azt gondolom, hogy nap mint nap bekapcsolja a parlamenti közvetítést, és számos tévécsatornán, illetve online felületen meg tudja tenni, vagy esetleg utólag elolvasgatja a parlamenti hozzászólásokat. Fantasztikusak, kifejezetten erre szánt oldalak állnak rendelkezésre, ahol egyébként a hivatalos parlament.hu-nál könnyebben kezelhető felületen lehet megnézni azt, hogy hogyan terjeszti elő a megfelelő minisztériumok törvényjavaslatait a megfelelő szakállamtitkár, aki a Jézusom, ezt ismerem, ezt az embert, és akkor, ja persze, ez az RTL riporter volt, típusú Zsolt. Ez nekem munkajelleggel volt egy ilyen nagyszerű élmény. Na de, igen. Szóval, ha korábban ez ugye unalmasnak is tűnt, mert hosszú időre a érdemi parlamenti munka szünetelt Magyarországon. Egész pontosan ugye hát volt parlamenti munka, csak hát tétje az ugye nem sok volt a dolognak, bár én igazán nem akarom leszólni a korábban működött Orbán ellenes ellenzéknek a szórakoztató performanszait, de hát fogadatja sajnos nem nagyon volt a dolognak. Ezzel szemben, hogyha most valaképpen nézzük a dolgot, akkor úgy a HR fronton, mint hogy nevezzük ezt, mint a törvényalkotás terén nagyon érdekes dolgok történnek. Kétségtelen, hogy ezek nem fogják át a teljes Orbán által megteremtett univerzumnak minden sötét sarkát, és látnivalóan sok a türelmetlenség ezzel kapcsolatban. Például Mérd X vezeti a Z hivatalt, színházat, bankot, sőt, nemzeti bankot. De hát az az igazság, hogy minden ilyen esetben valószínűleg, hogy kompromisszumokat kell kötni, mert egyszerre nem lehet mindenkit mindenhová leváltani. Meg véletlenül az is probléma, hogy kérem szépen, minden egyes posztra szakembert is kell találni, és hát nem mindenki számára annyira vonzó, hogy egy korábban alappal csőttömegnek tűnő vállalkozás megfelelő részlegét vezesse, legyen az minisztérium, vagy valami fontos kormányhivatal vezetője, vagy hát valamelyik sok sportszövetségnek a vezetése. Nem is szólva az egyes futballklubokról, amelyeket, hát mint tudjuk jól, így teljes mértékben kisajátította a NER a miniszterelnök sajátos érdeklődésének köszönhetően, és hát azt is tudjuk, hogy vagy ezeket is a csókosok irányították, vagy éppen ellenkezőleg olyan feketeseggőek, akik mindegy a bőrük kiváltása érdekében átvettek egy-egy labdarúgó csapatot. Ez egyébként ez a Diós Győr példája, amelyet hosszú időn át Leistinger Tamás, a híres fizikusból lett vállalkozó vezetett, de valami a diósdiát most kivezett, ezt annyira nem tudom. Látom, az ország egy jelentős részét még mindig az köti le persze, még emellett, hogy melyik labdarúgó mérkőzésen tölti idejét, kedves ex-miniszterelnökünk, mert talán még az is, hogy ezeken a mérkőzéseken mi történik. Hát igen, ezek nagyon sajátos dolgok. Én azt mondanám persze, hogy ha most sportszmakkainak nézzük a dolgot, akkor kár lenne a válogatottat már most elparentálni a két szánalmas mérkőzés után, mert lesz még több is. De az az igazság, hogy nem is érdekesebb, hogy ez persze ezek is a éppen zajló, hát hogy úgy mondjam, szimbolikus politikai manővereknek a fejezetéként, szánytámadásaiként maradnak majd meg, hogy mondjam, tehát hogyha az volt a tesztnek a célja, hogy lemérjük, hogy a magyar közönség kiket szeret jobban, az ukránokat vagy az északíreket, akkor egyértelmű választ kaptunk rá. Úgyhogy nagy kérdés természetesen, hogy pont arra a publikumra, aki szabad idejét, meg annak nem kis részét továbbra is nemzeti csapatunk szorgalmas követésére és az itt eladott politikai performanszokra pazarolja, hogy érdemes-e ilyen nagy mértékben az ő vélekedéseiket figyelembe venni. Tudom, látom magam előtt azokat a vélekedéseket, mely szerint ez a, hát hogy mondjam, több labdarúgó csapatnak a szurkoló gárdának egy része, meg ráadásul ez a válogatottra lelkesen járók egy részére is igaz lehet, hogy ezek Szabó Miklós értelemben még az előző rezsimnek a tartalékserege, amik, és máig is él az a félelem, hogy nem véletlenül fontos Nerember vezeti az első számú, amúgy az európai második számú kupasorozatban sikeresen szereplő Ferencvárost, mert hogy ennek valami fajta ilyen oka és célja is van. Én merem remélni, hogy ezért nem erről van szó feltétlenül, de az viszont látható, hogy ahogy más táján is a világnak, Európában egyébként ez egészen világosan látszik, hogy ez a közönség, amely érdekes módon nem kicsi, pedig hát ezt már a 80-as években is a haladó értelmiség kihalásra érdemesnek ítélte, szóval ez a nagy tömegében a labdarúgást követő, sőt, ráadásul azt ilyen szinte vallásos elfogultsággal és rajongással követő publikum az továbbra is nagy számban van jelen, és hát, hogy ők politikailag mozgósíthatók, az jól látható azon, hogy néha milyen formációkat mutatnak be, milyenek a drapériák, a dekorációk, úgyhogy igen, az ilyen részeire a politikai nyilvánosságnak illik figyelni, mert hogy ráadásul úgy tűnik, hogy Kelet-Európában ennek többször is volt már, hogy mondjam, történelem formáló ereje. Elég csak arra gondolni, hogy mi történt még a 90-es évek elején, mondjuk a Crvena Zvezda, ez egy belgrádi csapat, és a Dinamo Zágráb, na ez meg egy zágrábi, mint nevéből is kitűnt labdarúgó mérkőzésein, és hogy hogyan fejlődött ez tovább idővel, már addig a szintig is, hogy ezek a szurkolói csoportok idővel megjelentek különböző immár harcoló, hát vagy legalábbis így az ellen élő erejének fegyveres, tevőleges pusztításában résztvevő alakulatok tagjaként a részben a szlavóniai, meg krajnai részben, meg aztán meg a boszniai frontokon. Úgyhogy ennyire persze nyilván nem érdemes a párhuzamokat a végtelenségig vinni, nem vagyok benne biztos, hogy minden egyes ilyen politikai jelentőséggel is bíró gesztust, amikor Hát egy B-közép tetemre hívja a új kormány, vagy egy-egy miniszterét, ami azért ez egy nagyon sajátos része a dolognak, tehát ugye valljuk be. Ez a digitális térben amúgy eszközölt kommentekhez képest ez a teljes visszatérés az analóg világba, úgyhogy maga részéről egy kis megható is. De hogy ennek mennyi a valós erőtétje, azt egyelőre még nehéz felmérni. Én kétségesnek tartom, hogy ennek tényleg nagyobb jelentősége volna. Na, most természetesen lehet örülni, vagy szomorkodni annak, hogy mit játszik a csapatunk, és azon kívül persze ennek van egy ilyen esztétikai értéke, és ezeknek most nem volt, tudom, jó, tehát így a hát az ukrán meccset az legalább lapozva el lehetett viselni, az északért azt úgysem, de mindegy. Hát nem lehet mindig, tehát tudom, hogy nálunk csodálatos világsztárok játszanak többek között csapatunkban, akik fontos nemzetközi jelentőségű topbajnokságban szereplő neves csapatok játékosai, kulcsi játékosai ráadásul. Hát ők is foghatnak ki rossz napot, amikor a labdarúgás helyett leginkább a sértődött gesztusok bemutatása maradt, meg utána egy kis dulakodás. A dulakodás egyébként csak meg kell jegyeznem, az nekem mindig nagyon tetszett, és ez eszembe jut, hogy amikor a labdarúgó, amely éhezik, aki éhezik a közönség szeretetére, és hát tudja jól, hogy milyen közönség van ott előtte, már ivott a pálinkájukból, énekelte velük együtt a Nélkület című méltán népszerű slágert, az hajlamosan gesztusokat tenni, amivel mintegy, hát minimum kiengeszteli ezt a publikumot azután, hogyha már ilyen nem túl acélos játékkal elvesztett egy kulcsfontosságú meccset. Gondolok itt arra, hogy az a hírhedett, vagy híres városi derbiken, tehát hogy van római, glasgowi és torinói, barcelonai, madridi, stb. Verziója, két híres csapat, az egyik esetleg híresebb, Liverpool is van, tehát tényleg. Akkor kérlek szépen, és az az igazság, hogy az ilyen városi derbiken egyszerűen a közönség egy része az elvárja, hogy legyen legalább egy-két kiállítás, néhány belemenés, nyújtott lábbal oda csúszás, és ami a legfontosabb, egy kis tömeg balhé, amikor a két csapat egymásnak zúdul, ami hát szerintem ilyen tesztoszteronnal terített közegben, szerintem teljes mértékben magától értetődő, ilyen esetekben erre természetesen sor fog kerülni. Az, mint az első ilyen pletyka arról szólt, hogy mentős is beavatkozott. Ő valószínűleg, hogy félreértette a szituációt valószínűleg. Vagy hát már tovább lépni készült abba a fázisba, amit ugye nem szeretnénk elérni, amikor ez egy ilyen színházról, ahol van ez a birkózó színház, ezt gondolom kedves közönség is látott esetleg ilyet, bár nyilván letagadja még legközelebbi családtagja jelent is, amit így pankrációként közvetítenek ez csak a wrestling a amerikai kultúrában. Remélem, hogy ezt kultúrának lehet nevezni, de hát igen, vegyük azzak. És ilyen körülmények között, tehát tényleg csak azt hiányzott, persze tudom, hogy a közönség köréből beadják a széket, ha már hogy ezt az összehajtottat, amin a másik fején össze lehet törni esetleg valaki. Igen, vagy a közösség köréből valaki beugrik, ez a Jézusom, igen, fejtem ezeket a szakkifejezéseket, de tegnap megtanultam például a belly-to-bellit, ami egy egészen fantasztikus dobás kombináció, amit előtte gondosan kell gyakorolni a két félnek, tehát így valószínűleg, hogyha ilyen jobban kidolgozott, előzetes formatív aktusok lettek volna ezen a Ezt úgy hívják, hogy nagyon érdekes, hogy Magyarországon ez nagyon fontos volt, ez a birkózás, mert nem a amerikai wrestling, hanem a magyar, amit úgy, tehát ilyen salátófülű emberek vívtak egymással, és sűrű toszogatással, egymás markolászásával, és amiben a magyar sport egy ideig igen jó volt, tehát hogy számos olimpiai érmet szereztünk ebben a szakákban, és csak emlékszem rá, ugye ja Istenem, 80-as moszkvai VB és Növényi Norbert befutása, aki aztán utána egy ilyen erős popkarriert is vittyentett, bár hát nem a, talán nem a legjobb oldalán a lónak. Minden esetre ebben a szakákban azért nem feltétlenül a szépség dominált, tehát hogy bár az ember várta, hogy a, de ez a pontokat úgy szerezzük, hogy a másik mögé kerülünk, ez azért egy elég sajátos asszociációkat ébresztő mozgása nem volt, és lehet, hogy a másik megforgatása sem keltett akkora hát lelkesedést a közönségbe, bár a fele tudja, ez két, egy ilyen forgatás, azt hiszem két pont járt, úgy van. Ez a lehetőség van előttünk, tehát hogyha ezeket is talán ilyen előre begyakorolt formációkkal adták volna elő, aminek fontos rész, hogy a köterről a másik nyakába ugrunk, illetve előre befűrészelt asztalokat és székeket törünk szét rajta, akkor a nagyobb közönség élvezte volna ezeket a sportokat. De hát nekünk tudjuk, az volt a fontos nagyon sokáig, még mi ezt próbáljuk, ezt a hagyományt érezgetni, hogy minél több olimpiai pontot szerezni, minél több érmet, és akkor elő kellene végezni az éremtáblázaton, ami hát egy nagyon sajátos kielégülési formán, ráadásul kompenzációként is nagyon érdekes, miközben tudjuk, hogy egyéb versenyszámokban, ami egy a például a well-being, vagy esetleg a gazdaságilag értelmezett jólét, ezekben a kategóriákban sajnos Magyarország sosem bírt aranyérmet szerezni, de még a olimpiai pontszerző helyek egyike se jött össze, közben megérkezett Csákányos. Szervusz. Csákányost azonnal szóhoz juttatom. Hello.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Jó reggelt kívánok. Úgyhogy mi a helyzet, Csákányos? Hogy vagy?
1: Ó, hát minden remek.
0: Minden remek, így van.
1: Remek. Na mindegy, bocsánat, nem tudtam hallgatni idefelé.
0: Semmi gond. Éppen sportsikereink történeti hátteréről próbáltam beszélni.
1: Belfast mérkőzés.
0: Belfast, igen. Hát amit megtekintett ugye miniszterelnökünk is helyben a miközben. A rimpár másik felét most nem mondom. Így van, miközben elvitték a Belfastra rímerő szerencsétlent. Nem ő feladta magát, a másikat vitték el. Egyébként csak megjegyezném neked, hogy ebben az esetben én érteni vélem, hogy valahol ezt meg kell ragadni jogi kategóriákkal, de ez nekem valahol máshogy jön le. Tehát, hogy itt mivel is vádolják voltak éppen? Mert én érteni vélem, hogy mit követett el, de mintha nem azzal vádolnák.
1: Mármint a Hankó?
0: Hankó. Elnézést, a Hankó rengeteg közpénzt osztott ki, mondjuk így, hogy önkényesen, de nyilvánvalóan nem a saját felhatalmazására. Olyan embereknek, akik az övék voltak. Ez hát gyakorlatilag jó, a választás manipulációja, ugye? Ez nem egy másik, egyébként szerintem súlyosabb hát, alatt belső bűncselekmény. Persze értem én azt, hogy erre valószínűleg arról van szó, hogy egyébként hogy a törvényi keretek nem kellően kidolgozottak ahhoz, hogy ezt a helyén kezeljük. Mert szerintem ezt a sima lopásnál meg, hogy megkentek és elfogadom, azt, hogy te meghekkeled a választásokat, vagy megpróbáld meghekkelni, az nálam egyébként súlyosabban büntetendő dolog. Ez elnézés, de ez a pucsnak egy formája, úgyhogy, és ilyenkor elő kell szedni, hogy aha, ez saját ötletéből akart ezt megcsinálni. Ki is vezeti azt a pártot, aki meg a kormányát, aminek a tagja volt? Ő miért Belfastban ül és néz meccset, érted? Mert akkor nyilvánvalóan szerintem, na jó, oké. Tehát így.
1: Szóval, hogy ez a, én nem ismerem ennyire a töméget, de hát van tiltott pártfinanszírozás.
0: Ó, hát ez már egyébként messze túl van azon, mert hát tényleg így van. Ez a teljes a politikai masinériának a finanszírozása, mert a párt, tudjuk, hogy ez a párt ez mindig kiszervezte a megfelelő.
1: Egyébként, na jó, csak hogy, ja, ugye? De nem ellentmondani, mert teljesen igazad van, egyébként nyilvánvalóan ez a ami a leginkább probléma és legkevésbé etikus dolog, amit ő csinált, vagy szóval ez a lényege, de hát érted, akkor ott van, hogy az MTV elfinanszírozása. Szóval érted, tehát, hogy ez amúgy az egész NER-nek a logikája ez volt, hogy minden lehetséges forrást arra költeni, hogy a hatalmat meg tudják tartani. Szóval ebből a szempontból ez rendszerszerű működés volt. Egyébként nem azért mondom, hogy ez kisebbítené a problémát, csak mondom, hogy amúgy akkor mindenkit meg lehet találni egy idő után.
0: Nekem azonnal kérdést elfelelő, csak az a vélekedésem, hogyha nem megfelelő kategóriákba vádolják meg, akkor nehezebb lesz bizonyítani. Kedves telefonáló, onnan Németből.
2: Sziasztok, Madval. Nem játszanánk egy olyat, hogy ahhoz, hogy az ellenség, vagy ahhoz, hogy ezt a felet vagy a fél érvelését ki tudja az ember játszani, vagy megértse, eljátszani az a gondolata, hogy ők hogyan értelmezik ezt az ő saját valóságukba, tehát hogy ebben a körben egy picit futni pára. Tehát, hogy arra gondolni, hogy ők valóban elhitték, hogy ezek kulturális események, amik valahogyan éppen, hogy pont akkor is abban az időpontban
0: hinni. Én azt mondom egyébként, hogy ahogy ők értelmezték a kultúrát, ez teljesen real. Kultúra ugyanis valami olyan szimbolikus köntös, szerintük szimbolikus költösbe öltöztetett, mérsékelten, vagy közepes mértékben esztétizált valami, ami alapvetően a helyes és a jó megvilágítását szolgálja a világban. Mert pedig a helyest és a jót ebben a világban az adott bárt képviseli. És
2: a kultúra az esztétikai köntösbe burkolt értékrend közvetítési
0: igen,
2: rend.
0: Így van. Így van, pontosan.
1: Tehát igen, de nem akármilyen értékrend, a párt
2: igen, az értékre, akkor már az értékrendről beszélt, hogy az, hogy Pataki Attila énekli a kölyköd voltamat a Báza keretjei falu napon,
0: igen.
2: Az értékrend közvetítése.
0: Sőt, ez valami mélyebb, misztikusabb dolog is van benne, azért higgyük el, tehát ugye ez a mindig beloptak valami kis ilyen kvázi ezót is ebbe a témába, hogy ez valahol egy ilyen misztikus szinten érintkezik a magyar néplélekkel, amelyik egy ilyen
2: és az, hogy a végén az Attila azt mondja, hogy igen. Itt van mellettem Sesták Miklós
1: barátom, igen.
2: Barátom, ő tette lehetővé, ha szeretnétek, hogy legközelebb is énekeljem a kölyköd voltamat, és legyen közmunkátok, akkor ide húzzátok. Ez egy teljesen legit dolog.
1: És ne legyen háború.
0: Így van, ez az.
2: És ne legyen háború, mert és ne legyen háború, mert hogyha nem, akkor nem a se. Ja. Oké. Hát akkor viszont érthető, teljesen védhető, tehát teljesen rendben van.
0: Igen, én attól tartok, hogy tényleg, hogy az ő világukban ezeknek persze, hogy van értelme, de hogyha akár csak mazoizmusból olvastad a sajtótermékeiket, vagy azokon az oldalakat, ahol még mindig olyan nagyon aktívak, elég csak megnézni, Hont András bejegyzései alatt kialakuló diskurzus. Na mindegy. Szóval igen, ez egy ilyen teljes mértékben kompakt és koherens világ, tehát világkép
2: jó,
0: is.
2: Jó, rendben van, de ez... tudjuk. Ez az őrült király, és a többi, láttunk már ilyen különböző irodalmi termékeket az elmúlt évezredekből. Jó. Csak ezt akartam betenni, hogy nem mindig egyértelmű dolgokat próbáljunk nézni, hanem belelátni a fejekbe, az olyan izgalmas. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget nyújtottatok erre.
0: Köszönöm. Én is köszönöm.
2: Sziasztok.
0: Szia.
1: Igen. Még az is fontos egyébként ebben az ő gondolkodás mondjukban legalábbis, ahogy ezt én az elmúlt 16 évben, vagy nem is tudom, hát ezért régebb óta figyelme. Mindegy, lényeg, hogy ők azt gondolják, hogy a világ így működik, és mindenki így csinálna a helyükben. Tehát, hogy ők nem egy különlegesen, nem tudom, aljas, vagy különlegesen fifikás, hát semmi, hanem a világ ilyen. Nem működhet másképp. A kultúra mindig értéket közvetít, egy párt értékrendjét, vagy érted? Tehát, hogy amúgy ez is benne volt, hogy mindenki így csinálja, nincs más, hogy működő világ.
0: Nem, fordítva történik a dolog, majd ők értelmezik a dolgot. Nem arról van szó, hogy ez a párt értékrendje, hanem ez az értékrend.
1: Így van.
0: És
1: így
0: ezt
1: van.
0: Az értékrendet a mi pártunk képviseli, meg még esetleg a KDNP, és ott vannak ezek a fiúk, hogy tőlünk ugye már majdnem leestek, és bár egyébként már mi is majdnem leestünk, ők egyébként jó emberek, csak néha, tehát így elgurul a nem tudom mi, tehát hogy például elfelejtik azt, hogy ki a főnök, de, ugye? Ugye? És az a lényeg, hogy ezek a nemzeti hazafias konzervatív, és csak a csomó jelzőt mondok, ezek általában sok értelme nincsen, maximum arra jók, hogy így visszanyúljanak néhány évtizedet, évszázadot most már tényleg, és most ott megkeressék az erőképeket, akik szintén, tehát hogy egyszerűen ott a nép lelkében gyökeredzik ez az mozgalom, amiből ez kinőtt. És a többiek azok pedig, azok dudvák. Úgyhogy ilyenkor kell előszedni a herbicidet, tudod, a raktárból. Ilyenkor nem szabad kimérni a glifozátot, és kerül, ami kerül, meg kell gátolni, hogy a gyom elnyomja így a tiszta búzát, mert akkor ez történik, mint a most.
1: Szerzőjüket a taknyukon és a vérükön kell kihúzni őket.
0: Igen.
1: Ahol vannak.
0: Így van. Na végre, így van. Hát aztán tényleg.
1: De hogy egyébként szerintem az is az izgalmas, amit feszegetsz, hogy akkor azért ki a főfelelős, hogy hol érnek véget a szárak, de hogy azért Hankó, tehát ő egy vezető volt, tehát ez az ő döntése, tehát neki is felelősséget kell vállalni, tehát ezt nem úgy, tehát vagy gondolom nem azt érted, hogy neki ez felmentést

0: tartozók lentről kiabáltak föl az őrizeteseknek, akik ugye a várban ültek, és ilyen rácsok mögött tényleg, mint amikor Bibók Zsigmondnak viszi Szeves Mari által alakított szeretője a kolbászokat. Na mindegy, szóval... szóval nehéz ez a dolog. Tehát, hogy azt várják el tőle nyilván, hogy énekeljen. Tehát, hogy ilyen esetben azért rendeli el az előzetes letartóztatást az ügyészség, mert félti a bőrét. Nem azért, hanem mert, hogy ennek vannak ilyen nyilván praktikus következményei, hogy amennyiben nem hagyatkozhat a letartóztatott, a vélelmezett bűntársai, bűnsegédjei szóbeli instrukcióira, akkor könnyebben kiesik a szerepéből. Mert hogy azt nyilván ez azt is sugallja, hogy nem egy magányos elkövetőről van szó. Egyébként persze a magányos elkövetőt is berakják őrizetésbe, gondolj bele, hogy ezt érted egy ilyen gyilkossági kísérlet, rablás, stb. Ilyenekért nem szokták azért, hogy majd megvárja a perét, és akkor utána beszél. De tényleg itt ez a kérdés, hogy ki kezd el beszélni. Tehát, hogy... ha én egyszer kinyitom a számat. És szerintem ilyenek azért elhangzottak esetleg némely emberek szájából is, akiket elvisznek. Hát hogy nem mindenkinek a lojalitása lesz töretlen. Tehát azért az lehetett látni, hogy például tettek olyan kijelentéseket már korábban egyébként a Simonka ügy, hoppá, ugye? Emlékszel rá? Hogy amik arra utaltak, hogy ez a lojalitás az igenis törékeny. Tehát, hogy itt vannak emberek, akik kihasználták ezt a szituációt arra, hogy ne csak a párt és az ország és a kortalan népszellem, hanem a saját érdeküket is nézzék, és amikor úgy vették észre, hogy őket nem védi meg kellő hatékonysággal az a hatalmi szisztéma, amit szolgálni véltek, akkor elkezdtek kibeszélni.
1: Hát, ugye ez egyébként szerintem mindenkinek mindenkit megviselne mentálisan bekerülni.
0: Ez persze.
1: Tehát, hogy eleve ott van, hogy ráadásul ezekben az esetekben, akiket ugye tegnap tartóztatok, meg hát ugye a jelinek, meg a szíveket, pláne. Tehát egy kivitelezett, privilegizált helyzetben vagy, tehát téged előre engedtek mindenhol.
0: Aha, igen.
1: Te bársonyszékben ültél, te a legjobb páholyokat kaptad. Te tényleg parancsoltál embereknek, és akkor hirtelen az van, hogy na, akkor vetközöl le, testüregmotozás, meg tehát, hogy ez a teljesen, hát mindegy, ismerjük ezt az a kirodalomból, hogy zajlik, amikor átved lesz rabbá, hogy az egész rendszer végigvisznek ezen a folyamaton, és akkor egyszer csak ott vagy bent, és akkor nem lehet kimenni, és hetente egyszer lehet fürödni. És nem hívhatsz fel, vagy jó, most már vannak ilyen telefonok, de érted, tehát, hogy ez azért megtör embereket, persze. És amikor főleg ott vagy, és az előzetes lett, azt hiszem most már nem így hívják, mint ha valami ilyesmit olvastam, hogy már nem előzetes letartóztatás, hanem letartóztatás. Mindegy, de hogy amikor ott vagy, ez egy szigorú feltétel, nem ez sehova, tök bonyolult, hogy fogadhatsz egyáltalán látogatót, és amúgy meg nem tudod, hogy mi lesz. Tehát azért az is egy nagyon nehéz dolog lehet önmagában, hogy nem tudod, meddig leszel ott.
0: Igen.
1: És hogy nincs mindegy, de hogy ezek, na, és akkor itt innen jön az, hogy kikkel vagy együtt egy cellában, hogy esetleg van-e köztük olyan, aki amúgy beépített ember?
0: Ja, igen.
1: Miről beszélsz bent? Ki mit fog továbbadni? Ki fog úgy csinálni, mintha mondtál volna valamit?
0: Na most erről egyébként ez tudod csak, és nincs is szó, szerintem, hanem ezeket elhelyezik egy ilyen rekeszbe. Hello.
1: Egyedül.
0: Amiben az őrsi ül például. Igen.
1: Aha. Hogy ők egyedül vannak egy szobában.
0: Igen.
1: Hát az elég luxi.
0: Az egyrészt luxi, másrészt az téboly. Nem mondom, hogy parkettásba kerül. Mindegy, szóval. Ami nagyon érdekes, hogy nem érdekes, hanem egy sajátos magyar szituáció, hogy azért a magyar börtön állapotok azok nem igazán felelnek meg olyan normáknak, amit itt nyilván a hipokrita nyugat állított fel. Tehát, hogy itt azért, hát azért került, mi azt, hogy csanalgatjuk a foglyokat, azért kerültek be, hogy sanyarogjanak tényleg.
1: Ja,
0: ki is rakadták őket a kalodába, hogy megdobálhassák őket így a...
1: Hát, hogy puha
0: a Lidli kukájából kiszedett romlott izéval. Hát nem. Ma egyébként képzeld, de nem most.

0: reakció is lesz, meg hallottam.
1: Igen. Érettük? Szolidaritás?
0: Az őrsiért.
1: Az őrsi.
0: Igen, a ML kerületnek polgármestere, a kedves hallgatók, a rádiónk is lakozik. Igen. Igen. Ő már régóta ül benne, és hogy végült Európa legforróbb nyarát. Egy kondicionálatlan. Igen.
1: Ott nincs.
0: Ott nehéz tényleg a 43 fokban lenni.
1: Nekem sincs otthon légkondi.
0: Ja.
1: Na. Én oda megyek, hova akarok.
0: 2012 című művészfilm felvezetése, amikor lemegy a részbányába a főhős geológus, ahol 48 fok is szokott lenni. Mindegy. Kedves telefonáló. Hello, jó reggelt. Szervusz.
2: Jó reggelt. Tehát nem, miért kellene légkondi? Nem a hűvösre tették?
0: Ó, Istenem, tényleg.
1: Sajnálom.
0: Figyelj, vigyázzál nagyon, mert hogy itt a szóvicce, szóvicce büntetés, ezt tudod.
2: Nekem az a kérdés, hogy az merül föl, biztos nagyon sok filmet láttam, és tényleg sok filmet láttam, hogy ilyenkor miért nem száll mindenki repülőre, és húz el azzal a sok pénzzel Dél-Amerikába. Vagy szóval tudom, ez egy nagyon naív elképzelés, de ilyenkor mi ül a fejekbe? Vagy van egy olyan pont, amikor egy olyan szinten korábban elhelyezkedő jó embert varnak be, akinél lehet tudni, hogy hát lehet, hogy itt nem fog megállni, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy jár ilyenkor a fejükbe.
0: Az a helyzet, hogy mire te gondolsz, hogy aztán fogják a nagy pénzt, és akkor elhúznak Dél-Amerikába, ez a Bix, tudod, a vonatrabló, ugye?
2: Igen.
0: Hát de azt tudtam, hogy vonatot rabolt. Neki legalább megvolt ez a, hogy mondjam, az egészséges britilok jogtudat, hogy vonatot rabolni azért nem egy kominfó megmozdulás, tudod, tehát így azért a legalitás talaján túlnyúltunk egy kicsit.
1: Simán lehet, hogy ők tényleg megvoltak róla győződve, hogy sértetetlenek, mert eddig sértetetlenek voltak.
2: Aha. Na most akkor a fásinak adni pénzt, az azt jelenti, hogy az nem vonatrablás, hanem egy tisztességes...
0: Igen, az előbb ki is vetettük, igen, persze, abszolút, tehát hogy annak megvolt a helye, tehát hogy itt egy olyan infrastruktúrába öntöd a pénzt, meg egy olyan ökoszisztémát táplálsz, ami alapvetően azt a célt szolgálja, hogy ezek az egészséges hajszálcsövesség, ami behálózza a magyarságot, ez így aztán megtalálja a maga táptalaját és a kapcsolódási pontjait is azoknak is, akik tudod így, mint a viccben, hogy a konyak a munkásosztály ital, amit választott képviselő révén fogyaszt, ugye?
2: Fogyaszt-e.
0: Ez az.
2: És a következő, aki a sorban egy porszak följebb van, és egy kicsit okosabb, hát hogy nem tudom, én ekkor azt gondolnám, hogy egy-két ember egyszer csak eltűnik a szemünk elől.
1: Hát figyelj, van aki Belfastban volt.
0: Te érted, amikor valami történik a dolog, és akkor fennáll az esély annak, hogy akkor hirtelen, hát de egyébként nyilvánvaló, tehát én nem akarom azzal vádolni, kedves miniszterelnöket, hogy bármi köze volt például az UEFA versenynaptárának a megalkotásához, hát tudta, hogy aznapra esik az északír meccs, amikor több pártársát is, vagy elviszik, vagy maga megy be, vagy hát ez tök véletlen dolgok, érted?
2: Na. Persze, hát ugye? Honnan tudta volna. Igen, abszolút. Is. Ez a legreálisabb forgatókönyv. Igen.
0: De nehéz hát is jó. Úgy focizni, hogy a legnagyobb hazafiakat közben elviszik, tehát hogy azért komolyan el is olvasom, a Magyar Nemzetben nincs egy ilyen
2: kommentár. Lehetne arra tippelni, hogy ki lesz a következő?
0: De az én ezzel kezdtem tényleg, tehát hogy meg fogom szavaztatni a közönséget, hogy kik lesznek a következők egészen pontosan. De már látom egyébként, hogy már az is egy ilyen mérlegelés és bírálat tárgya, hogy melyik négy ügyel kezdi majd a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hatóság, hivatal. Milyen neve neki ennek? Vagy csak...
2: Hivatal.
0: Jó, hát attól lehet hatóság, meg hivatal is. Jó?
2: Hatóság.
0: Hatóságot nem szeretik, mert egy másik, ami tudod, és ráadásul azt is emlegetik, hogy az meg AV-vel kezdődött. Én rájátszottam volna. Állami Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Tök jó lett volna. Na jó, mindegy. Ennyit erről. Jó?
2: Jó van, hallgatom tovább.
0: Köszönöm szépen. Hello.
1: Most az a kérdés, hogy ki lesz a következő. Egy név ugrott be.
0: Aha.
1: Bánki Erik. Mert ő közel van ehhez a volánbuszos sztorihoz, ahol
0: igen.
1: Már elvittek embereket.
0: Persze, de egyébként ez most a tippegetésre a komolyság felé vívő a dolgot, hogy nyilván ezekben az ügyekben zajlik nyomozás, tehát nem csak őt, tehát már emlegették ebbe a ebben a tárgyban, igen, a Volánbusz buszbeszerzési tenderek kapcsán, nem tudom, hogy hol tart a vizsgálat, tehát ez anélkül ez nyilván felelőtlenség tippelgetni, hogy most kinél ért el azt a szintet, hogy érte jönnek. Hello, kedves telefonáló!
2: Szerbusztok! A műsor elejét nem hallottam, töredelmesen bevallom, úgyhogy emiatt majd egy hővelővéses tőtélhúzást. Hogy abban teljesen igazatok van, hogy ha egyedül cellába, és hogy elgondolkozhat meg. Ha jól tudom, akkor ezt a handó, vagy hogy hívják ott, Szegedbe, Kecskemétbe szállították.
0: De ugye elmondod azt, amiről eddig beszéltünk, azt hagyja, hogy nem hallgattad, te semmit nem hallgattál műsorban. Egyébként Hankónak hívják ezt se. Valami újszerű a program.
2: Igen, a 9 óra 17-es 444-et olvastátok?
0: Micsoda?
1: Egy cikket a 444-en, nem. Mondja.
2: Igen, na, a Fülsz, a volt főügyész Orbánra vallott. Csak ennyi, úgyhogy lehet számítani, hogy ki a következő.
0: Köszönöm szépen, oké, okay. Köszi, szervusz.
1: Hello.
0: 215-37-73 a telefonszámunk, így van. Persze. Természetesen, Marika, tehát ezt az elén elmondtam, hogy ez nyilvánvaló módon viszik be az embereket, és szerintem meglátják, hogy ki az, aki rával. De egyébként az indulatosan emberek azt mondják, hogy ez tök fölösleg, ez nyilvánvaló, rá kell nézni. Itt van, hogy mondjam, parancsnoki láncolat, vagy minek hívjam. Könyörgöm, ilyeneket nem hoz senki.
1: Hivatali út.
0: Hivatali útvonal, pontosan. Ezek olyan döntések, amiket a NER-ben senki sem hozott meg önállóan. Ezért ez baromság, nem lehetett, érted, milliárdokról dönteni úgy, hogy ne tudná. Igen. Ez egy kontrollmániás vezette az országot. Tehát abban is beleszólt, könyörgöm, hogy ki a bal hátvéd.
1: Ja.
0: Na, igen?
1: Mondjad.
3: Halló, sziasztok!
1: Hello.
3: A Sestát meg a Hankó tuti ülni fog, ezek mind a ketten ülni fognak, de van egy jó hírem, ott szabad állni is.
0: Jaj, de jó! Oké, okay, köszönjük szépen! Fantasztikus! 2.15.37.73, igen?
1: Szóval pont amit mondasz, ezért érdekes az úgynevezett aranykonvoj ügy, mert ott egyen egyértelműbb, hogy...
0: Igen.
1: Ki. Tehát ott tényleg egy ilyen utasításos.
0: Így van.
1: Szóval ott egyel egyszerűbb ez. Még mondjuk abban a láncolatban, ahol amúgy nyilván gondoljuk, hogy működik a dolog, hogy a nagyfőnök, Orbán Viktor megteremti ezt a rendszert, amiben egy Hankó elképzelhetőnek tartja, hogy ő célzottan hozza ki a pénzeket.
0: Igen.
1: Ez egy nehezebben ilyen okokozati folyamattán nehezen, nem tudom, visszakövethető folyamat. Míg mondjuk ez az aranykonvoj, és úgy, ott én elképzelhetőnek tartom, hogy ott ilyen konkrétabban el tudnak érni a szálak a miniszterelnökig.
0: Persze, így van. Jaj. Akkor utána azt kell bizonyítani, hogy tudod, ezt mint egy rossz indulattal végeztel, és nem az, tehát hogy ezeket az utasításokat nem valóban a nemzetbiztonsága iránt érzett jogos vagy jogtalan, lehet, hogy alaptalan, de hát az érzemény az maga nemes volt, érted? Tehát, hogy a szándéketikai megközelítésből ezért nem lehet hibáztatni, hát meg a következmények. Hát sajnos, a következmények egyébként tudja jól egyébként a kedves ex-miniszterelnök, hogy a következmények általában az edző bukásához szoktak vezetni. Jót akart ő tényleg, de hát már a negyedik meccsen nem rugunk gólt, akkor előbb-utóbb valakinek fel kell állnia. Így van, és nem mindig a középcsatár teszik ilyenkor lapátra.
1: Van ilyen a szövetségi kapitányoknál, egy nagy vereség után lemond, és aztán visszaválasztják?
0: Első dühében lemond, majd meggyőzik, hogy visszajöjjön, tudod, és akkor így igen, ez. De általában az van, hogy az ilyeneket azért el szokták fogadni, mert hogy mindenki megkönnyebbül, hogy végre megvan a felelős saját maga vállalta. Köszönjük szépen. Esetleg később visszahúzzák, amikor hívják, amikor utódai még síralmasabb teljesítményt nyújtanak. De ezt nem mondja például, Mésző Kálmán is többször volt nálunk szövetségi kapitány. Őt egyébként kedveltem, mind vasas edzőként, mind szövetségi kapitányként. Semmi gond, pedig hát ott sem mindig csak sikerek szegélyezték a Mikálmánunk útját, de hát ez van, hát mindenkit nem verhetünk meg. érték nagyobb kudarcok is már a magyar focit, úgyhogy csak megjegyezném, hogy a legsúlyosabb kudarc sorozatot a futball, a magyar futball akkor szenvedte el, amikor így utólagos értekezés, értékelés szerint is ájult tisztelettel övezett labdarúgók játszottak ott. 1978-ban egymás után 5 meccset vesztettünk el, és abból 4 tétmeccs volt. Ilyen ennyire negatív mérlege azóta sem volt a magyar válogatottnak, pedig hát az akkor még kik játszottak ott, Istenem, nyilasik, törőcsik. Na mindegy, ennyit erről. Úgyhogy való igaz, ez viszont tényleg, tehát hogy ezzel is kezdtünk, hogy nem volt el itt, hogy ez azért ad a napoknak egy ilyen sajátos izgalmat, hogy az emberek úgy nézik a híreket, és ugyanis nem kell megvárni, hogy kijön a napi lap a délutáni kiadással. Volt egy ilyen szubkultúra a 1880-as, 90-es években, londoni, úgy hívták őket, hogy dzsingók, és azt várták, hogy mikor jön ki a lapoknak a délutáni száma, mert abban tudták elolvasni, hogy éppen mit foglalt el a birodalom. Aha. Mert akkor britek akkor időlőre, tehát hogy mi történt Kartumban, megbüntettük-e már ezeket a mindegy, nem is akartam mondani. Tehát, hogy és a hasonló lelkesedéssel lehet ezt nézni, hogy ezt elfogták, ezt is elfogták, de ezt még nem fogták el. És akkor elém kerül a cikk, hogy miért volt, kollégám írta, miért Vidnyánszky vezeti még mindig a Nemzeti Színházat című. Hát. Ja, Istenem, igen. 78-ban nem volt magyar-svéd VB-s rejtező, 78-ban egyáltalán nem volt VB-s rejtező, VB meccseket játszottunk. Egymás után 3 elveszített meccs, 4-1 Londonban az angolok ellen, közben elfogják fazekas feleséget és töröcsik barátnőjét, mert a Harrodsban női hasonlóemüt loptak. Ezután a nyitó meccsen 2-1-re kikaptunk az argentinoktól, majd 3-1-re az olaszoktól, csoportmeccsen majd 3-1-re a franciáktól. Ezek zseniális válogatottak voltak, csak érezni, minket raktak rossz helyre, tehát ennyi. Majd utána finnektől is kikaptunk Helsinkibe 2-1-re, de hát az már egy béna csapat volt.
1: Hogy alsógatyát loptak az áruházban?
0: Hát női bugyit, meg karisnyát, tudod, igen.
1: Akkoriban nem voltak még olyan jól fizetve a focisták, mint most.
0: De nem az volt, bementek a Harrodsba, és tényleg ott ki voltak rakva, és nem is figyel őket senki, tényleg, jaj, Istenem. Figyelsz, ráadásul hidd el, hogy ugyanebben az időszakban egy kicsit később, és a moszkvai olimpiára készülő box válogatott, ha már itt a küzdősportokról van szó, bukott meg azon, hogy a szintén nyugati kiküldetésen voltak boxolóink, és bementek, és matchboxokat loptak. Mm. Hát ezek gyerekek voltak még könyörgöm, vagy hát ilyen 20 körüli, 19-20, hát ez. És ott voltak kint a totál jó matchboxok, amiket nem lehetett kapni a sarkon. Jobb cuccok voltak kinetszen ennyi, hát ja, most lehet csinálni meg. Tudom, ki is lehetett volna fizetni, de hát abból a szűkös devizakeretből tudom. Aki meg többet vitt ki, azt meg megfogták, hát ez van. És akkor utána ez ment, ha meccseken tudod, hogy táncolj törő, felesége betörő, nem menjetek Londonba, lophattok a Corvinba, ha Pécsétek, akkor a Konzumba, de gondolom egyébként mindenhol volt valami áruház, legalább egyon lehetett vásárolni. Elképesztő, így van. Szép történetek vannak. Azt lesz, gyerekek, hogy egy kis zenét hallgatunk, jó? Mert már régen ment valami szép zene, és ezt követően vissza fogunk térni hozzátok. Úgyhogy igen. Na, lesz valami neon szám. Szerintem ez a 11-es lesz, jó? Ez fog jönni most, visszatérünk, és egy nagyon fontos szakmai kérdésnek járunk utána. Hogyan lehetett az, hogy április 12-én a választás reggelén az eredetileg tudom, hogy fideszes többség úgy ébredt, hogy már tízás. Tehát mi történt velük? Ez egy nagyon fontos dolog, amit szerintem annyira statisztikai nem valószínűleg, hogy az exorcizmus kategóriájával lehet leírni, úgyhogy a világa majdnem gyírószázt mondtam, de ez a másik kettő nevű, hogy hívják? Nem, most nem figyel Csákányos. Van több ilyen dupla nevű, de és nem az a gyírószáz, a korábbi volt, ez most volt.
1: Bráz Ágoston.
0: Bráz Ágoston sem, tényleg.
1: Ez igen. Nem dupla nevűnek, ez Ágoston a keresztneve. Nem olyan, mint a Giró 100.
0: Ja, Istenem, jó, oké. Okay. Már megint megbuktam ezen a vizsgán. Kinek mi a keresztneve? Jó, ha minden igaz, akkor egy kis neont fogunk hallgatni. Jó, jövünk vissza. Nem. Azonnal ez itten a Csonka Magyarország Csákányossal, Minekkel. Sziasztok! Nem itt indul el, sőt, egyetlen egyen sem indul el. Oda sem megtik, most sem azt
1: mondom. Mindenre indul.
0: Hát kell elhívgatni nyilván a megfelelő helyére. Ennyi. Szabd bele.
1: Egy már szól valami.

0: Ja, igen, szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók. Ez itt a Csonka Magyarország Rádió Komplex, brutális ez a telikus wellness fitness magazinja. Az elhangzott két zene egyaránt a Vexploitation kiadó egy csodás, még 2009-es válogatásáról való először a Neon Neon I Lost You című számának, amiben két lábon énekelt a DJ Eli Escobar remixét hallottuk, majd Matthew Deer, akit az emberiség jó részt egyébként kiváló elektronikus zenei producerként és DJ-ként ismer, az ő When She Don't Need Me című számát hallottuk, amit hát hallhatóan akusztik gitáron adott elő az ilyen ambíciókkal is rendelkező erőadó. Na szóval ott tartottunk, hogy igen. Samuel. Ugye? Tényleg. Az az igazság a következőt nem értem. Hál' Istennek őt elfelejtettem már a világ. Tényleg, ha nem szólal meg, tehát ez tényleg ez a Mátyás király gömörbe szituáció. Miért kellett most hirtelen felszólalnia? Mert hogyha azóta tűnődött rajta, hogy mondjon valami értelmeset, akkor ezt nem is értem tényleg.
1: Hát de most arra úgy érezsz, hogy megtalálta, amit lehet mondani. Mm. Hát nem az van, hogy neki is kell a pénz, tehát gondolom el kell kezdeni promózni a céget, nem tudom,
0: ja, értem.
1: Nyilván arról szól, hogy itt
0: értem.
1: Valahogy igen. El kell kezdeni megmagyarázni azt, hogy miért is volt, hogy is volt, és hogy akkor ezután végül is lehetne bízni, most már elvégezték a módszertani átvilágítást.
0: Értem. Most ez körülbelül arra hasonlít nekem, ilyen egyébként ugye lehet, hogy ennőben is volt ez a szituáció, hogy amikor a vadnyugaton semmire sem jó, eleme bőrirritációt okozó csodakencét áruló szélhámos megbukik, és utána megforgatták tolban és szurokban, mint az a helybe szokás. Miután kigyógyult sérüléseiből, más néven és egy újabb álszakállal kísérletezik, és egy lehetőség szerint egy másik szintén hatásos keverékkel. De ugyanazzal a szemüveggel és bamba vigyorral kiállni, és ugyanabban a szakmában próbálkozni, ez nekem nagyon szokatlan tényleg. Tehát ez igen. Igen. Jó, egyébként van egy futball példája is, tehát hogy mondjuk Pintér Attila például még mindig edző. Hát ilyen. Őt egyébként mondjuk sose forgatták meg tolban és szurokban, pedig hát.
1: De kicsit előre ugorolsz, azért az a tanulság, hogy a szakmai elveket nem érdemes feladni. Mert utána nem fogsz tudni kiállni. Nem is az, hogy a tükör elé, hanem a piacra, tehát hogy vagy persze, én nagyon kíváncsi igen. leszek, hogy amúgy meg tud-e élni egy olyan elemző cég, ami teljesen nyilvánvalóan, hát és ez a leg megdöbbentőbb az egészben, hogy őszintén elmondja.
0: Igen.
1: Hogy hát jó, láttuk, de hát most mit lehetett mit csinálni? Mindenki azt akarta, hogy mást mondjunk.
0: Igen, már hogy az övék azt igen. akarták, igen, igen. persze.
1: Hogy ezt mondja el az interjú, hogy jó, hát mi végül is már aztán mértük, hogy a Tisza van előre, de hát most mondjuk azt, hát akkor mindenki nekünk támadt volna.
0: De most akkor tényleg előjön a csávó, mint egy modern színbád, és előadja, hogy az élet a szép hazugságok láncolatja, ugye? Na. Jézus. Igen. De, igen. Halló, kedves telefonáló.
2: Matból a kettő, és utána nem csak, hogy ez megint egy olyan, ugyanaz a jelenet, amikor sikerült betekintést nyerni egy fejbe.
0: Igen.
2: Én nekem a legszebb az volt, mint természettudós, aki szintén adatokkal dolgozik, hogy volt egy olyan mondata, hogy az utolsó hetekben, vagy utolsó időszakban igen. láttuk a számokat,
0: igen.
2: de nem akartunk nekik hinni.
0: Igen, igen.
2: És ezért máshogy interpretálták. Tehát, hogy Csákányos, egész biztosan te is tudod, hogyha van 5 darab számod, akkor az ember az outliereket, azokat fenntartásokkal kíséri, és az ugye a látmossági és a befolyásolja, tehát hogy mennyire plauzábilis az a fajta mérőpontot, hogyha 5 értéknek veszed az átlaget, és akkor máshogyan kell egyetlen számolni, meg egyetlen, hogy hogyan súlyozod azokat a számokat. És ez a csávó elképzelte, hogy fogta, és kivette a számára nem tetsző értékeket.
0: Igen.
1: Ennél bonyolultabban csinálta.
2: Hát De... Most lehajtom a fejemet, és elismerem, hogy a alapképzés során azt hiszem a élettan gyakorlatoknál, hát, hogy a jegyzőkönyv az simábbra sikerüljön, kivettünk mérőpontokat a Tamás évfolyamtársammal. Nem jött rá senki, de ezt most így 40 év után be lehet vallani, vagy a 30 év után. De hogy tudtuk, hogy az, tehát, hogy az milyen módon torzítja az eredményt.
1: Na, hát pont ez van szerintem. Na, ne, bocs, mondjad fejezben.
2: Nem, ennyi, hogy belátok egy fejbe, aki ott eljutott odáig, mint kutató, mint számokból élő ember, hogy értékeket kivenni, polírozni az eredményeket, ilyen szintű hatásra, tehát nem egy szakdolgozatról beszélünk, vagy egy szakmai, vagy ilyen gyakorlati jegyzőkönyvről egyetemi képzésben, hanem egy országos közönyvi kutatásnál fogja és polírozza az adatokat, és ezt egy ilyen interjúba bevállalja
1: hát ez az.
2: X idő után.
1: Szerintem is, hogy ez, hogy de te ezt írtad ki Arn Endre is, hogy hát akkor ezek szinte elismerte, hogy hazudtak. Tehát ez az.
0: Igen, megint csak arról van szó, hogy ezt ő nem hazugságként interpretálja. Hanem arról van szó, hogy bocsánat, tudom, hogy filozófiának egy idő után támadt egy ilyen irányzata, amely kétségben mondta azt, hogyha vannak ilyen az addig paradigmát látszólag felülíró, úgymond döntőkísérletek, akkor azok nem működnek döntőkísérletként. Ezek nem fogják felülírni, és valóban az van, hogy akik ebben a paradigmában benne dolgoznak, olyan mélyen.
2: Kiszállok, hogy nagyon rosszul hallak titeket.
0: Köszönöm szépen, köszi, ciao, szia, hogy mindig találnak valamit, amiben így a, most a tudományról van szó, nem a Sámuel és társainak a nem tudományról, de mindegy. Szóval ott egyébként ez működött, hogy jó ideig még eltart, hogyha látszólag az addigi paradigma alapjait kikezdő megfontolások látnak napvilágot, kísérleti eredmények születnek, vagy olyan megfejtések is rögtön, amik egyébként át is lendítenék az egészet a krízisből, akkor nem, a többség ki szokott tartani még egy jó ideig emellett. Tehát ezen meg lehet nézni, a Lakatos, Kuhn, Feyerabend és társaik hogyan elemeztek konkrét ilyen tudományos shifteket. Van, aki szerint ez forradalom volt, van, aki szerint ez ugye programváltás, stb.
1: Paradigmaváltás.
0: Paradigmaváltás Kuhn szerint, igen. De, meg a kedvencem mindig megvan, akinek kémiatartját nagyon érdekel. Tehát amikor már tényleg működött, hogy nem jó a flogiszton elmélet, ember elégetsz valamit, és nehezebb lesz az egész. Tehát hogy flogiszton szabadul fel, és még mindig jött a megfejtés. A flogiszton negatív súlyú. Érted?
2: Ez gyönyörű. Jó napot kívánok!
0: Hello, szevasz!
2: Na gyerekek, hát párszor elmondtam már a rádióban, pontosan tudták, hogy mit mérnek, mert mondtam nektek, hogy mind a nézőpontnál, ugye mind a századvégnél, hát ugye ez ugyanaz a cég, tulajdonképpen az volt a szabály, mérünk valamit, tudjuk, egymás között megbeszéljük, van, amit fölfele adunk ki, van, amit fölfele se adunk ki, és van, amit kifele publikálunk, ez a három, vagy ő pontosan tudta, hogy mit csinál, és mit mér, és hit saját magának is, csak nem mondhatta el, mert akkor nem kapott volna lóvét.
1: Nagyjából ezt mondta el. Igen.
0: Igen.
2: Egyrészt, másrészt pedig a Hankóra még visszatérve, azért külön nem akartam betelefonálni, hogy ő mit tekint kultúrának. Ha ő valóban kultúrának tekintette volna, akkor nem választókörzetre lebontva kérte volna az adatokat.
1: Ugye, hát nem is ez volt a...
2: Egyszerűen hatalom technikai eszköznek igen. Tekintette semmiféle hát kultúrának.
1: Nem, azért, mert a kultúra...
2: Megérdítem a dolgot bizonyítékkal, nem, mert hogy ő választókörzete lebontva kérte.
1: Ja. De ezért, mert ők a kultúrát...
0: Ennek tartják, így van, transmissziós színnak. Tudod? Tehát, hogy erre szolgál a dolog.
2: Ez egy nagyon szép kifejezés. Visszaidézted a régi időket, amikor még nyomdába dolgoztam, és akkor jártam olyan helyen, hogy a régi magas nyomógépeket, azokat átalakították, vagy milyen nyomókat, már nem is emlékszem, azokat átalakították stancológéppé, és még az oldalán ott volt a transmissziós színnak a helye, ugye, mert régen egy központi tengelyről ment minden a nyomdában. Vózindi Sönen Alten Zeiten kérdezné Vendriner úr, én megérkezem a telefon.
0: Köszönjük szépen! Szervusz! 2:15:37-et várom, nyugodtan telefonáljanak nyomdász hallgatóink is, így van, kedves kollégámat is beleértve, ha esetleg hallott Zsolti.
1: Vagy... Csak az a különbség, mondjuk, amit Madban említett, vagy hogy itt nem egy kísérlet volt, vagy nem egy kutatócsoport mért, hanem nagyon sokan mérték ugyanazt. És hogy azt mindenki elmondta még korábban a választások utáni, meg előtte is, amikor a közvélemény kutatók ilyen szakmai vitákat vagy próbáltak erről beszélni, hogy mi van a szakmámon, hogy a Mráz Ágostonról azért lehetett azt tudni, hogy ő a módszertanról, hogy nagyjából tisztában volt, tehát őt valamilyen szinten tudták szakmai vitapartnernek tekinteni, mert tudták róla, hogy tudja. Tehát, és én ebből gondolom, hogy ő pontosan tudta, hogy a medián hogyan mér, hogy az igen. Miért jó, hogy, tehát hogy értetted, hogy ő át
0: de
1: kellett,
0: neki?
1: Hogy látja.
0: Persze, értem, de miért jó neki, hogy hülyének tehát, nézik akkor ezután.
1: Na ez azért, hát hogy mondjam, a pénzért az nagyon jó volt egy ideig.
0: De akkor tudod, egyébként melyik ujjamat harapjon meg, hogy fájjon. Tehát, hogy A, buta vagyok, B, butának tetettem magam, de tudják rólam, hogy okos vagyok. És a harmadik pedig, igen, súlyos gazember vagyok. Most melyik olyan választás? Nehéz, ugye? Kedves telefonáló.
2: Sziasztok! Mennyire vagyok jól hallható? Jól. Nekem jobb így, de hogyha...
0: Jobb így hallható vagy most éppen. A... Semmi jó. Gond, hallunk.
2: Oké. Okay. Conteo, amiket beszéltek, kis ember aztán végképp. A századvég meg a nézőpont egyáltalán nem ugyanaz a csoport. Hát a nézőpontot azt a Győri államtitkár kezébe képzeljétek bele. A századvég ráadásul nem egy dolog. Az alapítvány, amelyik a felméréseket intézte egy külső intézeten keresztül, az a Stumpf-féle alapítású ilyen think tank. Emellett volt a gazdaságkutató ZRT, ami különben végzett hasonló kutatásokat, úgyhogy ez egyáltalán nem egy homogén közeg. A századvég nem is közölt adatokat az utolsó, nem is tudom.
0: De nem az, hogy a századvég más kutatóintézeteknek csinált felmérést, akit azok dolgoztak föl és publikáltak? Bocsánat. Nem. Az nem az adatfelvételt végezte a századvég másoknak.
2: Nem végezte a századvég. Uh-huh. Azt egy másik intézet végezte nekik.
0: Jó, oké.
2: De különben a mediánnál is így van, mert nem ők végzik az adatfelvételt,
0: igen,
2: hanem hallottam. Ők szabják meg a módszertani kereteket.
0: Igen.
2: Igazából egy olyan dolgot szeretnék elmondani, ami saját tapasztalat. Nekem volt egy elég nagy call-centerem, és munkaerőhiányban voltunk, és hát ez mondjuk körülbelül egy olyan 9 éves történet, 10 éves, és honnan máshonnan a nézőponttól vettünk át kérdezőket, és amikor ment a kérdőív a számítógépeken, akkor a kérdező kijött és megkérdezte, hogy hol van a kérdőívvel az a szekció, ahol ő befejezheti a kérdőívet, mert félbeszakította az interjút a megkérdezett.
0: Aha.
2: És akkor mi néztük rá, hogy micsoda. És akkor elmagyarázta, hogy a nézőpontban úgy van, hogy a kérdőíveket a kérdező az intencióknak megfelelően befejezheti. Benne van a programban egy ilyen lehetőség. És hogyha ilyen módszertani részeket nézegetünk, akkor nem egyszerűen az autójereknek a kivételében kell gondolkodni, hanem mikor látták, hogy baj van, én ezt ilyen szakmai szempontból végigkövettem, akkor Amráz arról magyarázgatott, hogy az nem úgy van, ahogy van, ezek szerint valószínűleg ők is azt mérték, hogy közeleg a számukra a Armageddon, hanem az úgy van, hogy az értékválasztások is egyebek alapján ők a rejtőzködő választókat majd megbecsülik.
1: Igen.
2: Tehát olyan becsléseket végeztek, aminek a módszertani alapjai mondjuk az, hogy ingoványosak.
1: A hasraütésszerű.
2: Hát nem hasraütés, mert hogyha tényleg ilyeneket kérdeztek, hogy helyesli-e az abortusz, vagy ilyesmi, akkor nyilván olyan értékválasztásokról van szó, ami alapján ők megbecsülték a politikai affiliációt.
0: Hát, hogyha ilyet kérdeztek, hogy helyesli-e az abortusz, szétetne, azt senki se helyesli, érted, inkább a fordítva szokták kérdezni, hogy helyesli ennek a tiltását.
2: A szolidaritás elvének általánosnak kell lenni a társadalomban. Mondok bármi
0: ilyet,
2: ami ezt ötletszerűen bevetettem.
0: Persze, igen.
2: Ne gondolt, hogy hónapokig gondolkodtam ezen a mondaton. De... A lényeg, hogy egy ilyen obszkurus rendszert összerakta, és ez alapján, hogy a... De különben ez nem először fordul elő. Tehát konkrétan hallottuk, hogy a 2002-es választásoknál a Gallup a videókazettákat megvágta, hogy azokat a negatív dolgokat ne lássa a nagymester, amiket róla mondanak az emberek. Tehát ők teljesen jogosan hitték azt, hogy és ez a nyomás, amiről beszél Mráz, az igaz, és jelen van. Na de a gerinc nélkül nyilván nehéz ellen tartani. Van, akinek sikerültek, van, akinek nem.
0: Elnézést, de jó, mi nem mondtunk konteókat. Tehát, hogy pocs, ezeket...
2: De az konteó volt például, hogy a század vég, meg a nézőpont ugyanaz, meg hogy szerinte hogy mennek, nem tudja.
0: De én ilyet nem mondtam. Ki mondta ezt század vég?
2: Kis emberről beszélek, jó ember.
0: Jaj, a kis ember, jó, azt betelefonáló. Oké, okay. Okay, értem. Jó. Köszönjük rendben. Szépen.
2: Sziasztok.
0: Köszi, szia. Ja. 2037-73-on. Nyugodtan javítsatok ki minket, látod, én türelemmel.
1: Persze. Nincs, aminek különösen rá viseli a kritikát.
0: Persze, az így van.
1: Ha megalapozott. Ha megalapozott.
0: Bár olyat még nem láttam. 2037-73. Ja, bocsánat, kedves telefonáló, szervusz. Szia.
3: Szervusztok. Nekem annyiban mond ellent ennek a, hát nem tudom, hogy Conteónak, vagy valamiféle véleménynek, hogy ők tudták, hogy fölfele küldtek adatokat, van, amit nem küldtek el, meg van, amit lefele, tehát amit a kis ember mondott, hogy a választás éjszakáján, estéjén, már az urnazárás után odaültek emberek, és Szántó Miklós például a addig egyébként közvéleménykutatás soha nem végző alapjogokért központtól elmondta, hogy 44% a Fidesz, 41% a Tisza.
0: Értem,
3: és így tovább, és így tovább. Szentkirályi Alexandra, meg Kocsis Máté úgy ültek be a Hír TV-nek az adásába, hogy biztosak voltak a győzelemben.
0: Uh-huh, értem,
3: tehát,
0: igen.
3: Tehát, hogy nem nagyon látom azt, hogy ők tudták volna, mert akkor már mi értelme lett volna? Tehát már senkit befolyásolni nem tudtak. Lehet mondani azt, hogy persze, hogyha negatív információkat szerint, közlök
1: azzal. Szerintem az van, kontra, hogy egy idő után muszáj neked is elhinni, hogy jól tudjál hazudni a kamerákban. Tehát szerintem ők magukat is meggyőzték.
3: Persze. És egyébként csak annyit akarnék még ehhez hozzáfűzni, hogy a Mráz Ágoston, Sámuel mostani töredelmes beismerő vallomása, az tök jó, csak hogy nem ő fog emiatt börtönbe menni, hanem Hankó Balázs. Ugyanis meggyőződésem az, hogyha ők tisztában lettek volna az erőviszonyokkal, amik egyébként már másfél éve nyilvánvalóak voltak, akkor nem szavazták volna meg ezt a 17 milliárdot például.
0: Igen. Hát,
1: nem
3: és
1: tudom.
3: Most Mráz Ágoston, Sámuel, hát most majd másféle kutatásokat fog közvetlenni.
1: Igen. Na, ez erre vagyok kíváncsi.
3: Isten. Megy a börtönbe.
1: Ja, hát most én nem tudom őt szerencsétlenek látni, de mindegy. Én szerintem, én nagyon kíváncsi ezek, szerintem nem fog senki megbízást adni hát a nézőpontnak, Mráz Ágoston, Sámuelnek. Ki akarna egy olyan közleménykutatónak megbízást adni, ami nem fogja elmondani ezt, amit miért.
3: Nézd, a piacról eddig is hány megrendelésük volt.
1: Ja. Igen.
3: Tehát
1: igen.
3: Ebben a minőségben nem lesz változás természetesen. Csak én azt mondom, hogy ugye mindenki azt mondja, hogy a szomszéd Sanyi bácsit verték át a nyugdíjas Fidesz szavazót. Nyilván őt is átverték, de ő sem megy börtönbe. Aki börtönbe megy, az a Busz Balázs, meg a Ankó, meg a mit tudom én ki mindenki még, akik még egyszer mondom, miután azért ezek nem teljesen hülyék, szerintem kicsit értelmesebben döntöttek volna például ennek a támogatásnak az odaítélésében, hogyha tudják azt, hogy el fogják veszíteni a választást. Márpedig az nyilvánvaló volt, csak éppen a század vég egészen más kommunikáció.
0: Az az igazság, hogy itt többekkel kapcsolatban felmerül, látom magamat a vitákat, hogy nem tudták elképzelni, hogy ezt a rezsimet, az erőzőt, úgy értve, le lehet váltani választásokon. Ma voltak szkeptikusok, akik úgymond az ellenzéki oldalról gondolták ezt, és voltak, akik optimistán a sajátjaik oldalról vélték úgy, hogy ezt innen nem tudunk veszíteni. Olyan aszimetria van az erőforrásokban, hogy ezt akkor se tudjuk elveszíteni, ha akarnánk, pláne nem kétharmaddal. Ezt nagyon sajnálom, de ezt így látták. Nagyon-nagyon sokan így látták. Elnézést, nagyon rossz hasonlat, és ez egy, tudom, bocsánat ezeket a történelmi példákat, de ez mikor Nürnbergben még mindig hüledezve ültek ott a faszik, tudod, tehát így a különböző náci potentátok, hogy tehát ezt nem lehetett elveszíteni, ember, hát mögöttünk állt a német nép, a legjobb hadsereg volt a világon, az első számú kultúra, a művészet, a tudományok, érted, hazája, hát hogy lehetett ezt innen elveszíteni? Ez van.
3: Teljesen igazad van, egyébként így van. Na de hogyha mégiscsak vannak, tehát most is ugye vannak ezek a laposföldesek, akik most azon tanakodnak, hogy milyen magasan kell lennie a napnak, meg mekkora átmérőjűnek, hogy mégiscsak lemenjen a lapos földek az egyik oldalán.
0: Aha, a nap is lapos, elárulom neked.
3: És ugye tegnap meg ugye föllőtték ezt a SpaceX-nek ezt a Starship-jét, ahol hát látszott, hogy gömbölyű a föld, mert rögtön jött ezért, hogy az optika torzít.
0: Torzít az optika. Így van.
3: Most erre mit tudsz mondani?
0: A föld valójában négyzet alakú, köszönöm, hogy elmondhattam. Így van. A nap meg ilyen korong, amivel játszottak az oviba, csak ez világít.
1: Igen, nem, lemegy, csak elfordítják.
0: Komolyan is, akik azt csinálják, hogy így elfordul. Ez miért nem jöttek még rá? Ezt régen tudom. Közel kell a horizont, az akkor így bedől, tudod, egy kicsikét. A kanyarba bedől. Nagyon szépen köszönjük, pedig most megfejtettük volna. Köszönjük szépen. 2-15-37-73 a telefonszámunk. Így van. Tehát
1: igen, szóval igen. Szerintem is volt annyi önállítás, nem volt opció a vezetés. Tehát tudod, ők azért úgy álltak hozzá, hogy mondani kell, azt kell mondani, és akkor úgy is lesz. Hogy
0: csak nagyon akarni kell. Ugye? Igen. Persze, így van.
1: De hogy ezt a típusú önállítást, ezt azért most is megfigyelhettük, tehát hogy amikor tehát egy ilyen nyilvánvaló bukó van, hogy éppen tartóztatják le az embereket, hogy akkor is odaállnak fotózkodni. Tehát hogy mondjam, a régebben jobb reményű
0: igen,
1: politikusok ott állnak, és egy ilyen szelfin a tényleg, hát minden tehát a Szentkirálytól elkezdve, tehát hogy ott állnak a hangkomán.
0: Hát
1: van ez a szintje, hogy tudod, igen. Hát ezt kell csinálni, mert különben úgy nézünk ki, mintha...
0: Egyébként a találgatási verseny terén köszönetet kell, hogy mondjak az előző telefonálónak. Szántó Miklós. Mikor fog előkerülni? Ugyanis már többször előkerült.
1: Hát ő most voltak róla fotók, mert az alapjogokért központ az is kiszállt a rendőrség. Úgyhogy ő ott írta le papírokat. Persze, a rendőrség van, előtt a házkutatásnál.
0: Meg szóval... a kislánci, ugye szóval hasonló. Igen.
1: A szuverenitás. Hát mondjuk őt elővette, ő rajta van a listán, akikkel a vagyonvisszaszerzéses illetve fog foglalkozni, nem?
0: Rajta vagy a listán, ez eszembe jut erről rajta vagy a listán, amikor Schindler Szabolcs labdarúgó nem X, hanem Y klubhoz igazolt, és akkor pedig megígérte, és akkor megjátogatta Y klub, X klubot Magyar NB1-ben, és akkor kifeszítették a Molinót, tudod, hogy Schindler, rajta vagy a listán. Istenem, tényleg. Ha valaki még emlékszik Schindler Szabolcsra. Na jó, oké. Ó, Istenem! Jó. Megnéztem, úgyhogy jelenleg ezen a ponton tartunk. Hogyha további felremények vannak, azt úgyis mindenki látni fogja természetesen. Most már láthatóan, hogy egy rendkívül aktív ügyészség, egy feladatát lassan megtaláló rendőrség, bár egyébként ezt még ne szaladjunk annyira előre, meg egy új hivatal fog ezzel foglalkozni. Kedves telefonáló, szervusz!
3: Sziasztok, bocsánat, megint csak az előbb valami kiment a fejemből, pedig rendkívül fontos lett volna. Szóval, hogy ugye valóban ez a ez a elvárásoknak való megfelelés. Tehát, hogy Orbán úr még most is azt mondja, amikor éppen nem meccsen van, hogy őket, hogyha gazdasági probléma van az országban, vissza szokták hívni. Most őket eddig egyetlen egyszer hívták vissza, ugye ez 2010-ben volt, hiszen ugye kétszer volt a kormányon. Ebből az következik számára, hogy őket vissza szokták, tehát az egy alkalom az már szokás. Ráadásul ugye annak megágyazott egy 4 éves folyamatos, ugye az összödi beszéd óta eltelt 4 év, amikor folyamatosan mindenki gyarulta a kormányt, még a saját tagjai is.
0: Meg kell jegyezzem, hogy ő mind a 2 megválasztását, tehát mind a 98-asat, mind a 2010-eset úgy értékeli, hogy egy ilyen rövidebb, 4 éves hosszabb Medgyessy, Gyurcsány, Bajnai intermezzo után visszazökkent a helyes kerékvágásba az ország menete, mert ő már egyébként valahogy, hát könyörgöm, hát kikkel került ő 98-ba hatalomba, és hogy még később is, hát annak akarom mondani, hogy hogy hívták annak az Antal kormánynak fontos kulcsminiszterét, nem Matolcsy Györgynek, tehát még személyekben is követhető folytonosság mutatható ki.
3: Oké, de a választók szempontjából ennek ez nem volt folytonosság.
0: De, akkor volt.
3: Addig nem volt kormányon, tehát nem lehetett azt mondani, hogy ők
0: nem arra gondolsz, hogy ők nem ebbe gondolkodnak, hanem abba, hogy ez amivel kezdtük a műsort, hogy van egy nagyon határozott, tudod, ez a nép. A nép az, amelyik a maga autenticitásában kapcsolódik ahhoz a több dimenzióban megragasztható lényekhez, ami, tudod, a nemzet szubjektuma, karaktere, tudod, amit hitelesen, autentikusan képvisel, ellentétben más csoportokkal, meg a lakosság más részeivel, akik viszont így nem autentikusan kapcsolódnak ehhez. És ennek a csodás kapcsolatnak egyben a működtetője, másrészt a haszonélvezője is az a párt, amelyik képes megragadni a nép képzeletét ezen a szinten. Hát az Antalék nem csinálták jól, mi meg jól csináltuk, de alapvetően az irány az ez van. Ez volt.
3: Oké, de én még egyszer mondom, értem, abszolút értem, csak...
0: A választókat pedig megörökölték a jobb
3: nem
0: oldalt.
3: Nem is mennék bele mélyebben ennek a politika történetébe, hogy a liberális internacionáléból hogyan lett népnemzet és a többi. De vissza őket egyetlen egyszer hívták, és az sem volt egyértelmű. De ebből az jön, hogy statisztikailag őket mindig vissza szokták hívni. Ugyanez egyébként, amit a Kocsis Máté elmondott a választás estéjén, hogy a magas részvétel nekik szokott kedvezni. Ezzel csak arra akarok nyugodni, hogyha van egy statisztikád, ami mutat valamit, miközben a politikai elvárás, vagy a politik, mert ez politikai kommunikáció természetesen, tehát ez nem a tehát ez a választóknak szól, vagy a szavazóknak szól, és mégis, hogyha ez rátelepszik a tudományra, tehát megmértem colstokkal, de nem ennyi szokott lenni, hát akkor nem hiszem el, amit mutat. Hát most akkor mit tehetek?
0: Tehát figyelsz, nekünk kedvez a magas részét, ez olyan, hogyha sok a kapura lövés, az nekünk kedvez majd. Hát ez van. De sajnos kikaptunk 7-0-ra. Ez van.
3: Igen,
0: így. Nem mindig biztos, hogy mi lövünk kapura. Köszönöm szépen. Oké, köszi. Szia. 2-15-37-73 a telefonszámunk, nyugodtan hívjatok csak minket. Igen. Az fura persze, hogy még mindig ezzel tartik az idejüket egyrészt, hogy megmagyarázzák a látszólag megmagyarázhatatlan, tehát hogy még miért zuhantak ki a hatalomból, ráadásul ilyen elsöprő többséggel, meg az is, hogy utána hogyan zuhant be tovább ennek a pártnak a népszerűség. Tudom, ez megállt, meg most már kicsit emelkedik is. Nem kell félni, gyerekek, hát azért az ország bő egy harmada legalább, vagy kicsit több is, az valószínűleg mélyen ebben a gondolkodásmódban van, akár a satöbbi párt potenciális szavazójaként, akár a korábbi kormánypárt szavazójaként, amit így hosszú munkával kiépítettek neki különböző professzionális és amatőr influencerek. Bocsánat, annak a Akna munkának az eredménye az látszik, tehát én ezzel kezdtem, hogy mondjuk érdemes megnézni, hogy milyen politikai aktivitás mutatkozik speciális módon bizonyos szubkultúrákban, mint a fotball szurkolók. Hát azok, érted, úgy látni van, hogy még mindig ebben mozognak benne. Kik a fő ellenségeink Európában? Egy, az ukránok természetesen. És miért is? Mert hogy ők gátolják, hogy ide jöjjön a... Vagy ezt már nem is gondolják végig. Ezt már csak az energiajogász szokta mondani, hogy ők gátolják, hogy ide jöjjön az olcsó szovjet gáz és szovjet olaj, ami hát nem olcsó, meg nem sokáig tud jönni, stb. Tehát ez a hosszú időn keresztül folyt kult mérgezés, az nem hiába való. Na, ugye azt hitt, hogy ezek a gondolatok nem maradnak meg. Meg ráadásul, mint stratégiai, meg politikai, taktikai megfontolások működtetni fogják az új kormányt is. Tehát, hogy ha valami nagyon megdrágul, akkor azokat, akik azt a jószágot nagy mértékben igénybe veszik, vásárolják, és nekik vélelmezhetően jelentős politikai nyomást gyakorló erejük van, azt kompenzálni kell. Ennélkül nem lehet megérteni, hogy most miért kapnak pont a dízelesek kompenzációt, könyörgöm. Tényleg. Egyébként lehet arra hivatkozni, hogy azért nem a sajtra adjuk, mert a sajtnak úgyis zuhan be az ára. Köszönjük szépen. Mert mondjuk hatalmas sajtkészletek halmozódtak föl a rekordléptékű magyar infláció idején, és most már ideje eladni őket, mert hát az örök időkig nem lehet eltartani a nemes magyar sajtokat, meg a... ugye? Hát ez van, hát akkor a dízelt kell kompenzálni, mert ó, Istenem, és hogy azért egy kicsit fúrni kell tovább az ukránokat is, ne örüljenek annyira nagyon a dolognak. Egyébként is, mert ebben úgyis vaj van a fejükön, hogy bánnak ezek a magyar kisebbséggel, pedig ígértek ezt, azt, amazt, ugye? Mindig, tehát hogy ilyen diskurzusban mindig lehet találni megfelelő érveket, hogy ezek megígérték, ő is megígérte, azt ezek meg fenyegetőznek. Na akkor most mi lesz? Már is beszélt egymással a tanár meg a diák magyarul. Hát hogy van ez, gyerekek?
1: Ja, jó. Most megint ezt vették el. Egy folyamat.
0: Ez egy folyamat, persze. Tehát egy... Kedves telefonáló, mondjad csak szépen. Hello.
4: Sziasztok, én a Vejni vagyok. Figyelj, mondhatok ellenoldali tényeket is? Vagy szóval másik izét? Tudom, hogy te felsőd, hogy ők mit mondanak, és értem, hogy ez nem a te érvelésed.
0: Igen.
4: Csak hogy ezzel szemben meg azt állítanám, hogy olyan helyzetbe kényszerítették a magyarokat, mindenki, aki Magyarország területén él, hogyha neked mondjuk gázfűtésed van, és befűtöd a lakásodat, vagy megtankolod az autódat, az elmúlt 1679 napja tart egyébként a full scale invasion, hogy minden fillérrel az orosz hadigépületet támogatod, hát kivéve, ami a magyar áfa meg a, nem tudom, a molnak a haszna.
0: Nem teljes mértékben igaz ez a dolog, ugyanis azért már réges-régen, így van, korábban sem csak orosz gázt és orosz kőolajat használtunk fel, és nem is csak a gigantikus magyar kitermelésre gondolok, mert egyébként az nem lebecsülendő annak a mértéke.
4: Növekedett az orosz kitettség, mióta tart a teljes...
0: Ez egy jó ideig növekedett, így van, pontosan, aztán utána pedig ebben is volt ingadozás, attól függően, hogy éppen milyen forrás használtunk fel.
4: Jó, de figyeljetek, azt mind a ketten tudjuk, hogy ez csak politikai akarat kérdés, és két hét alatt át lehet állni.
0: Vannak ott azért műszaki problémák, meg igazából természetesen a MOLT, meg az MVM, hát ez a két cég hozza be nagy részét a szénhidrogén alapú energiahordozóknak. Valószínűleg nyilvánvalóan persze a politikai korlátok,

0: meg a Sefták, meg a Szív, és akkor még nyilván jönnek majd a frakcióból a többiek majd a jövő héten, a, nem tudom, a Bencék, meg a Pocs, meg az akárki, hogy az ő elvitelük, vagy az ő felelősségre vonásuk ne takarja ki, hogy ezeket az ügyeket a legkisebb izéit, tehát az utolsó minisztérium.
1: Köszönöm, hogy elmondod még egyszer, amit én meg háromszor elmondtam már a műsorban.
0: Figyelj, bevallom őszintén, hogy abban bízok mindig, hogy majd működni fog az archívum, és ezért ilyenkor más podcastokat néztem, úgyhogy nem vannak
2: szóval. Tényleg.
1: Szevasz, Benni! Üdvözlünk a távolból téged, ciao!
3: Jó van, 215-37 tett várom a telefonszámunk, így van, pontosan,
2: úgyhogy
3: egyetértek vele. Egyébként meg kell, hogy jegyezzem, hogy éppen mi, tehát hogy milyen energia transfert történik az országban, meg honnan veszik, ezt bizonyos időközönként lehet közölni. Meg hát az már egyébként biztos, hogy amit minden energia szakértő el szokott mondani, hogy sajnos a metán molekulák között nehéz különbséget tenni mindegyik olyan tetraéderes szerkezetű. Hát most egyébként, hogy ez melyikből jött, melyikből nem, meg hogy van-e neki valami nagyon sajátos, tudod, fingerprintje, az Orenburgi gáz az nem ugyanolyan, mint a olajnál egyébként elég nagyok a különbségek, tehát ezért szokott sírni ugye a MOL, hogy az ő folyamítóik nem erre a típusú kémiai összetétele vannak csúcsa járatva, hogy mondjam. Fura módon egyébként pont olyat szeretnek, amit több a kín. Hát ezt én nem is értem. Na mondjad, szervusz!
0: Szóval, hogy a Vostok műsorát ajánlanám a szénhidrogén témában a múlt hétről.
3: És jó, kérdés... oké, Benni, mert leraktalak, elnézést, ne csináld azt, leraktalak, akkor leraktalak. Szervusz! 2.10.37.73, úgy van. Isten itt neki. Nem. Köszönöm szépen. Szóval visszatérve, nagyon nehezen lehet mondjuk például az LNG-nél megkerülni azt, hogy ez ugye a nevezett ország, amely hadban áll, az nyomja ki a gázt a világba, amennyire tudja. Négy is kevesebbet ad el, mint amennyit szeretne. És abban egyébként nagy igazság van, és ebben egyébként igazat kell adni annak, akik azt mondják, hogy Magyarországnak nagyon komoly része van még mindig abban, hogy valahogy működik az oroszok részéről a gáz és az olaj exportálása, mert hát fájdalmas módon mi vagyunk az egyik nagy vásárlói. Egyébként érdekes módon valószínűtlenül pontosan ezért az oroszok elkezdenek minket bármivel is revolverezni. Örülnek hát neki, mint kutya.
2: Mindezért Paks is fontos, igen, nekik.
3: Igen. Haló!
0: Való, csak itt az olajhoz, meg a
3: igen, kérlek,
0: rossz importhoz, tehát azért egyáltalán nem fluktuált, folyamatosan csak orosz olajat vásárolt a MOL, tehát amikor igen, még állt a barátság olajvezetik, akkor meg nem vásárolt semmit, és úgy nagyjából elhasználták a tartalékot, és az sem igaz, amit mondtál, hogy vannak itt ilyen fizikai korlátai az olajfelhasználásnak.
3: Nem az olajról, dehogy is, nem az, nem az.
0: Nem a földgázban valóban igaz, hogy
3: a földgázról beszéltünk.
0: Is, de van, ott sem csökkent, és nem fluktuált, tehát nagyjából stabilan, ami a csövön kifér orosz, és amit pedig nem orosz földgázgömb, de azt jellemzően piaci cégek importálják, és nem az MVM.
3: Az bizony igaz, ez simán hogy igaz lehet, amit mondasz. Viszont...
0: És valóban ez csak egy elhatározás kérdése, mert a földgáznál nem látszik, hogy olyan igazi árelőny lenne az orosznak, viszont azért bizniszelgettek vele. A hosszú távú szerződés ugye alapvetően a holland tőzsdejárhoz van kötve, ami előnye van, hogy ez a határa leszállított ár, tehát ha megvennénk máshol, akkor még ki kéne fizetni az elhozásnak a költségét. A kőolajnak viszont valóban nagy előnye van a MOL számára, ez a MOL-nak a jelentős részét adja a profitjának, tehát hogyha ők nem tudnak orosz kőolajat vásárolni, akkor Bernád úrnak is sem lesz a bónusza.
3: Te mit gondolsz arról, hogy tudod, volt ez a vita azon, hogy az Adria vezeték az mennyire tudja kapacitásban kiváltani, nem tud nem kiváltani?
0: Hát amúgy sok mindent megtett, hogy ne annyira akarják kipróbálni, hogy mit tud, ugye ennek van egy nagyon egyszerű módszere, importálnak kőolajat rajta, igen, ugye ezt nagyon nem teszik, mert pont annyit hoznak be, hogy a szlovák pozsonyi

0: nála minimális uniós elvárásokat megugorják, ha tudják Csehországban a dízát elég jó. Egész egyébként ezt nekik már ügyesek ebbe, azt tudják csinálni. Ugye nem necces volt azért a szituáció, amikor lehet a Barátság kőolajvezeték, ha a szászolombottai finomító nem ment volna ugye 60%-on, akkor azért nagyobb gond is lehetett volna. Tehát gyakorlatilag hát nincs felkészülve a MOL arra, hogy hogyan kell kőolajat tengeri úton vásárolni, ez kellenek tréderek, ismerni kell kapcsolatokat. És hát ugye volt ez, hogy vettek hajót, azt hitték, hogy az övék, aztán elfelejtették, hogy ez egy kicsit vadkapitalista világ, aztán miközben jött a hajó, eladták másnak drágábban. Tehát nincsenek élő kapcsolataik, tehát ez egy kicsit az ellátás biztonságot is felveti, hogy azért a MOL jobban... fölkészülhetne arra, hogy ne feltétlenül csak az
1: adatokat tömjék ki. És még egy kérdés, hogy ez az ellátás biztonságnak van valami kapcsolata azzal meg az Adria vezeték körüli vitáknak, hogy hát Hernádi Zsolt személyesen nincsen jóban a...
2: Horvátokban?
1: Hát igen, hát ott börtönbüntetés van, azt arra is gondolok, című dolog.
0: Hát ez azért kicsit Magyarország színen, ahogy ezt így elkente.
1: Aha.
0: De ugye, hogyha meggondoljuk, hát valóban nem volt jó a viszony a magyar fél és a horvát fél között politikai szinten, ami most az javult.
1: Egy kicsit elment a hangod, verje.
0: Tehát mindenképpen igen, ez köszönöm. Volt hatása sok dologban. Azért itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk mi importálunk olajat mondjuk a tengeri kikötőből, vagy akár földgázt, ugye az LNG terminált is kicsit használgattuk azért olyan nagy erőszakkal, nem? Uh-huh. Hanem azért mondjuk a horvát cég is van, aki aktív a magyar földgáz megkereskedelmi piacon, tehát azért egymásra vagyunk utalva, és hát nem túl nagy egyikünk országa sem, ezért mindegyikünknek érdeke lenne együttműködni, de azért alapvetően ez egy piaci dolog. Tehát az a kamuzás, amit a MOL nyomott, hogy szuper drága ez a vezeték, hát ugye kevesebb profitot csinálnak ugye tőke megtérülésre, mint a MÁV FGS földgázszállító vezetéke, vagy akár maga a MOL, tehát ezt így szépen ki lehet mutatni, igen, hogy mennyi az üzemi eredménye, de hát ez alapvetően egy tőkeintenzív dolog, tehát van egy költsége annak a csőnek, hogyha 1 millió köbméter, vagy liter, vagy itt, ami megy keresztül egy adott, vagy tonna egy csővezetéken, akkor is ugyanannyiba kerül megépíteni. Az üzemeltetés elhanyagolható költség ehhez mérten, tehát hogyha ugye több kőolajat hoznak, akkor alacsonyabb lenne a költsége. De ugye azért itt eléggé ment a mellébeszélés, ahogy az a finomítói átalakítás is, ugye Európa minden más finomítóját sikerült ennyi idő alatt már bőven kétszer átalakítani. Szóval én nem hiszem, hogyha holnaptól nem orosz kőolajjal kellene működni a MOL finomítója. Szerintem azért ehhez elég felkészültek, hogy ezt meg tudják oldani. Másrészt pedig lehet hasonló minőségű kőolajat vásárolni máshol is. Műszaki problémák biztos lesznek, hogy ez a ragadósabb mondjuk kazak olaj lehet, hogy jobban tapad bele a csővezetékbe, de azért szerintem ezt, hát ahogy mindenhol máshol a világon meg tudják oldani. De ugye ez a folyamatos kamuzás, hogy jaj, hát egy vezeték tengerről nem lehet ellátni az országot, milyen nagy gond lenne, meg milyen kockázat, hát ugye látjuk, hogy az osztrákok hogy rettegnek évtizedek óta.
2: Igen. Vagy a csehek.
0: Vagy, hát jó, a cseheknek más, mert ők ugye kapnak barátságkőolaj vezetéken, és most csatlakoztak ez a tengerihez, meg van azért Lengyelország felé is kapcsolatuk, tehát hogy itt van, de mondjuk ugye nagyon érdekes, hogy pont a háború kirobbanása után tettek le erről a Bécs és Pozsony közti olajvezetékről, ami egy újabb vezetéket adhatna a MOL csoportnak. Itt azért van ilyen környezetvédelmi, tehát az osztrákok, amikor más érdeke van, akkor a környezetvédelmi dolgai
1: az nagyon, nagyon fontos.
0: Nem, amikor egy síterep miatt kell egy fél országnak is felaszfaltozni, az nem gond, vagy azbesztet kell leönteni, de hogy itt igen, ott azért vannak problémák, de például itt is mondjuk a jobb politikai kapcsolatok, azok biztosan segítettek volna ennek a helyzetnek a kezelésébe, és mondjuk pont 2022 lett volna egy olyan dolog, hogy Mukarjevú segítséggel lehetett volna mondani, hogy na fiúk, most aztán hirtelen ezt meg kellene oldani, de hát ugye a felkészült külügyi és külgazdasági vezetésünk erre volt képes.
1: Nagyon szépen köszönjük a tartalmas
2: köszönöm.
1: Tudattágítást. Köszönjük.
0: Sziasztok.
1: Köszi, szia. Fájdalmas hírekkel folytatom elmúlt dél, úgyhogy lassacskán hírekkel fogunk jelentkezni. Jó? Úgyhogy és ez egy nagyon izgalmas témára vissza fogunk térni mindenképpen. Jó?
2: Ó, és hogy fogjuk behívni Magyari Petit?
1: Bizony. Igen, de azért megkíséreljük. Nehogy nem, hogy meg fogunk keresni. Na, kérem szépen, akkor jól láttam, hogy üzentél, hogy itt vagy már. Jó, azt most olvasom el. Ilyenkor, mindig ilyenkor jönnek be.
2: Köszi szépen. Jó. Azt is említett a SpaceX, de gondoltam, azt, az jó lesz.
1: Hírek. Jó lesz, van egy hír. Jó, na, akkor 12 óra, 2 perc van, hírek következnek itt a Tilos Rádióban, a Csonka Magyarország műsorában.
2: Először állt föld körüli pályára a SpaceX Starship űrrakétája hétfőn a texasi Starbase űrbázisról való sikeres fellövés után. A hatalmas 124 méteres személyzet nélküli űrrakétát 11. repülése során körülbelül 275 kilométeres magasságba jutották. Az eredeti cél az volt, hogy a rakéta 10 óra alatt 6-szor megkerülje a földet, mielőtt Chilétől nyugatra a csendes óceánba ereszkedne. A küldetés megkezdése után bő egy órával viszont azt közölte a SpaceX, hogy a Starship korábban 3 órával hamarabb hajt végre leszállást. A Starship-el az indítás után volt némi gond, mert az egyik hajtóműve túl korán leállt. A repülés irányítók néhány feszült perc után úgy döntöttek, miután más meghibásodást nem tapasztaltak, hogy folytatják az emelkedést. Ahhoz, hogy pályán maradjon, a rakétának kb. 28.000 km/órás sebességgel kell haladnia. Egy sikeres küldetés a NASA-nak és a SpaceX-nek is sokat jelentene, mert ez csak az első állomás egy nagyobb holdmisszió előkészítésének. A NASA űrhajósokat és eszközöket szeretne a holdra jutatni. A vállalat befektetőinek is jól jöhet a sikeres küldetés, mert a részvényének árfolyama sokat visszaesett, és még csak kevéssé korrigálta a veszteségeket. A SpaceX korábban csak szuborbitálás pályán tesztelte a rakétáját, ami a lakosságra kisebb kockázatot jelentett, mert lakott területről távol zuhanhattak csak le, az orbitális pályáról visszatérő rakétákat viszont nehezebb kezelni, írja a Telex.
1: A kelet csendes óceáni régióval, ahol volt a második legerősebb hurrikánnyelve fejlődött a Póló nevű trópusi vihar, ráadásul a robbanásszerű ciklonfejlődés közben mindössze másfél napra volt szüksége ahhoz, hogy szeptember 22-ére elérje a legmagasabb 5-ös fokozatot. Ehhez hozzásegítette, hogy amíg éppen aktív El Niño időszakban rendkívül magas, 31 fokosra melegedett a csendes óceán vize Mexikó partjaitól nyugatra. A mostani szezonban itt sorra alakulnak ki az erős trópusi viharrendszerek. 2026-ban már 3 olyan hurrikán akadt, amely a ciklon szeme körüli átlagos szélsebesség alapján elérte az 5-ös erősséget. Póló esetében ez 285 km/órának adódott, míg a középpontjában 892 hektopaszkálig, azaz millibárig esett a légnyomás. Ennél kevesebbet a kelet-pacifikus zónában csak a 2015-ös Patricia hurikánban mértek, és az egész nyugati féltekét nézve is csak 3 hurikán volt valaha erősebb. Labzártánkig ugyan Póló 3-as erősségűvé gyengült, de így is óriási erővel fog lecsapni a mexikói Baja California félszigetére, majd a kaliforniai öblön átszegúdva másodszor is partot fog érni. A szárazföld felett ugyan gyengül, de még a maradvány és annyi nevességet hordoznak, hogy áradásokkal járó óriási esőzéseket okoznak majd Arizonában, Új-Mexikóban és Texas nyugati részén, majd egy most formálódó dél-nyugati viharrendszerbe olvadva bőséges csapadékot biztosíthat. Az egész amerikai középnyugatra is a Magyar Narancs hírét hallottátok. Ezek voltak a hírek mára, itt a Tilos Rádióban, a Csonka Magyarország műsorában. Időjárás jelentésünk keretében elmondhatjuk, hogy én ilyen nyomorultul unalmas idő, mint ami most van, megkövetkezik. Még nem láttam. Minden nap tök ugyanolyan maximumokat mérhetünk, amihez mérten a nagy hőingásnak köszönhetően, mert elég száraz levegő van fölöttünk, és nagyon hosszú most már az éjszaka, amely 4 órával hosszabb, 12 óra eleve a nap nyugta végétől a napkelt elejéig terjedő periódus, plusz azt mondom, aki megnézi Budapesten még a napkelte kezdete után még bőven egy 50 percig csökken a hőmérséklet. Szóval nagyon mélyre tud süllyedni a hőmérséklet még itt a a Beton rengeteg közepén is, távolabb a hőszigetektől pedig még mélyebbre. A lényeg, hogy napról napra olyan 23 fok körüli maximumok lesznek, néha kicsit több is, éjjel meg, ezt most itt Budapest környezetét mondom, valószínűleg, hogy 10 fok alá fog süllyedni, hőmérséklet, ennél kisebb meleget, ennél kisebb lehűlést, és picit enyhébb éjszakára az én utcámban lehet számolni, mert mindig ott van a legmelegebb az egész Kárpát-medencében, úgyhogy. És itt mondanám el azt a nagyon fontos tapasztalatot, amit tehát, hogy majd mindenki érezni fog a saját bőrén is, hogy jaj, itt a lénasszonyok nyala, végre később kell fűteni. Sajnos az a helyzet, hogy miközben néhány órára emelkedik csak a hőmérséklet ilyenkor arra a szintre, ami a lakás belső. Ezzel szemben nagyon-nagyon nagy részben, mondjuk a nap háromnegyedében viszont olyan hideg van kint, ami lényegesen alacsonyabb, mint a benti hőmérséklet, és ez a ilyenkor az energiamérleg az akkor is negatív lesz. Persze tudom, jól vannak szigetelve a lakások. Érdekes módon azon a lakások, amit rendesen szigeteltek. Például gondoljunk egy ilyen Kádár kockára. Ha véletlenül átment ezen a szigetelési programon, és most már tényleg mindenhonnan, akkor azt a kis előnyt se fogja élvezni, hogy néhány órán keresztül süti a nap mondjuk a tetőteret. És az spontán felmelegíti. Tehát, hogy ami egy jelentős előnyt ad ilyenkor. Tehát, hogy valamit valamiért, ha szigetelted rendesen a lakást, nem jut be a külső hő, tehát hogy te szabályozott teljesen, annyi a kontrollmánia ára, akkor ezt a kis előnyt sem fogod élvezni.
2: Hát, na jó, de szerintem kínos, ez azért összességében még mindig jobban jössz ki. Tehát ez a nyári meleg.
1: Persze ez így van. Nem, én csak arra gondolok egyébként, hogy igazából az energiamérleget az szabja meg, hogy mennyi a napi középhőmérséklet. És hiába méred azt a 23-24 fokot, ami, ja Istenem, és akkor ez van május végén, csak május végén ez általában nem 8-9 fokos hajnal jön, és május végén egészen rövidek az éjszakák, most pedig körülbelül másfélszer olyan hosszúak, úgyhogy sajnálatos
2: most
1: módon.
2: Most már ilyen 10 fok alatt van éjszaka?
1: Igen, halál komolyan mondom, tehát hogy a jelentős kivétel megnézem, jaj, de jó tényleg, hogy József Fárosz. Itt van. Itt forró a hangulat, aki él és boldog, mint velünk mulat. Ugye? Úgyhogy, ja. Mi előre jártunk mindenben, ezt meg is értem tegnap a csetre, hogy hát a késett a krumpli a választás előtt, ezt nem értette valószínűleg Mrázák Oszton Sámuel. Szerintem nálunk a választás előtt már nem krumplit, hanem kristályt osztottak, és ezt nem holmi vélelem, ez tényleg így volt. Na mindegy. Ja, Istenem. Jó. Oké. Még azért érdemes arra is egy pillantást vetni, hogy ha eddig nem nagyon volt eső az ősz során, illetve alig egy-két napok adtak, mikor valami hullott egyáltalán az égből. Mindenkit megnyugtathatok. Egy csepp eső se fog esni a következő periódusba se, úgyhogy ha valaki arra gondolt, hogy majd az őszi esők kompenzálják őt a nyáron elmaradt csapadékért, akkor sajnálatos módon ez hió álmodozás volt. Valójában semmit nem fogunk kapni. Mondom, tehát, hogy a 10 fok alatti az nem vonatkozik a hősziget hatásától sújtott területekre, mint például Budapest belvárosa, itt azért simán maradt a 10 fok fölött, de hát azért akkor se javasolnám, hogy nyitott ablaknál aludjon valaki, vagy hogy éjjel túl sokat szellőztessen, mert annak hamar a, mint kedves telefonánk is rávilágított az alapvetően szovjet gáz által biztosított fűtési technológia látja a kárát, hát meg a pénztárcánk persze. Na, hát ennyit erről. Programajánló következik, aminek fontos eleme, hogy ma mi lesz? Csekkány.
2: Drogos műsor van.
1: Azaz.
2: Este 9-től.
1: Melynek témája?
2: Melynek témáját egyeztetés alatt van.
1: Értem.
2: Hát azért
1: úgy kell mondani,
2: mindig van.
1: Titok, Fedi.
2: Ja,
1: titok,
2: Fedi. Meglepetés.
1: Hogy igen?
2: Nem, hát
1: jó.
2: Van számos dolog, hát ez most már egyszer belengedtük a trámposekit, de most meg az van, hogy tényleg ez közérdekű hír is lehet, hogy BMMC van a trámposekiben, ami nem jó. Uh-huh. Úgyhogy De mindegy, ez csak egy kis színes volt.
1: De ez mit szennyeződés, hogy ez a fű hatóanyaga?
2: Van ilyen is, van olyan is. Aha. Hát ez ami azért probléma, mert sokkal közelebb van a halálos és a pszichoaktív dózis egymáshoz, szóval, hogy ott azért könnyen tehát lehet mérgezést kapni.
1: Rövid ez a szakasz, ami a már jó és a már nem jó már között. Nem,
2: igen, ugye? Tehát ez a probléma, és értem. Ráadásul, hogyha MDMA-nak árulják, akkor van egy olyan tulajdonság is, hogy lassabban éri el a hatását, tehát gondolhatja valaki azt, hogy gyengébb volt.
1: Még rászad egy kicsit.
2: Még rászad, hogy ez ilyen értem. Nagyon kutya dolog.
1: Mindenki ismeri ezt a jelenetet, amikor Leonardo DiCaprio a régi kvalúdra, még rászett új kvalúdokat a nevezetes filmben a Wall Street falkasában majd hazamegy a fehér autó.
2: Igen.
1: Jó. Ennyi. Éjféltől kérlek szépen hadd mondjam el, hogy Kristálykert, amiben az én zeném fog szólni. Alig, hanem a személyes részvételem mellett.
2: Ez nem olyan egy régi Kristály.
1: Igen, igen, ez egy másik, nem, ez. Nem, ne viccelje már
2: ez volt
1: gyerekeket.
2: Ez, a, ez volt
1: előbb. Istenem, de ez volt előbb, így van pontosan. Ma még egyébként még egy kis órát is fog tartani a jó órácsokról, úgyhogy az meg egy egészen más dolog, tudod. Tehát nézzétek ki, úgyhogy. Jó? Köszönjük szépen, ez volt már a Csonka Magyarország Rádió Kompressz Buta és Ezoterikus Wellness Fitness magazinja. Elköszöntő
2: veletek. Szevasztok.
1: Csákányos.
2: És DJ Minek.
1: DJ Minek. Így van. DJ Minek is. Elköszönt. Puszi nektek. Jön
2: szevasztok.
1: A Smokinert. Smokinert.

Tilosságról. Szevasztok. Elindult a Smoky Heads adása, mint minden kedden, dél és kettő között. Geri Háj a DJ pult mögött. Hát, nagyon pörögni nem fogunk ma. Valami szövegelős, valamilyen sztorit fogtok hallani. Találtam egy régi könyvtáramat, amit elhoztam, de nem hallgattam bele, hogy mi ez. Szóval nekem is meglepetés, nektek is. Hallgassátok kettőig, és aztán azon is túl a tilost. Szevasztok!

0: nice to get a break from reality for a little while. We'll always remember this trip. Something so beautiful.
1: Tilos Rádió, még mindig. Gerdi Hály a pult mögött még mindig. Hát ennyi volt ez a műsor. Nekem is sok meglepetést okozott. Inkább rosszat, mint jót. De a zenék jók voltak. Legalábbis nekem nagyon régi sok emléket hozott fel. Aki ismeri őket, az örvendezett. A legtöbb szám különben Dopom Plastic volt, illetve minden más is, 2000-es évekből. Szóval hallgassátok továbbra is a Tilost. Szevasztok!

Halló, kedves tilos hallgató! Ez itt a Beszédaktus című verses, zenés, két hetente kedd délutánonként jelentkező műsor egy újabb epizódja, melyben így kezdésnek a közlekedésbiztonsági kérdőív inspirálta gondolattal szeretnék gyorsan indítani, vagy gondolatot ébreszteni, nem tudom, hogy én is kitöltöttem, nagyon jó, hogy van, meg hogy ilyen sokan kitöltötték, de valamennyire elszomorító, hogy a gyorshajtással kapcsolatban nagyon sok kérdés volt, meg hogy mennyire vegyük komolyan, hogy a társadalmi elfogadottság a gyorshajtással kapcsolatos minél szigorúbb eljárásnak növekedjen, ez szerintem nagyon áldásos, de az a része elszomorító, hogy ennek ellenére sem merül, még csak a gondolata sem fel, vagy a gondolat lehetősége sem egyáltalán, hogy bár mondjuk az elektromos rollereknél, meg a morbubis elektromos bicikliknél, tehát a közbringáknál, bármilyen elektromos közmikromobilitási eszköznél maximálják a sebességet szoftveresen, tehát hogy azt hiszem 25 km/h nem lehet gyorsabban hajtani, ha megveszekedik rajta sem az ember. Ugye ez hasonló szabályozást, azaz nem is szabályozást, hanem hardveres limitációt, vagy szoftveres limitációt az autók esetében is bevezethetnének. Tehát, hogy ne a sofőrön múlja, hogy mennyivel megy, hanem mondjuk lakott területen belül ne is tudjam 50 felé menni. Tehát, hogy szágoldozhat az autópályán, de ha átlépi a város határt, akkor hiába nyomja a gázpedált 50 felé, akkor se fog menni. Szerintem ez egy nagyon... Nem tudom, nekem tetszik, de furcsálom, hogy egyáltalán nem is merül fel így a közbeszédbe, ezért akartam itt a rádióba beszélni róla. De nem is szaporítom ezzel tovább a szóval.

Ág István, a házi szörny. Nem élhetek életveszély nélkül. Benne van már a szúnyogcsípésben, láthatatlan, mint Damoklész kardja. Majd, ha lecsap, akkor veszem észre. Elég gondja van velem az úrnak, még ha ő is vetette a csapdát, menteni a rám szabott időben néhány verset, egy pár boldog órát, s ne forduljon elő a szokatlan katasztrófa, hogy a fürdőkádban zuhan belém a vízmelegítő, egész súlya legalább két mázsa. Csorgott a csap, feszült a szorongás, míg a falra fejem fölé néztem, időzített halál, ha berobban fölérne egy kisebb földrengéssel. Koponyaroncs, leszakadt gerincem elkeverve salakkal, zománccal, akit mentőkutya fedezett fel, kényszerképzetet vizionáltam. Mit a mester jó szívvel ajánlott, mert olyan, mint melegvízű forrás, sérvrepesztően nyomták a falba, s 20 év után fejezte be a dolgát. És míg mindenki meghalt rajtam kívül, ki a kazánfüggesztésben részt vett, nem kapcsolt a lángszabályzó rendszer, s robbant volna, ha nem veszem észre. A valaki most is megsegített, csak úgy, ahogy otthon voltam éppen. Nem válaszolt, kit erről kérdeztem, ki a régit az újra cserélte. Leszakadna. Már csak egy kapocsal kapaszkodott erőtlen a falra. Egy füstből font keresztet hagyott ott, bár még élve fekhetek alatta. Ág István, a házi szörny.

lehet egyébként, hogy a közlekedési múzeumban most éppen aktív közlekedésbiztonság történetével foglalkozó kiállítás, azt hiszem öveket becsatolni, vagy valami ilyesmi címe. Mindenképp meg szeretném nézni, és valószínűleg másoknak is javaslom, már egy előjáróban is. Szóval lehet, hogy ott lenne ilyenről szó, és akkor elhamarkodottan gondoltam, hogy ez senkinek nem napi gondolata, már hogy a hardware-es gépjárművekre is vonatkozó hard limit sebességkorlátozás. Mindegy, szóval lehet, hogy a közlekedésbiztonság történetével foglalkozó kiállításon van erről is szó, meg fogom nézni. Tegyenek önök is így, kedves hallgatók!

Szőcs Petra, három kérdés, ami szerelemhez vezethet. Az alsóvárosban gyorsan sötétedett. A lengőhidat lezárták, a moziba besétáltak a lovak. Szeretnél híres lenni? Kérdeztem tőle a főcím alatt. Mi lenne az, amit egy tűzvészből kimentesz? Gyakorlod otthon, hogy haló? Két teremőr behúzta a függönyt, és a vetítővászon megjelent egy Szent Bernát idézet. A szeretet kérés sóhajt, sóhajjal táplálkozik. Nincsenek valódi tüzek, mondta, és nem szeretnék híres lenni, mert híres vagyok. Csak a tűztől nem félek, és nem gyakorlom be a telefonbeszélgetéseket, de az erkélyen lépdelek, ordítok, ugrálok, hogy ne tűnjek otthonülőnek. Nem segítenek a kérdések, de föl lehet tenni őket, mert aki szerelmes, nem valamitől az, írta Szent Bernát. És láttam, hogy elaludt mellettem. Megérintettem a karját, és ráöntötte a sörét a cipőmre, mielőtt gyöngéd skandálással megnyitották a lengőhidat. Szőcs Petra, három kérdés, ami szerelemhez vezethet.

Seres Lili Hanna, Poszeidón a medencében. Megyünk úszni az osztállyal az Almási téri szabadidőközpontba. Én nem szeretek úszni, nem tudok úszni. Mindig beteg leszek utána. A víz hideg, a neon hideg. A többieknek szebb az úszódresszük, a papucsuk, az úszósapkájuk, a törülközőjük, a köntösük, a bőrük. Nekem mindenem unalmas és régi. Én mindig elcsúszom a kövön. A lábam is szőrösebb, mint a többi lánynak. Akik azt mondják, ők is szőrösek, de nem. Ők pihések. Fehér a bőrük, szőke a hajuk, rózsaszín az úszósapkájuk, és sikoltoznak, amikor becsúsznak a vízbe. Én nehézkesen bemászom, és akkor elsötétül minden. Világít a fehér sapkám, oda világít a szörnyre. Nem szörny az, Poszeidón, a vízek kékes-zöldes istene, és felém tart, a fény felé. Letépném magamról a sapkát, de nem merem. Azt mondta az edzőbácsi, hogy a sapkát soha nem szabad levenni. El kéne indulni, átúszni Poszeidón alatt, suhanni, mint egy hableány, de csak dermedten kapálódzak a falnál, a tengeristen is megdermed talán, a szeme világít, mint a sapkám, a víz mély és hideg, libabőrös vagyok, anya mindig azt mondja, hogy megszakadt, csak gyorsan merülj le, már nyakig benne vagyok, de még mindig didegek. Anya, miért? Poszeidón, miért? Edzőbácsi, miért kell megtanulni úszni, ha mi emberek a szárazföldön élünk? Poszeidón felém tart, zajt hallok, üvöltést, nyomás a vállamon, ki akarnak húzni, nem, be akarnak nyomni, mennem kell, úsznom kell, pedig nem szabad. Poszeidón, segíts! Poszeidón jön, el kell rúgnom magam a faltól, ráhasalnom a vízre, figyelni a légzésemre, a végtagjaim mozgására. Poszeidón és én egymás felé úszunk, félek, félek, át kell úsznom a tengeristen alatt. Ne haragudj, Isten, tudom, hogy nem szabad, de muszáj, ezt akarják a halandók, úsznom kell. Poszeidón rám néz, belém, a szemünk szinte összeér, és végre hallom, mit mond. Nyitom a számat, nyitom az orrom, átúszom alatta, ott maradok, felfelé söpröm a vizet, mint ha szállnék, süllyedek. A sapkám már nem világít, Poszeidón is eltűnt, hangokat se hallok. Egyedül vagyok a medence mélyén, és megnyugszom, mert kiderült, hogy a tengeristen mégsem ellenség. Seres Lili Hanna, Poszeidón a medencében.

Fehér Renátó, Derkovics Gyula bal keze. Ha Derkovics Gyula bal keze int, sok száz burzsóá tart vele, s több is jön talán, mert Derkovics Gyula bal keze invitálásától lette le az összes szalon, hisz Derkovics Gyula bal keze kis ujjel tartós terefere közben élt nagyon. Ám Derkovics Gyula bal keze a mozgalomba sorvadt bele 38 telén, mert Derkovics Gyula bal kezét sarló kalapáccsal verte szét Kun Béla maga. Így Derkovics Gyula bal keze elvileg nem szignózhatta le a bukolikát, míg Derkovics Gyula bal keze számüzetésben festett nye-nye nyerges újfalon, hol Derkovics Gyula bal kezét 12 ludovikás kadét biztosította, hisz Derkovics Gyula bal keze és bidej merej ecset kezelése páratlan. Mert Derkovics Gyula bal kezét ifjúkorában egy kis cseléd vajban fürdette. De Derkovics Gyula bal keze s a cseléd lányanya gyermeke mégsem vérrokon. A Derkovics Gyula bal keze tehát valőr, nem entártete kunsztra esküszik. Sőt, Derkovics Gyula bal keze még ma is fityiszt mutat. He-he, a proligőgnek. Így Derkovics Gyula bal kezén ülhetünk most együtt, te meg én, negédes hazám. Fehér Renátó, Derkovics Gyula bal keze.

Molnár Krisztina Rita, kis szomorú dal. Fiam, rohadtul hiányzol. Tudom, hogy lehetne szebben, de nem fogok hazudni. Éppen neked, épp versben. Ebből is láthatod, anyád most egy határt átlépett. Idegen időben, térben, a stílus is botlik, téved. Na ez az élet, a dolgok, a fészkek és fiókák rendje, de hidd el, nagyon örülnék, ha Belgium közelebb lenne. Ahogy a János Vitézben, ha lenne egy olyan térkép, ahol vagytok, az országok a vágyak szerint rajzolva, egymás határát érnék. Magyarország lenne Belgiummal határos, London és Pécs pedig mondjuk Belgiumban két város. Ez a vers nem a legjobb. De csak mert úgy hiányzol, mondhatnám rohadtul, fiam. De tőled a csúnya szó távol, annyira, mint tőlem a hely, hol élsz, éjszakázol. Molnár Krisztina Rita, kis szomorú dal.

Gerevics András, felöltözünk. Velünk kezdődött. Szobánk lett minden nap, magunkhoz idomítottuk, és a kezeddel játszottam. Minden csókkal magamba szívszalak, ahogy befolyt a sötét a redőny résein, köztük az utolsó éjjel is. Ajándékot tudni kell ellen fogadni. Egyszer elfutottál, és órákon át kerestelek. És hányszor vártalak, eltömte torkom a levegő, de álmodban úgy szorítottál. Fürkésztem alvó arcodat. Utolsó éjjel órákat ültem egy kocsmában, és hajnal lett, hogy megjöjj. Akkor még összeillett az illatunk. Folytatásunk nincs. Minden emlék testünkhöz tapadt, és bőrünk érett, amit azóta ruha véd. Gerevics András, felöltözünk.

Lokker Dávid az ódához. Porosan kongnak felém soraid a századok ködéből. Az a dörgedelmes pátosz, meg a sok ú és magasztos felkiáltójel. Hogyan vegyelek komolyan én? Halott megszólítottaid között matható korboncnak. Pedig szeretnélek szeretni, és dicsérni sem ártana, ha már éppen ön megszólítalak. Hazudnék, ha azt mondanám, ne lenne okom rá, hisz te adtál nekünk isteneket, szerelmet, hazát. Te bűvölted életti a létet, pusztán azzal, hogy megmutattad, van, amiért doboghat a szív. Végül itt hagytad nekünk zálogba a szerelmet. Igaz, neki is visszeres lábakat ajándékoztál. Ezzel azóta is el vagyunk. Habár a költők az ideák héliumos lebegéséből a szerelmet, ünneprontó, ám de szükségszerű megfontolásból a magánélet nevű póznához kötözték. És ez jó is lenne így, ha nem unnám már annyira a kiskörök boldogságát, az ápoljuk kertjeinket, közhelyét, meg a kamuzást, miszerint egy vasárnap esti tévézéssel egybekötött lábmasszázs lenne a végső beteljesülés. Pedig az is hazugság lenne, ha azt mondanám, egy-egy szép emléktől nem kap el néha a boltban átsorogva, vagy a metrón kapaszkodva valami szomorú melegség. Vegyük például ezt. Átlagosan díszletezett július. Balaton, nyári ég, naptej és olajszag a szélben. A pokrócon szárítkozó szerelmem combja tenyeremben. A pillanat, ahogy a két test hidege és melege egyesül. A gyerek kaca és vízcsobbanás közé szorult kapkodás nélküli simogató csend. Minden boldog emlék egy foszladó örökkévalóság. Hatalmas? Persze, hogy ne lenne az. Mégis kell, hogy legyen hatalmasabb. Lokker Dávid az ódához.

Kemény István, mesterséges intelligencia. Noé egy éjjel arra ébred, hogy ő is állat, és hogy valaki még van a bárkán. Korom sötét van, hallgatózik, de csak a 40 napos eső dübörög a deszkán. A család, a szolgák alusznak. Egy hülye rossz álom miatt szégyelne felkelteni bárkit. Egyedül indul ellenőrző útra. Gumiköpeny, fejlámpa, revolver is, bár arra semmi szükség. Megpaskol majd egy lópofát, egy bogarat majd a talpára állít, és aztán szépen visszafekszik. A vizes fedélzeten kezdi. Jó volna kicsit beszélgetni, de kormányos, ügyeletes tiszt nincsenek, mert irány sincs, mert nem fújnak szelek, csak egy liftszekrény a bárka. Uram, csak te vagy itt, ugye? Kérdi fennszóval, de meglep néha kapna választ. Az álma az ő ügye. Persze, persze. Lent a hodályban jó büdös van, de félelemszab nem több, mint máskor. Csak az állatcsön nagyobb talán. Fordul a feje jobbra-balra, felvilágít a mennyezetre, az összes sarokba, de méltósággal, lassan. Ne látszon, hogy szimatol közben. A két csimpánz, mintha így is összevigyarogna. Gyorsan dönt, ezt inkább nem vesz észre. Jó éjszakát, hölgyeim és uraim! Sokáig forgolódik az ágyban, bosszankodik, mert az ül a fejében, hogy ha most elalszik, valami felébred. Többet kéne tudni, vagy kevesebbet. Holnap is nap lesz, jut eszébe. Csak egy liftszekrény, jut eszébe. Csak két irány. Föl és le. Az egyik a sárba nem sokára, a másik az égbe egyszer sokára. Föl és le. Nem lesz vége, jut eszébe. A kettő hatványait kezdi sorolni. Az sokáig, nagyon sokáig tudja. Később az egyéig. Azokat tudja végig. Kemény István, mesterséges intelligencia.

Kopriva Nikolett, 5 országban. 5 nyelven kérjük ki a kenyeret a boltban, 5 nyelven olvassuk az utcaneveket. 5 nyelven hazudik a pap a templomban, 5 nyelven hazudik a fán ülő madár. 5 nyelven hazudik a hangos bemondó a vasútállomáson. 5 nyelven hazudik az ibolyás bácsi a piac mellett. 5 nyelven hazudnak a témfergő koldusok. 5 nyelven hazudik az idegen. 5 nyelven hazudik a 12 ütő óra. 5 térképét rajzoljuk az égnek, sosem egyeznek. 5 nap gurul, 5 hegyoldalon, 5 szobasarokban, 5 boszorkány. Az egyik tüzet rak és táncol, a második pókot rejt a falrepedésbe, a harmadik mellett megszólal a fekete macska, a negyedik elvetél, az ötödik bagójá változik. 5 erdő virágait préseljük a könyvben. 5 kertet nevelünk, a gyökerek között a férgek, 5 országa épül. 5 nyelven szólal meg a hegy.

mára, illetve a következő adásig, ami 2 hét múlva esedékes, zárul a beszédaktus. További kellemes stílus hallgatást kívánok mindenkinek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Vitorlázni tanulnak testnevelés órán a Balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskola ötödikesei. A képzésben 43 tanuló kapcsolódott be, akik péntekenként az utolsó két órán sajátítják el a vízisport alapjait. A program, amely a Veszprém Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatásával a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület szervezésében valósul meg, szeptember 11-én vette kezdetét. Az első két, még elméleti tanóra az iskola falai között zajlott. Szeptember 18-ától pedig kerékpáron hajtanak át a nebulók Káptalanfüredre, gyakorlati oktatásra. A rangos építész Györgyi Dénes nevét viselő iskolába járt korábban a Sporták 2026-os világbajnoka Vadnai Jonatán és testvére a vitorlázó olimpikon Benyámin is, írja az Edulány. Augusztus 30-án útnak indult a Nancy Grace Roman amerikai űrteleszkóp, hogy 2x5 éves küldetése során a külső naprendszer objektumait, szupernovákat, növekedő fekete lyukakat és milliárdnyi galaxist figyeljen meg. A NASA szeptember közepén közölte, az eszköz élettartama hosszabbnak ígérkezik, mivel a tervezetnél közel 2 tonnával kisebb ösztömegének hála, felbocsátásakor több, további 4 évre elegendő üzemanyaggal töltötték fel. Ugyanennyit takarított meg a kivételes pontossággal végzett első pályakiigazítás, sőt a szeptember végi másodiktól és a december elejé pályára állástól is ilyen mennyiség remélhető, amivel a Roman űrtávcső előreláthatólag 22 évig marad működőképes, írta meg a 24.hu. 2013 óta tudjuk, a Hold sarki krátereinek napfény nem járt a hideg csapdáiban, meglehetős vízi készlettel rendelkezik. A korábban mintegy 910 millió tonnára becsült víz évmilliárdok alatt a Föld légköréből, illetve a becsapódó aszteroidákkal jutott oda. A hír máig sem csillapuló Hold lázat keltett. Nagyra látó elképzelések sora önfenntartó poliszokat, nagyipart és adatközpontokat álmodik égi kísérőnkre. A Martin Elvis és Jonathan McDowell amerikai atomfizikusok friss tanulmánya a Frontiers in Space Technology-ban lehűti a kedélyeket. A legjobb esetben is csak 30 adakkora vízkészlet 98%-os újrahasznosítás mellett sem elegendő, egy pár ezer fősnél nagyobb település tartós ellátásához, számol be a Köbit.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez itt a Bioron Sugar, de Dén Balog Orsi vagyok, és köszöntöm a stúdióban Bölcskei Mónikát, aki ADHD coach. Szia Mónika, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom. És hát nem titkolt motivációm ebben az interjúban az egyik az az, hogy az ADHD tudatosság hónapja az az október, és hát esetleg rendszeres hallgatóim, négy átadom magam olyannal, hogy vannak ilyenek, már tudják rólam, hogy én is ADHD-val vagyok megáldva, megverve. Úgyhogy emiatt a két indok miatt főként szentelem ezt az adást most ismét ennek a mentális zavarnak. Móni, azt szeretném tőled először is kérdezni, hogy te magad is ugye mondtad nekem, hogy érintett vagy.
1: Igen.
0: Hogy erre te hogyan jöttél rá, mikor jöttél, vagy miért érezted azt, hogy utána kell menned annak, hogy esetleg érintett vagy?
1: Köszi szépen a kérdést. Izgalmas, mert hogy én előbb dolgoztam ADHD-sokkal, mint hogy magamról tudtam volna, hogy ADHD-val élek. Először is ADHD-s gyerekeket tanítottam általános iskolában, délelőttönként és délutánonként még vezetőkkel dolgoztam, vezetőfejlesztésben, és hogy nagyon ismerős lett mindaz az a tünet a felszínen délután a felnőtteknél, a vezetőknél, mint amivel a gyerekeknél találkoztam délelőtt az iskolában. Úgyhogy elkezdtem felgöngyölni magát az ADHD témát, utána jártam, kiderült, hogy van ilyen, hogy ADHD coaching, csak Magyarországon még nem ismerik, ez a 2000-es évek elején volt. És így tudattalanul elkezdtem a coaching mellett ADHD coachingot csinálni. És akkor pár évvel később, mikor már dolgoztam, kíváncsi voltam, hogy hova küldöm szűrésre az ügyfeleket, mert hogy Magyarországon pszichiáterek szűrnek ADHD-t, én nem. És akkor elmentem, hogy tudjam, hogy mégis milyen a folyamat, mikor megkérdezik. És hát én voltam a legmegdöbbentebb, amikor kaptam egy diagnózist.
0: Jó, te megdöbbentél? Na, ez vicces, mert én meg azért mentem, mert én már teljesen biztos voltam benne, hogy valami probléma van a készülékemben, és így.
1: Na, hát nagyon érdekes, hogy mi a különbség akkor, amikor gondoljuk, feltételezzük, hogy van ADHD, és mi az, amikor abszolút vakfoltjaink vannak, és nekem a vakfoltjaim voltak nagyon erősek, és hogy akkor még nem tudtam, hogy miért, de aztán szépen, hogy elkezdtem a hagymahéjakat lefejteni terápiába, rájöttem, hogy hogy én olyan szintű erős maszkkal élem az életemet, hogy észre se vettem, ki vagyok valójában. Gyönyörűen megtanultam ezt elrejteni, és akkor utólag már nem csodálkoztam, hogy miért voltam depressziós, miért volt az, hogy évekig nem mertem kijönni a szobából, inkább a sötét szoba volt a szimpatikusabb, mint a társasági élet. És akkor, amikor ezeket így elkezdtem feldolgozni, akkor így elkezdtem látni önmagam. És akkor már nem csodálkoztam.
0: Igen, szóval, hogy ezért is... Amikor ugye valakinek az ember elmondja azt, hogy tehát valamit kritizálnak téged, vagy minket, és akkor válaszul az ember esetleg így ritkán felmeri manapság már hozni, hogy hát figyelj, nekem van egy ilyen ADHD-m, és lehet, hogy emiatt nem tudom most ezt a feladatot úgy abszolválni, ahogy te szeretnéd, és akkor sokszor jön vissza így a neurotipikusok, vagy nem tudom, hogy fogalmazok, többségi társadalom részéről ez, hogy jaj, hogy ne, szerintem ne skatuljál be magad, vagy nem is tudom, mit szoktak, hogy ne rakjál magadra ilyen etikettet.
1: Mert nem bújja mögé.
0: Igen, és akkor én így mondtam már így pár embernek, hogy igazából ezt valójában azért az érzi, akinek ezzel dolga van, és hogy mi pedig a csoportokban is, ahol én is tag vagyok, ADHD-s csoportokban, mindenki azt érzi, hogy valahol meg egy felszabadító dolog ez, amikor megkapjuk a diagnózist, mert akkor tudod onnantól kezdve, hogy nem az van, hogy hiányzik egy kereked, vagy szóval, hogy te teljesen ami gyári hibás vagy, hanem hogy ennek megvan a magyarázata, a kudarcoknak, a be nem illeszkedéseknek.
1: Abszolút. Rengeteg sztori jut eszembe, de egyet hadd említsek meg a sok közül. Ez még az egészen az 2000-es évek elején volt. Egy ügyfélel azért dolgoztam, mert hogy leépítették, és kapott tőlem egy outplacement coachingot, ami azt jelenti, hogy segítenek, segítünk neki a coachingban, a coaching eszköztára, módszertannal, megélni ezt a gyász folyamatot, amikor elbocsátanak bennünket egy munkahelyről. És annyit mondott nekem a HR-es, aki hozzám küldte, hogy szenzációsan teljesít, de valami fura. Valami fura benne. és hogy ez még nem ütött nekem, vagy nem szúrt szemet, de hogy ahogy elkezdtem vele beszélgetni, nagyon-nagyon gyorsan kiderült, hogy az, amivel ő küzd egészen pici kora óta, az nem más, mint ADHD. Ez volt az én feltételezésem. Aztán elment szűrésre, és meg is kapta is a diagnózisát. És hogy a lényegében, amit szeretném mondani, hogy ő fogalmazta meg pontosan ezt, hogy Monika, annyira jó érzés tudni, hogy nem egy erkölcsi csőd tömeg vagyok, hanem csak más.
0: Igen.
1: És ott nagyon-nagyon szépen helyre billent a korábbi életéhez képest a saját élete.
0: Igen.
1: A családja megértette, hogy mi az ő működésének a háttere. Megint csak más szemmel néztek rá, kisimultak az előzőhöz képest.
0: Igen,
1: a családi visszájuk.
0: Igen, az önbizalomnak
1: is
0: jót tesz. Igen.
1: Abszolút.
0: Hát, hogy egyszerűen az ember megérti, hogy ez egy ilyen természettől fogva máshogy lévő húzalozása az agynak, és nem ő ront el mindent azért, mert kelekútja, mert lusta, mert nem akar direkt foglalkozni valamivel, hanem hogy, és akkor ugye, ja, ez innentől persze, hogy egy ilyen hajszálvékony mesdje az, hogy azt mondja valaki, hogy jó, hát akkor most ezzel felmented magad, de valójában meg nem, hanem hogy csak igazából magyarázatot találsz a dolgokra, és onnantól kezdve jobban oda tud az ember figyelni, mert tudja, hogy mivel van dolga, vagy mivel áll szemben. És hogyha már itt tartunk, akkor a legáltalánosabb persze millió vonatkozása van az ADHD-nak, meg tünete, más, ugye kicsit más gyerekkorban, más a kezeletlen ADHD, amivé válik felnőtt korban, akkor már ugye sok minden kollaterális tünet jön hozzá, az addikciótól kezdve a depresszióig, stb. De hogyha hogy össze akarnánk foglalni az ADHD tüneteit, akkor te miket említenél meg így legjellemzőbbként?
1: Uh-huh. Még rátérek arra három tipikus csoportra, amit szerintem már a hallgatók is, meg te is, aztán bőven ismersz. Hadd különböztessem meg a két személyiség típus az introvertáltaknál, meg az extrovertáltaknál az ADHD-t, mert hogy itt viszont nagyon sokszor elcsúsznak az akár az nem öndiagnózis, de nem teszem más szót, amikor így saját magunkat önvizsgálatban elcsúszunk, vagy nehéz észrevenni például az introvertáltaknál az ADHD-t, és hogy miért? Mert hogy ugyanaz a pörgés, ami zajlik kifelé egy extrovertáltnál, tehát hogy mindenki látja, hogy ő túlmozog, túlbeszél, gyorsan beszél, közbevág, az egy introvertáltán nem jelenik meg. De attól ugyanez a mozi zajlik, csak befelé.
0: Befelé.
1: Ugyanaz a magas rezgés, az a vibrálás zajlik befelé. És hogy ez azért érdekes, mert nálam, és ezért döbbentem meg én, de szerintem a környezetem is megdöbbent, amikor ADHD-ra diagnosztizáltak, ugyanis én azok közé tartoztam gyerekként, akik introvertáltként működtek. Én voltam az, aki ügyesen csendben tanult. Én voltam az, aki kezében mindig könyv volt, és csendben volt, nem volt vele probléma. Szorgalmas voltam, kitartó voltam. Tehát ha valakire rám biztos, hogy nem húztak volna gyerekként ADHD és bélyeget. Viszont azt meg csak én tudtam, hogy befelé micsoda mozi megy. Hogy én hol járok éppen egy óra közben, beszélt valamiről a tanítónéni, fogalm sincs, hogy miről, de én már a világ másik felé jártam, soha nem beszélt, nálunk a család nem utazott gyerekként, külföldről nem jártunk, de hogy valahol az én képzelt világomban én mindig külföldön voltam. És nem tudtam odafigyelni. Viszont szorgalmas voltam, és bepótoltam. Na és akkor így kezdtem elnyomni a saját személyiségjegyeimet, túlkompenzáltam a szorgalommal, és senki nem jött rá. De én befelé feszültem. És ez a befelé feszülés, ez ugye elindul gyerekkorban, kialakulnak az ADHD vagy ADD mellé a komorbid viselkedések, mint például a depresszió nálam, és akkor meglepődünk kiskamasz, vagy nagykamaszként már, hogy valami nagyon nem oké, akkor jöttek először igazán, robbantak a tünetek.
0: Igen.
1: Tehát az introvertáltakat nehezebb felismerni. Az extrovertáltakat meg könnyű.
0: Mondjuk ez az introvertált-extrovertált, tehát hogy én elképzelem saját magamat, akkor amikor egy olyan társaságban vagyok, amit ugye közegemnek érzek, ami mondjuk egy színházi társulattal turnézunk külföldön, ilyesmi, akkor én nagyon tudok extrovertált lenni, és akkor élénken társalgok, stb. Viszont tudom magamról, hogy van egy elég erős szociális fóbiám is, amikor meg egyáltalán nem akarok emberek közé menni, vagy ha rákényszerülök, akkor meg nagyon nem tudok kapcsolódni, small talk az nekem kifejezetten rosszul megy, tehát hogy vannak akkor ilyen kombinált típusok is?
1: Sőt, azt mondom, hogy ez átjárható, tehát úgy képzeljük el, mint egy skála. és akkor vannak a két végponton az extrán extrovertáltak, meg az extrán introvertáltak, és akkor közben meg mozgunk, ki hol van éppen. És akkor nálam úgy alakult, hogy felnőtt korra viszont mondhatom, hogy extrán extrovertált lettem. De hogy lehet ez? Hát úgy, hogy valahol valószínűleg én középen vagyok, intro és extroverziózis hozzáférésem van, és attól függ, hogy éppen mit mutatok, vagy milyen viselkedésügyeket mutatok, hogy mennyire vagyok elfáradva. Aha. Tehát ezek a van kedvem small talkhoz, van kedvem szociális kapcsolódásokhoz, az azon múlik, hogy mennyire vagyok elfáradva. Az elején nagyon-nagyon, és utána pedig alig várom, hogy időn legyek, és akkor nagyon gyakran élem meg azt, hogy egy erős társasági élet után csak sírok. Ülök és sírok. Mert ott jön ki a feszültség. Tehát, hogy van átjárhatóság introverzió és extroverzió között. Attól függ, hol vagyunk ezen a skálán.
0: Igen. És ugye visszatérve a kamaszkorra, tehát amikor valaki nagyon el van csúszva az életben, vagy nekem pont az első olyan cikk, ami felkeltette azt a fajta gyanúmat, hogy én nekem is lehet ADHD, ez az volt, hogy valami olyasmi volt a címe, hogy sokkal többet érdemlek, vagy sokkal többet érek, vagy többre lennék képes. És akkor én ezt éreztem mindig, hogy én olyan intelligens vagyok, meg olyan érzés, hogy ettől függetlenül miért van az, hogy akkor mindig valami általam kuli munkának ítélt dologból élek meg, a művészetet, azt a 37 évesen mertem a színészetet elkezdeni, tehát hogy miért van nekem minden úgy elcsúszva, és szerintem nagyon sokszor van az ilyen típusú ember, ilyen élettörténeteknek a hátterében valami fajta ilyen neurodiverzitás. És ugye az ADHD-sokra még, amit aztán majd rátérzte a tünetekre részletesen, hogy ami nekem, amikor biztos lettem benne, az volt, hogy ez a prefrontális kortexnek, ugye a prefrontális homloklebenynek az alulműködése, ami a tervezést, szervezés, kivitelezés sért felelős, az ugye alulműködik, és akkor emiatt pont ezek a dolgok, ezek nem működnek úgy nálunk, mint egy neurotipikusnál. Emiatt egy ADHD-s könnyen elterelhetővé válik a céljaitól, és nagyon sok ADHD-sra jellemző a megfelelési kényszer, amikor a másoknak a vágyait helyezi saját vágyaival szemben előtérbe. És akkor itt teljesen ráismertem a 15 éves önmagamra, aki még úgy egyszer kimondja, hogy ő színésznő akar lenni, egy tekintély személynek, aki az osztályfőnökön volt, és tudjuk, hogy az ADHD-soknak a tekintély személyekkel kapcsolatban ugye még külön problémáik vannak, hogy ott főleg előjön ez az önbizalom hiány és megfelelési kényszer, és akkor, amikor ő is azt mondta, hogy ezt hagyjam a fenébe, akkor ott így megváltoztam, tehát hogy külsőleg is, és így lemondtam az álmaimról, és hogy ez igazából olyan nagyon sok embert érinthet szerintem, akik lehet, hogy az életük végéig nem jutnak. Én Brazíliába költözésem miatt lettem olyan szerencsés helyzet, hogy így vissza tudtam találni önmagamhoz. De most, aki nem megy el egy másik kontinensre, vagy nem tudom, mi az lehet, hogy az egész életét így éli le, és annyira kár ez, mert nagyon sokszor ilyen nagyon tehetséges emberek.
1: Érdekes dolgot mondasz ebben az utazással. Ugye korábban említettem, hogy én már egészen kiskoromban utaztam a fejemben, fogalmam nem volt, milyen országok vannak, de mindig máshol voltam, és hogy nekem is egy hatalmas nagy váltás volt az életemben, az önismereti életemben, amikor külföldre költöztem.
0: Komfortzónától való eltávolodás.
1: Egyrészt igen, másrészt meg, hogy valahogy úgy tudom ezt látni, nem tudom ennek a tudományos hátterét. Viszont azt tudom elképzelni, hogy eltávolodunk attól a közegtől, amiben már megszoktuk a saját működésünket, és ahol valahol megbélyegeztek bennünket.
0: Igen.
1: És amikor ez a közegtől való eltávolodás megtörténik, teljesen mindegy, hogy más városba költözünk, vagy más országba költözünk, egy picit a saját korábbi életünktől távolodunk el. És ezt használjuk is egyébként a coachingban, az eltávolodás, hogy nézzük meg egy picit ilyen távolabbi nézőpontban, helikopter szemléletből, metaviewból nézzünk rá arra az adott helyzetre. Nagyon sokat tud segíteni, mert teljesen mást látunk, mint abban a beragadt környezetben, ahol egyébként, mint a mókus kerékben pörül folyamatosan.
0: Igen, meg hát ahol, igen, meg ahol mondjuk ugye azok az elvárásokat éreztük magunk felé, hogy ne legyél, nem jó az, amilyen te vagy, ne legyél ilyen, másmilyen legyél, stb. És akkor ugye itt ezektől is ugye eltávolodik az ember szó szerint fizikálisan is,
1: mikor hát szülők óvó szemétől. Itt saját magunktól, tehát hogy nem csak a környezetünktől, hanem saját magunktól, és ez a fajta kibillenés az, ami a problémát okozza.
0: Igen.
1: Tehát amikor a belső középpontunktól eltávolodunk, minél távolabb jutunk, annál kevésbé ismerjük, hogy kik vagyunk valójában. És a felnőtt korban a fejlesztő munka, most ADHD coaching, meg nagyon-nagyon sok terápiás módszer, meg alternatív terápiák mind azért vannak és azért működnek jól, mert abban segítenek, hogy visszataláljunk a középpontunkhoz. Mm-hmm. És ha az megvan, akkor olyan minden rendben van.
0: Igen, akkor elkezd minden visszarendeződni, úgy, ahogy kellett volna neki lennie valamikor. És akkor ezek után térjünk rá, Léci, a tünetekre, hogy azoknak a hallgatóknak, akiknek még itt az önfelfedezésnek korai szakaszába járnak, tudjunk segíteni abba, hogy esetleg felismerjék, hogy ő bennük is van ilyesmi.
1: Ugye két fogalmat különböztetünk meg, az egyik az ADD, amit csak figyelemhiány az zavart jelent, és van az ADHD, ami mellé már társul hiperaktivitás és impulzivitás. Én utóbbiba tartozom.
0: Én
1: nekem általában az ADHD-nál is az attention, vagyis a figyelemhiány zavar a vezető tünet, nálam nem. Tehát, hogy nálam abban semmi probléma nincsen, tesztek szerint. Viszont erős a hiperaktivitás meg az impulzivitás. Viszont most, hogy hallgattalak a felvezetőben, már figyeltem, hogy kezd bennem is feszültség keletkezni, vagy emlékszek-e mindenre, amit mondasz. És ez nagyon sokszor tapasztalom a coachingban is, hogy úristen, mit mond az ügyfél? Már teljesen máshol van, már az ötödik ajtót nyitja ki, és hogy én figyelek, de már én kezdek elveszni. És akkor leállítom egy picit, és jelzem, hogy
0: persze,
1: ez nekem nehézséget jelent. Te hogy vagy ezzel? Hogy észreveszed-e, hogy hány ajtót nyitsz ki egy beszélgetésben, és hogy mi van ezek a kinyitott ajtókkal? Ez a figyelem.
0: Van, amikor nem találok vissza a kinyitott ajtóba, igen, de nem, próbálok én is egyébként erre figyelni azért, hogy követhető legyek, mert tudom, hogy igen, tehát ADHD, és azért van is ilyen mém, hogy ilyen ezer villam vagy sín elágazással jut el egy tényhez, a másik ember az meg két párhuzamos sínnel jut el egy történethez.
1: Hát amikor két ADHD-s beszélget.
0: Igen.
1: Nincs ez
0: most
1: semmi
0: az
1: baj.
0: Történik.
1: Nincs ez semmi baj, csak hogyha a hallgatók nem tudnak bennünket, vagy nehezen tudnak követni, akkor ez
0: visszahallgatható Spotify-on.
1: Na, de hogy nem is kritika volt ez, és ez, amit szintén meg kellett tanulni, vagy nem meg kellett, de hogy megtanultam az önismereti folyamatomnak számos állomásán, hogy a nehézség, ez önbizalom hiányt nagy mértékben erősíti az, amikor elkezdem magam kritizálni azért, hogy nem figyelek, vagy figyelek, én mindent megteszek, hirtelen erősen figyelek, ha senki nem látja, tudja, hogy az nekem mekkora energiabefektetés.
0: Kidagadnak az erek.
1: Abszolút. És akkor igen, fejfájásra gondoltam hirtelen, elég gyakori emiatt. Na, de visszatérve a figyelemzavarhoz, ez pont ezt jelenti, hogy nagyon sok minden zajlik egyszerre a fejünkben, jár, nekem is, és figyeltek téged, és jár minden fel a szemed.
0: Igen.
1: Folyamatosan pásztáz mindent, mert mindent, ami körülöttünk van, azokat a jeleket vesszük. És akkor tudnék reagálni erre, amarra, arra a sarokra, de közben zajlik a pillanatban.
0: Azért is nem nézek ilyenkor, szerintem rá az illető, hogy nagy elterelődjön a saját, vagy nem tudom, igen.
1: Igen, ez ilyen. Viszont ha ezt tudod magadról, akkor lehet egy olyan nézőpontba is helyezni, hogy mi van akkor, hogyha én így tudom igazán összedni a gondolataimat? És ez nem azt jelenti, hogy én most tiszteletlen vagyok a másikkal. Én akkor szoktam jelezni, figyelj, mikor én gondolkodom, akkor össze-vissza nézek. Én ezt szoktam jelezni, hogyha új társaságban vagyok, hogy elképzelhető, hogy nem tartom a szemkontaktust hosszú ideig, de ez csak annyit jelent, hogy folyamatosan pásztázok mindent, és jönnek be újabb és újabb gondolatok. Igen. És attól figyelemhiány az zavar, hogy nem az, hogy nincsen figyelem, hanem sok mindenre van egyszerre figyelem. Igen. És csak nincsen elmélyülés.
0: Igen.
1: Tehát egyszerre sok minden csatorna hangos. Egy könyvben olvastam, nem is ADHD-ról szólt a könyv, érzelmi intelligenciáról, de nekem nagyon tetszett ez a példa. Azt írta le, hogy úgy képzeld el, hogy amikor a neurotipikus agy mondjuk működik egy keskeny erdei ösvényen, akkor az ADHD-s vagy ADD-s elme egy ilyen 8-sávos autópálya.
0: Igen, ezt néha konkrétan érzem.
1: És akkor azon folyamatosan haladunk. Egyszer itt, egyszer ott visszamegyünk, de hogy ez folyamatos lavírozás, gyorsítás, lassítás, tempóváltás, és hát persze, hogy elfáradunk. Ha összehasonlítjuk az erdei ösvénnyel, hát milyen megnyugtató. Hát ez nekünk nem adott alapból, ezért meg kell dolgozni.
0: Hát ja, igen.
1: És ja. Akkor visszatérve, csak hogy ezt az ajtót ne hagyjuk mi nyitva, hogy milyen csoportok vannak, van ugye a figyelemzavar, amiről most beszélgettünk, aztán van a hiperaktivitás, az a mozgásban jelenik meg, az introvertáltaknál pedig egy befelé történő mozgással, folyamatos
0: igen.
1: erős
0: körömrágás
1: is ide tartozik, igen, de hogy ezek nem véletlenül vannak, mert hogy ezek közben elkezdett nyugtatni az idegrendszeredet. Tehát amikor én tanítottam gyerekeket, mindannyian vagy a körmüket rágták, vagy a ceruzájukat rágták, és akkor lett ilyen megegyezésünk, amit egyébként a mai napig a gyerekeimmel művelek, hogy ha feszültnek érzi magad, és látom, hogy rágják a körmüket, akkor inkább megkezdem, hogy a rágod, vagy adjak el rágod, és rágozzanak nyugodtan. Mert hogy a rágás a stimulálja a jobb és a bal agyfétek közötti szinapszisokat, ami nagyon kell ahhoz, hogy a prefrontális kortex bekapcsoljon és aktivitásba lendüljön. Ugye ott van, amit te is megemlítettél, ott van a tervezés, a szervezés, a motiváció, a koordináció, a figyelem, a fókuszált figyelemnek a központja, hogyha ez nincsen hozzáférésünk, mert túlságosan feszült az elme, magas aktivitásban van, és nem tudja a jobb és a bal agyfétek egymásnak a funkcióit átvenni, akkor egy összeomlás van az elmében. Na, akkor rágjunk. És akkor mit rágjunk? Rágot. Nekem a rága nagyon bevitt, a gyerekeim nagyon, mert amint tudtak rágozni, egy évesen megkapták a rágot, és szépen lenyugodtak. Úgyhogy lehet ezt ebből a nézőpontból is nézni, hogy nem rossz a körömrágás, hanem egyszer ezzel most én nyugtatom magam. Mi mással tudom nyugtatni magam, mondjuk társaságban, mert ott egy körömrágás már esetleg megítélt lesz. Mi más tudok csinálni, és akkor keresni magunknak különféle eszközöket, amivel. És itt jön például, hogy ha mondjuk asztalnál ülünk, nekem folyamatosan van egy toll a kezemben, én abban szeretek babrálni, szeretek rajzolgatni, szeretek írogatni közben, nem azért, mert érdekel az előadás, nem mindig azért, hanem egyszerűen csak írjak, lekössem ezt a csatornámat is, ami a kezem, különben össze-vissza.
0: Én rajzolni szoktam, igen.
1: Teljesen rendben van.
0: És akkor így az általános tünetekre visszatérve, tehát hogy akkor így elmondanánk a hallgatóknak azt, hogy mi az, amiről úgy biztos, tehát hogy nem biztos, mert ugye a diagnózis a biztos, de hogy amikor nagyon el kell kezdeniük gyanakodni, mert most akkor elmondtad ezt az ADD-t, meg az ADHD-t.
1: És még van az impulzivitás csoport, mindjárt bezárjuk ezt az ajtót. Az pedig, hogy nehezen várom ki a kérdést, már rögtön válaszolok, nehezen tudom megvárni a következő lépést, egyszerűen én már a megvalósításban akarok lenni, miközben még a célt se tűztem ki. Tehát ilyen nagyon-nagyon impulzívan jönnek a cselekvések.
0: Igen.
1: És ez a három tünetcsoport az, aminek a megélítit vizsgálják. És akkor itt kanyarodnék rá a mostani kérdésedre, és összekötve ezeket az ajtókinyitásokat, hogy azt nézik meg a pszichiáterek, hogy az ADHD-nak, meg az ADD-nek a tünetei, ez a három csoport, minimum 75%-ában a tüneteknek meg kell lennie, minimum két területen az életben. Tehát ha csak otthon van, akkor az nem ADHD. Ha csak az iskolában, akkor nem. Az a környezetre adott reakciót jelenti. Ha minimum két helyen már megjelenik, otthon is és az iskolában is, akkor már gyanakodhatunk. És akkor a másik, a harmadik nagyon-nagyon fontos pont, ami szerintem sokan tudnak azért, hogy ennek már gyerekkorban megvan a jele. Hogyha ez később alakul ki, gyerekkorban nincs jele, akkor az nem ADHD.
0: Hanem
1: valahogyan reagálunk, alkalmazkodunk a környezethez, a környezet azt várja el tőlünk, akár a munkahelyen, hogy pörögjünk fel, és dolgozzunk túlórában, és hozzuk a projekteknek a 200%-át, hát akkor van, aki tud ehhez alkalmazkodni, és azokat a jegyeket mutatja, mint egy ADHD-s. De ennek nem volt jele gyerekkorban, akkor az nem ADHD. az csak egy hiperreakció a környezetre. Válaszoltam a kérdésedre?
0: Igen, még a tüneteket, tehát hogy mármint úgy értem a tüneteket, hogy feledékenység, könnyű elterelhető, megfelelési kényszeres valaki, akkor, tehát hogy ezeket a fajta tüneteket.
1: Jó, készültem, mert hogy figyelem, nekem is terelődik közben.
0: Igen, és nem baj, valami kimaradjon, két ADHD-s beszélget.
1: Nem, csak hoztam egy listát, hogy nehogy valami kimaradjon ebből a listát, bár még, tehát nem teljes a lista, de hogy igen, nem például figyelemzavarnak a jellemző, hogy nem figyel oda a részletekre, és emiatt hibákat tud ejteni nagyon-nagyon könnyen. Nehézsége van abban, hogy a feladatban tudja tartani a figyelmét, és akkor ennek az ellenkezője is igaz, amikor hiperfókuszban van, hogy annyira figyel a részletekre, hogy közben meg nem veszi észre a körülötte lévő világot, és a saját testi érzeteit sem, szükségleteit és érzelmeit sem veszi észre, tehát teljesen mértékben kiiktatja, ami nem egészséges irányt mutat. Aztán úgy tűnik, mintha nem figyel, amikor hozzá beszélnek. Márpedig ő figyel, csak a szeme, amiről az előbb beszéltünk, igen, éppen máshol jár, mást pásztáz. Aztán olyan, mintha ha nem követni az instrukciókat, mintha elmaradna a kötelességeknek a teljesítése iskolában gyerekeknél, vagy akár később felnőttként a munkában. És ez gyakran el is szokott maradni, mert elfelejtem. Vicces volt, tegnap délután azon gondolkodtam, mikor is jövök hozzád, és rájöttem, hogy hú, nem írtam be a naptárba. És közben rászerveztem egy kerékcserét. És akkor gyorsan átszervezés. Tehát ugye ez a feledékenység, a figyelmetlenség, hogyha ami a naptáramban nincs, az nem létezik.
0: Nekem
1: is. Tudtam, hogy valamikor most jövök, de nem került be a naptáramban, mert valami éppen, amikor beszéltünk, elterelte a figyelmet. Tehát ez a figyelem zavar. Mert hogy a külső ingerek elterelik a figyelmet. Aztán van a hiperaktivitás, amiről beszéltem megint csak, hogy kézzel lába fészkelődünk. Folyamatosan babrálunk valamivel, nehéz ülve maradni. Tehát az egy egész napot végig ülve, én szoktam, nagyon-nagyon tudok, de akkor hiperfókuszban is vagyok, és észre se veszem, hogy már fáj a derekam, már nem voltam pisilni órák óta, nem ittam órák óta, és akkor ez a másik nehézség, mert a víz nagyon-nagyon fontos, ugye prefrontális, az agyunknak több mint 70% a víz, és hogyha nincs megfelelő víz utánpótlás, akkor szétesik a figyelem meg a gondolkodás. Ez így függ össze.
0: Igen.
1: És akkor mit csinálok én, és szerintem nagyon sok ADHD-s, ahogy az ügyfeleimtől hallom, hogy akkor, amikor már annyira szomjas, akkor hirtelen nagyon sokat iszunk. Na hát ebben meg vízmérgezést lehet kapni. Megint csak nem tesz jót az ADHD-s agynak. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan isszuk, milyen szokásunk van a vízivásban. Túl sokat beszél, mint például most én, gyakran hadarnak
0: azt én is szoktam, igen.
1: De hogy ez nem logopédiai, tehát nem úgy beszéd hiba, mint a nem
0: ADHD-soknál,
1: hanem torlódnak a gondolatok, és hogy nincs türelmem kivárni azt, hogy elmondjam már, mert a közben még én beszélek, nekem már ezer más gondolat jár a fejemben, és mindet ki akarom mondani, nehogy valami elmaradjon.
0: Igen, és ezért van a mások félbeszakítása is, már mint hogy annak köze van a...
1: Igen, abszolút.
0: Igen.
1: Gyakran élem meg azt, hogy félek, hogy elfelejtem, mire befejezi a mondatot. És én mindenhogy jelzem, kapálozok, hogy nekem mondanom kell valamit.
0: Igen.
1: Most ebben mióta már kezelt ADHD-s vagyok, tehát dolgozom magamon, sokkal könnyebb tartani ezt a figyelmet, könnyebb megtartani a csendet, könnyebb kivárni. De attól belül én még feszülök.
0: Igen.
1: Viszont kint, amit úgy értek, hogy viselkedés szintjén, ott már sokkal türelmesebbnek tűnök. És hogyha viselkedésem türelmesebb, akkor egy idő után az idegrendszerem is hozzáigazodik. Tehát gyönyörűen tud alkalmazkodni kint és a bent. És akkor még ígértem én neked az impulzivitást is, ott pedig...
0: Szóval én is elnefelejtem, hogy ez a félbeszakítás a másiknak, én mindig azt gondoltam, hogy ez az impulzivitás kontrollzavarral is összefüggésben van.
1: Igen, ezek vannak olyan jegyek, amelyeket nehezen tudunk egyik vagy másik csoportban kategórikusan betenni, hanem hogy itt is, ott is megjelenik, attól függ, hogy ez hogy arról szól-e például itt, hogy közbevágok, mert hogy jön az impulzus, hogy most nekem mondanom kell, akkor az impulzivitáshoz tartozik, de hogyha túl sokat mondok, az már a hiperaktivitáshoz tartozik.
0: Igen.
1: És akkor mondtam már a türelmetlenséget, nehézségünk van azzal, hogy várjunk, és ez már impulzivitás. És egyébként lehet, hogy át is kötöttem az impulzivitáshoz, anélkül jeleztem volna impulzívan, mert a gond, pont ez történik. A gondolataink előre járnak, és mert ki is mondtam, a gondolataim előre járnak, már mentem is előre.
0: Igen.
1: És most veszem észre, hogy visszanézek, hogy már az impulzivitásra
0: beszéltem. Már az impulzivitásra beszéltem.
1: Igen.
0: Hát igen, és ezen kívül még ugye millió, hát nem szó szerint millió, de hogy még nagyon sok tünet van, tehát például ilyen az, hogy igen, tehát félbeszakít másokat, nem tud olvasni, elkalandozik, állandó időzavarban van, tehát ugye én is most innen majdnem elkéstem, pedig nagyon igyekeztem, hogy ide érjek, ez az egyszerre több dologgal foglalkozik, nagyon sokszor előfordul mondjuk velem is, hogy akkor mindig van valami a kezembe, és akkor azzal próbálom meg kinyitni, és akkor mikor már fél órája szerencsétlenkedek, akkor gondolkodom, hogy miért nem teszem le ezt a samponos először, tehát hogy ilyen apróságok, úgymond. Én nekem például az, hogy a feledékenység, meg az, hogy nekem nagyon nehezen erre esik figyelni olyan témára, és ugye ez is egy elég meghatározó tünet az ADHD-nak, hogy ami nem érdekel minket, azzal az Istennek se tudunk nagyon foglalkozni, még ha kéne se, meg tehát, hogy ugye ez ami úgy működik neurotipikusoknál, hogy ez a na, de meg kell lennie, meg kell csinálni, és akkor azért megcsinálom. Tehát az ADHD is erre sokkal nehezebben fogja tudni rávenni magát, tehát különböző jutalmazásokat, amit kell magának bevezetni ahhoz, hogy ez sikerüljön. Viszont amikor még érdekli, az arra meg ugye hiperfókuszban tud foglalkozni 2-3 órát úgy, hogy észre se vesz, hogy közben nem volt WC-n. És például nekem, és ez olyan kellemetlen, de hogyha ha valaki belekezd egy témába, és már az elején érzem, hogy ez engem nem érdekel, akkor egyszerűen azt teszem észre, hogy tehát ugye egyszerűen nem tudok odafigyelni. Nem tudok odafigyelni, és látom, hogy beszél a szájával, és akkor vannak most már ilyen begyakorlott, hogy amikor valahogy így érzékelem a világomból, ahol járok, hogy most befejezett egy mondatot, akkor mondok egy ilyet, hogy aha, és akkor...
1: figyellek.
0: És az az érdekes, hogy általában nem bukom le, tehát hogy így annyira veszélyes mezgyén mászkálok, mert hogy így simán visszakérdezhetne az élet, hogy és te mit gondolsz erről, vagy de hála Istennek le is kopogom, hogy meg így annyira nagyon kegyetlenül így nem buktam bele ezekbe,
1: szerencsés
0: vagy nem égtem le. De hogy tényleg nekem ez van, hogy ezzel azt érzem, hogy én most ezzel nem foglalkozom, nem, tehát beszélj, néha így végszavazok neked valamit, aztán és akkor ez megint az, hogy ugye neurotipikusok ugye annyira rossz néven veszik sokszor, hogy persze tisztelet a kivételnek, mert itt is vannak érzékenyebb emberek, meg kevésbé érzékenyek, hogyha az ember behozza ezt az ADHD-ságát, de én egyszer vagy kétszer mertem így mondani, amikor így észrevettem, hogy na, megint egy olyannal állok szemben, aki ilyen órákat fog ilyen dagályosan magyarázni valamiről, és akkor olyan 5 perc után mondjuk így bátorkodtam, hogy finálag, hogy én figyelem zavaros vagyok, úgyhogy nekem nagyon lehet, hogy megpróbálnád összefoglalni, és akkor általában olyan rossz néven tudják ezt venni, vagy nekem így ez
1: vagy
0: volt így a tapasztalatom.
1: Vagy te értelmezed, és ez egy nagyon fontos
0: lehet.
1: Dolog az ADHD-sok, amikor ADHD coachingban vagyunk, hogy azt veszem észre, és ezt magamon is egyébként az önismereti folyamatomban, hogy gyakran értelmezem félre, vagy értelmezzük félre a környezeti reakciókat. Azt gondoljuk, hogy, amit most te mondtál, de hogy biztos? Nem biztos.
0: Nem.
1: De az, hogy mit gondolunk, vagy mit hiszünk, ennek a gyökerei azért mélyebben vannak. És akkor, na itt van az a nagyon vékony határ, hogy mivel tudunk bánni ADHD coachingban, és mi az, amivel már inkább pszichoterápiába érdemes menni, mert ezek a hitrendszerek, a legtöbb hitrendszer, ami nagyon-nagyon mélyen el van ásva, észre se vesszük, és félreértelmezünk reakciókat a környezetből, azok nagyon gyakran gyerekkorba visznek vissza. És akkor csak a sajátomról szívesen beszélek, mert hogy ez nekem is ismerős, amit te mondasz, hogy a kíváncsiságnak a hiánya, ezt úgy fogalmazom meg a saját rendszeremben, hogy a kíváncsiság hiánya jelenik ilyenkor meg, nem vagyok elég kíváncsi, hogy meghalljam a másik, amit mond, az neki hol érdekes, mi az, amit neki ez jelent, mi az, amit ő igazából mondani szeretne.
0: De amikor már elején érzem, hogy unalmas, akkor...
1: Lezár az agy, kikapcsol, az elején mondtam, hogy amikor eltávolodunk a középpontunktól. És amikor azt mondom, az elején már én eldöntöm valami miatt, hogy ez már én már most látom, tudom, hogy ez unalmas, akkor ez annyit jelent, hogy eltávolodok a középpontomtól, mert a középpontomban van elég kíváncsiság egyébként. Tehát minden embernek nem születik gyerek úgy, hogy ne lenne kíváncsi. Minden gyerek kíváncsian rohan felfedezni a világot, hisz ez a fejlődési folyamatnak nagyon-nagyon szoros, szükséges része. De amikor ez nem történik meg valami miatt a gyerekkorban, na és ennek hatására is akár, nem azt mondom, hogy emiatt alakul ki ADHD, de hogy nálam ez például jelen volt. Hiszen nagyon erősek voltak a határok, a keretek, a szabályok, ahova bele kellett illeni, és mivel szorgalmas voltam és szabálykövető, ezért beleillettem abban a rendszerbe. Mi alakult ezáltal ki bennem? Az, hogy nem lehettem elég kíváncsi, mert hogy készen kaptam a tudást, készen kaptam, hogy mik az elvárások, és nekem abban magas volt a megfelelésem. És mivel magasan megfeleltem folyamatosan, elhalt a kíváncsiságom, a gyermek kíváncsiságom. És nagyon érdekes, mert ADHD coachként dolgozom, ami a kérdezés, a kíváncsiság művészete. Nekem ez a terápiám. Én most már tudom, hogy amikor ezt elkezdtem, az nekem a saját terápiám volt. Hiszen ezáltal lettem egyre kíváncsibb a viselkedésbe, behoztam a kérdezést, a kíváncsiságot, az ügyfelek után érdeklődtem, hogy éppen abban a helyzetben, amiről beszélek, az nekik hogy valid, hogyan törvényszerű. És elkezdett érdekelni, és ha erre a kérdésre én magam megválaszolnám a sajátom, akkor mi lenne a válasz? És elkezdtem felfedezni új válaszokat magamról. És rájöttem, hogy hú, de jó kíváncsinak lenni.
0: Igen.
1: És azóta teljesen másképp állok be, és egyébként buktam le már régen ilyen beszélgetések, vagy fogam nem volt, miről van szó. Most már, hogyha ilyen van, akkor jelzem, hogy figyel, a figyelmem nekem az most ott elveszett. Nem, semmi gond, de az rólam szól, és azt mindig hozzáteszem, hogy ez nem rólad szól, meg nem arról, miről beszélsz. Egyszerűen én vagyok most fáradt, és nem tudok figyelni.
0: Ja, lehet, hogy ez a kulcs, vagy a varázs szó, amit én nem mondtam, hogy ez nem rólad szól, hanem én rólam, és akkor ugye én csak annyit mondtam, hogy figyelemzavaros, hogy léci foglald össze, vagy ezért lehet, hogy az jött le másiknak, hogy ő unalmas. Tehát, hogy...
1: De az meg az ő interpretáció, az meg róla szól, nem rólad. Na, itt kezd komplikáltan válni a helyzet, igen. De ezért fontos az önismeret, hogy szétválasszuk, mi az, ami rólam szól, mert azért felelősséget tudok és kell vállalnom, és mi az, ami nem rólam szól, mert van nincsen dolgom.
0: Igen.
1: De nagyon-nagyon sok ADHD, és én jó magam is, és még mindig észreveszem magam nagyon sok helyzetben, hogy extrán vállalok felelősséget mások gondolataiért, viselkedéséért is. És a gyereknevelésben ez meg aztán hatványozódik, amikor kisgyereket nevelünk, és ez most nekem kisgyerekeim vannak, de hogy ezt hallom más kisgyermekes ADHD-soktól, hogy ott alapból nagy a felelősség, mert hát azon múlik a gyereknek a jelene jövője, hogy te hogyan állsz hozzá a gyerekneveléshez.
0: Igen.
1: És hogy itt visszajön a kíváncsiság hiány. Nagyon gyakran veszem észre, hogy visszajön a kíváncsiság hiány, mert hogy ott van az extra felelősség, ott van az extra kontroll, amit a gyerekkorból hozok, és ezt a mintát viszem be a saját szülői működésembe. És amikor észreveszem, hogy ellenállnak, akkor egy picit el szoktam csendesedni, most anya elvonul. Amikor ezt ki tudom mondani, mert nem mindig sikerül. Van, amikor előbb jön a dühcunami, mint hogy azt tudnám mondani, hogy figyelj, ez most rólam szól. De amikor meg tudom ezt tenni, ez most rólam szól, és hadd vonuljak el egy picit, akkor rendeznem kell a gondolataimat. És megfigyelni, hogy mi az, ami rólam szól. Mik azok a kérdések, amik engem segítenek a jelenbe visszatalálni. És hol tudom, hogy hol az én határom, és hol a gyereknek a határa, vagy a bárkinek a határa.
0: Ez nagyon jó, hogy az anya elvonul. Ezt alkalmazni fogom. Már nem így, hogy anya elvonul, hanem...
1: Sőt,
0: hogy...
1: a gyerekeim szokták mondani, anya, mennyi olajozzál. Mert hogy használok esszenciális olajokat, nagyon sokat tudnak segíteni.
0: Olajozzál.
1: Mennyi anya olajozzál. És akkor mondja, mennyi olajozzál, vagy így egy pohár vizet, vagy valahogy a fiam hozza a pohár vizet, anya, így elmeszétestél. Tehát nagyon jól tudják, hogy működünk.
0: Ez nagyon jó.
1: És jó ezt a rendszert, ezt a támogató rendszert megalkottunk körülöttünk, mert hogy nekünk nem biztos, hogy eszünkbe jut.
0: Innunk
1: kell, vagy olajoznunk kell, vagy éppen el kell mennünk meditálni. Ha látják, hogy rajta van a fejpánt a neurofeedbackes készülékem, akkor tudják, hogy anya elvonult, és most kicsit zizi van ott belül, helyre kell pakolni.
0: Ez nagyon jó. Nagyon tetszik. Igen, és hogy egyébként igen, akartam már egy pár gondolattal ezelőtt mondani, hogy lehet betelefonálni is a műsorba, hogyha van valakinek kérdése. 2-15-37-73 a telefonszám. És És akkor folytatnám tovább a kérdezősködést tőled azzal kapcsolatosan, hogy miben és hogyan tud segíteni egy coach, a coaching módszer egy ADHD-snak.
1: Még mert a coaching, de rá fog térni, de egy fontos különbséget hat mutassak itt a coaching, illetve az ADHD coaching között. Mert az ADHD coaching az egy picit más, mint a klasszikus coaching. A coaching a kérdés művészete, ahol a kérdezéssel tudjuk az ügyfelet segíteni abban, hogy a saját belső erőforrásait megtalálja, és hatékonyabb, teljes, magas teljesítő képességűvé váljon. Az ADHD coachingban sincs másként, tehát ez ugyanúgy marad, viszont amivel kiegészül, hogy van egy ADHD edukáció. Hogy ez mit jelent. Tudom, hogy amikor az ügyfél úgy reagál, akkor az minek köszönhető. Észreveszem a viselkedésjegyekből, hogy neki hol vannak most nehézségei. És abban egyrészt van egy edukáció, mert hogy nem mindig jönnek úgy. Egyébként most már egyre többen jönnek úgy, hogy ADHD-s vagyok, vagy azt feltételezem, amíg a diagnózis nincs meg, csináljunk már valamit, mert már nem bírom elviselni saját magamat a saját életemben. De hogy azért 15 évvel ezelőtt nem így volt. Igen. Jöttek, fogalmuk nem volt, hogy ADHD mit jelent, vagy egyáltalán van nekik ADHD-juk, vagy nincsen. Egyszerűen csak én mindig azt mondtam, hogy megszagolom az ADHD-t, most már tudom, miért szagoltam meg, azért, mert nagyon ismerősek voltak, olyan, mint a tükörben néztem volna. Ja, hogy így működsz? Hát ebben semmi gond nincs, ja, csak ADHD van a hátterében. És akkor ami érdekes, hogy a Nemzetközi Coach Szövetség az 1995-ben alakult Amerikában, és rá egy évre 96-ban már külön ADHD coaching tagozata volt. És erről nagyon-nagyon keveset hallunk. Magyarországon 2000-es évek elején nem volt szó egész ADHD-ről sem ilyen szinten, mint ahogy most beszélünk, hát még ADHD coachingról. És ugye ez a 90-es éveknek a terméke maga a coaching, mint külön módszertan vagy üzletág. És akkor én hoztam egy, mert hogy nem tudok megjegyezni idézeteket fejből, én hoztam egy leírást az ADHD coachingról, amit az ADHD coaching fejlesztő intézet fogalmazott meg, egy amerikai intézet. Ők azt mondják az ADHD coachingra, hogy tervszerű partneri együttműködés, mely kombinálja a coaching készségeket az ADHD-ról, mint egy neurobiológiai állapotról való tudással. Ez a lényege, hogy kombinálja a tudást a kompetenciafejlesztéssel. És akkor ez nagyon szépen leírja, hogy mit csinálunk ADHD coachok. Egyrészt van tudásunk az ADHD-ről, és azt, ahogy az ügyfél készen áll, olyan mértékben osztjuk meg vele. Én az elején, most már így visszatekintek, nagyon-nagyon sok mindent rázulítottam az ügyfelekre, mert mindent egyszer át akartam adni. Most már azért óvatosabb vagyok, nem is sokszor beszélek, hogy ha nem úgy jönnek hozzám, hogy ADHD-sok, hanem csak észreveszem, akkor óvatosan kezdek kérdezősködni. Néha-néha megkérdezem x-edik alkalom után, hogy ismerős az a név, hogy ADHD, hallottál-e már róla? És akkor sokszor kérdezik, hogy ja, szokták róla mondani. Oké, és akkor te erről mit gondolsz? És akkor kiderül, hogy ja, ez nem vicc. és akkor utána mennek el szűrésre. Tehát, hogy van egy ilyen edukációs része, és közben meg készségfejlesztés, milyen készségek. Pont az, amit a prefrontális kortex nehézsége ad, hogy nem tudunk tervezni, szervezni, célt kitűzni, fókuszáltan figyelni, és a célra tartani, a motivációnk, a belső ösztönző rendszerünk nem nagyon működik, külsőek meg végképp nem tudnak bennünket motiválni, felejtsék el. Na, ezekkel foglalkozunk. Hogy igen. Akkor legyen, hogy hogyan tudok határidőre például feladatokat elvégezni. Hogy van az, hogy ne halogassak? Mit tehetek másképp, hogy a halogatás helyett legyen valami rend az életemben? Hogyan tervezzek meg dolgot? Hogyan tűzzek ki célokat és érjem is el azokat? Ezeket mind másképp tesszük, mint a klasszikus coachingban, mert hogy ott van mögötte ez a neurodiverz működés, amiről tudnunk kell, hogy működik, és tudnunk kell azt is, hogy hogyan segítsünk, hogyan könnyű, mert tud az ADHD-s cél kitűzni, hogy a francban ne tudna, tud eredményeket elérni, hogy a francban ne tudna. Számos ismert ADHD-s létezik a világban, akik nagyon magasan tudnak teljesíteni azért, mert ők is képesek tervezni, szervezni, fókuszálni, figyelni, nincs ebben semmi baj. Én például nem is is hívom betegségnek. Tudom, hogy ez az, ez egy
0: mentális zavar,
1: de hogy én nem így élem meg a saját életem, és legtöbb ügyfelem életében sem. Ahol már látok erős zavart, és akár betegségről beszélhetünk, ott soha nem az ADHD a betegség, hanem a komorbid viselkedések, a szorongás, a depresszió, az öngyilkossági hajlam, a különböző függőségek. Na, azokkal viszont nem tudok bánni az ADHD coachingban. És ez a nehéz, ezt nehéz szétválasztani sokszor. A kezdőknek nagyon nehéz szétválasztani, hogy mi az, ami ADHD-ról szól, és mi az, ami nem ADHD-ról szól. Mert akkor igenis együtt kell működnünk más szakterületekkel, klinikai szakpszichológusokkal, pszichiáterekkel, függőcsoportokba küldeni őket. Nemrégiben történt is ilyen esetem. Mai napig fáj a szívem az ügyfélért, mert érzem, hogy tudnék neki segíteni az ADHD-jával, de sokkal erősebb az, amivel ő küzd, és az nem az ADHD.
0: Igen. Hát tudom, hogy mondjuk ez ilyen nagyon egyszerű megoldásnak tűnik, de én saját életemből én arra jöttem rá, hogy ugye amit már el is hangzott itt, hogy az ADHD is ugye arra tud odafigyelni, ami ott valóban belülről motiválja. Tehát, hogy szerintem az mindenképpen egy jó út, és ez főleg ugye szülőknek fontos, ugye, akik gyereket nevelnek, tudni, hogy afelé terelni az ADHD-s gyereket, ami őt valójában érdekli, mozgatja belülről, és akkor annál kevesebb problémája lesz az életben, mert nem mindig valami nem szeretem feladatra kell magát kinkésárvesen tervezőkkel, Google, nem tudom, naptára, nem tudom, mi kell rávenni, hanem valószínűleg én is mondjuk egy rádió műsort összeütök idézőjelben, egy 3 órás, 4 órás hiperfókuszban, a színpadon meg eleve szöveget is például tudok tanulni, pedig otthoni magányos tevékenység, és nem tudom, emeltek sokkal unalmasnak tarthatnak, de mivel van egy belső motiváció, hogy ezzel majd én a színpadon fogok állni, és nem tudom, ez, amit a legjobban szeretek a világon, ezért nem úgy kell magamat hatőkörrel rávenni, hanem megcsinálom. Szóval, hogy szerintem ez a motivációknak a keresése gyerekkortól kezdve, hogy ami könnyű, amit szeretek, ez egy nagyon fontos az ADHD-soknak az esetében.
1: Közben hallgattalak, érzékeltem a testemben a remegést, hirtelen elszomorodtam. És akkor nem területem és nem asztalom, de hogy azért hadd említsem meg, ha már rákérdeztél, hogy nagyon nehéz gyerekkorban ezt a motivációt úgy megtalálni, hogy közben ne alakítsuk át a gyereket valakivé, aki nem önmaga.
0: De hát ez az ő belső motivációja, tehát ez pont nem.
1: De hogy mi a gyerek motivációja? Játszani, futni, szaladni, rohanni, felfedezni.
0: Jó, hát inkább kamaszkorban mondom ezt, úgy gyerek.
1: Az iskolában ezt nem díjazzák.
0: Ja, hát persze, igen, csak hogy nem az iskola követendő példásán.
1: De hogy a iskolában jár, addig mire kamasz lesz.
0: Igen.
1: Tehát, hogy mire kamasz lesz, a legtöbb kamasz úgy, mint én is, depressziósá válik.
0: Hát én is akkor lettem depressziós, igen.
1: És elveszítettem a fonalat.
0: Nem, hogy akkor most már értem, hogy miért lettél szomorú. Szóval azt hittem, hogy megijedtem, hogy én szomorítottalak el valami, mondom, mennyire szarul nézek ki. De most már értem,
1: ettől,
0: hogy az iskolától.
1: Hogy a motiváció, a gyerek motiváció nem az, amiben az iskola támogatja őt.
0: Jó, ez persze, ezt igen,
1: és hogy ettől nehéz, hogy addig meg így felnőttnél sokkal könnyebben dolgozni, mert a felnőtt megérti, hogy neki van döntése. A gyereknek hol van döntése?
0: Sehol.
1: A gyerek helyett dönt, a pedagógus is dönt, a szülő.
0: Meg a szülő, igen. Hát rossz.
1: És nagyon kevés esetben, helyzetben van az, hogy a gyereket tudják úgy nevelni olyan környezetben, amikor a gyerek igazán önmaga lehet. Ez nagyon-nagyon kevés helyzetben
0: tud megvalósulni.
1: És én is akármennyire hiszek benne, és támogatnám, nem tudom én sem megadni a gyerekeimnek, mert akkor teljesen le fognak maradni az iskolában. És ha lemaradnak az iskolában, hova tovább? Tehát ez egy nagyon komplex rendszer, és ettől szomorodtam el.
0: Igen, így már értem.
1: Tehát ez a belső utazásom. Tehát mondasz valamit, és én már máshol tartok.
0: Ismerős most erre mit mondhatnék, igen. És most tartunk egy nagyon pici, hogy összeszedjük a gondolatainkat.
1: Meg és ígyünk egy kis vizet.
0: Ígyünk egy kis vizet, nagyon jól mondod, Móni. És maradjatok velünk, mert mindjárt jövünk vissza. Addig is egy kis... Spooky Remix.

0: És itt is vagyunk a zenei szünet után. Sziasztok, ez itt a Bioron Sugar Daddy, és van is egy betelefonálónk, Móni. Szia!
1: Sziasztok, direkt a zene alatt telefonáltam be.
0: Szuper. Mondjad.
1: Igen, és azt szeretném kérdezni csak a vendégtől, hogy így a gyerekkori ADHD az később mennyire elvezetett bármiféle személyiségzavarra, azt gondolok itt borderline, de a bipoláris zavarra, ilyesmire, hogy erről esetleg tudnátok-e beszélni egy kicsit?
2: Köszi a kérdést. Nem hiszem, hogy ez az én szakterületem, ezt inkább pszichiátertől érdemes megkérdezni. Amiket én és most olvasmányból tudok neked erre válaszolni, nagyon gyakran társul tanulási zavarral és személyiségzavarral, de nem egyértelmű, hogy, ennek hogy ez ki fog alakulni, és összeköttetésben, vagy összefüggésben van. De hogy én már amikor még tanítottam, akkor dolgoztam ugye ADHD-s gyerekekkel, Asperger autizmus spektrumon lévő gyerekekkel, és hogy nem sok, de hogy néhány gyereknek az életét azért végigkövettem, és úgy alakult ki személyiségzavar ADHD mellé. De hogy ez nem törvényszerű.
0: Én még annyit hozzátehetnék, bocsánat, én nem vagyok ADHD-kos, de most már lassan ADHD szakértő viszont leszek, mert annyi műsort csináltam erre, szintén ugye érintettként, hogy a komorbiditás, amit mi is említettünk már itt a műsorban, szóval az nagyon sűrűn alakul ki, erős szorongás, tehát én például, amivel én személyesen elmentem, ami miatt személyesen elmentem diagnózisra, az volt, hogy annyira szétszorongtam már magamat, és egyfolytában az volt az érzésem, hogy nem tudok úr rá lenni a saját életemen, és hogy nincs, egyszerűen nem tudok ennyi mindent számon tartani, és megfelelni, minden, nem tudom, és egyszerűen egy olyan generális szorongás volt rajtam, és ugye nagyon sokszor társul pont emiatt a szorongásos kudarctól való félelmes dolog miatt addikciók, tehát hogy ugye az ember ebből ki akar lépni, ebből a fajta valóságából, amiben van, és le akar lazulni. Tehát, hogy igen, és akkor ugye a depresszió, tehát hogy ezek viszont nagyon-nagyon sűrűn társulnak az ADHD-hoz.
2: Illetve az jutott még eszembe, hogy szintén tanítottam bipoláris gyerekeket, illetve mániákus depresszióval élő gyerekeket, és hogy nekik is volt ADHD. Tehát én inkább azt mondanám, hogy gyakran előfordul az ADHD mellé, nem fordítva.
1: Jó, köszönöm, hallgatom tovább a műsort.
0: Köszi szépen a telefonálást, szia! És akkor mi pedig és Dusty Springfieldet hallottuk a szünetben, akit imádok, 60-as évek pop és soul ikonja, egy angol énekesnő volt. Csak még el akartam mondani, mert kérdezték többen, hogy mi volt ez a jó zene. És Mónitól pedig azt szeretném kérdezni így folytatásképpen, hogy beszélnél. Ez egyik ilyen dolog, amit én meg is osztottam annak idején az Instáján a műsornak, amin van néhány ADHD-s tartalom is, az a 4D modell volt, azzal a felkiáltással osztottam meg, hogy bárcsak lett volna ilyen modell a mi gyerekkorunkban. És hogy erről a 4D modellről beszélnél egy kicsit részletesebben?
2: Örülök, hogy megtaláltad egyébként ezt a korábbi cikket, amiből írtam a 4D-ről. Azt fontos tudni, hogy a 4D az nem egy coaching eszköz, és nem ADHD coaching eszköz. Viszont azzá tettem, hogyan. Én ugye szervezetfejlesztésből jövök, vállalati ügyfélkörrel, és nekem az erősebb lábam még mindig az ADHD coaching mellett, tehát szervezetfejlesztésekben.

0: szoktuk használni az Appreciative Inquiry-nek egy eszköz a 4D.
1: Mi az
0: Appreciative Inquiry? Hát, ilyen, nem is tudom, hogy fordítsam, nehezen fordítok. Uh-huh. Az Inquiry az ugye feltárás, egy ilyen méltányos feltárás,
1: ilyesmit
0: jelenthet. De hogy a lényege az is, az nevében is benne van, hogy a pozitív pszichológiából jön. És hogy amikor ADHD-sokkal dolgozok, akkor a pozitív pszichológiát és az abból jövő eszközöket nagy előszeretettel használom, és ilyen a 4D modell, és ilyen a brief coachingnak az eszközei. És hogy miért? Pont azért, mert hogy nagyon könnyen kialakul az önbizalom hiány, és hogy fel kell erősíteni az ügyfelet, meg kell vele láttatni a saját belső erőforrásait, potenciáit, még mielőtt elkezdünk beszélni a problémáról. Mert ha a problémáról kezdünk el beszélni, akkor a probléma csak elkezd nőni, és egyre többet azt látom, hogy miben vagyok rossz, mi az, ami nekem nem megy, miben ítélem meg én saját magam, vagy miben ítélnek meg engem a környezetemben. És amikor azzal kezdjük a 4D modellben, az első egyébként az a discovery fázis, a felfedezés, ugye ezt mondtam neked korábban, hogy maga a kíváncsiság hal ki sokszor a felnőttben, a gyerekkorban, ADHD-s sok esetén. Ez a felfedezés, hogy fedezzük már fel, menjünk vissza egy picit oda, hogy ki vagyok én az ADHD-mtől függetlenül. Mert az ADHD-m az egy működés, az egy reakció, az egy megküzdésem a nehéz helyzetekben. Így küzdök meg. De amikor nem kell megküzdenem, tehát nincs az az üs-fus vagy lefagy állapot, amik ugye ebből a hüllőagyból érkező reakcióm, akkor igazából én elidőzhetek ott, hogy ki is vagyok én, és mik az én erősségeim. Tehát az erősségeket térképezzük, tárjuk fel.
1: Igen, hát amit a gyerekekben is, amire ugye céloztam, hogyha nem jelen az iskola rendszer, akkor ezt kéne csinálni, vagy ez lenne.
0: Igen. Jó. Csak ott ilyen kérdések vannak, hogy mik az erőforrásaid, milyen erősségekre támaszkodhatsz. Amikor hasonló problémát már megoldottál a múltban, akkor az hogyan sikerült, mire tudtál már akkor támaszkodni? Mi az, ami már most is megvan, csak nincs annyira a látószögedben, vagy nem vagy benne annyira tudatos. De vajon minek köszönheted? És ilyenkor nagyon gyakran elkezdik mondani, hogy, és most túlzok, de ilyesmi, azért, mert szerencsém volt. Azért, mert a főnököm azt mondta, hogy. És akkor ilyenkor szoktam azt mondani, hogy oké, értem, hogy szép volt az időjárás, sütött a nap, meg hogy hurrá hangulat van, de nem a környezet érdekel, hanem hogy neked mi a belső erőforrásod. Amikor nem az időjárástól függ, hogy valami sikerül, nem attól függ, hogy éppen szerencséd volt, hanem egyszerűen csak abban a helyzetben te mit csináltál másképp? Mire építettél, mire támaszkodtál? Tehát ezeket fedezzük fel. És azt szokott történni, amikor felfedezzük az elején, még a beszélgetés elején, hogy te mi mindennel rendelkezel, akkor hirtelen a problémát, amivel jön az ügyfél, nem a probléma szintjéről látja, hanem egy ilyen magasabb energiállapotba kerül, és onnan olyan, mintha egy ilyen hegyet nem kellene megmászni, keményen dolgozva megmászni, hanem felemelkedtem a hegynek majdnem a tetejére, és onnan már nagyon-nagyon kellemes léptekkel el tudok jutni a csúcsra. Tehát nem kemény munka. Mert már elhiszem, hogy egyébként ami a problémám, arra van megoldásom, mert van ráhatásom, mert vannak erőforrásaim hozzá. És ilyen erőforrásom, hogyha eszközöm van hozzá, hogy van egy tudásom, az is egy erőforrásom, hogy egyébként ezt megtanultam már. Ebben teljesen jól vizsgáztam, van hozzá képesítésem, van kapcsolatrendszerem. Ezek mind erőforrások. És akkor ezeket összegyűjtjük, és amikor ez megvan, akkor kérdezem meg. Nem az, hogy mi a problémád, mert az visszaviszi a probléma szintjére, hanem azt kérdezem, hogy és mit szeretnél ahelyett, ami most van? Hogyan néz ki az az állapot, az a vágyad, és ez a második D, a dream, tehát az első volt a discovery, ez a dream a második, tehát mi az álmod, a vágyad, ami hogyha megvalósulna, akkor nem lenne most ilyen nehéz. És hogyha erre irányítjuk a figyelmünket, akkor elkezd ez nőni. És itt jön be a vonzás törvénye, nem tudok elmenni mellette, de hogy van egy ilyen spirituális vonulata is ennek, hogyha elhiszem, hogy egyébként én vágyakozhatok valamire, elhiszem, hogy álmodozhatok és álmodhatok, akkor az meg is fog valósulni akkor, hogyha tovább megyünk a 4D-ben és elkezdünk tervezni. Mert nagyon, nagyon különbség van az álom és az álmodozás között.
1: Igen.
0: Az álom, a vágy, az meg tud valósulni, ha teszünk érte. Ha nem teszünk érte, tehát nem jön a tervezés-szervezés utána, akkor egy álmodozás, akár egy egész életen áttartó álmodozás maradhat, és akkor nincsen eredmény. És akkor ide jön be a célkitűzés, hogyan tűzzünk ki célokat, hogyan, milyen terveket építsünk fel. Nagyon fontos, hogy az ADHD-nál nincsenek, tehát nagyon nehéz hosszú távon, nem tudunk hosszú távon tervezni. Mindig a következő lépést jól látni, mert különben elviszi a fókuszunk az a hosszú út, és a hosszúnak látjuk az utat, elmegy a kedvünk, hogy az még menjünk. És akkor én azt szoktam mondani, hogy oké, mi a célod, mi a vágyad, és ebben mi az első olyan lépésed, amit ha elkezdesz csinálni, vagy másképp csinálod, mint eddig, akkor az hozhat változást. És annak nézzünk egy ilyen rövid határidőt. Hosszú határidőkben nem tudunk gondolkodni, mert hogy időtlenségben élünk. Erről is beszéltünk korábban. Hogyha nincs egy rövid határidő, meg egy következő lépés, ugye a hídon csak akkor megyünk át, amikor odaérünk, nem kellőbb átmennünk, akkor mindig csak a következő egy lépésre fókuszálunk. Mm-hmm. És ha arra fókuszálunk, akkor sokkal könnyebben haladhatunk előre. És mivel behoztam a vágyakozás, az álmodozást, meg a vonzás törvényét, azért itt hadd jegyezzem meg, hogy nem csak én, de számos ügyfelem is visszajelzett, hogy amikor ezeket egyre többször gyakorolta, akkor ezek elkezdtek megvalósulni, mert energiát kap az a vágy. És én emlékszem, nekem nagyon sok minden összejött így. Két példát hadd mondjak csak, mert az hihetetlen sokat lendített az önbizalmamon. Az egyik, hogy én nagyon szeretem ezt a munkát, amit csinálok, de hát tudjuk jól, hogy könnyebben kiégünk, mint mások, mert túlfűtötten csináljuk, és mindig vágyunk az újra, kell az impulzus. Tehát nem lehet ezt egy életen keresztül csinálni ugyanúgy. Ezért én például, hogyha képzéseket tartok, két képzésem soha nem egyforma, mert én unom saját magamat. És akkor volt egy ilyen vágyam, amit megfogalmaztam, hogy én szeretem ezt a munkát, amit csinálok, a fejlesztés, a coaching, a tréning, de hogy én ezt most vagy másképp szeretném csinálni. Például, emlékszem, egy ilyen téli nap volt, hogy utálom a szürkületet, nem szeretem a hideget, én ezt meleg éghajlaton szeretném tenni, pálmafák alatt a tenger mellett. És egy fél éven belül ott voltam. Akkor indultak a nemzetközi képzéseim. És én, amikor ezt így kilöktem az univerzumba, akkor ebben egy hihetetlen nagy energiát éreztem, hogy egyébként ez lehet, és aztán lehetett. És ugyanilyen volt, amikor nagyon vágytam valahol egy konkrét munkahelyen, egy épületen, ott szeretnék dolgozni, még csak éppen építették az épületet. Nagyon erős hívásom volt, én ott szeretnék dolgozni, megoldódott. Azt is meg tudtam oldani. És ez nem úgy, hogy elkezdtem tervezni, évekre felállítottam egy célt és terveket, hanem egyszerűen csak elkezdtem vágyni, és megfigyelni, hogy mi az, ami nekem jól megy. Akkor eljöttem, egyébként jól tárgyalok. Hát akkor bemegyek, megkérdezem, hogy mennyibe kerül. Ja, hogy lehet ezt negyedelés? És akkor legyen negyedeltem. Aztán mondták, hogy negyedeltem.
1: Tehát, ja, jól értem.
0: Jól hallottad. Úgy lealgudtam az árat, hogy azt mondták, hogy el nem mondjam bárkinek a piacon, hogy ennyiért megkaptam az irodát, mert ez szégyen. De ez nem rossz szándékkal tettem, hanem tudtam, hogy ez a képességem, hogy ha hiszek valamiben, arról tudok úgy beszélni, hogy a másik azt érzi, hogy hű, hát itt valami történik, és ez jó kapcsolódni. És hát ők akartak engem, mint bérlő. És nem az ár döntött.
1: Igen, és a negyedik dél?
0: És a negyedik dél az maga a megvalósítás, amit mondtam, hogy ha jó tervünk van, tehát kézzelfogható tervünk van, és nem egy hosszú távra szóló, hanem emészthető tervünk van, akkor az könnyű kivitelezni, megvalósítani. És akkor ami fontos ADHD coachingban, hogy azért ezt nyomon is kell követni. Már a beszélgetés végén úgy engedem az ügyfelet, hogy mennyire hiszel abban, hogy ezt a lépést meg fogod tenni. És szoktam nagyon gyakran skálázni, hogyha egy 1-10 skálán, 10 azt jelenti, hogy ennél nagyobb bizadalom nem is lehet abban, hogy megvalósítom, 1 az ellenkezője, akkor most hol vagy? Nagyon-nagyon kevesen mondják azt, hogy 10-esen. És a 9-es is, hogyha azt mondja, 9-esen vagyok, szuper, tök ez a 9-es. Mi az, ami még kell ahhoz, hogy az 10-es legyen? És nem azt mondom, mi hiányzik, hanem mi kell ahhoz, hogy ez 10-es legyen. És akkor elmondja, hogy hát igazából csak el kéne indulnom, vagy igazából el is kéne hinnem, hogy ezt meg tudom csinálni, és akkor egy picit még dolgoznunk kell, mert általában az önbizalommal van a probléma.
1: Igen. Igen, sajnos az önbizalom, ami ugye mindennek az alfája és omegája, sokkal nagyobb figyelmet kéne ennek is, erre is fordítani, hogy a gyerekkorban a gyereknek az önbizalmát hogyan növeljük pozitív visszacsatolásokkal, mert aztán tényleg felnőtt korban rájön az ember, hogy gyakorlatilag minden az önbizalomtól függ, hogy megy az élet.
0: Behozom a fiamnak a példáját, ő így mondja, hát csak négyes, és mondom ezt, hogy csak négyes, az tök jó, pont azt jelenti, hogy jó, az annak örülünk, annak örülünk.
1: Igen,
0: hát de abszolút, a gyerek nem tudja így gondolni, mert hogy túl sokat hallja, hogy csak négyes.
1: Ja, hát sajnos, igen.
0: Nehéz a magyar oktatás.
1: Igen. Hát de az tök jó, hogyha van egy olyan szülő, aki legalább tudja, hogy akkor ezt így ellenpontozni kell rendszeresen, amit az iskolában hall a gyerek, mert nagyon sok szülő még arra ráerősít, hogy na hát akkor megmondta a tanítónéni is, hogy ez és hogy nem fogott fel, és nem tudom, és akkor ugye akkor kezdhetnek el kialakulni az önbizalom hiányos tünetek, amikor még otthon is erre van ráerősítve, hogy mi az, amit nem tudsz, és mindig azt nyomozzuk, hogy mi az, amit nem tudsz.
0: Igen, nagyon nem nehéz, azt, hogy mi nagyon az, amit nehéz tudsz. Itt jól működni, mert hogy jön az a beidegződésünk ADHD-s szülőként, hogy főképp nálam a gyerekkoromból, tehát a négyes az nem volt jó, tehát a komoly büntetés volt a négyesnél. És akkor, hogy én hogyan tudok ebbe belenyhülni? És akkor, amikor mondjuk a lányom hoz egy rosszabb jegyet, elég friss példa, hogy kettes lett valamelyik dolgozata, és akkor velem kett egy levegőt, hogy így megkérdezzem, hogy és ez hány pont, és kiderült, hogy csak négyet hibázott, de az kettest ért ebben a rendszerben.
1: Szerint.
0: És akkor meg tudtam vele beszélni, hogy figyeld, én nem azt nézem, hogy kettes az érdemjegy, hanem az, hogy a 10-ből csak 4-et hibáztál.
1: Jaj, de jó. De jól látott a gyerekednek.
0: És akkor azt nézzük meg, őket meg kell megkérdezni, nem is ezt mondta meg, de ez így van jól. De hogy igen, tehát beszélgetésre adnak lehetőséget ezek a helyzetek, és az a jó, amikor beszélgetés lehetőséget látunk benne. Én sem tudok mindig lehetőséget látni benne, mert amikor szétesik az elmém, vagy éppen fáradt vagyok, nem vagyok elég kipihent, vagy határidők vannak, akkor és azok ennyire belazulni, de hogy ezt ha lehetőségnek látjuk, akkor a szenzációs tud lenni.
1: Igen, és még a betelefonálónkra reagálva, egyébként nyugodtan lehet még telefonálni, még tart az adás félig, 215-37-73-as telefonszámom. Tehát a pszichiátriai tünet együttes a felnőtt korban, ha nem kezelt ugye felnőtt korig az ADHD, akkor itt le is írja, hogy hangulatzavarok, szorongás, egyébként a Semmelweis Tudományi Egyetemnek egy ADHD tanulmányát olvasom. Mindjárt mondom a szerzőjét, Pulai
0: Attila.
1: Igen. Hangulatzavarok, szorongásos szerhasználati zavarok, fokozott impulzivitással járó személyiségzavarok, és hogy ne feledkezzünk egy jó öreg alvás zavarról, ami ugye én is, mint egy tagjaként több ADHD-s csoportnak, hát amennyi kérdést feltesznek posztokban az altatókról, nyugtatókról, tehát hogy ez gyakorlatilag a legtöbb ADHD-snak tényleg ilyen sorscsapása ez az alvászavar, mert ugye jönnek a rohanó gondolatok, amint leteszi az ember a fejét, ez a racing thoughts, ugye a legtöbb ADHD-s dolognak egy angol szakkifejezése van, és hát akkor ugye jön ez, hogy akkor mindfulness, akkor a meditáció, stb., hogy tudjuk magunkat lenyugtatni, és akkor ugye ez emiatt is olyan nehéz nekem, ugye például ez az alvászavaros dolgom adta a legtöbb problémát, talán így a mindennapokban a neurotipikus társadalomban élve, hogy ez a, miért nem tudsz elaludni időben, miért nem tudsz odaérni reggel 6-ra, miért nem vagy kipihent, miért nem, ez első, hogy akkor ugye ez az embernek a teljesítményére rányomja a bélyegét. És hát igen, és akkor ugye mindenki megtalálja magának aztán így szép lassan az élete során azt a módszert, ahogy el tudja magát ringatni. Én például mondjuk ilyen mindfulness videókat szoktam hallgatni, meg amikor van kedvem, akkor vagy időm, vagy rá tudom magamat venni, akkor meditálok. Még hozzá külön, nem tudom, ez neked mennyire okoz problémát az alvás.
0: Abszolút. De hogy ez ennek is érdemes megkeresni a gyökérokát. Mert ez nem csak úgy van, hogy nem alszunk. Nekem nagyon erős hitem volt éveken keresztül, és még mindig időnként felveti a fejét, és nehéz vele dolgoznom. De az, hogy félek, hogy lemaradok valamiről.
1: Fear of missing out.
0: És hogy minél több órát éber állapotban lenni, mert akkor tudok teljesíteni, és ha tudok teljesíteni, akkor értékes vagyok. Ha értékes vagyok, akkor szerethető vagyok, és akkor elfogadnak, akkor van létjogosultságom ebben az életben. És ezek azért persze visszavisznek gyerekkori traumákhoz, erre a területre most nem mennék rá a műsorban, de hogy az alvászavar nem csak úgy alakul ki, hanem van mögötte valami hitrendszer, amitől hát nem alszunk.
1: Igen.
0: És akkor emellé jönnek a rossz szokások, tehát nagyon-nagyon sok rossz szokásunk van.
1: Hát a nyugrászokás, a nyugtatókra, nem
0: egyrészt,
1: tudom,
0: másrészt meg, hogy mióta nem a nappal nyugszunk, hanem van villany, amit fel tudunk kapcsolni, ezért tovább fent tudunk maradni, tehát nem
1: én nem maradok fent tovább, mert én csak aludni szeretnék.
0: Illetve
1: a kütyüket
0: nyomkodjuk a lefekvéset, vagy a képernyőt nézzük a lefekvéset, akár tévé, akár bármit nézhetünk, az nem segít abban, hogy meg lenyugtassuk az elménket, és alvásra készítsük fel. Ezért sokkal korábban ki kell kapcsolni ezeket a monitorokat, letenni a telefon. Igen. Nem érti gyerekem, miért van 7 órakor képernyő idő a telefonján, és miért nem engedem tovább, azért, mert különben nyomogatnám még este 10-kor is. Tehát, hogy muszáj elkezdenünk elpihentetni az elménket, hiszen pörög egész nap. És az ADHD-s elme még extrábban pörög, mint az atipikus agy. Tehát muszáj először lecsitítani a gondolatainkat, és akkor erre jó a mindfulness, jó a meditáció, a relaxáció, jó a jóga, tehát valami, amivel meg a légzéstechnika, tehát nekem a légzéstechnika az, ami amit leggyakrabban használok, mert nincs időm mindig, meg lehetőségem akár egy előadás közben mindfulness csinálni, de arra mindig van időm, hogy tudatosan lélegezzek. Már el is csuklott a hangom, ahogy elkezdte pörögni, és már nem jól vettem a levegőt. Azt rögtön észrevettem, nem vettem jól a levegőt, hiszen mit csinálunk? Legtöbb ADHD-s, és ez nem csak ránk jellemző, de ránk meg biztosan. Hogy nincs türelmünk kimondani a mondatokat, gyorsan beszélünk, ezért segítségű hívjuk, nem csak az orrunkon keresztül lélegzünk, hanem a szánkon keresztül is lélegzünk. De a száj az evésre van, nem lélegzésre. És akkor mit csinálunk? Ha nyeljük a levegőt, félrenyelünk, vagy túlságosan sok levegőt lélegzünk ki a szánkon keresztül, széndioxidot, amire viszont szüksége van az agynak, hiszen csak a széndioxid segítségével tud az oxigén eljutni a megfelelő sejtekhez és idegpályákhoz. Hogyha túllélegzünk, akkor megint csak fájásunk van, és szétesik a gondolkodásunk. Tehát, hogy nagyon sok részlet van, amire figyelnünk kell, ezért a légzés az, amire bárhol, bármikor tudunk figyelni.
1: Igen, és amit még nagyon fontosnak tartani kell mondani, bár még azért van 12 percünk, hogy annak, hogy ki ADHD, és annak vannak kritériumai, tehát az, hogy van, aki sokszor otthon felejti a szemüvegét, vagy nem tudom, attól ő nem lesz ADHD-s, mert ugye, mert ezzel is, most bocsánat, ezt behozom, de hogy tényleg annyiszor találkozom ezzel, hogyha valamit így mondok valakinek, hogy jaj, már megint, jaj, hát ez velem is előtt. Tehát, hogy úgy annyira ilyen automatizmus egy kicsit így a neurotipikus agyban, ez, hogy ez a másik ezt azért mondja, hogy akkor valami privilégiumhoz jusson ezáltal, vagy valami felmentéshez így a társadalom, és akkor úgy rá kell kontrázni, hogy jaj, hát kisanyám, és hogyha ennyi, akkor ez nekem is megvan. Hát, akkor, és akkor erre szoktam én mondani, hogy igen, de hogy ez az ADHD, ez nem ennyi, hogy akkor én otthon hagyom a szemüvegemet, egyébként most is otthon hagytam, mindegy, de most már nem fog kelleni, eddig kellett volna az adáshoz, és hanem, hogy ez azt hiszem, hogy 7 tünetnek kell meglenni ezek közül, amiket így cikcakosan ugyan ADHD-s agyunkkal, de azért felsoroltunk az adás során, remélem.
0: 75%-ának. Az, hogy ez hány darab, ezt most nem
1: igen,
0: tudom mondani.
1: Igen, és a gyerekkortól.
0: Gyerekkortól minimum 2 életterületen kell megjelenni, és minimum 75%-ának a tüneteknek meg kell lennie.
1: Igen.
0: És
1: igen,
0: ez gyerekkorban alakul ki, hogy 6-7 éves a korai szocializációig lezajlik ez a folyamat, tehát ha addig nem alakul, utána már nem fog kialakulni. Ahogy korábban is mondtam, ha később alakul ki bármi, az nem ADHD, hanem egy reakció-adaptáció környezetre.
1: Igen, és ugye azt is szoktam én legalábbis ugye embereknek, akikkel erről beszélgettek néha mondani, hogy mert tehát, hogy van ez a csoport, aki nagyon hárítja ezt, hogy ez így létezne, meg így gaslightingolják ezt, hogy akkor hogy kicsit így azt érzékeltetni, hogy ez ugye mostani divat hóbort, hogy akkor most már mindenkinek van valamilyen sikkes, most ez persze ilyen sűrű idézőjelekbe rakom, sikkes vagy mentális zavara, meg hogy jaj, most már akkor te is ADHD-s lettél, már mindenki ADHD-s, meg stb. És akkor nagyon sokszor van az, amit ugye eleinte én komolyan is vettem, hogy például mondjuk egy forgatáson mondta a jelmezes lány, hogy hú, ilyenkor már, amikor ilyen 500 ruházsák van körülöttem, és akkor így előjön az ADHD, és akkor így gondoltam, hogy még mielőtt öt is valaki így elkezd így diszvalidálni, vagy invalidálni, érvényteleníteni, azért úgy mellé álltam, hogy jaj, te is ADHD-s vagy, meg nem. És akkor kérdött, hogy ja, nem, hogy ő csak ezt így szokta mondani. Na, és akkor ez meg a másik, ez a másik extremitás, amitől így ideg görcsöt tudok kapni, hogy basszus, tehát hogyha még diagnózisod sincs, meg minden, tehát, mert ez szerintem ez, amikor valaki így használja ezt, hogy jaj, nem tudom, itt az ADHD miatt a ruházsákokat, és akkor így mindenre így rámondja ezt, hogy ADHD, és pont azt tapasztalom egyébként, aki valóban ADHD, és az sokkal csínyában bánik ezzel a kifejezéssel, és nagyon sokan olyan, akik nem is diagnosztizáltatták magukat soha, meg mindenre rávágják, hogy ez az ADHD miatt van, és hogy szerintem ez úgy nagyon rosszat tesz, úgymond így ennek a mentális zavarnak így a, nem tudom, hogy mondjam, így a PR-jában, vagy nem, tehát hogy a megítélésében, és hogy én így mindig úgy próbálom azért ilyen finoman úgy megkérni azokat, akiről kiderül aztán, hogy így nincs is diagnózis, hogy akkor létsz így, tehát hogy akkor így ne használd már mindenre, mert hogy ez így annyira komolytalanná teszi, vagy így elkomolytalanítja az egészet, és akkor csodálkozunk, hogy a neurotipikusok ilyen divat hóbortnak tartják, amikor tényleg közben meg rájössz, hogy nagyon sok diagnózis nélküli ember mindennel kapcsolatban ezzel takarózik, és akkor így szerintem igazából ez a két ilyen pólus van, ami szerintem így, amire szerintem így annak, akit ez érint, annak így jó lenne odafigyelni, hogy ne nehezítsék meg a valódi ADHD-sok úgymond amúgy sem könnyű életét.
0: És mi a kérdés?
1: Hát az, hogy te ezzel találkoztál, ezzel a jelenséggel, vagy jó, azt tudom,
0: persze,
1: hogy téged úgy keresnek fel, hogy... Na igen, akkor...
0: Engem nem zavar, mert hogy azt, és akkor itt megint egy picit mögé menni, de ez már terápia megint csak, hogy mi az, amitől engem ez zavar. Mm-hmm. Tehát mi van bennem, milyen gombot nyom meg nálam, hogy ez engem zavar. Mi az a hitrendszere, amitől nekem ez ennyire hangos?
1: Nekem az, amitől, hogy nekem nagyon sokszor mondták azt, hogy ezt én kitalálom, szerintem nekem ez.
0: Tehát,
1: a...
0: Hogy,
1: nekem
0: hogy,
1: az aha, valószínűleg.
0: Aha, és most nem még egy ilyen kérdezésbe, de hogy érdemes még mögé menni, mert hogy azért mindig a felszínen vagyunk ebben a kérdésben, hogy oké, és akkor az hogyan rossz neked, hogy ezt mondták, milyen gondotait támadnak ezzel kapcsolatban. Most nem megyek, csak egy pár kérdést teszek fel, így a főképp a hallgatóknak is, hogyha ilyennel találkoznak, akkor tudják egy picit mögé menni, hogy ez nekem hogyan fontos, vagy hogy nem vettek komolyan, és akkor, ha nem vesznek engem komolyan, akkor én ki vagyok? Valaki, akit ne, és milyen ember az, akit nem vesznek komolyan? És ha azzal bezonosítom magam, akkor már visszajutunk az önbizalom hiányhoz.
1: Igen.
0: Hogy vajon miért van önbizalom hiányom? Hogyan interpretálom azt, ami velem történik, vagy körülöttem történik, vagy éppen nem történik meg körülöttem. És akkor ez tudja ezt a helyzetet számodra, és sokak számára is nagyon triggerelté tenni.
1: Igen.
0: Nekem szerencsére ez nincs, sok minden más van. Ezzel nincsen nehézségem.
1: Igen, hát ez igen, ez tényleg az, hogy kinek milyen gombja nyomódik be bizonyos megjegyzések, meg komolytalanul kezelések hatására. biztos ugye nekem is van olyan, ami téged zavar, és engem nem zavar, biztos. Vagy izé, tehát hogy igen, ez tényleg mindenkinek
0: igen,
1: egy kicsit ilyen
0: személyes.
1: Igen, és
0: úgy ezt mondod, mert hogy ez, ami még fontos, és erről nem beszéltünk, hogy nincs két egyforma ADHD-s.
1: Igen.
0: Jó, tehát hogy az nem azt jelenti, hogy ez egy doboz, ahol betesszük az ADHD diagnózissal rendelkező embereket, és ők mindegy formák. Nem. Tehát, hogy minden ADHD-snak van saját személyisége, jellemzői, működésmódja, másfajta hitrendszerrel élnek. Tehát ez különbözővé tesz bennünket. Nem vagyunk egyformák.
1: Hát igen, meg a környezeti hatás, szerintem a gyerekkor, hogy ki mit kapott ugye a családtól ennek
0: abszolút
1: következtében,
0: onnan,
1: milyen reakciója volt a családnak mindenre. Szia, ez itt a Bioron Sugar Daddy.
2: Sziasztok, Laci vagyok.
1: Szia, Laci.
0: Szia.
2: Tök rossz, hogy azt mondtad az előbb, hogy ez az ADHD, ez nem egy doboz, hanem hogy minden ADHD is más, hogy ez tök nehézé teszi, mert hogyha például ilyen más ilyen neurodiverzív tüneteken, vagy ilyen tulajdonságokon gondolkodunk, akkor az mégiscsak segít a normiknak, hogy akkor tudják, hogy hogyan viszonyuljanak, vagy mit csináljanak. Tehát ha azt mondjuk valakiről, hogy autista, akkor mondjuk, ha valaki egy kicsit ilyen műveltebb normi, akkor azért tudja, hogy ez milyen szociális képtelenségekkel jár együtt, és akkor abban mondjuk tudja támogatni, vagy abba tud megértő lenni. De hogyha az ADHD nem egy ilyen doboz, és ráadásul minden ADHD-st más, akkor azt hogy lehetne valahogy ehhez támogatni?
1: Azért vannak olyan tünetek.
2: Mit lehet akkor ebben így elfogadtatni a normikkal, vagy a nem ADHD-t?
1: Mi is normálisak vagyunk egyébként, csak
2: kizárólag neurodiverzitás értelemben.
1: Jó, oké, bocsánatom.
0: Én örülök nagyon.
2: Jó, de hallgatlak titeket, jó, mert hogy csak itt kíváncsi vagyok. Hogy
1: ja, jó, köszi, hogy telefonáltál. Köszi.
0: Na szóval én nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert hogy itt lehetőségem van tisztázni, és hogy szerintem nagyon fontos
1: csak,
0: dolog,
1: csak
0: hogy...
1: most már foglaljuk össze.
0: Hogy te mindjárt összefoglalok. Jó, tehát a tisztázásra, ha lehetőséget kapunk, bárki egyébként ez nem KDHD-snak lenni, akkor sokkal könnyebb megérteni, hogy mit értünk alatta. Tehát itt most a tisztázásra a lehetőség az, hogy amiket összefoglaltam korábban a jellemzőket, és hogy ezek
1: csak
0: megvannak a figyelemzavar, a hiperaktivitás és az impulzivitás,
1: igen,
0: ezeknek a jellemzői, ha minimum 70%-ban megvannak, minimum két életterületen, és minimum, legalább, ja, és még egy dolgot nem mondtam, minimum fél éven keresztül megvan és gyerekkorban alakul ki,
1: igen,
0: akkor az ADHD. Tehát erről felismerjük. Én úgy értettem, hogy két ADHD sem egyforma, mert ott van a személyiségünk, és egyébként én abban nagyon-nagyon hiszek, hogy én szeretem az embert látni mögötte, nem egy ADHD-s. Tehát én egy ügyfél dolgozok, én nem egy ADHD-s ügyféllel beszélgetek, és nem úgy tekintek rá, hanem mondjuk Lacival beszélgetek, akinek van egy személyisége, és a személyisége, a tulajdonságai, az erősségei, a nehézségei mellett van egy ADHD-ja, amivel ő él. Ő így küzd meg a nehéz helyzetekben. Tehát én inkább a Lacit nézem,
1: igen,
0: és nem azt, hogy ő neki ADHD diagnózisa van-e vagy sem. Így értettem azt, hogy mások vagyunk, és inkább,
1: igen,
0: az embert nézzük. És hogyha az embert tudjuk nézni a mindennapokban, az élethelyzeteinkben, akkor sokkal kevesebb problémánk is van.
1: Igen. Csak hogy most akkor a betelefonálónak a kérdésére is válaszolok, tehát hogy mi az, ami neked segít azt felismerni, hogy egy ADHD-ssel van, ennek ellenére dolgot, hogy most ugye összezavartunk ezzel, hogy minden ADHD-s más. Tehát aki nem figyel a részletekre, nagyon gyakran véd hibákat. Gyakran akkor sem figyel, amikor beszélsz hozzá, mondjuk. Nagyon gyakran veszít el fontos tárgyakat, nagyon könnyen elterelődik a figyelme, feledékeny, szétszórt. Gyakran babrál a kezével, fészkelődik. Képtelen csöndbe lenni, másnak a szavába vág. Nem várja ki a sorát. Nehézsége van a várakozása, gyakran félbeszakít másokat. Tehát igazából, ahogyha így külsőleg akarod figyelni az embereket magad körül, hogy megértsd, hogy ki lehet ADHD, és akkor ezek talán azok a leginkább külső szemlélőként felfogható jelek, amikre így felfigyelhetsz, és akkor mondjuk így gyanakodhatsz, vagy gondolhatsz arra, hogy esetleg ADHD áll a háttérben.
0: Itt eszembe jutott nekem valami, amit én is gyakran megkaptam a környezetemtől, és ügyfeleim is visszajelezték, hogy sok vagyok a környezetemnek.
1: Igen,
0: tehát amikor magas a rezgés,
1: igen,
0: nagy a vibrálás körülöttem, azt érzik mások. Tehát ha te azt érzed, Laci, hogy valaki túl sok neked, és folyamatosan magas energiaszinten pörög, és te elfáradsz tőle, elszédülsz tőle, akkor gyanakodhatsz, hogy valószínűleg ADHD-val rendelkezik, de ez még nem jelenti azt, hogy ADHD-ja van.
1: Igen, igen.
0: Mert lehet, amit nem tudhatunk, és ezért nehéz ezt így felismerni, mert nem tudhatjuk, hogy éppen reagál egy adott környezeti helyzetre, változásra az életében, vagy már gyerekkorában is megvolt valami miatt. Ezt nem tudhatjuk, igen, elsőre.
1: Igen.
0: Vagy már gyerekkorában is megvolt valami miatt. Ezt nem tudhatjuk, igen, elsőre.
1: Igen, és hát ugye az önbizalom hiánynak a különböző megnyilvánulásai, ami szintén ugye zárójelbe téve ezt, amit elmondott Mónika, hogy nem tudhatjuk, hogy ez most csak mástól van önbizalom hiánya, vagy az ADHD-hoz kapcsolódóan alakult ki. Nagyon érzékeny a kritikára, rosszul tűri a frusztrációt, és ugye általában jellemző az ADHD-s emberekre, de a rejection sensitivity disorder, hogy nagyon rosszul kezelik a visszautasítást, tehát nagyon kudarc kerülő magatartást tudnak emiatt felvenni. Na, és akkor sajnos teljesen jogosan megérkezett Csáki, a technikus a stúdióba, hogy ADHD-s locsogásomat fejezzem be. Úgyhogy a két ADHD-s beszélget, az mára ennyi volt. Köszönöm szépen Bölcskei Mónikának, hogy elfogadta a meghívást.
0: Én is köszönöm.
1: Köszönöm, Móni, és veletek pedig két hét múlva találkozunk ismét. Köszi, hogy hallgattatok. Sziasztok!
3: A Tilos Rádió híreit halljátok.
4: A tisztagú budapesti önkéntes tűzoltó egyesület 2015 áprilisában alakult, amíg 1923-ban létrejött budakeszi önkéntes tűzoltó egylet utódaként. Tevékenységüket szabad idejükben végzik. Autóik valamelyik tagháza előtt parkolnak, mentőállomásuk és szertáruk ugyanis még tervezés alatt áll. Szeptember derekán valaki felnyitotta az egyik kocsit, és többek közt két tűzoltólámpát, két láncfűrészt, egy kisgép akkumulátort, különleges mászolvet és kesztyűt lopott el. Nehezen találjuk a szavakat. Írják oldalukon a tűzoltók, akik a 700 000 forint értékű, akár életet is mentő felszerelést kénytelenek maguk pótolni. Ahhoz, hogy ez az autó is mi hamarabb bevethető legyen, kérik a közösség támogatását, számolt be a hvg.hu. Ha milliárdnyi a Földhöz hasonló bolygó létezik, miért nem találjuk más értelmes fajok nyomát? Idézi a Fermi paradoxont az IFL Science, illetve a rakéta.hu. A miénkkel rokon bolygókat fenyegethetik ugyan aszteroidák vagy környező égitestek is, ám végső pusztulásukat többnyire saját csillaguk hozza el, az pedig addig él, amíg benne magfúzió zajlik. 4,5 már eltelt a 9-10 milliárd évből, ameddig a napunkhoz hasonló csillagok működni szoktak. Az egyszerű sejtektől az emberi technológia megjelenéséig 4 milliárd esztendő kellett. Tekintve ezt a viszonylag szűk időablakot, a földinél lassabb törzsfejlődés mellett az összetettebb élőlények valószínűleg ki sem tudnak alakulni bolygójuk túlzott felforrósodása előtt. Az olajszennyezések ellen bevetett falóbaktériumok a nyílt tengeren foszfor és nitrogén híján lassan dolgoznak. Ezek folyékony műtrágyás pótlása hamar fölhigul és algavirágzást is okoz. Izraeli kutatók a Chemical Engineering Journal Advances hasábjain ismertetett eljárásában tápanyagokkal dúsított, liofilizált, majd hőkezelt cellulószálakból hoznak létre ultrakönnyű, porózus aerogélt. Ez a szivacs a vizet taszítja, a kőolaj származékokat viszont megköti. Önnön tömege százszorosát is képes gyorsan felszívni. A tápanyagoknak hála, melyek nem oldódnak ki, így nem higulnak fel a vízben, a mikroökoszisztéma baktériumai le tudják bontani a szennyeződést. Végezetül még a szivacsot is elfogyasztják. Szemlészte a hvg.hu.
3: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Sziasztok, ez a Direkt 36 Tényfeltáró Központ műsora. Én Galavics Patrik vagyok, és külön köszöntöm a Tiloson minket hallgatókat. A mai adásban Lázár Jánosról fogunk beszélgetni Pető András alapító szerkesztőnkkel, akinek egy új sztoria jelent meg a napokban, amit megtaláltok a direkt36.hu-n. Fény derült Lázár János egyik régi utazásának titkára címmel, és természetesen linkeljük majd a leírásba is. András nem most foglalkozott először Lázár János utazásával, sőt, igazából egy több mint 10 éves sztorihoz nyúlt vissza, és annak egy új fejleményét derítette ki. András itt van velem a stúdióban. Szia András, erről a cikkről fogunk beszélgetni.
1: Szia Patrik, köszöntöm én is a hallgatókat. Egy apró pontosítás, társalapító, tehát többen is alapítottuk, még lehet, hogy erre is ki fogunk térni, mert ugye ez az egész sztori egyébként, az egész Lázár sztori valamilyen szinten összekapcsolódik a Direkt 36 eredet történetével is.
0: És valóban akkor fogunk majd beszélgetni a régi dolgokról, de akkor beszéljünk az új cikkről, ami a héten jelent meg. Mi derült ki ebből, hogy hova utazott Lázár János, és mi az újdonság, ami kiderült az ő utazásairól?
1: Igen, tehát ugye még több mint 10 évvel ezelőtt, 2013-14-ben kezdtem el én foglalkozni azzal, hogy feltűnt, hogy Lázár Jánosnak volt több olyan utazása, konkrétan 3, ami kicsit olyan rejtélyes volt, nem jelent meg róla semmi így a sajtóban, vagy a kormányzati nyilatkozatokban, illetve akkori adatok szerint egyébként ezek így a más hasonló tisztviselőknek az utazásaihoz képest úgy drágábbak voltak, főleg így a szállásköltségek, és akkor erről elkezdtem így kérdéseket feltenni akkoriban, és valami információt kaptam, de elég keveset, és például amit nagyon titkolt Lázár János, amellett, hogy mondjuk milyen szállodákban szállt meg, és azok miért voltak annyira drágák, főleg azt titkolta, hogy mit csinált ezeken az utakon. És akkor volt egy londoni út, egy zürichi és egy milánói. És aztán egy idő, ez egyébként ment, majdnem 2 évig ment ez ügyben a pereskedés, meg több cikket is írtam erről, de aztán nyilván ez a történet elhalt. És akkor most a kormányváltás után, még így a nyár folyamán tettem fel kérdéseket a mostani kormánynak ezekkel az utazásokkal kapcsolatban, hogy esetleg a hiányzó információk megvannak-e nekik, és akkor most múlt héten kaptam egy választ a kormánytól, és abban egy dokumentumot is megosztottak, amiben voltak részletek a 3 közül az egyik útról, ez a 2013 márciusi zürichi svájci útjáról Lázár Jánosnak, és ebben már arról is volt információ, hogy őt kivel találkozott és mit csinált, és egyébként az derült ki, hogy egy befolyásos német üzletemberrel, Klaus Mangolddal, professzor Klaus Mangolddal találkozott, aki egyébként amellett, hogy így a német, meg úgy általában a nyugat-európai üzleti körökben így nagyon jártas, meg benfentes, egyébként így jó orosz kapcsolatokkal is rendelkezik, ott így van neki egy ilyen elterjedt, egy ilyen beceneve, német sajtóban állítólag ilyen Mr. Oroszországként, vagy Herr Ruszlandként hivatkoznak rá, és akkor ott tárgyalt Lázár János arról így nagy vonalakban, hogy mondjuk különböző nagyobb nemzetközi cégek, vállalatok, azok hogyan tudnák segíteni a magyar kormányt. Szóba került itt a Rothschild bankház, hogy mondjuk az lehetne egy független tanácsadója a kormánynak, ami mondjuk ezt még ők is idézőjelbe tették ebben a jelentésben.
0: Hogy független?
1: Igen, ez a, nem írták, hogy független, objektív tanácsadója. Szóval ez nyilván ezen lehet értelmezni. Aztán szóba került még az SAP nevű német cég, illetve még előkerült 2 kevésbé ismert. Ott is
0: az SAP az vállalatirányítási szoftvereket gyárt.
1: És akkor ott felmerült, hogy valahogy ők is így együttműködhetnének, vagy a magyar kormány együttműködhetne velük. Őtőlük egyébként csak, hogy ezt így gyorsan, így rövidre is zárja, amivel egyébként így talán kevésbé érdekes része volt ennek a dokumentumnak. Inkább ilyen technikainak tűnt ez az együttműködés, de ugye egyébként az SAP azt írta aztán az én megkeresésemre, hogy igazából ilyen nagyobb volumenű együttműködés nem volt, nyilván dolgoztak, vagy volt együttműködés állami szervekkel, de nem tudnak ilyen tárgyalásról. Aztán egyébként még szó volt, a harmadik nagyobb téma az volt, hogy különböző szintén német ilyen PR cégek, vagy kommunikációs cégek, azok hogyan tudnák segíteni a magyar kormány marketing stratégiáját, és hogyan tudnák a sajtóval szembeni támadások kezelésében segíteni a kormányt.
0: Hát ahhoz akkor kaptok tippeket, a következményeket figyelem, hogyha azt figyeljük, de egyébként azt tudjuk, vagy vannak ilyen konkrétumok, amiket tudunk, hogy ebből a találkozóból ez és ez következett, vagy csak következtetni tudunk, hogy mivel szólt a Rothschildokról, ezért ők esetleg úgy segítettek, hogy, tehát hogy van-e bármi konkrétum, amit
1: szóval amit látunk belőle, ugye azt kell tudni, hogy ez a, tehát Klaus Mangold maga, erről később egyébként pont Szabó András kollégánk hosszasan foglalkozott, meg több cikket is írt, hogy Klaus Mangold tanácsadóként segítette aztán a magyar kormányt. Különböző egyébként nagy ügyekben. Egyébként már ugye, mint előtt már ekkor az a zürichi találkozó is már ennek a tanácsadásnak a része volt, csak akkor még nem tudtuk, hogy ő tanácsadója a magyar kormánynak, de aztán később kiderült, hogy akár a paksi bővítés ügyében, annak az előkészítésében, akár más témákban segítette a magyar kormányt, volt egy tanácsadói szerződése. És ez a dokumentum, amit most én megkaptam, ez egy ilyen jelentés, egy beszámoló arról, hogy ez a tanácsadó cég, a Mangold GmbH, az milyen tevékenységet végzett a magyar kormány számára, és ebben írták le azt, hogy volt egy zürichi találkozó, és ott ez meg ez történt. Tehát igazából ez az a dokumentum, ami a rendelkezésünkre áll. És amit egyébként aztán összetudunk rakni a későbbi egyébként tényfeltáró munkákból, vagy a nyilvánosan elérhető információkból, az az, hogy a Rothschild az bizonyosan így megjelent így a magyar kormány körül, nem teljesen tiszta, hogy mondjuk milyen szerződéses vagy egyéb kapcsolatban állt a magyar kormánnyal, vagy állami szervekkel, de mondjuk a paksi bővítésnél, amikor szükség volt az Európai Uniónak, bizottságnak a jóváhagyására, akkor egy Rothschild által készített, ezek szerint valószínűleg független jelentést lobogtatott a magyar kormány, ami azt mondta, hogy ez egy megtérülő beruházás lesz így a Rosszatommal végrehajtandó projekt. Aztán később egyébként, amiről még így őnek egy nyilvános nyoma van, és kormányzati kommunikációban nyoma van, hogy az MBH, tehát a Magyar Bankholdingnak a létrehozásában, ott a különböző ilyen bankfúziókban valamilyen szerepet vállalt a Rothschild, és talán voltak más ilyen jelei is ennek az együttműködésnek. Egyébként csak azt így elmondanám, hogy a 444-nek ugyanaznap jelent meg egy cikke ebben a témában, és ők egy ilyen mélyebb merítést kaptak, ők a Mangold és a magyar kormány együttműködésére voltak kíváncsiak, és ők is megkapták azt a jelentést is, ami nekem birtokomba került, vagy gondolom, hogy megkapták, és csomó minden más dokumentumot megjelentést, egy nagyon érdekes cikk, azt is érdemes elolvasni.
0: A Rothschildoknál maradnék, mert amikor olvastam, hogy egyáltalán egy szóba kerültek, akkor azért arra gondoltam, hogy hát ha valahogy az ilyen vállalatok szóba szoktak kerülni, különösen a fideszes sajtóban, hát az nem itt a BlackRock, meg nem tudom, tehát ezek tényleg olyan, ráadásul a Rothschild aztán tényleg olyan hívó szó, amiben nem is akarok belemenni, hogy ott még miket szoktak, milyen antiszemita húrokat is penget adott esetben így a szélső jobb oldali sajtó, vagy a szélső bal oldali. De hogy itt van egy olyan részlet is, hogy még találkozó is jó lett volna, hogyha lett volna a Rothschildokkal, Varga Mihállyal, Matolcsy Györggyel, aki pont akkor lett MNB elnök, és ez 2013-ról beszélünk.
1: Így van.
0: Sőt, még hogy Orbán Viktorral is.
1: Igen, az egy kifejezetten érdekes részlete ennek a jelentésnek, hogy ott van leírják, hogy Orbán Viktor is szívesen részt venne egy ilyen találkozón, akár csak egy rövidebb részén, még hogyha nem is az egész megbeszélésen, és még külön kiemelik, hogy a bizalmas jellege miatt egy ilyen lehetséges találkozón, gondolom Orbán részvétele miatt nagyon fontos a diszkréció, és hogy a Rothschild részéről majd csak egy ember vegyen részt ezen a találkozón, valami ilyesmi szerepel ebben a jelentésben.
0: És összejöttek ezek a találkozók?
1: Ezt nem tudom, tehát én így megkerestem minden érintettet, tehát egyrészt magát Lázár Jánost, a Rothschildot, a többi említett céget is, de mondjuk pont meg magát ugye Klaus Mangoldot is, legalábbis a cégen keresztül, de érdemi válaszokat nem kaptunk pont ezekre a kérdésekre.
0: Tehát ezek a dolgok derültek ki újdonságként az új cikkből, de akkor menjünk vissza 2014-re, oda, ahol az egész történet kezdődik. Akkor írtál először Lázár Jánosnak az útjáról, vagy útjairól, És már röviden itt felvezetted ezt a dolgot, de beszéljek arról, hogy egyáltalán hogyan jött annak idején az ötlet. Ha jól emlékszem, azért a karácsonyi beiglihez is van valamennyi köze ennek az egésznek. Ugye még itt az Origóról beszélünk, még akkor ott igen. dolgoztál. Mi történt?
1: Igen, akkor, teljesen egy ilyen rutin munkaként indult, tényleg nem volt egyáltalán a nagy jelentősége így számomra, azt is ugye el kell képzelni, ez 2013 vége volt, amikor ugye az első kérdéseket én ezzel kapcsolatban feltettem, akkor egyébként pont egy hosszabb ösztöndi után tértem vissza Magyarországra, illetve is az Origóhoz, akkor már a Schálling Gergő ugye későbbi társalapítója szintén, ugye a Direkt 36-nak volt akkor a főszerkesztője az Origónak, ő akkor megkért, hogy legyek a helyettese, úgyhogy főszerkesztő helyettes voltam, tehát én egyébként a munkám nagy része az a szerkesztés volt, és akkor én viszonylag keveset foglalkoztam mondjuk így külön egyedi történetekkel, de pont így szerkesztőként az én feladatom volt így 2013 végén, hogy valahogy megtervezzük a két ünnep közötti időszakot, ami mindig egy ilyen kicsit ilyen nyűg minden szerkesztőség számára, mert olyankor általában kevesebb dolog történik, egyébként nyilván sokan vannak szabadságon, nagyon kevés, nagyon nehéz ugye új történeteket feltárni, feldolgozni, és akkor így előre kell dolgozni, ilyen konzervanyagokat kell készíteni, és egy hírportál esetében az nagyon sok anyagot jelent. És akkor volt egy ilyen ötletem, hogy esetleg nézzük meg, hogy csináljunk egy ilyen adatvizualizációt, egy ilyen térképes infografikát, hogy mutassuk meg, hogy merre utazik mondjuk, nem tudom, Martonyi János, akkori külügyminiszter, meg merre utazik Szijjártó Péter, aki akkor már így külügyi területen dolgozott, de a miniszterelnökségen belül, tehát Orbán Viktor mellett, és akkor így az volt a hipotézisem egyébként, hogy már ugye indult a keleti nyitás, hogy Szijjártó megy keletre, Oroszországban, meg más helyekre, Martonyi meg megy nyugatra, mint ilyen régvágású atlantista, és akkor kértem utazási adatokat a miniszterelnökségtől, a külügyminisztériumtól, és egyébként hát annyiban még nagyon más világ volt, még 2013 is, ugye a közelmúlthoz képest, hogy akkor még válaszoltak, tehát hogy még például kaptam adatokat mind a két minisztériumtól, tehát ilyen szempontból így együttműködőbbek voltak a sajtóval. És aztán, amikor elkezdtem nézegetni ezeket az adatokat, akkor azt láttam, hogy hát a hipotézisem az megdőlt, mert egyébként Szijjártó is utazott erre is, arra is, Martonyi is, mindenfelé. Viszont ugye elküldték nem csak a két vezetőnek, hanem az összes államtitkárnak, miniszternek az utazását, és hogy így böngészgettem, meg így sorrendbe raktam az adatokat, akkor azt láttam, hogy Lázár Jánosnak nál volt 3 utazás, ez amiket említettem, ez a londoni, zürichi és milánói, ahol a szállásköltségek jóval magasabbak voltak, mint más hasonló rangú vezetőknek az útjai. Ez is egyébként, hogy mennyire más világ, főleg most, hogyha a nézők, hallgatók mondjuk követték azt, hogy mondjuk Nagy Márton esetében, vagy mondjuk Szijjártó Péter esetében milyen úti költségekről, meg szállásköltségekről van szó, tehát ehhez képest ez még nagyon-nagyon eltört.
0: Ez nagyon puritán terén, 900 000 forint.
1: Igen, hát, mondjuk egyébként ugye 2013-ban, akkor egyébként azért 900 000 forint, vagy egy 500 000 forint egy éjszakára, akkor azért egyébként ez nagyon, nagyon máshogy hangzott, de valószínűleg még, hogyha most így arányosítanánk, egyébként még mindig nyilván elmarad ahhoz képest, ami történt később. Na, de hogy, és még mindig egyébként nem gondoltam azt, hogy ez nem tudom, ez az évszázad sztoria, tehát hogy ez valami hatalmas botrány, vagy ilyesmi, de hát egy hírportálnál érdekes, fontos szereplő, ugye abszolút jogos kérdés, hogy oké, ezt mondjuk például hány, mert az nem derül ki a táblázatból, hogy mondjuk hány ember utazott. Mert hogyha arról van szó, hogy Lázár János egy 10 fős delegációval utazott, és úgy költöttek el, nem tudom, közel 1 millió forintot, akkor ez nyilván az nem érdekes. Ha egyedül, vagy ketten, akkor már is ugye más a helyzet. Aztán ugye ott volt az a kérdés, hogy mit csinált ezeken az utakon. Ugye főleg miniszterek, vagy akkor lehet, hogy éppen meg államtitkári rangban volt Lázár János. Tehát már akkor is ugye az jellemezte őket, jó, még Facebook ennyire nem ment, de hogy gyakorlatilag bárhova elmentek, kitették a lábukat a minisztériumból, és akkor már ugye egy fotó, meg egy közlemény, meg valami, és ugye elmegy ilyen utazásokra, akár több napra, és sehol semmi, tehát nincs egy kormányzati nyilatkozat, egy MTI hír, semmi. Tehát nyilván így az újságírói kíváncsiságomat így megmozgatta ez a dolog, és aztán a sok egyéb munkám mellett, tényleg ez így a prioritás listának azért eléggé az alján volt, küldtem kérdéseket a miniszterelnökségnek, hogy hát akkor mondják el, hogy hol szállt meg, hányan voltak, mit csinált, stb. Ilyen alapkérdéseket. És akkor viszont nagyon hamar kiderült, hogy hát ők erre nem akarnak válaszolni. Sőt, így meg is mondták, meg is üzenték, hogy ők összesen is próbálkoznak ezzel.
0: Na várjál, ha megüzenték, az egy érdekes, ez most ez megütötte a fülemet, mm-hmm. Tehát mert erre is kitérünk majd, meg szerintem azért a nézők, hallgatók nagy része tudja, hogy egy részben azért a Direkt 36 keletkezés történetéről is beszélünk most.
1: Igen, illetve hát meg az Origónak, a régi Origónak a széteséséről mindenképpen, mert abban ugye nagy szerepe volt ennek.
0: De hogy amikor üzentek, az mit jelentett?
1: Na, ez egy kicsit bonyolultabb történet, de szóval 2013-14-ről beszélünk, és akkor már azért már eléggé világos volt mindenkinek, hogy az Orbán kormány az ugye eléggé ellenségesen áll hozzá a független szerkesztőségekhez, újságírókhoz, ugye általában, akik már itt valódi újságírói munkát végeznek. Ugye akkor már azért túl voltunk azon, hogy a közmédiát, állami médiát, azt már többé-kevésbé ugye átvették, maguk alá gyűrték, és aztán mentek a további célpontok felé. És az Origónál is észleltük azt, hogy megváltozott a környezet. Ugye ez a Gergő sokkal többet tud nyilván, ő volt ugye a főszerkesztő, de én inkább azt tudom elmondani, amit tőle hallottam abban az időben, hogy amikor én hazajöttem 2013 őszén, és volt az a beszélgetésünk, hogy ahol ugye felkért arra, hogy legyek a helyettese, tehát legyek főszerkesztő helyettes, akkor egyébként nekem elmondta azt, hogy itt ilyen furcsa környezet alakult ki az Origó körül. Azt is elmondta, hogy megjelentek ilyen kormányközeli figurák így az Origó kiadója körül, akiket úgy prezentáltak, hogy majd ők egyfajta ilyen segítenek abban, hogy ők olajozottabban menjen a kommunikáció, a kormány.
0: Ó, milyen szép eufemizmus.
1: Igen, azt hiszem talán ezt a szót használt, hogy a Gergő, de valami ilyesmiről volt szó. Menjen a kommunikáció így a kormány és a szerkesztőség között. Ők egyfajta egy ilyen híd, egy ilyen kapocs lesznek.
0: Olyan szép ez az oldal, nagyon nagy kár lenne, hogyha történne vele valami, Gergő.
1: És ez nyilván furcsa, ez nem egy szokványos felállás volt, és mondjuk én azt mondtam a Gergőnek, ebben nyilván lehet, hogy volt egy adag naivitás is, de nyilván amíg ez van, tehát hogy mondjuk van egy közvetítő, és egyébként azt hozzá kell tenni, hogy az is kiderült addigra már, hogy nehéz volt információt szerezni, meg interjúkat leszervezni kormányzati szereplőkkel. Később ez még rosszabb lett, de már akkor is jóval rosszabb volt, mint nem tudom, akár pár évvel korábban, vagy főleg 2015 időszakhoz képest. És igazából én azt mondtam neki, hogy hát figyelj, hogy ha arról van szó, hogy ők adnak információkat, az igazából egy újságírónak, meg egy szerkesztőségnek az alapvetően jó, aztán csak nyilván azt már mi fogjuk eldönteni, hogy ezt használjuk-e, nem használjuk, foglalkozunk-e vele, vagy sem. Aztán természetesen kiderült, hogy hát azért ezt igazából nem így kellett érteni, hogy hanem inkább jöttek kérések, az, hogy mivel kellene foglalkozni, vagy mivel ne kellene foglalkozni, vagy kifejezték a nem tetszésüket, hogyha valami olyan cikk jelent meg. Például emlékszem, hogy egy teljesen ártalmatlan sztori volt egy időben, amikor Orbán Viktor, ezt lehet,

0: nagyon fura helyzet, hogy az Origo fizet azért valakinek tanácsadásért, hogy aztán ő nyomást gyakoroljon a szerkesztőségre, de ezt mondom, ezt már én is csak...
1: Bocs, azt tudtátok különben, hogy ezek a kérések konkrétan kitől érkeznek?
0: Ezt én nem tudtam, tehát, hogy... Igen, és egyébként megjelent ott, ezt is beleírtam egy ilyen anyagba, ami aztán később megjelent, hogy egy Nobilis Márton nevű, vagy Nobilis Márton, soha nem tudom, hogy kell elteni a vezetéknevüket.
1: Szőket, a kollégám sokat foglalkozott a család, és én úgy tudom, hogy Nobilis, én kioktatom.
0: Jó, igen, szóval maradjunk ennél, Nobilis Márton volt az egyik, aki így hivatalosan az olajozott kommunikációért felelt, és aki a Gergőt nyomasztotta ilyen különböző dolgokkal, és aztán később ugye az Agrárminisztériumban futott be nagyobb karriert. Várhelyi Attiláról pedig ugye most jött ki egy jelentés, ami arról szólt, hogy a közmédiában milyen nagy informális, formális szerepet töltött be. Szóval, hogy ilyen emberek voltak ott így az Origo környékén, de azért ezt ugye mindig utólag egyértelműbb az, ami, hogy ez mondjuk miért volt gond. Olyan szempontból, hogy mondjam, azért is lett ilyen rövid ez a történet a mi esetünkben, mert ugye mi minden esetben nemet mondtunk meg, nem, tehát hogy nem, ha jöttek ilyen utasítások,
1: kérések. Nem voltak partnerek az olajozott
0: együtt. Igen, tehát hogyha mondjuk jött egy ilyen, hogy nem tudom, nem volt jó ez a, nem tetszett ez a pálinkás cikk, akkor azt mondtuk, hogy oké, és akkor mi van. De pont ez történt, tehát hogy ugye a Lázár utazásoknál először mondjuk a minisztérium nem válaszolt a kérdéseimre, aztán talán meg is mondták, hogy minek kérdezősködők, aztán ugyanezek az emberek, vagy gondolom ugyanezek az emberek megüzenték a Gergőnek is, hogy minek ugráltok ezen a témán. Aztán jött a még erősebb nyomás, amikor már nem egy papíron független tanácsadó zaklatja mondjuk a szerkesztőséget, vagy a főszerkesztőt, hanem a saját vezetésünk, a saját főnökünk, tehát az Origónak a kiadója és annak vezetése, az fogalmazott meg nagyon szokatlan és igen, tehát szokatlan, meg egyértelműen így befolyásoló kéréseket itt a Lázár sztorikkal kapcsolatban. Tehát ugye itt az első az konkrétan az volt, amikor így a Gergő valamikor félrehívott, és akkor elmondta, hogy ő azt a kérést közvetíti felém a cégvezetés részéről, ő ezt csak így továbbadta nekem, hogy a Lázár ügy esetében, az utazások esetében indított ilyen közalatkérési pert, azt halasztassam el, és akkor itt fontos, most bocsánat, egy ilyen ugye, kicsit bonyolult a történet, de hogy amikor nem kaptam választ a miniszterelnökségtől, akkor a következő lépés az volt, hogy bepereltük én voltam hivatalosan a felperes, bepereltem a miniszterelnökséget azért, hogy megkapjam azokat az információkat. Ez is egyébként egy teljesen rutinszerű dolog volt, ezt csináltuk előtte is, egyébként azóta is, hogy úgynevezett ilyen közadat kérési pert indítunk egy adott minisztérium vagy állami szerve ellen, hogyha a szerintünk jogos közadat kérésünket nem teljesíti. Mert aztán a Transparency International Magyarország Németh Zsolt ügyvéddel közösen segített ebben, és amikor hát ezt ugye elindítottuk, hát akkor még tovább erősödött a nyomás, akkor jött ez a kérés, amikor már a saját főnököd, saját munkáltatód fogalmaz meg feléd ilyen kéréseket, akkor már érzed, hogy...
1: Bocsánat, ez konkrétan akkor Vaszili Miklós volt?
0: Ez, hát most én úgy tudom, igen, tehát Vaszili Miklós volt akkor az Origo ZRT-nek a vezérigazgatója, ha jól emlékszem a Gergő elmondásából, akkor őtőle jött ez a kérés, de én nem beszéltem a Vaszili erről, úgyhogy ezt most így pontosan nem tudom, de hát egyébként nagyjából ki lehet következtetni, hogy ő lehetett az, gyakorlatilag ugye ő volt az, aki az Origónak a vezetője volt, és a Gergő felé egyébként kommunikált, meg ugye ő át a szerkesztőség részéről a Gergő állt vele kapcsolatban. És egyébként természetesen erre a kérésre is nemet mondtam. Ugye itt egyébként az a szerencsés helyzet volt, hogy én voltam a felperes, tehát hogy nem Vaszili Miklós, nem az Origo ZRT perelte a miniszterelnökséget, hanem én, és ezért nyugodtan tudtam azt mondani, hogy hát ilyet nem csinálunk, hogy miért halasztassuk el. Egyébként az volt a bajuk, hogy pont a választás, 2014-es parlamenti választásnak a

0: a hetére volt az első tárgyalás.
1: Nem, mint hogyha osztott szorzott volna bármit egy
0: valószínűleg nem, tehát egyébként ez mutatja nyilván így a, hogy mondjam, az ilyen idegességet, meg esetleg paranoiát. És aztán a következő lépés ez volt ugye, tehát elindult ez a közalatkérési per 2014 áprilisában, aztán akkor az első tárgyaláson nem is jött semmilyen információ, nem is írtunk róla, aztán a következő tárgyalásokon már azért valami információt elárultak ezekről az utakról, akkor elkezdtem cikkeket írni ezek alapján, és aztán ahogy ugye ment előre az én munkám, ment a cikksorozat, akkor tovább nőtt a nyomás, tehát akkor már jött olyan kérés, úgy tudom a Gergősz, hogy hát szedjük le a cikket a címlapról, hogy toljuk lejjebb, aztán utána olyan jött, hogy na hát akkor fú, ne toljuk ennyire ezt a témát, aztán ugye az egész ott kulminálódott, hogy 2014 június elején, nem tudom, a második, harmadik cikk után, akkor a Gergőt eltávolították a főszerkesztői székből, ez hivatalosan közös megegyezés volt, de hát nem ő kezdeményezte, meg hivatalosan az volt az indok, hogy megváltoztak a médiafogyasztási szokások.
1: Ami azóta szállóige lett. Szerintem sokan nem tudják, hogy hova vezethető igen, vissza, de
0: igen,
1: ez itt volt.
0: Ez itt volt, igen, ez volt így az Oligo Zrt-nek az akkor ilyen nyilatkozatában, de egyébként meg hát mindenki tudta, meg azóta, meg aztán még egyértelműbb, hogy ez a Lázár ügy miatt történt.
1: A perben mivel érveltek a kormányzat részéről, hogy miért nem kell több infót kiadni, és mik derültek ki aztán, amiket mondtál, hogy azért ott még tudtál cikket írni?
0: Volt, érveltek azzal, hogy hát itt valamiféle ilyen nemzetbiztonsági érdekből nem kellene elárulni, nem kellene válaszolni a kérdésekre. Ebből az egyik esetében, az angliai út esetében ott annyiban ez a védekezés meg is állt egy darabig, hogy arról az útról valóban volt valamiféle minősített irat, tehát valamilyen titkosított irat, és ezért azt a részét le is választották erről a perről. És aztán egyébként a többi esetében, tehát a svájci, meg a milánói út esetében ott végül is elárulták a szállodának a nevét, azt is, hogy hányan voltak, egyébként még annyi információ is kijött, hogy mondjuk kikkel utazott a Lázár János ezeken az utakon. Ugye ennek az is, valószínűleg ezt azért tartották fontosnak így elmondani, mert aztán abban az időben egy ilyen szájra keltek mindenféle pletykák, hogy kikkel utazott Lázár János ezeken a kiküldetéseken. Ezekre egyébként, ezekre a pletykákra, amiket most nyilván nem fogok itt megismételni, bár maga Lázár Jánostól ugye adresszálta ezt a pletykát, és akkor ugye azt mondta, hogy nem tudom, ilyen teljesen képtelenség, hogy ő csajozott volna, mert a felesége is tudja, hogy ő mindig csak dolgozik, tehát ilyen szempontból nagyjából tudom érzékeltetni, hogy mik voltak ezek a pletykák, de egyébként azt hozzátenném, hogy nekem, aki mondjuk elég sokat foglalkozott ezzel a témával, semmi zéró információ nem volt, ami mondjuk ezeket a pletykákat alátámasztotta volna, meg természetesen semmi közünk nem volt ezeknek a pletykáknak az elindításához. Szóval ilyen információk így megjelentek, és egyébként ilyen nagyon tágan valamit mondtak arról, hogy kikkel találkozott, tehát ott egyébként a Zürichi út esetében annyit elárultak, hogy igen, hogy egy német üzletemberrel tárgyaltak be, egyébként érdekes, hogy ott így azt hiszem az orosz-magyar együttműködést is említették, ami végül is ebben a jelentésben nem szerepel egyértelműen, illetve még mindig rejti egyébként, hogy mi történt azon a milánói úton, ott ugye annyit árultak el még annó 2014-ben, 15-ben, hogy ilyen külföldre vitt magyar vagyonok hozataláról tárgyalt valakivel Lázár János. És aztán kiderültek egyébként ugye a szállodáknak a nevei, ezek tényleg valóban, ezek luxus szállodák, nem csak az, hogy simán öt csillagos, hanem ezek tényleg ilyen nagy nevű, nagy presztízsű szállodák. Ugye általában egyébként azzal érvelt, ha jól emlékszem, akkor a Lázár-féle hivatal, hogy hát ők igazából, amikor egy ilyen tárgyalás van, akkor nem ők szabják meg, hogy az hol van, hanem mondjuk, és akkor azért mentek ebbe a szállodába, mert a tárgyaló partner ezt kérte, stb.
1: És akkor kiderült az, mert 2014. május 27-én jelent meg az a cikked, amire szerintem a legtöbben felkapták a fejüket, vagy ami úgy leginkább elindította a lavinát. Ekkor derült ki, hogy igazából ketten hozták össze azokat a jelentős hotelszámlákat. Most azt mondtad, hogy igazából lehet tudni, hogy kivel ment Lázár János, hogyha jól értem.
0: Igen, itt volt a, most meg nem mondom, hogy melyik úton, de egyébként két ember nevét egyébként így, azt hiszem, hogy talán hivatalosan nem is mondták el, de mondjuk így kormányzati forrásokból lehetett tudni, hogy egy Perényi Zsigmond nevű illetővel, illetve Sonkodi Balázssal, és mind a ketten egyébként így a Lázár János köréhez tartoztak, Perényi Zsigmond, most nem tudom, milyen pozíciója volt, de mondjuk róla megjelent egy cikk még akkoriban, hogy ő együtt vadászott Lázár Jánossal, Sonkodi Balázs pedig a tanácsadója volt. Azt hiszem, hogy a magyarázat az volt, hogy ők azért mentek, hogy segítsenek a tolmácsolásban, mert hogy Lázár János valószínűleg ezek szerint akkor mondjuk angolul, vagy gondolom, hogy a londoni úton angolul kellett beszélni, hogy a többi úton hogyan, azt nem tudom.
1: Azért érdekes, hogy ezt sem akarták kiadni, ebben is nagyon óvták itt az infókat, mert hát, hogy ez elég indokolhatónak tűnik egyébként, és hogyha nincsen kint egy info, ahova egy politikus valakivel utazik, két ember utazik valahova, és luxusszálloda, és nem tudom, hogy sokat költenek, hát az tényleg a meleg ágya a pettyeknek a
0: igen, hát ez valószínűleg ezt, igen, ők is így, mondom, az egy olyan eset volt most, amikor ők így proaktívan adtak információt, még ha így háttérben is, és hát valószínűleg ezért, mert addigra ők már észlelték, hogy ez még a Facebooknak azért így valamennyire így a hajnala volt, de hogy már ugye rettentően terjedt ez a pletyka, ez a magánéleti száll, mondom, amire semmi bizonyíték nincs, és ezért fontosnak tartották ezt az információt így valahogy kiszivárogtatni, de egyébként talán fontos megjegyezni, hogy most ebben a mostani kormánytól kapott információk között is ugyanez a két név szerepel. Tehát ők, mert erre is rákérdeztem újra, ezt most azt hiszem az új cikkben nem írtam bele, ez korábban megjelent, de hogy ugyanez a két név, tehát Perényi Zsigmond és Sonkodi Balázsnak a neve szerepel, mint kísérő.
1: Én akkoriban egyetemista voltam különben, és nem mondom, hogy cikről cikre követtem ezt az egészet, csak érdekes visszagondolni, hogy ha valami megmaradt ebből, akkor egyébként azok a pletykák voltak, hogy mennyire tényként kezelték, mondjuk ott az én 20 éves társaságom, és forogtak a nevek, hogy kivel ment Lázár János, meg nem tudom, amiben semmi nem volt igaz.
0: Illetve semmi bizonyíték nincs rá.
1: Vagy legalábbis bizonyíték nincs rá. De hogy igen, tehát hogy ha valami akkor elérte az inger küszöbét nagyon sokaknak, akkor az ez volt tulajdonképpen. És nem is
0: igen, és érdekes, hogy honnan indulhatott egyébként, mert mondom, én de semmiképp még egyszer megerősítem, hogy annak az elindításában, vagy terjesztésében semmi közöm nem volt hozzá, meg nem is hallottam ilyen információt, így közben én hozzám is úgy jutott így vissza valahogy így ilyen kerülő úton.
1: Végül ugye tényleg a bíróság kimondta, hogy több információt kell megosztani a miniszterelnökségnek ezekről az utakról. Mi volt az, ami tényleg akkor ennek köszönhetően derült ki, ennek az ítéletnek köszönhetően derült ki?
0: Ezek, amiket mondom, tehát, hogy tehát név, emberek megnevezése nélkül, így nagyon tágan körbeírva, hogy mondjuk mit csinált, és kikkel találkozott. Ugye volt az elsőfokúgon eljáró bíróságon, a törvényszéken a bírónak volt egy ilyen megjegyzése, hogy hát azért annyit legalább el kell mondani a miniszterelnökségnek, hogy nem tudom, hogy milyen titulusú, vagy milyen hátterű emberrel találkozott, és hogy egy úszómesterrel, vagy pedig egy kompetens személlyel tárgyalt el Lázár János, és akkor ugye erre adták ki ezeket a viszonylag ilyen tág megfogalmazásokat. Sajnos egyébként ugye most már bennem is összekeveredik, hogy itt most pontosan melyik eljárás meddig jutott el, mert mondom, hogy külön választották a londoni utat és a svájci meg a milánói, az olaszországi utat, de sajnos egyébként ítélőtábla, vagy nem is tudom, mi volt ott, ugye, mert talán még azt hiszem, az egyik a kuriáig is eljutott, tehát ezek a felsőbb bírósági fórumokon egyébként így az a döntés született végül, hogy nem kell kiadni részletes információkat arról, hogy kikkel tárgyalt, és miről Lázár János, még a svájci, meg az olaszországi út esetében sem, de mondjuk megtudtuk azt, hogy mondjuk a Milánóban egy Four Seasons hotelben szállt meg, Lázár János Zürichben az ötcsillagos Eden hotelben szállt meg, amik ezek, ez az is egy ilyen régi luxus hotelnek számít, illetve Londonban is egy ilyen kifejezetten patinás, nagy presztízsű hotelben szállt meg Lázár János, illetve a kísérője.
1: A mi munkánknak van egy olyan része, ami egyszer izgalmas, meg egyszer kicsit elszomorító néha, hogy van, hogy sokkal többet tudunk, mint amit le tudunk írni, mert egyszerűen nem tudjuk bizonyítani. Neked akkoriban volt-e olyan, hogy amiről tudtad, hogy szinte biztosan igaz, de mégsem írhattad le, és csak később derült ki akár mostani cikkből, hogy...
0: Nem feltétlenül, és egyébként ez fontos így hangsúlyozni talán, hogy én erre akkor sem úgy tekintettem meg, ma se úgy tekintek, hogy mint hogy ez egyrészt mint valami óriási nagy sztori lett volna, de semmiképp főleg nem tekintek rá úgy, mint valami nagy tényfeltáró projektre. Ez egy viszonylag egyszerű újságírói rutin munkának volt az eredménye. Kaptam adatokat, böngészgettem, kérdéseket tettem fel ezzel a kapcsolatban, majd amikor nem kaptam választ, akkor pedig indítottam egy közadatkérési pert. Onnantól egyébként abban ugye magukban a bírósági eljárásokban, ugye a Németh Zsolt ügyvédnek meg később egyébként, aki aztán átvette már másodfokon a még szegény Karsai Dani, ugye, aki ugye elhunyt pár éve, ő volt az ügyvéd, aki vitte ezt az ügyet, tehát őnek igazából effektíve több munkájuk volt benne, mint nekem. Én ugye a megkapott információkat dolgoztam fel, de hát azért ez nem volt egy nagy tényfeltáró, nyomozó munka, és leginkább azokra az információkra hagyatkoztam, amiket megkaptam így a hivatalos csatornákon, vagy ezeken a közadatkérési pereken keresztül.
1: De azért sűrű napjaid voltak, mert az előbb beszéltünk egy május 27-én megjelent cikkedről, aztán május 28-án megjelent a kormány oldalán egy közlemény magától Lázár Jánostól, amiben téged is megszólított, és azt is, és abban vállalta, hogy 2 millió forintot visszafizet az államkasszába, szállásköltséget. Majd fogok idézni ebből a közleményből, mert már maga az is egy esettanulmány, de hogy te hogy Lázár János ezt meg fogja lépni, ezt te ugyanúgy ebből a közleményből tudtad meg?
0: Abszolút annyira, hogy ez valamikor, ez korán reggel, vagy késő éjszaka, nem tudom, hogy pontosan mikor jelent meg, és engem úgy hívott korán reggel egy kollégám az Origo hírügyeletéből, hogy fú, hát ezt láttad el, hogy itt személyesen megnevezték egy Lázár János, ugye azt hiszem, hogy valahogy úgy fogalmazott, hogy nem tudom, hogy szeretne élvezetet okozni, vagy nem tudom, de a klasszikusokat
1: csak pontosan, úgyhogy most a negyedik pont volt ez, amiben téged szó szerint, vagy név szerint is megemlített. Mindenképpen szeretnék Pető Andrásnak, az Origo.hu újságírójának legalább a mai napon egy kis élvezetet szerezni, ezért a megnevezett utak során felhasznált 2 millió forintot rögvest az állami költségvetés rendelkezésére bocsátom. És mindenki ne az én hangomat, hanem Lázár Jánosnak a kormányinfokon megszokott hangvételét képzelje ide, de hogy ez volt a negyedik pont, amiben szó szerint.
0: Vagy most így mondod, meg most így beleképzelem, hogy simán lehet, hogy saját maga írta, vagy olyas valaki, aki közel áll hozzá, mert ugye eléggé jellemző ez a stílus. Ugye egyébként azért is volt meglepő, meg sok kollégától akkor kaptam így visszajelzést, vagy rám írtak, hogy mert egyébként akkor még nem volt jellemző ez a stílus, később talán ez jobban elterjedt. Ugye itt tényleg a más világ volt, meg akkor még ugye szerintem az Orbán korszaknak az utolsó éveiben egy ilyen ügy, hogy van mondjuk nem tudom, egy drága hotel számla valamelyik miniszterhez kötődve, akkor ebből már nem is lett volna olyan nagy ügy, tehát ugye itt a jachtozások, meg magárepülők korában, de akkoriban, ez a 2014-ről beszélünk, akkor egy ilyen ügy, hogy na, fú, Lázár János, luxusszálloda, titokzatos út, ez akkor egy nagy hír volt. Tehát, hogy ezt akkor, hát még azért máshogy is nézett ki ugye a nyilvánosság, tehát ez akkor, amikor megjelent ez a cikk, hogy na hát ketten hozták össze ezeket a relatíve magas számlákat, akkor ebből mindenhol hír volt, a híradó benne volt, tehát egy ilyen vihar alakult ki körülötte, és ugye erre reagált ő aztán ilyen nagyon talán vehemensen, vagy
1: Hát ennek ilyen nagyon cinikusnak tűnik különben.
0: Igen, de hogy próbálta elvágni a történetet azzal, hogy akkor azt mondta, hogy jó, akkor visszafizetem ezt a pénzt, és akkor onnantól már se a bíróságnak, se Pető Andrásnak, se senkinek nincs hozzá köze. Ezt egyébként volt, hogy megkaptam mondjuk így a stábjától, vagy kormányzati embertől, hogy most már ne tegyek fel kérdéseket, mert ő ezt visszafizeti. Úgyhogy, de hát nyilván ez nem így működik. Úgyhogy igen, tehát ezzel, de egyébként jellemző, hogy ezzel a nyilatkozatával aztán ugye még nagyobbá, még jobban felfújta ezt. Az amúgy tényleg, mondom, akkor is úgy gondoltam, meg most is, hogy nem volt egy olyan hatalmas nagy botrány, tehát meg is magyarázhatta volna még jobban egyébként, hogy mi történt, és akkor lehet, hogy el is vette volna az élét.
1: A személyeskedő megjegyzésben még kaptál, mert aztán Kormányinfón is voltál, akkor már direkt 36-osként, és akkor is kérdezted Lázár Jánost, meg még azután is születtek cikkek, akkor még miről kérdezősködtél, lehet, hogy akkor ez már azután volt, hogy a stábja felhívta a figyelmet, hogy Pető úr, akkor ezt most már abba kéne hagyni.
0: Nem, ugye az volt, hogy amikor az Origótól ugye én is eljöttem, mikor a Gergőt ugye eltávolították, sok más kolléga felmondott, de gyakorlatilag a teljes közéleti vagy politika rovat, és aztán később megalapítottuk a Direkt 36-ot, és akkor az egyik téma, amit így vittem tovább, ez a Lázár János utazásai voltak, részben azért, mert ugye folytatódtak ezek a perek, és voltak tárgyalások, és jutottunk információkhoz, és akkor, amikor 2015 júniusában, akkor Lázár János már csinálta ezeket a kormányinfókat, és akkor bejelentkeztem az egyikre, mert éppen nem tudom, hogy kijött valami új információ, vagy csak voltak kérdéseim, mert amúgy nem jellemző, csak ezt így a nézőknek, meg hallgatóknak, hogy mi nem nagyon jártunk, meg járunk most sem így sajtótájékoztatókra, mert így tényfeltáró szerkesztőségként alapvetően nem így működünk, de akkor most meg is találtam a levelezésemben, hogy talán két nappal előtte küldtem egy e-mailt a Lázáréknak, hogy hát akkor szeretnék menni erre a kormányinfóra, és egyébként egy ilyen vicces történet, vagy így jelenet volt, hogy nyilván ők nem írtam le, hogy miért megyek, de hát valószínűleg sejtették, és ott voltam a kormányinfón, ugye itt ezen mindig nagyon sok ugye újságíró, ott van egy viszonylag nagy teremben tartották, és én valahol ott hátul álltam így oldalt a teremben, és előttem ült az egyik sajtós, aki a miniszterelnökségnek az ilyen kommunikációs sajtós embere volt. És akkor így, ahogy így előre néztem, vagy lenéztem, így csak azt láttam, hogy ő a telefonját valamit így böngészik, és az én fényképen volt rajta, és hát feltételezem, hogy ugye, mivel tudták, hogy jövök, mert ugye ő regisztráltam, ezért szerették volna tudni, hogy most ott vagyok-e, meg hogy nézek ki, nem tudom. És akkor hát nem bírtam ki, és akkor így megkoszogtattam így a vállát, hogy itt vagyok, amire már nem tudom, hogy milyen reakciója volt a sajtósnak, de aztán ugye tudtam kérdést feltenni Lázár Jánosnak, mert egyébként nagyon trükkösek voltak, ez most lehet, hogy ilyen nagyon, nagyon ilyen apró részlet, de valamennyire talán árulkodó, hogy ugye úgy mentem oda, hogy előtte nem tudom hány nappal küldtem neki kérdéseket, talán pont a zürichi utazással kapcsolatban, pár ilyen részletkérdésre kérdeztem rá, és nem kaptam választ, és igen, hát valószínűleg ezért mentem oda, hogy ezeket akkor feltegyem így szóban is, és a kormányinfó közben kaptam meg a válaszokat, ezt ugye telefonomon így láttam, tehát valamennyire mégis okafogyottá is vált az, hogy oda mentem, de hát hogyha már ott voltam, akkor tettem fel kérdést, pár ilyen részletkérdést Lázár Jánosnak, aki így a rájellemző ilyen stílusban egyébként ott ugye tett egy ígéretet, hogy akkor majd, hogyha ennyire érdeklődöm az utazása iránt, akkor ő elvisz engem majd egy valamilyen jövőbeni utazására. Ezt így, most nem tudom, hogy hallgatja ezt a műsort, vagy nézi-e, de egyébként csak úgy megjegyezném, hogy ezt azóta sem váltottam ezt az ígéretét, tehát ez azóta sem történt meg. Én már egyébként ott helyben jeleztem neki, hogy ezt beszélhetünk róla, de mondjuk valahogy úgy kell megoldani, hogy ugye ezt nyilván nekem, vagy nekünk a Direkt 36-nak kell kifizetni a költségeket, tehát hogy mondjuk nyilván ez csak akkor működött volna, hogyha nem valami horribilis áru szállodába akar menni velem, de egyébként nyilván nagyon szívesen eltöltöttem volna vele időt, hogy tudjunk beszélgetni, meg tudjam kérdezni egy csomó, nem csak ezekről az utakról, hanem egy csomó minden másról, és úgyhogy hát, ha nem késő még.
1: És akkor végül is nem lett utazás Lázár Jánossal.
0: Nem.
1: De egyébként nekik voltak ilyen, emlékszem, hogy volt egy olyan akciója is, hogy el lehetett vele menni barkasszal, és akkor azt is meghirdette akkor nem újságíróknak, hanem civileknek, tehát hogy valószínűleg oda se kerültél volna be, de neki azért voltak ilyen akciói. És aztán végül is egyrészt milyen választ adott, vagy milyen cikkeket tudtál ebből írni, ami még ott...
0: Valami tényleg egyébként ott az volt, hogy hát ilyen szempontból ügyesek voltak, hogy ugye elvették az élét az eredeti kérdéseimnek, és ott már ezen a sajtótájékoztatón, ezen a kormányinfón már ilyen nagyon ilyen struktúrálag visszahallgatva, most tegnap vagy tegnap előtt én is előkerestem újra, és akkor egyébként tényleg ilyen nagyon pimp dolgoknak szállt, hogy nem tudom, milyen autót béreltek, meg emlékszik rá, mert hát ugye az autókat is nagyon szereti Lázár János, amire elmondta, hogy hát persze szerettem az autókat, de most már nem szeretem, mert ugye volt neki korábban ugye az Audi ügye, amikor megírták, hogy nem tudom, milyen Audival jár, meg lézerblokkolóval rajta, meg nem tudom, tehát voltak neki ilyen történetei. Úgyhogy nem volt ez egy nagyon fajsúlyos interjú szituáció, hogy ott egy pár kérdés lehetett neki így feltenni, és aztán természetesen idővel elhalt ez a amúgy is tényleg nem egy óriási jelentőségű ügy. Ennek, ha nem lett volna ez az Origo szétesés történet, akkor erre már senki nem emlékezne, és senki nem foglalkozna vele.
1: Még itt az adás végén térjünk is vissza az Origóra, meg annak a szétesésére, mert most már beszéltünk ugyan róla, de ugye említetted, hogy az elején az első jeleket még nem is feltétlenül vetted olyan veszélyesnek, sőt, hát úgy voltál vele, hogy lehet, hogy még információt is tudsz majd kapni kormányzati körökből, hát nem így lett. Mi volt tulajdonképpen nektek az első jel, vagy akár neked, amikor azt érezted, hogy oké, ez nem egyszerűen csak nem oké, ami történik, hanem adott esetben veszélyes lehet az Origóra?
0: Egyébként ez, mert ugye ezek voltak a, legalábbis az én esetemben, ugye én 2012-13-ban én akkor az Egyesült Államokban voltam egy ösztöndíjjal, egy ilyen tanulmányi ösztöndíjjal, és akkor azért én eléggé kiestem így a szerkesztőségnek a működéséből. Én azt sem tudtam akkor pontosan, mert ugye az akkori főszerkesztő, a Gazda Albert, ugye ő 2013 őszén ment el, Gergő vette át a helyét, de annak se voltam teljesen tisztában a részleteivel, de most utólag talán az Albert erről írt valahol, hogy hát igazából ő már úgy már látta a sötétlő felegek gyülekezését, meg talán ezekről a tanácsadókról is hallott, és akkor mondjuk ez talán leszkésztette egy távozása, de ezt nyilvának ennek a részleteit szerintem ő ismerheti, vagy ismeri jobban, de hogy mondjam, abban nagyon következetesek voltunk, hogy tehát semmi olyat nem akartunk csinálni, semmilyen kompromisszumot nem akartunk elfogadni, semmilyen ilyen szituációban nem akartunk belemenni, mert tudtuk, hogy onnantól vége. Tehát egyébként a felmondásomnál, akkor nekem volt egy beszélgetésem, egy utolsó beszélgetésem Vaszili Miklóssal, akinél egyébként ott az irodájában, az Origónál, ez ugye két nap a Gergőnek az eltávolítása után, pont külföldön voltam, és akkor jöttem csak haza, és akkor én egyrészt én kérdeztem tőle, hogy na akkor konkrétan mi igaz ebből, hogy itt a Lázár ügy miatt kellett a Gergőt elküldeni, és hogy milyen politikai nyomás volt, stb. És ezekre egyébként így máig előttem volt, csak így ült, és így nézett maga el, és nem mondott semmit, és nem tudom, azt hitte, hogy felveszem, vagy mit tudom én, tehát hogy de semmit nem mondott. Nagyon bizonygatta nekem, hogy soha többet nem lesz ilyen, meg itt szabadon lehet dolgozni, meg függetlenül, és hogy egyébként tehát azt kérte, hogy ne menjek el. Ugye akkor egyébként nagy botrány volt a Gergő eltávolítása miatt, tehát ebből ugye utcai tüntetés volt, meg hát ugye nagy hazai nemzetközi visszhangja volt, szóval ő nyilván ezt így próbálta ugye menteni valahogy a helyzetet, és akkor egyébként, amit ő kérdezett tőlem, az így azóta is emlékszem rá, hogy hát így azt mondta, hogy miért nem tud tudtok így valahogy így rugalmasabbak lenni, vagy miért nem, mert ez ki lehetett volna mozogni valahogy, vagy nem kell mindig ennyire ilyen merevnek lenni ezekben a szituációkban, és így én így szóval mondtam neki, vagy csak gondoltam, de hát hogy pont ez a lényege, tehát hogy nem lehet, hogyha most egyszer belemész abba, hogy azt kéri ez a tanácsadó, hogy nem tudom, ne írjál valamiről, ha te nem írsz, pedig egyébként szeretnél, vagy azt gondolod, hogy ez fontos a közönségnek, a nyilvánosságnak, akkor mit fogsz csinálni legközelebb, mert akkor engedélyt kérsz tőle, vagy itt van. Tehát, hogy ugye ezért is volt, hogy nagyon, tehát, milyen nagyon gyors lefolyású volt, volt az egész, tehát a Gergő lényegében kicsit több mint fél évig volt így a főszerkesztői pozícióban, tehát persze, amikor felhívott, amikor a döntés után, akkor így ezt mondta, hogy hát az Origós főszerkesztői pályafutásom az ennyi volt. Szerencsére aztán utána sokat dolgoztunk együtt a Direkt 36-nál még.
1: Igen, Vaszili Miklósnak az életfilozófiája hiszem, megjelent ebben, hogy kicsit ki lehet mozogni, és az a későbbi életútját figyelve ő sokszor gondolta így.
0: Igen, mondjuk hozzáteszem, hogy ő valamennyire, és még erre is tett utalásokat, hogy hát ő úgy tudja, hogy tudta, hogy a magyar médiapiac így működik, tehát hogy látott már ilyet állítólag máshol, de hát mondtam, hogy mi meg nem így működünk.
1: Lázár Jánoshoz még csak annyit visszatérünk az ő utazásaira, hogy ahhoz képest, hogy azt mondtad, hogy ezért ez nem tűnt egy akkora sztorinak, azért még 10 év után is kerülnek elő részletek belőle, van-e még olyan részlet, amit nem ismertél meg, és nagyon kíváncsi vagy rá, hogy akkor mi történt?
0: Egyébként az olaszországi arra kíváncsi vagyok, mert hogy ott mégis kivel találkozott, mert ez egy eleve izgalmas téma, hogy magyar vagyonok, külföldre vitt magyar vagyonok hazahozataláról volt szó ott elvileg. Erre egyébként sajnos még ugye a mostani kormánytól sem kaptam választ, mert erre valószínűleg visszakérdezek, nem tudom, lehet, hogy nem volt náluk ilyen ugyanilyen jelentés, mint ami volt a Mangold esetében, de ez nyilván ezt jó lenne tudni, illetve hát egyébként még a londoni esetében is jó lenne tisztában látni, csak ott ugye ott, hogyha valóban van minősített irat, és azt mondjuk nem, annak nem oldják fel a minősítését, akkor azt ahhoz nehéz lesz hozzáférni.
1: Nemrég a Telex interjújában Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter is beszélt ezekről az ügyekről, és ő akkor valahogy úgy fogalmazott, hogy ő tudja, hol volt Lázár János, tudja, hogy kivel volt, és sejti, hogy miért titkolja, vagy miért akarja ezt titkolni. Te is sejted-e, hogy miért akarja ezt titkolni, ezeket a dolgokat? Van-e bármi ötleted arra, hogy ezt miért kell ennyire titokban tartani?
0: Nem teljesen tudom, így valamennyire így ilyen megérzéseim vannak, meg így tudok következtetni. Abból egyrészt szerintem volt egy ilyen dacos hozzáállás hozzánk, így az újságírókhoz, az Origóhoz, hogy na hát már úgyis ilyen félig meddig ilyen kormányzati ellenőrzés alatt van, vagy legalábbis ők azt gondolták azzal, hogy ugye bejöttek ezek a tanácsadói figurák, hogyha ők nem akarnak valamire válaszolni, akkor nehogy már mi még ott perelgessük őket, meg hát mit képzelnek ezek az újságírók. Szerintem volt egy ilyesmi. Szerintem a másik, amit mondjuk esetleg a Mangold esetében el tudok képzelni, hogy ugye, ha jól emlékszem, akkor még nem volt nyilvános, hogy a Mangolddal milyen kapcsolata van a magyar kormánynak, és mondjuk ezt a kapcsolatot, ezt ők annyira értékesnek érezték, hogy nem akarták kockáztatni. Tehát, hogyha ők egy bizalmas találkozóról részleteket árulnak el, akkor az mondjuk lehet, hogy így a Mangold felé lett volna rossz üzenet, és mondjuk ezt akarták így védeni, ez a kicsit az ilyen racionálisabb, vagy nem tudom, ilyen politikai logika szerinti, vagy üzleti logika szerinti magyarázat, de őszintén nem tudom, mert nem látok bele Lázár János fejébe ezt.
1: És most sem válaszolt neked.
0: És most sem válaszolt, igen, és hát nem tudom egyébként, hogy annak örüljek, vagy sem, hogy nem látok bele a fejébe, de egyébként igen, tehát ha egyszer összejön majd ez a közös utazásunk, akkor remélem, hogy majd mesél erről is.
1: Hát hajrá! Nagyon szépen köszi, András, itt voltál.
0: Én köszönöm.
1: Nektek pedig a figyelmet köszönöm. Kérek, ne felejtsétek el, hogy a Direkt 36 a támogatásaitoknak köszönhetően tudja a munkáját végezni, ezért, hogyha nem vagytok még a támogatóink, akkor kérjük, hogy csatlakozzatok a támogatói körünkhöz. Minden ehhez szükséges infót megtaláltok a direkt36.hu-n. Nagyon szépen köszi még egyszer a figyelmeteket, Galavics Patrikot láttátok, hallottátok. Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Ha milliárdnyi a Földhöz hasonló bolygó létezik, miért nem találjuk más értelmes fajok nyomát? Idézi a Fermi paradoxont az IFL Science, illetve a rakéta.hu. A miénkkel rokon bolygókat fenyegethetik ugyan aszteroidák vagy környező égitestek is, ám végső pusztulásukat többnyire saját csillaguk hozza el, az pedig addig él, amíg benne magfúzió zajlik. 4,5 már eltelt a 9-10 milliárd évből, ameddig a napunkhoz hasonló csillagok működni szoktak. Az egyszerű sejtektől az emberi technológia megjelenéséig 4 milliárd esztendő kellett. Tekintve ezt a viszonylag szűk időablakot, a földinél lassabb törzsfejlődés mellett az összetettebb élőlények valószínűleg ki sem tudnak alakulni bolygójuk túlzott felforrósodása előtt. Az afrikai vadkutyák falkában élnek, szoros közösségük együtt vadászik. A mindössze 6000 vadon élő példány falkán belül nem párosodhat, ezért 2 vagy 3 éves korukban elhagyják szülőhelyüket, hogy új területet és párt találjanak. Egy 3 hímből álló csoport 8 hónap alatt összesen 4000 kilométert kutyagolt Zambián át, cikcakban kerülve ki a sűrűn lakott településeket, ipari övezeteket, Lusaka fővárost vagy a természeti akadályokat, számol be az Ecology folyóiratban Scott Creel professzor tudós csapata, akik GPS-es nyakörvvel követték útjukat. Légvonalban mérve valójában 420 kilométert tettek meg. Ők sikerre jártak egy másik vizsgált vadkutya csoport ellenben, orvadász csapdák áldozata lett, írja a 24.hu. Augusztus 30-án útnak indult a Nancy Grace Roman amerikai űrteleszkóp, hogy 2x5 éves küldetése során a külső naprendszer objektumait, szupernovákat, növekedő fekete lyukakat és milliárdnyi galaxist figyeljen meg. A NASA szeptember közepén közölte, az eszköz élettartama hosszabbnak ígérkezik, mivel a tervezetnél közel 2 tonnával kisebb ösztömegének hála, felbocsátásakor több, további

0: 4 évre elegendő üzemanyaggal töltötték fel. Ugyanennyit takarított meg a kivételes pontossággal végzett első pályakiigazítás, sőt a szeptember végi másodiktól és a december elejé pályára állástól is ilyen mennyiség remélhető, amivel a Raman űrtávcső előreláthatólag 22 évig marad működőképes, írta meg a 24.hu.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Gyors Rádió 90.3. Totum Faktum. Mi fújjuk a passzát szeletelet.
1: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Totum Faktum a 90.3-as megahertzen Rénával.
2: És Jerryvel. A vendégünk pedig Egyhinget Tibor.
3: Jó estét kívánok! Üdvözlök minden hallgatóját a Tilos Rádiónak.
1: És ha lenne itt meg egy kamera, akkor nézőjét is. Általában nézőjét úgy szoktuk...
3: Is. Podcast ez?
1: Általában nem, ez élő. Okay. Még most, aztán majd lehet, hogyha ismételni fogunk, akkor már nem. Általában úgy szoktuk kezdeni a műsort, hogy bejátszunk egy-két zenét attól a vendégtől, aki fellép nálunk. Most ettől eltekintünk, ugyanis nagyon sok olyan felvétel van, amire majd megkérjük kedves vendégünket, Tivit, hogy válaszoljon, illetve fejtse ki az álláspontját. Legutóbb a Hofhausban léptél föl a kvartetteddel pár héttel ezelőtt, és előtte pedig mi az Ehinger Tibinek a koncertjén találkoztunk. Szapud István koncertjén találkoztunk. Már keverem a neveket, azért keverem, mert múlt héten pont az István volt a vendégünk. Igen. Te is játszol vele egyébként elég sokat.
3: Igen, hát csináltunk egy közös lemezt a Szeg Quartet néven, ez volt a csapat. Eged Marci basszusgitározik rajta, Gavalér Csaba a dobol, Szapudi és Ehinger, innen van Szeg, tehát két emel kvártett, és nagyon jól sikerült lemez lett. A Pisti kompozíciói vannak rajta, meg az enyémek, így fele-fele arányban. Uh-huh. És hát azóta is tart a barátság, illetve én már előtte is ismertem őt, mert Nagy Petivel, meg Gavalér Csabával, Nagy Peti egy nagyon jó bőgős, a kezén kvártett lemezeimen négyen is játszott. Az első négy lemezemen, csak már Németországban él, volt egy triójuk, Szapudi, Gavalér, Nagy, és ők együtt jártak egyetemre, fizika, meg matek szakra az eltére, és onnan a barátság, meg a katonaságban ott voltak, ugye egyetem előtt elvitték akkoriban a fiatalokat katonának, hogy jól meg rendszabályozzák őket, de csak 11 hónapra, de mindegy, és onnan a barátság, aztán egy trió lemez csinálnak, és meghívtak engem párszor vendégnek, amikor István itthon volt nyaranta, mert ő amúgy Hawaii-on él, és ott professzor, világhírű kozmológus különben, tényleg, és ez nem csak ilyen dicséret, hanem szakmailag utána lehet nézni.
1: Hogy de el is olvastam.
3: Mesterséges intelligenciát kikérdeztem, és abszolút azokat mondta, amiket ő is állít magáról. Az univerzum fejlődése, története, meg is néztem egy ilyen előadását. Na, és hát remek jazzgitáros és komponista, és ő Chicagóban PhD-zett, és ott tanult is zenét, mert ott volt egy remek klasszikus gitárművész, akit ő ismert, egy nagyon híres professzor, és hozzá jelentkezett, mondta neki, hogy hát akkor ő már túl öreg, már nem veszi föl már, mint István, mert akkor itt újra kéne a kéztartást, meg egyebet tanulni, hogy hagyd menjek már el, ide járok fel, na jó, jöjjön el felvételére, de ha fölveszük esetleg, akkor mindent úgy kell csinálni, ahogy én kérem. Na és akkor megtörtént a felvételi, ott ültek a professzorok, köztük ez a világhírű gitárművész, és mondta, hogy ilyen jól, ilyen rossz technikával ő még nem hallotta, hogy játszom, mert föl van vére István. És akkor föl is vették, és ott még zeneelmélet szakot is választott, viszont New Yorkból minden hétvégén jöttek profi jazzzenészek, akik zenekari gyakorlatot tartottak, na oda elment. És az éjszakában a jazzklubban összebarátkozott az Art Ensemble of Chicago-nak a dobosával egy jam sessionen, és neki volt egy külön klubja, ahova utána elhívta minden kedden velük zenélt, ilyen kiváló chicagói zenészekkel éveken át keddenként, meg ezek a zenekarik, úgyhogy nagyon komoly zenei kiképzést kapott, csak a diplomát abból nem tudtam el megszerezni, mert megkapott egy ilyen állást Honoluluban az egyetemen, és akkor...
2: Te viszont
3: hívat... róla, ha már így szólok előtt, így a zenei dolgairól is.
2: Te viszont hivatásos jazzzenész vagy.
3: Igen, hát én a zeneművészeti főiskola, akkor még főiskola volt, a Liszt Ferenc, ott végeztem. 94-ben kaptam meg a diplománkat, és az volt az érdekesség, hogy még a Konziban kezdtem 89-ben, de aztán újra felvételiztem, mert a Gonda János a rendszerváltásról kiállta, hogy legyen már jazz tanszéke a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolának, mert addig a Bartók Konziban volt, és oda csak érettségével lehetett menni, és akkor főállású zenész lett az ember, de az nem diploma volt. És akkor felvételiztem, felvettek, és mi voltunk az első évfolyam Magyarországon, akik diplomát kaptunk jazzből. Tehát a Pozsár Eszti volt csoportársam, Jancsa, Nagy Jancsi, Molnár Peti, Vajdovics Árpi, Zsák Ferenc, a Pozános Fajtildi énekes, most mi hirtelen, de hát olyan 5-6-an vagy 6-an vagyunk, akik Galambos Zoli, a zeneszerzés szakon végzett, ő szokott vokálozni sokat Zolánál, meg mindenütt nagyon jól énekel, viszonyatos jó zongorista is, és kb. Ennyien maradtunk profik a 14 emberből, ami akik még aktívan játszunk azóta.
1: Neked elég sok formációd volt, van, volt triót, kvartetted, ezekről mint volt szó, most viszont egy olyan zenét fogunk meghallgatni, ami Stefan Vargával készítettél együtt, és ugyanez a szám szerepel a már említett Szeg lemezen is, majd mindjárt szerintem rá fogsz jönni, hogy melyik az, és utána pedig egy meglepetés szám, és majd arra szeretnélek kérni, hogy arra reflektálj egyet.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt még mindig a Tóton Faktum a 90.3-as megahertzen Rénával.
1: És Cserével.
0: És Ehinger Tiborral.
2: Sziasztok!
0: Az első, amit előzőleg mondtam, hogy szeretném, hogyha válaszolnál reflexióra. Ugye a két számot hallgattunk meg, az egyik az a Stefan Vargával készült lemezeden a Guadalupe Island című szám volt, ami egyébként a már korábban említett Szabó István Ehinger-féle szeg lemezen is szerepel. A második pedig egy standard volt, most már tényleg standard, Herbie Hancocknak a Cantaloupe Island című száma 70-es évek közepéről az orosz című lemezről, és a Jazz.hu-n olvastam egy lemezkritikát a Szeg lemezről egyébként, nem a Stefan Varga féle lemezről, ahol azt írják, hogy a Guadalupe Island igazából egy kikacsintás erre a Herbie Hancock számra, és te mondtad is előbb, hogy azért ti elég sokat játszottátok ezt, hiszen standard.
2: Persze, hát ez mondjuk a jazz iskolákban is egy kvázi, mondhatom így, ez egy kötelező szám. Zenekari gyakorlatban is játszottunk, meg a standard, a modern számok repertoárjában ott volt nálunk, hogyha játszottunk bármikor, meg 4 akkord igazából, ha leegyszerűsítjük az egész. Nagyon dallamos, egyszerű témája van. De igazából én nagyon szeretem a latin zenéket, ritmikákat, a dél-amerikai dolgokat is, akár a tangót, argentin, meg egyéb dolgokat, és ez csak egy ilyen, ez így kifutott, tehát ismerem a Cantaloupe Islandet, de az én számom az egy kicsit gyorsabb is,
0: meg más,
2: de lehet párhuzamot vonni a kettő között, de sokkal inkább latinosabb a miénk, mármint a Guadalupe, amit elhívtam, mint ez. De persze van rokonság.
0: Hát meg maga a téma is azért sokkal... Között.
2: Nagyon szeretem ezt a számot, illetve az eredetit is, meg hát sok verzióban más híres jazzzenészek is feljátszották ezt újra.
0: Hát ez nem
2: Pat Metheny is játszott, Jack de Jonathan például, az is egy nagyon jó felvétel. Úgy Herbie Hancock, Metheny, Jack DeJohnette, és azt hiszem Dave Holland működik, fönt van a YouTube-on 90-91-ben egy koncert, és talán pont ezzel kezdenek, embertelen jó adaptáció. Az is, tehát az már jóval későbbi, mint az eredeti felvétel, amit most hallgattunk. És én nagyon szeretem ezt, meg nagyon sok számot, és hát persze az ember hallgat.
0: Ugye azt mondod, hogy na, neked a nagy példaképeid lettek.
2: Nekem ez érdekes, mert én 13 éves koromban kezdtem el gitározni, és születésnapomra kaptam az első hangszeremet a szüleimtől, de konkrétan születésnapra, de egy hétvége volt, és következő héten kedden mentem az OSK-ba, az első gitárórámra. És ez, hogy a hatás honnan jön, ott az egy olyan, azt nem tudják mondjuk a fiatalok, ez országos szórakoztató zenei központnak a rövidítése, és minden megyeszékhelyen, vagy nagyobb városban, Pesten, akár minden kerületben volt egy-egy stúdió, ahol profi zenészek tanítottak kvázi könnyű zenét. Tehát abban voltak jazz standardek, voltak rock, beat, számok, de klasszikus darabok, egyebek, és ott találkoztam először igazán jazzzel. Tehát akkor még nem nagyon hallgattam más zenét, azért kértem gitárt, mert egy osztálytársam már kapott 12 évesen, és omlottak utána a csajok. Nekem is kell gitár, hát ez nem lehet, hogy csak a Hegyi Tibi tud csajozni az ősi órán, mert elénekli a dédapámat a Skorpiótól, nekem én is akarok gitárt. De otthon nagyon sok lemezünk volt, Beatles, Rolling Stones anyámnak, Jerry Lee Lewis, és óvónő volt nyári szünet, ugye nekünk gyereknek egy ilyen, és akkor bömböltettük a nagy rádiót, ami ilyen zöld varázsszem volt, ha is azok a régi rádió, tetején a lemezjátszóval, és ilyen zenéket hallgattunk, amiben gitár volt. Tehát a gitár, meg elektromos gitár, az tuti, hogy itt már elért engem. A jazz meg ezeken a számokon keresztül, amiket az OSK-ban már 13-14 évesen ilyen egyszerűeket elkezdtem tanulni, de úgy, amikor élőben találkoztam vele, tehát aztán volt zenekarom is középiskolában, de ott rockot játszottunk. Én énekeltem, szájharmonikáztam, gitároztam, és Ramona volt a nevünk, nem Ramon, ez Ramona, ez inkább ilyen blues rock volt, hosszú haj, könnyékigérő, kockásing, és toltuk. Ez mondjuk én 77-ben voltam 15 éves, tehát ez olyasmi. és nyertünk ilyen tehetségkutatókat, Sárospataki diáknapok, és ez mind-mind egy lögdösött gondolom afelé, hogy mégiscsak a gitárral kellene még komolyabban foglalkozni, de az sose volt nekem kényszer, tehát így magamtól, ha nem tudtam gyakorolni, akkor rosszul éreztem magam.
0: Bekerültél a konziba.
2: Nem, hát itt még az, hogy a jazz, hogy a debreceni jazznapok, tehát ott hallottam egy olyan 17 éves lehettem a gitártriót, volt egy magyar gitártrió akkoriban, ez László Attila, Gadó Gábor és Nédberger Ferenc, hát elég komoly gitárosokról beszélünk, és ott ők fölléptek, akkor én már javában, már majd 4 éve gitároztam, blues, meg egyéb, meg saját kis zenekar számokat is írtam, de hogy így, hogy ez a jazz, és így is lehet gitározni, hát ez fantasztikus. Na, az nagyon nagy hatással volt rám, hogy élőben hallottam 3 ilyen kiváló szerészt, és aztán oda minden nyáron, én Nyíregyházán laktam, ott születtem, és Debrecen marha közel volt, úgyhogy minden nyáron elmentünk a debreceni jazz napokra, és akkor 83-tól meg Varsóba is jártam ősszel, október végén a Jazz Jamboree-re, mint néző, hát itt mindig néző voltam. De aztán később már Debrecenben sikerült ilyen jazzfesztiválon föllépnem már párszor, meg Boris Jazz, most már úgy hívják, az is jó élmény volt.
1: Ennek a lengyel jazz napoknak vége lett? Vagy
2: aztán áttették ezt nyárra, nem tudom, én 89-ben voltam utoljára, ott 6 éven át mindegyikre kimentem, kimentünk barátokkal, utána nem tudom, mi történt vele. Haverok, akik úgy járkálnak Lengyelországba, ők mondták, hogy már nyáron van, de már nem olyan magas színvonalú, mint volt. Aztán lett helyette más. Tehát Lengyelországban nagyon nagy jazz élet van, meg tök sok nagyvárosban van zeneművészeti egyetemen jazz oktatás, de már nagyon rég.
0: Hát meg a lengyel jazz az olyan fogalom, mint a, nem tudom, amerikai rockzene.
2: Igen, és a lengyel jazz azért különleges, egyéni a hangvétel, a hangulat, a hangszeres tudás, a dallamjáték, hát nagyon képzettek a jazzzenészek, kreatívak, és benne van ez a északi, kelet-európai, az a feeling, amit ugye ez a szockó nyomás, meg kommunista diktatúra, hogy az 50-es években azért az elég kemény volt, ha hagyott nyomot a lelkekben, és akkor ez generációkon is ismét átadódik, és tovább halad, de őket így nem törte meg, meg ott nem volt betiltva a jazz úgy, mint Magyarországon. Tehát a Jazz Jamboree, az, amikor én 83-ban voltam, az egy jubileum volt, és 57-58-tól volt már Jazz Jamboree, tehát az 50-es évek végén volt Jazz Jamboree, és úgy, hogy külföldi zenészeket, meg amerikai zenészeket hívták. Itt pedig ez fekete listán volt, tehát Gonda János igazgató tanár úr, aki ott a jazz tanszak igazgatója volt, ő mesélt, mert ő ugye játszott bárokban, és akkor a különböző kis magyar dalokat becsempészték az angolisták a jazz szólókat, de nem lehetett Amerika, mert hogy az amerikai zene, és az méte, és az
0: hát meg, hogy az főleg a formára megy, és nem pedig a tartalmat részesíti.
2: Nem, itt az volt, hogy amerikai. Tehát, hogy az kapitalista, az rendszerellenes, az nem jó, és utána ez egy enyhül, de még a 60-as évek legelején, meg ilyesmi oldalt, hogyha meghallgattunk ilyen Toldi Mária, vagy ilyen zenéket a 60-as évek elején voltak nagyon jó előadók, ott a fúvó szekció, az tiszta jazz volt meg a kíséret, de ugye egy magyar dal volt, magyar szöveggel, az nem számított jazznek, mert nem az volt a neve, hogy jazz. De tényleg. Tehát így ezt az idősebb kollégák vagy tanárok még annak idején mesélték nekünk. Főleg Gonda tanár úr, aki tényleg az a korosztály volt, aki ezt átélte saját maga.
0: Hallgassunk meg megint 2 számot, megint egyet tőled, és egy reflexiót, utána jövünk vissza.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt még mindig a Tóton Faktum a 90.3-as megahertzen Rénával.
1: És Jerryvel, és kedves vendégünkkel, Elhingeti Borral.
2: Sziasztok!
1: Jazzgitárossal.
0: És most két számot hallgattunk meg megint. Az egyik a legöregebb Bambi Lovak című szám az azonos című lemezről, a másik pedig Pat Metheny-nek a Bright Size Life című száma szintén az azonos című lemezről, ami Metheny-nek egyébként az első szóló lemeze volt. És ugyan hangzásra teljesen elkülönül a kettő. Én viszont azért akartam Metheny-t behozni a képbe, mert nagyon sokan mondják, hogy azért elég nagy hatást tett rád ő is, meg hát azért vannak még páran gitárosok, például John Scofield, akire te szerintem felnézel. Metheny-t te már úgy korábban követted, amikor úgy elkezdtél gitározni?
2: Nem, igazából jóval később találkoztam vele, inkább a 80-as évek közepén talán. Sőt, volt egy ilyen Human Rights koncert, vagy a Mandeláért, ilyen dél-afrikai emberekért egy koncert, ahol Carlos Santana is föllépett, meg nagyon sok híres zenész. Szerintem 87 volt, és ott Pat Metheny volt a vendége a Carlos Santana zenekarnak, a csíkos póló, rövid nadrág, ugye, ahogy nyáron szokott szabadtéren játszani, és mondom, fú, ki ez a gitáros. És úgy előtte valahogy, hogy tudtam róla, de utána elkezdtem követni, hogy gyűjteni a dolgait. Persze, megláttam már szerencsére azóta élőben is sokszor. Amit sosem felejtek el, az nagyon klassz volt, 98-ban itt volt a Metheny Group, még abban a sportcsarnokban, ami aztán leégett. És ez nyár volt, és elterjedt, hogy lejön a Long Jazz Klubba Metheny játszani, ahol az Olá Kálmán trió volt éppen. És hát ez milyen hülyeség, most miért mellene pont oda? De hát azért lemegyek, hát ha. És megyek a klubba, és előttem a sarkon befordul Metheny, beengedtem, iszonyatosan, de tényleg, hogy ez Metheny, ez most tényleg, igaz? És lement oda, iszonyatosan, tele volt a lépcső, jazztanszakosok, jazzzenészek, fiatalok, mindenki, az Olá Kálmán trió, persze, és akkor ott a Babos beszélgetett vele, ő hívta le, Babos Gyula, és egy ilyen hosszú padok voltak ott, és én velem szembe ült Metheny, olyan közel, mint te, még közelebb, és hoztak transzkripciókat, jazzgitárosoktól leszedett Metheny szólókat, és azt így végignézte, és mondta, fú, hát itt nem így játszottam, de ez is jó, és aláírta, csajok hoztak, meg lemezeket, azt is dedikálta, ásványvizeti volt, de előtte ott voltam a nagy koncerten, több mint két órát játszott, és ő nem pihent. A zenekar pihent, akkor ő eljátszott egy Czoller Attila számot egyedül. Czoller Attila volt az első igazi profi jazzgitár tanárja, de ezt ő maga nyilatkozza. A Gramofonnak akkor adott egy interjút 98-ban. Meg még játszott Szabó Gábortól valamit, akire szintén nagyon fölnézett, de ő átvitt értelemben volt a mestere. És akkor gitározott tovább. Na, és lejött a Long Jazz Klubba, és egy vadidegen gitáron, meg egy erős, ez Párnicki Andris jazzgitáros barátom adta oda a Heritage gitárját akkor Metheny-nek, ami egy zseniális, magas színvonalú, nagyon szuper jazzgitár, meg egy Mesa Boogie erősítő, ami megint csak az erősítők Rolls Royce-a. És Metheny tekergette, és mondta, hogy ő most már nem ír alá, mert ő neki így játszani kell. Tehát a világsztár, hogy így játszani fog, és most arra szeretném. És oda ment, állítgatta az erősítőt, és úgy szólt a hangszer ott élőben, mint amikor jazz játszik a lemezen, tehát teljesen egy vadidegen gitár, és zseniális volt a koncert, és ott még vagy 50 percet nagyon aktívan zenélt. A több mint két órás koncert után. Komolyan csak így néztünk, és fú, fantasztikus. Ez egy ilyen elalakú volt a belső ennek a Long Jazz Clubnak, ahol volt egy hosszú része, és a lépcsőn bejöttünk, és itt a sarokban álltam én, és így szembe volt velem, mint a villanykapcsoló. Tehát egy ilyen, én nem tudom, 4 méterre állt tőlem, és így néztem. Nagyon-nagyon nagy élmény volt. És lejött oda, és játszott. Mondta, hogy neki ez a két magyar jazzgitáros nagyon fontos ember. És a Szabó Gáborhoz való kötődés, azt ő maga meséli el ebben az interjúban, hogy Kansas City-ben élt 17 éves korában, és a Szabó Gábor Group az olyan híres volt akkor, mint az ő grupja később, tehát az USA-ban, nagyon-nagyon híres, és Kansas City-ben volt egy klub, ahol jazz koncertek is voltak, de nem volt elég nagy, és egy héten át végig Szabó Gábor koncert volt minden este, olyan nagy volt az érdeklődés, és Metteni minden nap a színpad előtt ott állt Szabó Gábor előtt, mind a hétszer, és végighallgatta a koncertet, és mondta, hogy ez nagyon-nagyon nagy hatással volt rá. És az első Metteni grupot meghallgatjuk, ami egy kvártet, a Lionel Mason-t említettél vele, ott nagyon sok olyan Szabó Gáboros motivum van, tehát rá az hallatszik az üres úrok hozzápengetése, másik úron lefogott hangokhoz, ha olyan a hang nem, hogy engedi, meg a dallamvezetés, meg az a fajta latinosság, mint Szabó Gábor, csak már más a szand, ugye, mert későbbi. De ott hallatszik, hogy nagyon nagy hatással volt rá tényleg.
0: Igen, egyébként a Szabó Gábor nagy másokra is, hát hogy más nem mondjuk, hogy a Santanára is, aki...
2: Hát hogy ne írt Santanának számot. Igen. Igen. De Santana is írt, van egy Mr. Szabó című Carlos Santana szám, igen, amit igen. Egyedül gitáron, gyönyörű szép különben.
0: Ja. Na de térjünk vissza a trióra, mert végül is ebből indultunk ki, igazából a Tetnoszani csak egy ilyen utalás lett volna. Hogyan jött ez a teljesen extrém hangzás a legöregebb Bambi lovagnál? Ezt elmesélted a szünetben, hogy egyáltalán mi volt ennek a számnak az eredete, a címének az eredete?
2: A cím az onnan jött, hogy a Bambi Presszóban barátokkal, akkori barátnőmmel törzsvendégek voltunk, ez ott a Bem téren van, nem tudom is, ismertek-e a Bambi, tök jó terasza van, és az egyik barát ebből a csapatból kitalálta, hogy egy Bambi lovagrendet kellene csinálni, és akkor, de meg volt a minimum korhatár, de én voltam a legöregebb a csapatban, majdnem 50 voltam, amikor ezt kitaláltuk, és akkor 50 éves lettem, kaptam a Bambi Presszótól egy nevem, bele volt gravírozva, az, hogy Tibi 50, és az volt a fröccsös poharam hosszú lépés, ezt tőlük kaptam ajándékba, és hát én voltam a legöregebb Bambi lovag, és amikor megírtam ezt a számot, akkor ezt a címet adtam a nótának, illetve az egész trió lemeznek. Itt a Megyeszai István barátom basszusgitározik, és Madai Zsolti. Nagyon-nagyon fantasztikusan jó zenészek, nagyon szeretek velük zenélni, és akkor kiúrott ez a kicsit ilyen balkáni páratlan ritmusú dolog, de én nagyon szeretem a metal, hardcore, mindenféle stílusú zenéket, és akkor ez egy ilyen elég varacskos szám lett, és akkor Frank Zappa mondása eszembe jutott, hogy hát, hogy az instrumentális számodra teszel egy kis emberi hangot, vagy valami szöveget, hol, akkor sokkal többen veszik meg, és akkor így dalra fakadok. Hát ez inkább ilyen metal üvöltés, mint ének.
0: Nagyon
2: és
0: sok...
2: ez az én hangom, tehát ami a
0: nagyon sok metal zenész mondja egyébként, hogy rá a jazz, meg a klasszikus zene elég nagy hatást tett.
2: És az hallatszik is sok metal gitároson, a klasszikus az mindenképpen, hogyne. Akkor mennek azok a nagy virgák, hogy Bachot például sokat hallgattak, vagy meg is tanultak. Minden műfajt szeretek, igen. Jó punkot is, tehát abszolút játszottam, még Nyíregyházán volt egy Győztes Traktor nevű pánkzenekar, de én voltam a gitáros, és volt egy olyan szám, neked is van traktorod, nekem is van traktorom, szántsunk együtt angyalon, és beindult ez volt a szöveg, és az első koncertünket 4 szám után leállította a rendőrség, hogy ilyet nem lehet, menjünk haza, és ez nem Budapest, és akkor szomorúan összepakoltunk, tele volt a hely, és végre a koncert. Ez 87-ben volt Nyíregyházán. Ja, úgyhogy voltak ilyen élmények.
0: Mikor jöttél Budapestre?
2: Tessék?
0: Mikor jöttél Budapestre?
2: 88 októberében költöztem ide, és azóta itt élek.
0: Van neked ezen kívül ezzel a formációval még egy lemezed, az Zemalac címre hallgat.
2: Zemalac és a többiek, és a ez többiek, a pontos igen. Címe. És itt is van egy ilyen című szám is a lemezen. Viszont ezen 7 vendégművész is szerepel, aminek az a története, hogy ez a 20. jazzlemez életemben, amin én gitározom, és gondoltam, hogy hát ez egy ilyen kerek szám, vagy egy jubileumi dolog, mégiscsak 20, az már nem 3, nem 40, és akkor 7 barátomat meghívtam, akikkel sokat zenéltem, vagy akár lemezeket is vettünk fel a lemezre.
0: Jut eszembe lemez megjelenések, azzal a formációval, amivel te a Hofhausban fölléptél, azzal lesz lemez megjelenés valamikor?
2: Mindenképpen tervezek, hát most be akarjuk játszani a műsort, minél többet fölépni, csiszolni a számokat, még újakat is hozzávenni. Van egy vibrafonos kvártet lemezem, Léguti panaszokat címe, és a Bahia adta ki 2001-ben, és ott Zubka Zsombor, szintén ő a vibrafonos, aki a mostani vibrafonos kvártetben, és a ritmus szekcióban pedig Nagy Péter bőgőzik, és Gavalier Csaba dobol. Tehát ott négy egymás követő lemezt velük vettem fel, ők voltak a ritmus szekció. Az első lemezemen is, az Üzenet a kertből, az egy hattagú zenekar volt, és a harmadik, meg a negyedik, az viszont kvártet volt, az a szintén a saját nevemen, ott Tóth Sanyi lett a negyedik tag, szakszofonos. Ja. És akkor szintén Gavalier Csabi dobol, és Nagy Peti bírózik.
1: A vibrafon nekem esetleg elmondanád, hogy ez milyen hangszer?
2: A vibrafon az egy ilyen dallamütő hangszer, amin fémlapok vannak. Ugye gyerekkoromban voltak ezek a kis szilofonok, meg egyebek, ez olyan csak itt tökre föl van nagyítva, és minden hang, tehát egy ilyen fémlap az egy különálló hang, és az alatt vannak ilyen széles henger alakú, vagy kör keresztmetszetű csövek, amik felerősítik a hangját. És ahol már magasabb hangok vannak, ott rövidebbek ezek a csövek, és van amelyik akár majdnem egy méter, és akkor fölülről kell ezeket ütni, és van olyan vibrafonos, aki két verővel játszik, van, aki négyel. Tehát, hogy egy kezében négy verő van.
0: És Zsombor már speciál négyel.
2: Négyel játszik, de abszolút a két verő is, vagy akik váltogatja ezt, de hogyha négy verő van a kezében, ezzel harmóniákat, akkordokat is le tud fogni, hiszen négy hangot egyszerre meg tud szólaltatni. És van rajta egy olyan pedál, mint a zongorákon, hogy így össze lehet húztatni a hangokat. De neki egy ilyen spéci vibrafonja van, ami teljesen működik akusztikusan, de pluszban be lehet pick-upozni minden hangot, tehát ezeket a fémlapokat. Egy-egy ilyen kis jackdugót be kell dugni a testbe, és akkor úgy, mint egy elektromos gitár ki lehet erősíteni, és így nem gerjed, nincs az, hogy a mikrofonba beleüt a verővel, amit fölülő lóg, vagy elkezd sipolni. Úgyhogy ez nagyon jó. Na és van egy MIDI bemenete, tehát abszolút szintetizátor, bármilyen soundot hozzá lehet kötni, csak az elromlott, de most meg fogja javítatni a Zsombi, úgyhogy lehet, hogy egyszer csak Hammondon van a soundon fogni, vagy valami trombita szólót fogok letolni. Ezek a tervek, hogy velük is szeretnék, és hát ebben a zenekarban még Herbuli Laci dobol, megemlíteném őt, és Miklós Milán a basszusgitáros, ez az új Eihinger kvartett, mondhatom így.
0: Na, ha nem is erről, viszont az előbb említett Üzenet a kertből című lemezről, akkor hallgassunk meg egy számot.
2: Ez az első lemezem.
0: Igen, pontosan ezért gondoltam, és szokás szerint még egy meglepetést is. Mindjárt.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt még mindig a Tóton Faktum a 90.3-as megahertzen Rénával.
1: És Jerryvel, és még mindig Eichinger Tiborral.
2: Sziasztok!
0: Akitől meghallgattuk az Üzenet a kertből című első lemezéről a Lekváros Fánk című számot, és azt

0: ezt a Schofield-os hangzást, hogy hátsó pickup hangszínű leteker, overdrive és túlhajtott kórus, és végre van a Schofield szang. Úgyhogy szoktam is használni, de hát én a saját dolgomat játszom, hát de őt nagyon-nagyon tisztelem és szeretem, és a mai nap is hallgatom, meg az új dolgait is hallgatom.
1: Ugye ezt beszéltük a szünetben, hogy ő nagyon sok mindenkivel játszott együtt, többek közt a Medeski Martin & Wooddal is. Ez a trió, ez a mai napig létezik, mai napig aktívak és zseniálisak. Néha összeállnak a John Scofield-dal. Amúgy egyébként egy orgona, egy basszus, hát pontosan nem tudom, néha basszus, néha nagy bőg, attól függ, hogy és egy dob. És néha meghívják a Schofieldot is, csak úgy nem mérte.
0: Igen, nagyon sokat koncerteztek együtt, volt az Agogó című lemez, ami a 90-es évek közepén jelent meg, azt széné hallgattam tényleg, a CD-n vettem meg, nagyon-nagyon szerettem, és aztán olyan kb. 10 év múlva újra összeálltak, és jött egy új album. Igen. Egyszer sikerült őket, szerencsém volt, láttam őket a Millenárison, a teátrumban volt Medeski Martin & Wood Schofield Quartet, iszonyatos jó koncert volt, nagyon, nagyon klassz. És a ráadás szám a Cream-től a Sunshine of Your Love volt. Tadidu-bá-bá-bá. Iszonyatos jó volt, és hihetetlen elánnal tolták. Kicsit gyorsabban, mint az eredeti. Nagyon jó volt tényleg.
2: Tehát volt még egy történet, amit McLaughlinról akartál elmondani.
0: Ja, igen, mert közben itt beszélgettünk arról, hogy, hát, hogy a nagy gitárosok meg kire kihatott, meg hogy a generációk tényleg lehet érezni, hogy valakinek a Metteni a nagy ikonja, a másnak George Benson, aztán most már azóta már újabb generációk is vannak, vagy Johnny Backroom, a sok John, és akkor igen, így jutottam John McLaughlinhoz, akit nagyon-nagyon szeretek, és nagyon nagy gitárosnak, zenésznek, zeneszerzőnek tartom. Ami érdekes, hogy 69-ben jelent meg az Extrapolation című lemeze, csupa angol zenésszel, Tony Huxley dobolt rajta, John Sermon, bariton szaxofon, és a bőgős nevét nem tudom sajnos, és McLaughlin, aki ott fémoros akusztikus gitáron játszott, de a hangjukban volt egy pickup, tehát ki volt erősítve a gitár, azt a lemezbaritóról láttam, hogy ilyen, de hallatszik is a sound. És ennek a lemezben mutatóján Londonban ott volt Tony Williams, a zseniális jazzdobos, aki akkorban Davis-szel is játszott, meg játszott már, és nagyon tetszett neki a koncert, és mondta, hogy Miles pont egy ilyen gitáros keres, mint te, hogy akkor gyere el New Yorkba, és akkor aztán persze McLaughlin el is ment, de még amit így később véletlenül jöttem rá, hogy 69-ben egy másik albumot is fölvett, az Emergency című albumot, ami a Lifetime-nak volt egy lemeze, ez a Danny Williams-nek, a nagyon sok jazzzenekarának mindig ez volt a neve, és ott a Larry Young volt a Hammond organista, John McLaughlin gitár, és a Tony Williams dobolt. Tehát egy Hammond organ trió, ez egy kifejezés a jazzben, nincsen basszus, az organán lábbal hozzák a basszusokat. John McLaughlin elektromos gitár, és én nem ismertem ezt a lemezt, és egy fantasztikus, zseniális avantgarde jazz lemez 69-ből, és olyan modern, olyan dolgok vannak benne, amit utána 15 év múlva hallottam más ilyen mesdjén járó jazzzenészektől, tehát egy hatalmas, hatalmas zenei egység, úgy együtt ez a trió, és mindenki nagyon jól játszik. Ez a Larry Young az egy zseniális organista volt, és a 60-as évek közepén játszott mainstream jazz-t az Adderley fivérekkel, és aztán elment így a rock felé, Jimi Hendrix-el találtam vele egy több mint 9 perces jam session felvételt.
1: Igen, a Larry Young és a Jimi.
0: Igen, Larry Young és Jimi Hendrix 69-ből fantasztikus, hát az is inkább jazz. Aha. Nincs is benne ének. Valami ének, dünnyög Hendrix, ugye ott a mély hangja, és aztán 9 percig instrumentális dolgok történnek. Tehát így a John McLaughlin, ő is egy nagyon nagy hatású jazzzenész volt, illetve amit így el szoktam mondani, mert említetted a Brightside Life-ot, ugye, ahol de nem a Brightside Life, bocsánat, a Bleach is Blue,
1: tehát Miles
0: is, hogy meghívta a McLaughlint, és tényleg McLaughlin elment, és ahol a találkozó volt, az a stúdió volt, és egyből vették fel a lemezt. Az In a Silent Way azon játszik először, a Bleach is Blue is játszik, és amikor ott hagyták Davisnek ezeket a projektjeit, például a Joe Savinul, Herbie Hancock, Chick Corea, John McLaughlin mind játszottak vele egy 70-es
1: évek legelején. Azt szokták mondani, aki nem játszott az In a Silent Way, vagy a Beaches Brune, az 70-es évek nem létezett, mint
0: zenész. Csak az nagyon fontos, hogy így alakul ki.

0: három zseniális jazzrock zenekar, amik szerintem hihetetlen nagy hatással voltak a fusion zenére később, mert utána most már ezt, vagy manapság ezt így hívják, a Mahavishnu Orchestra, a Return to Forever, és a Weather Report. És mindegyiknek a vezetője játszott Davis-szel a 70-es évek elején, és ez mind a három olyan jazzrock zenekar, ami más stílusú, tehát fusion, és benne van a rockosság, a rock alap, a groove-ok, és a szólók, de nagyon más, ugye sok indiai hatás a Mahavishnu Orchestrában, az első Weather Report lemez, az tisztára olyan, mint ha Miles Davis lenne, csak nincs rajta trombita. Viszont Wayne Shorter ott van. De, és azon még Miroslav Vitus a bőgős. Hogyne, tehát bőgő hogyne. Van, és nem basszus gitár. Basszus gitározik is, de...
1: És hát akik aztán
0: nincs később... Nincs Pastorius benne.
1: Igen. Ja, tudod, hát ott folyamatosan váltogatták a bassgitárosokat. Igen, szegény Jaco Pastorius az csak később. Ja, ő volt az, aki egy diszkóban esetben halt meg. Aztán később... Hát,
0: belekötött a kidobókba, igen, és igen, azok meg agyon verték. Nagyon súlyos.
1: Viszont olyan, egytől egyik olyan zenészek játszottak ezeken a lemezeken, akik aztán később tényleg mind a saját jogukon. Hát ugye ott volt a ja Istenem, a Spektrum dobos. A,
0: Billy Cobham.
1: Billy Cobham, igen. Szóval a Billy Cobham-től kezdve a...
0: nem tudom. Dobosó bőgősök, tehát a Dave Holland is, ugye, aki aztán nagyon sokat játszott. Billy Cobham, Jack DeJohnette, most ha a dobosokat vesszük, akkor zongoristák Keith Jarrett játszott Davis-szel, Herbie Hancock játszott, Joe Samini játszott. Igen. És Jimi Hendrixet akarta a Davis megkapni a 70-es évekbeli rockzen, és valahogy soha nem ért rá úgy, amikor lett volna, aztán meg meghalt sajnos, már mint Hendrix, és nem tudott olyan gitáros találni, aztán van talán az Agartán, vagy valami, még mielőtt visszamonult, volt egy 5 év kihagyása Davis életében, ott két gitáros is van, aki nagyon Hendrixesen játszik, de ketten, és akkor van két gitárszóló is egy számon belül, de ez a wow pedálos Jimi Hendrixon, ezt játsszák, de sajnos Hendrix már vele már nem jött össze.
1: Nem azt mondta Hendrix, hogy neki a Coltrane volt a nagy példaképe, és hogy úgy akart mindig játszani gitáron, hogy a Coltrane.
0: Nem mondott ilyet, igen. És hát az hallatszik is a játéken.
1: Igen.
0: Abszolút. Igen. Tehát a Jimi Hendrix és a meg Albert Eiler és Janis Joplin csináltak egy ilyen nagyon avantgárd, mondhatnánk jazz zenekart, és akkor valahogy ott mind a hárman eltűntek, és van ilyen összeesküvés elmélet. Albert Eilert megölték 3 golyóval, a testében halászták ki az
1: ízről. Nem tudtam.
0: Meghalt Janis Joplin is, majdnem ugyanakkor, mint Hendrix, most, hogy Hendrixet túladagolták, vagy sem, de van egy ilyen, valaki ezeket eltávolították, ezeket a fő embereket, hogy ne legyen egy ilyen zenekar, mert akkor ezt a kvázi popos Hendrixet most idézélben mondom, tehát a énekel, meg a blues, azt már nem tudják eladni, mert ők már nem ilyet akartak játszani, tehát ők az avantgárd jazz felé akartak. Hát, Albert Eiler az egy free jazz szakszofonos volt, nagyon híres.
1: Más is volt, tehát ugye ott a Band of Gypsies-zel, amit a Hendrix csinált, 70, hogy is volt, a Hendrix az 70-ben halt meg, tehát a 69-ről 70-re szilveszterkor volt egy, amikor már nem is a Mitch Mitchell, meg a Buddy Miles.
0: Buddy Miles dobolt a Band of Gypsies-n, Buddy Miles volt.
1: Igen. És akkor az meg egy ilyen totál fánkőrület lett, ha jól emlékszem, de hát az sem volt olyan avantgárd, viszont annak összesen egy lemeze jelent meg, és az is csak azért, mert véletlenül fölvették és kiadták. Szóval.
0: Van egy csomó olyan Hendrix felvétel, tudom, amit úgy megtaláltak, igen, és akkor kiadták a halála után.
1: Hogyne.
0: Tehát abból húztak sokan hasznot szegénynek alatt is, meg a halált. Ő nem akart énekelni, tehát ő kimondottan instrumentális zenét szeretett volna, de a producerek mondták, hogy ezt így jobban el lehet adni, ugye egy szappa emberi hang, és akkor énekel, de én nem vagyok énekes, persze jól énekel, de hogy nem, és akkor mindig énekel, hát hallgassátok meg azokat a számokat, van egy 6 perces szám, énekel, és 5 perc instrumentális zene.
1: Hát,
0: az Electric Ladyland, ott az elég jó példa.
1: Az Electric Ladyland az szintén olyan lemez, ahol 20 millióan játszanak, a Stevie Winwood-tól kezdve, konkrétan mindenki, aki ott volt a stúdióban. Az is zseniás, de egyébként én előbb hallgattam Hendrix kalóz felvételeket, meg koncertfelvételeket, mint az úgynevezett stúdió felvételeit, és azok nagyon vicces, mert nekem aztán, amikor később meghallgattam, amit tudom, Axis Boldeslavot, vagy amit tudom én, a Are You Experienced, de az tök jó volt, de hát én ahhoz szoktam hozzá, hogy egy szánnál az olyan 20 percnél kezdődik. És akkor ehhez képest...
2: Bocsánat, csak egy felmerült bennem egy kérdés, hogy többször mondtad, mert te is talán mind a ketten említettétek, hogy mindenki játszott rajta, aki ott volt a stúdióban. Aha. De most ezt hogy kell érteni? Tehát én úgy tudtam, hogy úgy veszik fel a zenét, hogy a különböző hangszereket külön-külön. Vagy itt egy nagy zsemelésről van szó?
0: Igen, de attól még sávonként föl tudták őket venni, már mint a hangszereket is lehetett keverni, meg maszterelni az egészet, de sok jam volt akkoriban. Tehát volt mondjuk egy zenekar, kapott stúdió időt, és akkor aki ráért, barát, zenész, akivel már játszottak, vagy tudták, hogy hú, de jó, eljössz, és elment. Aztán volt olyan konkrét projekt is, amikor minden ki volt találva, és akkor azokat a számokat vették föl, annyian, ahányan a zenekarban voltak. De pont itt ez a 60-as évek vége, 70-es évek eleje egy ilyen nagy forradalom volt a zenében, tehát a rock és a jazz találkozott, és iszonyatos sok fiatal zenészre nagyon nagy hatással volt a rocknak ez az elementális ereje, ez a hatalmas lendület erő a dobolásban, basszushozásban, és tényleg a ilyen 20 éves fiatal jazzzenészek, meg lehet nézni a felvételeket, nagyon sokan játszottak, aztán jazzrock, akkor ugye úgy hívták, minden hangszeren, ez jellemző, és mellette mondjuk játszottak standardet, vagy van olyan felvétel, ahol még a régebbi dolgokat csinálják, de az tényleg egy ilyen hihetetlen kísérletező korszak volt, így a 60 vége, 70 eleje, közepe, amikor ez a műfaj, ez a jazz rock és a fusion megszületett. Hát
1: egyébként erre az egyik legeklatánsabb példa az, hogy hogyan kerülnek bele zenészek a 60-as évek végén más lemezekre, más együttesekbe, ugye a Billy Preston a Beatles-szel. Ugye, amikor a Let It Beat vették föl, hát a Beatles az híres volt arról, hogy soha semmilyen külső zenész nem. A George Martin-t igen, de hát ugye a George Martin tehetett arról, hogy úgy szólt a Beatles, ahogy szólt. És akkor csinálták a Let It Beat, és hát kell egy zongorista, és akkor szóltak, hát akkor itt van egy ilyen fiatal srác, tök jó zongorát, meg is hallatszik a lemezen.
0: Igen. Ez nagyon jó az a felvétel, Billy Prestonnal. Meg ő énekelni is tudott elég jól az a helyzet. Tényleg. Igen.
1: Na de menjünk vissza a Lekváros fánkra, mert ez
0: az első lemezen. Ja.
1: Nagyon izgat, hogy neked hogy jött ez az egész fánk téma? Mert ugye hát azt lehet hallani később, hogy ezt azért te továbbfejlesztetted, de itt azért még eléggé kezdeti lépések voltak.
0: Én mindig is szerettem a funky zenét, mint ahogy mondtam, a rockot is, a hardcore-t, a metált akár, meg egyebek, és akkor ez az ötlet volt, ez a téma, és ez a groove kerekedett belőle. Úgyhogy így, és ez így lett a címe, ez a, hát egy kis szóvicc, hogy funknak van írva a Lekváros, csak ezt így Lekváros funknak lehetjük, de hogyha látjuk leírva, akkor él ez a kis poénka.
1: A többiek a lemezről, ők velük mi történt, hol játszanak?
0: Hát itt aki játszik ezen az első albumon, a fúvósokkal kezdeném, a Bacsó Kristóf játszott szoprán szaxofonon és alt szaxofonon, Schreck Ferenc pozanozott, Cibere József ütőhangszerek, és Gavalér Csabi dobolt, Nagy Péter bőgözött, és két számban Majdovics Árpád volt a vendég basszusgitáron. Tehát azért hívtam el, mert 4 évig együtt jártunk a jazz tanszakra, meg a minden hétfőn a zenekari gyakorlatban az iskolai zenekarban ő volt a bassgitáros, összebarátkoztunk, illetve kint is volt közös zenekarunk, a Golden Era Jazz Band, ahol Nára Erika énekelt. Tenk Dani dobolt, Vajdovics Árpi basszus, és Tóth Sanyi volt a szaxofonos, meg én. Ott standardeket játszottunk.
1: Tóth Sanyit egyébként nemrég láttam, szintén kb. Fél évvel ezelőtt, amikor Morfint játszott, képzeld el a Kaziban.
0: Hát ő csináltak egy ilyen zenekart, Gavalér Csaba visszatért a doboláshoz, majd már ki akart szállni, és akkor Sanyi kitalálta ezt, hogy na, akkor ez ilyen egyszerű dobolás, hogy Csabikám. És Váci Kristóf a basszer, aki énekel is, vele is felvettem már két lemezt, Váci Eszternek az édes unoka öccse, és Váci Daninak az édes testvére, aki kiváló fúvós szaxofonos, meg föltalált egy hangszert is.
1: Igen?
0: Igen, és hol is volt? Atlantában volt egy ilyen új hangszereknek egy verseny találkozó, és ő nyerte meg a fődíjat.
1: Wow.
0: Ez egy olyan hangszer, hogy ilyen glisszandó módon lehet húzni a kezét, és akkor megépítette egy olyan barátjával, aki műszakilag ezt meg tudta oldani, és azóta már megrendelések is vannak.
1: Wow.
0: Most hallottam szombaton a Kada Ad Libitumnak a koncertjét, ez Válik Lacinak a zenekara, és ott játszik a Dani, és iszonyatos jól játszik ezen a hangszeren. Tehát ezen negyed hangokat lehet mikrotonálisan is lehet játszani rajta.
1: Szapud Istvánnak akkor a kedvenc.
0: Hát igen. Hát össze is hozom őket, mert lesz a Fülesben egy koncert csütörtökön, ahol Szapudi Pisti lesz a Markus Lee triónak a vendége, ez a Eged Marci barátomnak a triója. És akkor mondtam Daninak, mert ő a Filér utcában lakik, hogy gyere mellem, mert itt lesz a Szapudi, meg szeretne veled beszélgetni erről a mikrotonalitásról. Az István írt egy 130 oldalas könyvet erről.
1: Hogy, de láttam is.
0: Zeneelmélet könyvet.
1: Még nem jelent meg. De...
0: Nem jelent meg, és már itt is sok zenész barátunknak elküldte, hogy olvassák át, nézzék meg. Úgyhogy...
1: Egészen elképesztő egyébként az a matematika.
0: És ez volt, bocsánat, ez volt a zenekar, az üzenet a kertből, és itt elég hosszú születés volt, mert 97-ben fölvettük az albumot ősszel, és annak úgy tudtam nekivágni, hogy egész augusztusban zenéltem az Éjszaka a Korzon című Fiala rádió műsorban, ami élőben ment adásban, akkor a Magyar Rádióban, és a Fiala volt a főszerkesztő, de minden héten más-más műsorvezető volt, tehát 4 műsorvezető volt így összesen, és ott volt politika, zene, művészet, sport, szenvedélybetegség például, tehát például a kártya szenvedély, vagy szerencsejáték függés az is, és akkor meghívták a, most írta, nem tudom ki, meg, Reptér, Repül a szélben, az ki, Korda Győr. Korda Gyuri bácsi, kiderült, én nem tudtam, ő sokat dolgozott kaszinóban, San Franciscóban is élt, és ő profi krupié, tehát ő dolgozott, mint krupié, nagyon sokat, és ő mesélte arról, hogy földrengés, San Franciscóban föl voltak a tétek, és nem menekült senki, mert föl volt a tét, és rulettasztal, vagy a póker, a blackjack, meg egyebek, és nem mentek ki az ember. Emberek csak bekucorodtak egy asztal alá, hogy valami, hogy mik vannak, és akkor a fölkonf után, hogy előtt én gitároztam egy percet, akkor elfáradtak a beszélgetésbe egy 3 percet, meg a végén ez volt a munkám élőben. Ez 31 este volt, mert 31 napos az augusztus, és nagyon jó kis gázsit kaptam, meg egy poplemezen gitároztam 7 számban, és akkor ebből volt egy olyan összeg, hogy neki tudtam vágni a stúdiónak, és fölvettük a lemezt.
1: Zseniális.
0: És aztán így a TomTom stúdióban lett megkeverve, maszterelve, és akkor elfogyott a pénz, úgy volt, hogy a Fono Records kiadja, de hogy akkor pályázzunk. Pályáztunk, nem sikerült, akkor a Sorostól kaptam pénzt, akkor még nem volt citok szó, ugye?
1: Soha nem volt az.
0: És hát persze, hogy nem, nálam sem, csak ugye hát ezek az óriás plakátok.
1: Jó volt, hogy igen.
0: Durva. És akkor aztán az NKA is adott, amikor a Soros adott hirtelen, így lett 500 000 forint, kimondom az összeget, és akkor Fono Records 1000 darabban példányban kiadta az életem első lemezét, viszont akkor már 99-et írtunk, tehát így eltelt 2 év, amíg így a...
1: Jó,
0: de koncerteztünk közben, tehát...
2: Innen jön egyébként, hogy azt hiszem, hogy a, nem tudom, Wikipédiában említik talán John Cassavetes-t, hogy a kedvenced, mert hogy ő is
0: igen.
2: úgy hozta hát össze a saját filmjeit.
0: Hát a Piszkos 12, igen, ugye az megvan, igen, az a igen, film, igen, ott igen, is játszik egy főbb szerepet, tehát elég fontos szerepe van, ő az, aki meg akar szökni, zseniális színész volt különben, és nagyon sok ilyen...
2: Kalambol
0: valamit ő rendezett, és valamiben játszik, igen. De egy karmestert játszik.
2: Aki egy karmestert, így
0: az nagyon jó, az a Kalambol, igen, és ő a gyilkos, de hogy elvállalt nagyjátékfilmeket is, olyanokat, mint mondjuk a Piszkos 12, ami nagyon komoly gázsika, de ahol főszereplő is volt, és ezt mind a saját filmjeibe forgatta vissza, és hát pont a Peter Falk az egyik nagyon jó barátja volt, meg Ben Gazzara, igen, tehát igen. Sok filmjében, ha emlékeztek, játszanak,
1: hát hogy ne a fú, melyik is az
0: a kínai bookmaker, meg gyilkolása?
1: Nem,
2: Ben Gazzara. Hatás alatt
1: áll,
2: amiben a felesége, a Gina Rolands is játszik.
0: Igen, az volt Kesszövesznek a feleség,
2: az igen,
0: a szürke
2: igen,
0: hölgy.
2: Igen, igen, igen.
0: Meg a premier, abban is a feleség.
1: Azt mondta, hogy tudod, hogy hogy kell Cassavetes nevét kiejteni. Cassavetes. Cassavetes? Igen, én mindig Cassavetesnek mondtam.
0: Én is Cassavetesnek mondtam.
2: Így mondják, én igen, egy amerikai barátnőmtől hallottam.
0: Ja, kiejtette, és így kell.
2: Igen, igen.
0: Cassavetes?
2: Cassavetes.
0: Cassavetes. Én nagyon-nagyon az. És hát tényleg ez, olvastam is róla egy ilyen film, volt egy sorozat, ahol híres filmrendezőkről írtak
2: igen,
0: a
2: könyv,
0: és akkor Tarkovszkijról, és akkor mindig megvettem, nagyon szeretem a filmművészetet, és ott olvastam az életét, meg a New York árnyai, az volt az első filmje, és nagyon nagy hatással volt ez rám, hogy ő a saját művészete, és akkor ilyen áldozatokat hozott, és a barátok is volt, hogy ingyen, vagy azért az egy ilyen összeg, amit ő kapott, az egy nagy játékfilmre épp úgy volt elég, hogy sokan barátságból, például a Peter Falk, kértek gázsit, elmentek, segítettek neki, dolgoztak vele, meg Ben Gazzara, a zseniális színész volt, ő is sok filmjében szerepel, meg a felesége, ugye? És akkor ez így megmaradt bennem, hogy akkor én is csinálhatnám ezt. Most így jutottam pénzhez, máshonnan hogy, de hát ezt a lemezt föl kéne venni, meg már játszottunk egy csomót, már vagy több éve működött a zenekar, és akkor így meglett az első lemez, Fonórikusz kiadta, és a Pesti S-ben egész decemberben egy ilyen féloldalas hirdetés volt, azt meg a Pesti Estes barátoknak köszönhetem, akik nagyon tetszett a lemez, megismerték a zenekart, a Pesti Est színpadon már előző évben fölléptünk főműsorszámként például, meg egyebek, és akkor 4 héten át híresztelték, hogy tök sok lemezel is kellett, akkor még vettek CD-t az emberek.
1: Ja. Egyet magyarázd meg nekem, Tibi, hogy jött neked az amorfördögök? Erről semmi infót nem találtam, és ez baromi érdekes.
0: Elmagyarázom, vagy elmondom, elmesélem. Úgy jött, hogy Szőke Bandit már régóta ismertem, és akkor csinált egy, mi is volt a címe, Divatbemutató című performance, és az RS9 színházban adtuk ezt elő, amiben szerepel Péter Fiboli, Tariska Szabi, ja. András, meg én. És én egy bárzenészt játszottam, és tényleg kellett gitároznom a Pancsoló Kislányt, egyebeket, 70-es évek ruhát szereztek nekem, és így kihajtott gallér, akkor mondtam, hogy egy presszózenész, amire emlékszem, az úgy nézett, hogy voltak mellette feles poharak, hamutartó, cigi, volt ilyen pecsétgyűrű, kockás zakó, mert mintha 70-es évek. Igen, de csak ez a szolidan, tehát nem rockzenész voltam, egy ilyen bárzenész, és ez nagyon sikeres volt ez a kis performance, aminek benn voltak megírt részek, és ott összebarátkoztam Tariska Szabival, aki a szövegét írta, az Amorfnak meg énekelt is, meg Borival. És egyszer csak így fölhívtak, hogy lenne kedvem, van ez a zenekar, és Tövisházi Ambrussal, ez már ilyen gimnazista próbálkozása volt a Tariska Szabinak, mert ők osztálytársak voltak gimiben, és hogy akkor ebből tényleg csinálni egy zenekart. És akkor a számítógépen otthon oda dugtam be a gitárt, úgy gitároztam fel azokat a szólamokat, akkor Brusi megcsinálta, így megkeverte, és akkor talált egy olyan kiadót, aki Németországban volt, aki ilyen olyan lemezeket ad, amiben van elektronika, vagy számítógép, de mégis ilyen underground, és akkor DJ-ket is, és oda befértünk valahogy, és így jelent meg a lemez. És aztán mondtam neki, de hát egy kellene igazi basszusgitáros meg dobos, mert volt olyan színpad, amin játszottunk, ami mozgott, tudod, nem volt tömör, és ugrott a cigára játszani, mert arról ment ez az alap. Tehát az ének az élő volt, meg a fiú ének, konga volt, Bosi zongorázott, és én, illetve még a Mikó Gyuri játszott pánsipon, meg ilyen dél-amerikai hangszeren, ő szegény már nem él, de nem volt basszus, gitáros, meg dob. És ezt mondom, ez nagyon ciki gyerekek. Tele van a hely, és úrik, és alig folyt. Ez nagyon gáz. Hú, tényleg, de mondom, iszonyatos sok zenész van a városban. Én is ismerek sokat, fiatalabbat, öregebbet, bárkit, aki. Aztán végül a Drapos Gergőt elhívta a Brusi, édesunoka testvérek amúgy. És akkor még a Dudás Zsombi lett a dobos a zenekarban, aki már sokat játszott ilyen alter csapatokban, nagyon jó zenész dobos, és akkor így toltuk, én 5 évig voltam tagja a csapatnak, és nagyon szerettem velük játszottam a legtöbben, mert igazából miattem, mert a jazzklubban örülünk, ha többen van a nagyobb a létszáma a közönségnek, mint a hány zenész van a zenekarban, ha egy kvártet játszik, és vannak öten, fú, de jó. De ha csak hárman valakin, akkor is letolom a koncertet. Ha
1: figyelj, a Cappa, amikor életében először föllépett, három részek tengerész előtt játszott.
0: Tényleg?
1: Igen, benne van a Cappa könyvben. Tibi, nagyon köszönjük, hogy eljöttél.
0: Nagyon szíves, és köszönöm a meghívást. Elmondhatom ezt a koncertet.
1: Azt akartam mondani, hogy
0: hogy a Szapudi Pistivel, ami még itt van, lesz egy közös kis koncertünk a Hofhausban, ahol már voltál, igen, a vibrafonos, október 2-án, és 18 órakor fog kezdeni. Tehát ilyen kora esti koncert, 18 óra, ingyenes.
1: Nagymező utca.
0: Az Inger Trio és Szapudi István, Nagymező utca 40. Ez a pontos cím.
1: Gyakorlatilag Hofhaus. A Nagymező és az Icsi Jenő sarka. Tudom, igen, mert ott dolgozom azon a sarkon.
0: Várom minden jazzrajongót szeretettel.
1: Titeket meg akkor két hét múlva látunk legközelebb, kedves hallgatók, vigyázzatok magatokra, és most akkor búcsúzásként még a Zemalac és a többiekről meghallgatunk pár számot. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: Mese a piroskalapos békákról, lengyel mese. Két kis béka élt a zöld völgyben. Kutykuruty, a kisebbik, folyton elégedetlenkedett. Molcosan nézte a zöld füvet, zöld vizet, a saját zöld kabátját.
2: Csúnya a kabátom!
3: Ugyan miért?
2: Az is zöld, mi minden! Jaj, de unalmas!
3: Tudod mit? Kiakasztunk egy meghívót, hogy akinek csak piros valamilyen, jöjjünk hozzánk vendégségbe. Hey, de vígan leszünk majd!
1: Kiakasztották a meghívót, nagy öreg béka tapogott a fűz alá.
4: Még hogy vendégség? Az meg mire jó?
2: Hogy jól mulassunk!
4: Ej, csak aztán sírás ne legyen a vége!
1: De már ekkor kop-kop-kop-kop kopogtak a vendégek. Két piros bóbitás harkály jött elsőnek, utánok a katica bogarak, mögöttük meg a légyölő galóca ballagot. Különleges, fehér pontokkal, ezüst foltokkal díszített piros kalapjában. A kisbékek irigyen sóhajtozva nézték őket. Mindenki valami pirosban büszkélkedett. Kínálgatták a vendégeket gyöngyvirágpoharakból hajnali harmattal, tücskök húzták a talpalávalót, remekül mulattak. De jaj, miféle hangzavarja meg vidámságukat?
5: Kellep, kellep, kellep, itt vagyok! Piros a csizmám, nekem is szólalt a meghívás, igaz? Táncolni akarok a mulatságotokon!
1: Hanem a kisbékáknak ekkor már hűlt helyük volt. Csupsz! Fejest ugrottak a vízbe, és kereket oldottak. A gólya meg kénytelen kelletlen hazament. De a kisbékák nem okultak az esetből. Piros kabátkát, kalapkát szoptak-vartak maguknak, abban szögdécseltek a tóparton. Látta ezt a bölcsöreg béka, és így sopánkodott.
4: Jaj, jaj, csak baj ne legyen a vége!
1: A gólya meg a fészkéről lelátott a zöld völgybe, és észrevette az ugrándozó kis piros alagokat.
5: Magától sétáló kalapok!
1: Csodálkozott, és nyomban oda sietett. Közelbélve látta, hogy a kiöltözött kisbékák hancúroznak ott a legteljesebb nyugalomban.
5: Na most már nem bújtok el előlem, kelep, kelep, kelep, ide piroslik a kalapotok!
1: Ekkor rettentek csak meg a kisbékák, akárhova ugrottak, felhangzott a gólya keleplése.
5: Nem bújtok el, kelep, kelep, kelep, itt piroslik, ott piroslik a kalap, kelep.
4: Dobjátok el gyorsan azokat a piros holmikat!
1: Kiáltott rájuk egy nagy, zöld levél rejtekéről a bölcsöreg béka. Jobbra löppent a kabát, balra a kalap, s a két kis béka zöld kabátjában már is besurant a zöld fűbe, már is beugrott a zöld vízbe.
5: Hova lettetek?
1: Bögdöste csodálkozva a kalapokat a gólya, bizony hiába bögdöste, nem menekültek a kalapok. Hű, de mérges volt! A két kisbéka pedig ott csücsült a zöld íz mélyén, ott kuksolt a zöld kabátban, beleolvadt a sok-sok zöldbe. Alig ha kívánnak maguknak egy hamar piros kalapot, piros kabátot.

0: A róka, a medve és a szegény ember. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Ez a szegény ember egy reggel két tehenével kiindult szántani. Amint az erdő mellett megyen, egyszer csak hall valami bömbölést és makogást. Bemegy az erdőbe megnézni, vajon mi lehet az. Hát látja, hogy egy nagy medve verekedik egy kis nyúllal.
1: Na, meg ilyet se láttam életemben.
0: Mondja a szegény ember, és olyan jó ízűen kacagott rajta, hogy majd kipukkant.
2: Veszett horda embere, hogy veszte rajtam kacagni? No, ezért meglakozt tehenestől, megeszlek!
0: Rivallott rá a medve. A szegény ember bezzeg most már nem kacagott, és nagyon kérte a medvét, hogy ne egye meg. Vagy ha már csak ugyan meg kell lenni, legalább estig ne egye meg, ameddig felszántja a földjét, hogy ne maradjon szegény házanépe kenyér nélkül.
2: No hát estig nem bántalak, de akkor megeslek.
0: Avval a medve elment dolgára. A szegény ember pedig búsan szántogatott, s akármennyit gondolkozott, nem tudta elgondolni, mivel lehetne megengesztelni a medvét. Délfelé oda vetődött egy róka. Észrevette, hogy a szegény ember búsul, kérdezte tőle, mi baja, talán segíthetne rajta. A szegény ember elmondta, hogy járt a medvével.
3: Ha csak ennyi a baj, azon könnyen tudok segíteni. Kutya bajod se lesz, magad is megmaradsz, a tehened is, és még a medve bőre is a tied lesz. De mit fizetsz, ha segítelek?
0: A szegény ember nem tudta, mit ígérje, mert nem igen volt miből. Saróka is sokat kért. Végre 9 tyúkban, s egy kakasban egyeztek meg. Nehezen ígérte meg a szegény ember, mert nem tudta, honnan teremtik ki, de mégis megígérte.
3: No most már, szegény ember, hallgass rám! Mikor a medve este felé ide jöl, én megbúvok a bokorba, s kürtölök, ahogy a vadászok szoktak. Akkor a medve azt kérdi, mi az? Te azt mondod, vadászok jönnek. Erre a medve megijed, s kér, hogy bújtasd el. Te bebújtatod abba a szennyes zsákba, s megmondod neki, hogy meg ne mozduljon. Én akkor kijövök a bokorból, s kérdem, mi van abban a zsákban? Te azt mondod, szenes tőke. Én nem akarom elhinni, és azt mondom, vágd abba a csúpba a fejszédet. Te fejszét fogsz, és úgy vágod a fejébe a fejszédet, hogy a medve mindjárt szörnyet hal.
0: A szegény ember megörvendett a jó tanácsnak, s követte is. Minden úgy történt, ahogy a róka mondta. A medve pórul járt, s a szegény ember megszabadult tehenestől.
3: Nem megmondtam, hogy így lesz,
0: mondta a róka.
3: Tanuld meg ebből, szegény ember, hogy többet ésszel, mint erővel. De nekem most dolgom van, hazasietek, hanem holnap elmegyek hozzád a 9 tyúkért, egy kakasért. Jó kövérek legyenek, otthon légy, mert különben megkeserülöd.
0: A szegény ember szekerére vetette a medvét, vígan tért haza, otthon jó vacsorát csapott, jól aludott rája, és nem sokat félt a rókától, mert megtanulta tőle, többet ésszel, mint erővel. Reggel alig nyitotta ki a szemét, már kopogtatott az ajtón a róka, és kérte a 9 tyúkot és az egy kakast.
1: Mindjárt, komám, mindjárt, csak felöltözöm,
0: mondta a szegény ember. Hamar felöltözött, de nem nyitotta ki az ajtót, hanem megállott a ház közepén, és elkezdett a szájával csaholni.
3: Te, szegény ember, mit esz úgy? Talán csak nem kopó.
1: Bizony, komám, kopó. Az még pedig 2 kopó. Itt aludtak az ágy alatt, ördög tudja, honnan kerültek ide. Megéreztek a szagodat, ki akarnak rohanni. Alig tudtam már tartani őket.
3: Csak addig tartsd, amíg elfutok. Nem bánom, maradjon inkább neked a tyúk is, a kakas is.
0: Mire a szegény ember kinyitotta az ajtót, a róka már túl volt ungon berken. Emberünk nagyot kacagott rajta. S még tám most is kacag, ha meg nem halt.

0: Mackó úr, meg Ordas koma. Mackó úr, meg Ordas koma egyszer régen együtt indultak el ennivalót keresni. Amint mennek, mendegélnek, egyszerre csak édes illat csapja meg Mackó úr a morrát. Egy faodvában elvadult méhek gyűjtögették a gyönyörű lépes mézet. Természetesen azért, hogy az ő életét édesítsék meg vele. Mackó uramnak azonban lehetett már egy némely keserű tapasztalata a méhek gonosz természetéről. Törni kezdte hát a fejét, hogyan férjem baj nélkül a mézhez.
1: Ha-hó, itt van az én derék Ordas barátom. Szelíd, kedves kis állat a légynek sevét, de ész dolgában nem áldotta meg túlságosan az Úristen. Kikapartatom én azzal a tüzes gesztenyét, akarom mondani az édes mézet.
0: Azzal méznél is édesebb mosolygással fordult Ordas komához.
1: Na koma, akarsz-e belenézni a tündérek kutyába?
2: A tündérek kutyába? Hát ez micsoda?
1: Te még azt sem tudod, mi a tündérek kutya. Látszik, hogy nem jártál annyi híres neves iskolába, mint én. Hát tudd meg, hogy aki a tündérek kutyába belenéz, azt látja benne, ami szemének, szívének legkedvesebb.
2: Például egy gyönge úszú idei bárányt?
1: Azt. No lám, mégiscsak megértettél. Nem vagy te olyan ostoba, mint amilyennek látszol.
2: No. De hát mit ér, ha csak látom azt a bárányt?
1: Azt éri, hogyha kimondod a varázsigyét, hogy azt mondja burgu, turgar, fargar, kurgas, akkor egyszerűen kiugrik a kútból a bárány.
2: Nagyon bizony.
1: Kiugrik az?
2: De hát hol van ez a kút?
1: Akár hiszed, akár nem, ennek a fának az odvába kell beledugni a fejedet, a fa tövében van elrejtve a kút. Vigyázzak ám a tündérek, hogy akárki meg ne találja.
2: Faodóban sem láttam még kutat.
1: Hát most megláthatod, ha van merszed.
2: Mit ha van merszem? Nem félek én semmitől a világon. Hogy is van az a varázsigá, hogy...
0: Jó sokáig tartott, míg a medve bele tudta verni Ordas koma vastag koponyájába, hogy burgu, targa, fargar, kargas. De olyan erősen vágyakozott Ordas koma a gyönge húsú idei bárányra, hogy mégiscsak megtanulta valahogy. Azzal bedugta a fejét a faodvába. Mackó uram meg szép csöndesen elbújt egy bokorba, és mosolyogva várta, hogy mi következik most. Hey, uramisten, mi következett? Amint Ordas koma bedugta a fejét, ezernyi méh bojdult fel egyszerre. Nekiestek, ahol érték, 100 fullánk fúródott belé. Kikapta a fejét, neki ramadott, erre csak azt üvölte futás közben.
3: Burgu, targa, fargas, kargas!
0: A méhfaj meg utána egyetlen egy sem maradt a tudukban. Mackó uram elégedetten mosolygott, nyugodtan odalépegetett a fához, azt morogva magában.
1: Rargar, vargas, merger, kerve.
0: Azzal kiszedte a tündérek kutyából az édes, illatos lépes mézet, és egy mindegy cseppig megette.

0: Mészöly Ágnes, a varázs térkép. Natti kis tündér álmosan hevert az eperf alatt. Ide-oda, oda-ide himbálózott a hintaágyban. Nem csoda, hogy fáradt volt, hiszen előző éjjel a Szent János bogarak ünnepi díszvendége volt. Dalmorka hobbi varázsló viszont már nagyon unta a csendes ücsörgést.
1: Egy kártyaparti?
2: Fárasztó.
1: Nézzünk akkor egy filmet.
2: Hervasztó.
1: Egy játszmacsocsó?
2: Borzasztó.
1: Sétáljunk egyet.
2: Izasztó.
1: Valami bajod van? Aggasztó ez a semmittevés. Ráadásul belebetegszem az unalomba. Ez a tanya a legegyhangúbb hely a világon. Soha nem történik semmi. Ráadásul...
0: Ebben a pillanatban hatalmas luxusautó fékezett a kapu előtt. Sajnos nem elég korán, a kerítés oldala ismét hangosan recsegve dőlt ki.
3: Ó, pardon.
0: Ugrott ki Félix Macho, a milliómos mexikói felfedező és világutazó a volán mögül.
3: Ez a kerítés mindig útban van. Remélem nincs harag, kedves varázsló úr. Annál is inkább, mert nagy szükségem lenne a segítségére.
0: Dalmorka már fel is pattant a kényelmes karosszékből. Egyet lépett, és közben vállára terítette a kompakt varázslótarát, kettőt lépett, és már a kezében is volt az összehajtható varázspálca.
1: Mit teltek önért, Mr. Macho?
3: Egy ősi templom mélyén találtam egy varázstérképet, különleges darab. Amint rámutat valaki a térképen egy pontra, azonnal ott terem. Viszont van egy aprócska gondunk. Fogalmunk sincs, hogyan lehet visszatérni a kiindulási pontra. Már tucatnyi emberem utazott el ismeretlen tájakra, de még egy sem jött vissza. Csak önben bízom, drága varázsló úr.
0: Dalmorkának a kaland említésére már is izgatottan csillogott a szeme. Mit neki kártyaparti filmnézés csocsó, amikor egy valódi varázs térképpel utazhat soha nem látott tájakra? Natti kis tündér végig aludhatja a napot, bizony ő nem fog megpunyadni az egyhangúságtól.
1: Ma is megnézem, mit tehetek. Természetesen először saját magamnak kell kipróbálnom.
3: Tegyen, ahogy jónak látja, drága varázsló úr. Én addig letelepszem ide a tündér kisasszony mellé. Ide az árnyékba. Ugye nem baj, ha töltök magamnak egy pohárkával ebből a finnom szörből?
1: Dehogy, csak tessék, érezze otthon magát.
0: Mondta Dalmorka. Meg sem várta, hogy Félix Macho lehuppanjon a karosszékre, a luxusautó motorházán széthajtogatta a térképet, és azonnal rábökött az egyik pirosra jelzett pontra. Egy pillanat múlva már ott sem volt. Lassan cammogott előre a délután. Natti kis tündér előbb szúnyókált, aztán pihengetett, majd szendergett egy kicsit, és az egészet kiegészítette egy kiadós bóbiskolással. Ettől aztán erőre kapott, és rájött, hogy igazán szeretne csinálni már valamit.
2: Egy kártyaparti, egy vidám film, egy izgalmas csocsójátszma, esetleg egy kellemes séta.
3: Hölgyem, az utóbbi 3 hétben én óriás skorpiókkal harcoltam. Őrült orvosok elől menekültem, 7000 méteres hegygerinceken hágtam át. Örülök, ha ücsöröghetek egy cseppet.
0: Ellenkezett Félix Macho.
2: Nincs más hátra, vissza kell hoznom Dalmorkát, különben megesz az unalom.
0: Hajolt Natti kis tündér elszántan az automotorhajzán heverő varázstérkép fölé.
2: Nézzük csak. Sárga négyzet, regresszó. Vajon mit jelent ez a szó?
0: Bátran megérintette a regresszó feliratú pontot. Egy szemvillanással később egy tucatnyi mexikói kalandor hevert a luxusautó mellett, egymás hegyén hátán, a rakás tetején pedig Dalmorka hobbi varázsló lihegett. A kompakt találja szana szétszakadt, az összecsukható varázspálca megviselten lógott a kezében.
2: Dalmorka, de jó, hogy itt vagy! Mit szanálj kártyapartihoz?
0: Kérdezte örvendezve Natti kis tündér.
1: Nem hiszem, hogy bármilyen izgalmat el tudnék viselni mostanában.
0: Felelte kimérten a varázsló. Bevonult az eperf alá, letelepedett a hintaágyba, és a következő 3 napban csak himbálózott ide-oda, oda-ide. Oda,

0: Agrafaló. Julia Donaldson. Az erdőben sétált egy barna egérke. Meglátta egy róka. Jó lesz ebédre. Szervusz, kis egérke. Mondd csak, mi áradban? Nem ebédelsz nálam? Van egy kis sült kappan. Szörnyen kedves tőled, róka, de ma délre egy nagy graffalóhoz megyek már ebédre. Egy nagy graffalóhoz? Az meg mi a bánat? Valóban nem tudod? Egy iszonyú állat. Hosszú agyara van, és borzasztó karma. Rettentő állkapcsa, s rémes fogak rajta. És hol találkoztok? Itt a kővel szemben. Róka pecsenyére hívott ide engem. Róka pecsenyére? Na, akkor én megyek. Viszlát, kis egérke! Mondta, s elsietett. Utá, róka! Azt se tudja, szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben. Ment tovább az egér peckesen sétálva. Meglátta egy bagoly. Jó lesz uzsonnára! Szervusz, kis egérke! Mondd, hová igyekszel? Nem jössz az odumba? Iszunk teát, kekszel?
1: Iszonyúan kedves tőled, bagoly bátya, de egy graffaló már meghívott teára.
0: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a kánya?
1: Addig örülj, amíg nem kerülsz útjába. Köcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse.
0: És hol találkoztok?
1: Itt a patakparton, s vágya, hogy egy bagolyékrémet bekapjon.
0: Mit? Bagolyékrémet? Azt én meg nem várom.
1: S túlrepült azonnal hetet hét határon. Uta, bagoly! Azt se tudja, szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.
0: Ment tovább az egér, ahogy ment, meglátta egy tekergőkígyó.
2: Jó lesz vacsorára. Szervusz, kis egérke! Micsoda szerencse! Nem bulizunk egyet? Van főt békalencse?
1: Kedves tőled, kígyó! Csak hogy az az ábra, egy graffaló hívott már a bulijába.
0: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a méreg?
1: Nem tudod? Akkor én elmesélem néked. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
0: És hol találkoztok?
1: A tóhoz jön hétre, és rántott kígyó a kedvenc csemegéje.
0: Rántott kígyó? Szenték! Már most hová menjek? Viszlát, kis egérke! Mondta, s eltekergett.
1: Puta kígyó! Azt se tudja, szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesén... Nem! Mi közeleg itten?
0: Borzasztó a karma, rettentő állkapcsos, rémes fogak rajta. Göcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
1: Segítség, hoa-ho! Mégis van graffaló!
0: Kedvenc kajám, mondta a graffaló csendben. Írtó finom leszel majd a szendvicsemben.
1: Még hogy finom? Mordult a mérges egérke. Én vagyok az erdő legrettentőbb réme. Be is bizonyítom. Gyere a nyomomban. Aki engem meglát, elmenekül nyomban.
0: Há, rendben van, szólt a szörny rémeset nevetve. Én megyek mögötted, és előttem meg te.
1: Így is lett? Aztán a graffaló azt mondta.
0: Úgy hallom, erre jön valami susogva.
1: Halló, kígyó! Szólt az egér. Mi a pálya?
0: Ám a hüllő elhűlt a graffalót látva.
1: Hegek!
0: Kiáltotta.
1: Viszlát, kis egérke!
0: S visszacsúszott, mászott fatörzs rejtekébe.
1: Ugye megmondtam, hogy szörnyen félnek tőlem?
0: Tényleg, szólt a graffaló elismerően. Majd azt mondta. Én nem vagyok benne biztos, de mintha ez a zaj szánsuhogás lenne.
1: Az egér rikkantott. Mizus, bagoly bátya!
0: Az majdnem leszédült, hogy a szörnyet látja.
3: Jaj, nekem!
0: Kiáltott.
3: Viszlát, kis egérke!
0: S gyorsan fölrepült egy tölgyfa tetejére.
1: Ugye megmondtam, hogy retteg minden állat?
0: Fantasztikus, szólt a grafaló. Csodállak. Kicsit később. Hogyha nem csal a hallásom, valaki erre tart fürke rókalábon. Az egér kiáltott.
1: Mit csompolyogsz, róka?
0: Az dermedten bámult rá a grafalóra.
3: Segítség!
0: Kiáltott.
3: Viszlát, kisegérke!
0: S nyomban elnyelte a rókajuk sötétje.
1: Látod, grafalókám, figyelmeztettelek, hogy itt én vagyok a legvadabb szörnyetek. Hű, korog a gyomrom, mert már nagyon éhes. És a kedvenc kajám a grafaló rétes.
0: A grafaló rétes? Szólt a szörny ilyetten, és elmenekült nyomban, szélnél sebesebben. Így a sűrű erdő elcsendesült végre. Csak mogyorót rágcsál egy barna egérke.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az olajszennyezések ellen bevetett falóbaktériumok a nyílt tengeren foszfor és nitrogén híján lassan dolgoznak. Ezek folyékony műtrágyás pótlása hamar fölhigul és algavirágzást is okoz. Izraeli kutatók a Chemical Engineering Journal Advances hasábjain ismertetett eljárásában tápanyagokkal dúsított, liofilizált, majd hőkezelt cellulószálakból hoznak létre ultrakönnyű, porózus aerogélt. Ez a szivacs a

0: Az óceán és légkörkutatási hivatal számításai szerint részben a Föld felé vette az irányt. Egy koronajukból származó napszél által felgyorsítva, hatásait egymás után fejtette ki. A geomágneses viharok zavart keltenek a műholdaknál, a navigációban, távközlésben vagy az áramhálózatoknál, sőt, sarki fényt is gerjesztenek. Ám a mostani vihart a legenyhébb G1-es fokozatúnak valószínűsítették, ami érzékelhető műszaki fennakadást nem okoz. 10 percenként készül el egy humanoid robot, a kínai Yeovitech és a Siemens közös Liuzhou városában szeptember 12-én működésbe lépett 14.000 négyzetméteres üzemének gyártósorán. Tudósít az Interesting Engineering nyomán a rakéta. Itt már túl a prototípus fejlesztésen és a kis szériás gyártáson, a tervek szerint tömegtermelés zajlik majd, évente több mint 10.000 ipari humanoid és kerekes robotot bocsátva ki. A Walker S és a Cruise A sorozatok beépített intelligenciás modelljeinek előállítása során az alkatrészek mozgatását, a raklapok ürítését és a válogatást a robotok, önvezető targoncák és gépkarok végzik. A cég célja az, hogy 2030-ra 20.000 dollár alászorítsa egy-egy humanoid robotja gyártási költségét.
1: Ezek voltak a hírek.

Joker!

tražio sam prijatelja, tražio sam tebe.

0: Operátorlogó.
1: Aki volt egy olyan Nokia-m, amire tudtál te csinálni operátorlogót, és akkor csináltam a kedvenc zenekaromnak a izét.
2: Én arra emlékszem, hogy az újságoknak az utolsó oldalán voltak felsorolva, hogy
1: a vapos cuccok.
2: De az is, igen, most a csengőhangra gondolok, hogy
0: melyik. SMS-t küldesz, és akkor
2: igen, SMS-t küldesz, és akkor megkapod a csengőhangot az izébe. A Nokiádra.
1: De volt olyan Nokia, amire volt
2: volt
1: csengőhangeditor. És akkor be tudtad írni.
2: Aki tudta ki polifónikus. Mi volt a polifónikus csengőhang? Hát is volt egy ilyen fogalom.
1: Polifónikus, szerintem már több sárba tudtál írni.
2: Több szólamon tudottál.
3: Jó estét kívánok! Bizonyára felismerték a hallgatók, ez itt a Tilos Rádió 90.3, benne a keddesti drogműsor.
2: Mobiltelefonos kiadással.
3: Mobiltelefonos önkiadással. Itt van velünk Robi, hello. Dani, Menyus és Roli. A kedvesti drogműsort hallgatjátok, van nekünk telefonunk is, az nem, az 215.
0: 3773.
3: Jól van. És túl vagyunk most már az 1%-on, az adón, mindenen. Jó, nincs felhívás, tehát nincs farsang, nincs születésnap, nincs maraton, nincs semmi.
1: Halloween.
3: Nincs tilos Halloween?
2: Nem tudom. De tényleg nem tudom.
3: Na jó.
2: Farsang lesz. Szilveszter is lesz.
3: Tényleg azok is lesz. Jönnek az ünnepek. Azt hiszem, sikerült megteremteni az alapokat. Ez itt egy drogos műsor.
2: Én leragadtam az SMS híreknél. Olyan is volt. Én vesztel ügyfélszolgálaton dolgoztam. És olyan volt, hogy be lehetett kapcsolni az SMS híreket, és olyan volt, hogy elküldte az időjárás SMS-be, meg elküldte... Szerintem talán névnapokat? Nem biztos. Horoszkóp, és emlékszem, az volt, hogy fölhívtak az ügyfelek, és akkor tudod, hogy mit lehet bekapcsolni? Bekapcsolom a horoszkópot.
3: Miket lehet bekapcsolni?
2: Igen, mi tudtuk neki bekapcsolni a izéket, az SMS.
0: Szolgáltatás.
2: A szolgáltatásból.
1: Prehistorikus subscription-öket.
3: Amúgy volt egy korai időszakban, amikor ez már a VAP időszak volt, amikor ugyanígy híreket küldözkedtek a telefonodra, és akkor egyébként ez volt az első időszak a kereskedelmi TV harcoknak, és tisztán világosan emlékszem, egy balatoni kis nyaralóba ülünk többen, nézzük a nagy Coco Chacon meccset. És tudod, teljes, hogy örület, izgalom, mit tudom én, egyszer csak felálljuk, és azt mondja, hogy itt egy ötös, kiütik ebbe a menetbe Kokót. Néma csönd, egyedül Kavics így, jó, akkor legyen. És lerakja a másik ötöset, és amint lerakja, paf, abban a pillanatban kiütik Kokót. És akkor ezt így hogy? Ezt így hogy? És hát az volt, hogy ezt nem tudom már melyik csatorna közvetítette, de a másik csatornának, ugye mivel van egy csúszás, 3 perc, vagy 2 perc, vagy nem tudom mennyi, a másik csatorna reklám, vagy mi az hír,
2: aha,
3: üzenete kihanta, hogy Csakon kiütötte Kokót. Ez volt.
2: Oh. Na, és ilyenkor ért?
3: Nem, persze, hogy nem ért, meg vissza csak az a fej, ahogy a Kavicsot láttad. Oh. Ez hol?
2: Szóval látod.
1: Benfentes kereskedelem.
2: Ez teljesen benfentes kereskedelem. Szóval
3: szerint persze, nem, tehát hogy felfedődött ez utána ez a dolog, csak egyszerűen, mint korai időszakban, amikor ez még így számított, hogy... De ez most is így van, hogy...
2: Ha... Polimarkettel van így.
3: Nem, hát nem, mikor volt ez a tavaly évben a nagy duma, amikor mondasz egy hírt, vagy valamit, és akkor olyan, tudom én... Tavalyi vagy olyan múlt, tegnap előtti vagy, tudod, amikor valaki már annyira előre van a hírekben, hogy ami neked éppen így feljön új hírként, vagy meglepetésként, azt figyelsz tegnap előtti hír. Amikor, ja, hát erre épült az elmúlt 16 évben egy jelentős részében a kommunikáció, hogy annyira nyomni, hogy mindent maga alá söpörre, és jön az újabb hír.
2: Voltam egy előadáson a héten, a CEU-ban, ahol
3: van
2: egy
3: CEU.
2: Újra van CEU. Hmm. És tök jó pogácsa volt.
3: Ceus pogácsa
2: volt. Egy Princetoni egyetemről, Kim Lane Chapelle. Tartott előadás, és a Trumpról beszélt, és tök érdekes volt az egész előadás, és egy rész hadd hozzak ide be, hogy az tényleg egy létező jelenség, hogy a Trump és környezete és családja a Polymarketen fogadnak az állami döntések következményeire. Tehát, hogy mi fog történni? Tehát, hogy háborút indítanak-e, vagy mit tudom, mi lesz az olajára, mi fog történni? Hogy tehát, hogy teljesen egyértelmű, hogy ott fogadnak arra, mi. Mindegy, bocsánat, elnézést, csak azt hittem, hogy ez egy ilyen...
3: Ja, hogy úriember saját magára nem fogad? Vagy hogy van ez győztes dologra?
1: Ez a bennfentes kereskedelem.
2: Igen, ez a nem, igen, tudom. És akkor ez, volt egy olyan sztori...
3: De mit nem nézel ki a Trump is családjám?
2: Minden, bármi. És volt egy olyan sztori, hogy a Maduro hogy elfogása előtt, tehát onnan az volt az egyik nagy híres dolog, és akkor ott valaki azon keresett, mit tudom, 400 000 dollárt, kiderült, hogy az egy ilyen izé volt, egy ilyen SEAL tiszt, vagy mit tudom én, tudjátok, egy ilyen izé.
3: Mm. Ott volt akkor... éppen a hajón. Igen, indulunk a pillanat, még
2: Polymarketen megteszem. Na, és akkor őt, Dirdur, elkapjuk, és akkor őt megrángatta. De hát Trumpot nem. Jó, mindegy. Csak a bennfentes kereskedelem miatt. Csak az SMS hírek miatt.
3: Na, és szerinted Hankó Balázs fönn volt ezen a
2: Polymarketen? Szerintem Hankó Balázsnak nem mondták.
3: Azt mondod, hogy nem. Hankó Balázs és a Sestek nem tette fel a felét annak a pénznek, hogy...
1: Szerintem most engem letartóztatnak.
2: Szerintem a Sestek tudta. A Hankó is tudta, csak nem akarta elhinni. És itt olyan volt, mint a Mráz Ágoston. Tudta, ő csak nem hitt neki.
0: Nem, ő tudta, csak nem merte elmondani.
2: Nem merte
3: a nagy bocsánatok kérdések.
2: Nem merte elhinni. És azt nem merte elmondani. Igen, de azt hiszem az volt, hogy ő nem mert hinni a saját számainak.
3: Tényleg egyébként ez ott, kinek hiszel jobban a szemednek, vagy nekem?
2: Igen.
3: Az nem az.
2: Ő amúgy Ágoston vagy Sámuel?
3: Is.
1: Az a kérdés, melyiket szereti jobban?
2: Igen.
1: Samúzzák, vagy ágózzák?
2: Ágózzák. Ágó legközelebb hidd el. Na minden, bocsánat.
0: Szerintem őt a barátai is Mráz Ágoston Sámuelnek hívják.
2: Hát, vagy másnak.
3: Ne, hát nem tudjuk.
2: Az a rövidítése. Bocs.
3: Nem tudom, hogy a múlt héten beszéltetek-e róla, hogy a baptista vidéki
2: tényleg
3: jelentéstarolásról, illetve, hogy annak bármi... Ez megvan nektek, nem? Tehát, hogy
1: nekem nem.
3: A bennfentes kereskedelemről jutott eszembe, hogy még az előző minisztériumi gárda rendelt egy ilyen belső vizsgálatot a baptista szolgálatnak, ez a vidéki addiktológiai szolgáltatásaidnak a kapcsolatosan, ahol ott ilyen remekül összefolytak a dolgok, hogy tehát az egyik része az, hogy a baptista, ennek a résznek az elnöke, az egyben ingatlan hasznosító is, és egy érdekes módon a szolgáltatások az új helyeken, azok ezeket a legtöbb helyen onnan tőlük bérelték a helyeket. Voltak, ahol egyébként maga a baptista szeretett vagy ez a szolgálat adta el az ingatlanokat ennek az elnöknek az ingatlan hasznosító cégébe, hogy utána uniós pályázaton ezt felújítsák, értéknöveljék, amit viszont a szolgálatnak a működésen keresztül történik meg. Ezek egyébként minőségében, ezek a szolgáltatások ilyen teljesen, tehát semmifajta ilyen valós terápiás szolgáltatást nem nyújtottak, hanem igazából csak ilyen nappali melegedőként működtek, semmifajta ilyen...
0: Igen, de ez most csak nem a baptista szeretett szolgálat, hanem a baptista tevékeny szeretett misszió.
3: Igen, jó.
2: Az egy másik.
3: Nem, hát ugyanúgy a baptista egyház, vagy
0: egy másik szervezet.
3: Világos, csak hogy...
2: Hát nekem is egy fontos különbség.
1: Ez egy másik cég, akkor gyakorlatilag.
2: Jó, egy alomról, de egy másik cég.
0: Nem tudom, egyáltalán van egy köztük bármi kapcsolat is, de mondom az egyház.
3: Hát, de mi bárki felrakja, akkor figyelj, most nyitok egy baptista pékséget.
2: De lehet, hogy nyithatok egy baptista pékséget. Ebben hallgatókkal szerintem hallhatják, hogy most bizonytalan talajra tévedtünk, és ezt nem tudjuk, hogy ez hogy
3: jó,
2: van. Valaki az egyházból telefonáljunk.
3: Nem félek. a legmagasabb szintről.
2: Legyen szíves.
3: Egyébként pont azon a területen, vidéken, az addiktológia területén, ahol egyébként óriási hiányosságok vannak, ezek, ez egy szinte ilyen szervezett módon alakítottak ki olyan hálózatot, amelyiken egyébként az egyházi besorolás az, amelyik egyébként előnyökhöz juttat, mert hogy például alacsony küszöbű szolgáltatásoknál, vagy ezeknél az addiktológiai szolgáltatásoknál pályáznod kell, hogyha civil vagy, arra, hogy a területen egyébként a szolgáltatást tudjál nyújtani. Hogyha ezt a szolgáltatást megkezded, mint egyházi intézmény, akkor automatikus befogadást nyersz egyébként a finanszírozásra. Ami azt jelenti...
2: Nem volt meg. Csodálatos.
3: Ami azt jelenti, hogy ők minden egyes ilyen kis falu, vagy kisebb ilyen gázos térségben megnyitották ezeket a helyeket, úgy, hogy magán az ingatlanon is van haszon. Ugyan maga az elnök, aki egyébként ezzel az ingatlan hasznosítóval közvetlenül hasznot húz belőle, ő maga persze nem döntött arról, hogy mely ingatlanokat vegyik igénybe, de például az erről döntő bizottságban a felesége benne volt, aki
2: pont tudott jól dönteni.
3: Pont tudott róla. Ami nagyon borzalmas, hogy egyébként még az előző minisztériumi hatás, vagy mi az a vizsgálatnak az eredményei, vagy a megállapításai, hogy egyébként semmifajta ilyen terápiás ellátás nem történt. Amikor kikerült a támogatott BNO kódokból a dohányzás, mint olyan, akkor mindenkit minősítettek, nem tudom én, szerencsejáték függővé, vagy más ilyen...
2: Azért, hogy ezen nyerészkedni, nem?
3: Nem, csak hogy közben meg egy nagyon súlyosan hiányos szakmáról hát beszélünk.
2: Igen.
3: Nem, csak azt akarom mondani, hogy miután ez egyébként még az előző vezetés alatt a belső felmérés, vagy eredménye volt, hogy ezek után még a Horváth László még mindig adott át együtt intézményt ezzel az elnökkel.
2: Hát persze, mert ő az ördöggel is cimborált volna. Tudom, hogy nem ő mondta azt, hanem hát nem tudom, Kövér, vagy
3: nem,
2: valamelyik
3: ilyen. Nem, Schmidt-Pál.
2: Schmidt-Pál, igen.
3: Hogy... Ő volt az, aki még az ördöggel is cimborál a drog ellen.
2: Bocs, nyitottok ez zárójelet, egy ilyen...
3: Jó, ez a sztori, ez ennyi volt, csak azt akarom mondani, hogy egyébként innen jövünk fölfelé a drog témában, aztán majd mondjátok, hogy mi az újabb fejlemény.
2: Meglátjuk, hogy hova jutunk. Bocs, csak egy tényleg zárójel, hogy szegény Schmidt-Páról mindig a pilóta kekszes, vagy a karika. Azt, bocs, elnézést, mindig azt fog eszembe jutni.
3: Én nekem a... Tudod, akkor még a mesterséges intelligenciában egy kicsit távolabb voltunk, de azok a csodálatos beírások a ilyen államfő egyenlel, tehát hogy nem tud eldönni a vendégkönyves beírások. De...
2: Államfő. No. Hogy hol tartunk most, nem tudom, hogy hol tartunk. Tartunk most valahol?
3: Hát az van, hogy érted, most minden tör föl, most mindenkivel egyeztetnek. Most érted, a gyermekvédelemről kijött egy jelentés, biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb a addiktológia és drog területéről, vagy a mentális egészség területéről is ki fog jönni egy ilyen jelentés.
2: Jó jelentés.
3: Hogy a... Nem? Vagy nem? Ez csak egy álom.
0: Hát nem tudom, mert most azért eléggé ilyen politikai térbe kerül, tehát ott most megoldás kell rögvest. Tehát ott most lépni kell, ott nincs idő ilyen jelentéseket olvasgatni, megírni.
3: Hát jó, azért a gyermekvédelem azért nem ez volt, és közben lépni kell, csak hát... Hát nem vagytok valamit...
0: Nem, mert nagyon lehanguló a történet, mert én valahol abban bíztam, hogy így... Tudod, itt...
3: Majd most.
0: Máshogy lehet beszélni, és tény most, hogy csak a saját véleményt mondom, semmilyen szervezetet nem képvisel, saját szakmai véleményt mondom ezzel kapcsolatban, hogy tök jó, hogy legalább megkérdezik a szakmát. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon jelentős lépés. De szerintem ezt itt már elmondtam, de hogy utána, tehát valahogy nagyon nehéz elkezdeni a hosszú távú megoldáson dolgozni, ha érted, mert valahol a politikát akarja. A politikai szempontok is bekerülnek abba, hogy mondjuk egy minisztérium, hogy, itt, tudod, hogy mire adnak pénzt, hogy történik.
2: Mert nem tud másképp működni a politikai szervezet, mint, igen, de pont, mint politikai igen, szempontok igen, mellett.
0: És tehát néztem egy előadás miatt, hogy tényleg mi a tapasztalat, mit kell csinálni, és amúgy a legelső lépés, de ezt pont elmondtam ott a Gyerekvárosban a Kefen, hogy a politikai és társadalmi konszenzus azzal kapcsolatban, hogy mit fogunk csinálni. És hogy ahhoz, tehát lehet, hogy onnan kéne indítani, hogy el kéne kezdeni ezzel kapcsolatban kommunikálni, hogy mit és hogyan érdemes csinálni. El kell kezdeni meg elmagyarázni az embereknek, hogy hogyan lesz ez hosszú távon jó, mert az, hogy rövid távon sem lehet kezelni a problémát, az most már látszik.
2: Picit beszéljünk szerintem.
0: Rövid távon azt értem, hogy elkergetni az embereket onnan. Összefogdósni őket, bezárni őket, tehát ez nem megy.
2: Kirakni a város szélére, hát nem jönnek vissza.
0: Igen, igen, de hogy ez, tehát látszik, hogy ez nem...
2: Picit beszéljünk, szerintem ez egy tök érdekes volt ez a találkozó, amin ott voltunk.
3: Megosztjátok már,
2: Ez egy kerületi kábítószerügyi egyeztető fórum
3: Ferencváros.
2: Volt. Ferencvárosban.
3: Mert Józsefvárosi nem voltam.
2: Csak ott te mondod a Józsefváros.
3: De nem, én a Ferencvárosiról szeretnék hallani.
2: Civil szervezetek, döntéshozók, szakemberek ültek össze, hogy beszélgessünk a belvárosban kialakult, nyáron kialakult, és sokat megtárgyalt problémáról. És akkor szerintem tök sok izgalmas dolog volt benne, egyrészt nagyon magas színvonalú előadásokat hallhatunk, köszönjük szépen például Csák Robertnek az egyik értékes előadást. Beszélgettünk utána a témáról, és akkor volt nekem egy ilyen felvetésem, ezt nyilván már sokat beszéltünk erről, azért tudtam ezt mondani, hogy mi lenne, hogyha egy picit úgy érzékenyítenénk az embereket ide-oda mindkét irányba, hogy az embereket a szerhasználókat a többségi társadalomra, tehát lenne egy ilyesmi típusú ilyen. És akkor az volt a reakció valakinek részéről, hogy egy kicsit eltállt a szája nézett rám, hogy érzékenyíteni az embereket a drogosokra. Ja, te belőled nem lesz politikus? Végül is, amúgy igaza van, tényleg nem leszek politikus.
1: Mert hogy ez egy politikus szemszögéből ez teljesen irreális.
2: Vagy... De az, hogy...
0: Ma elképzelhetetlen. Inkább
2: igen,
0: ezt
2: mondanám. Igen. Tehát az, hogyha azt mondani, hogy figyelj, neked az lenne a feladatod politikusként, vagy tök, hogy ez lenne a feladat a kerületben, vagy bárhol, hogy barátkoztasd össze a többségi társadalmat a utcán drogozó kis emberekkel.
0: Hát ez nem feladat, igazából.
2: Nem feladat, de hogy elővezetni ezt a kérdést, hogy ők nem ilyen elüldözendő rossz
1: emberek. De
2: hogy emberek.
1: Az is ilyen teljesen pályán kívül van, hogy csak azt mondja, hogy ők nem állatok, hanem ugyanúgy emberek, és hogy az ők az embertársai.
2: Nem, ez nyilván ez egy inkább...
1: A szituációban vannak.
0: De.
2: Hát igen, de világosan azt akarom ezzel csak mondani, hogy az ott a megközelítés, hogy egyszerűen ezt nem, egyszerűen annyira kifeszített a társadalom most ebben a problémában, hogy ezt egyszerűen nem lehet, ők azt érzékeli, szerint, vagy legalábbis van egy ilyen érzékelés, ezt nem lehet elkezdeni, ezt a típusú kommunikáció. De ez lehet, hogy ez egy téves perspektíva, és nem tudjuk.
0: Nem tudom, szerintetek az elképzelhetetlen, hogy ennek pozitív lenne a fogadtatás, hogyha egy politikus azt mondaná, hogy amit eddig csináltunk, az láthatóan nem működik. Ami működik, ahhoz az kell, hogy ezekkel az emberekkel foglalkozzunk. Hosszú távon szeretnénk ezt a problémát. Hogy igen, fontos a biztonság, nem tudom, közbiztonság, de hogy amellett el kell kezdeni dolgozni azon is, hogy 10 év múlva ne ugyanez legyen.
3: Igen, ezek párhuzamosan.
0: Tehát, hogy ez lehetetlen, hogy mi foglalkozunk a problémával, és mi tényleg meg akarjuk oldani, de a gyakorlat az ezt mutatja, szerintem, ezt kell csinálni, és akkor...
2: Igen, de szerintem arra kell választ adni, és azt szerintem ott bicsaklik meg a dolog, hogy most meg kell oldani ezt a problémát, hogy az emberek félnek. Ezt szerintem itt bukik el a dolog, hogy ha én félek egy társadalmi jelenségtől, akkor nekem nem érdekel az, hogy amúgy érzékeny legyek ezekre az emberekre, mert
0: igen,
2: az érzékenység megoldja.
0: Nem az kell, hogy nem tudom, hogy tényleg én bizonytalan vagyok, lehet, hogy én vagyok idealista, én azt gondolom, hogyha azt mondod, hogy figyú, itt van egy megoldás, amit tudjuk, hogy működik, nem lesz két év múlva jobb, de 10 év múlva sokkal jobb lesz.
2: Hát ez nem
3: megoldás. De figyelj, ez oké, ez a szociális egészségügyi ellátó része ennek a problémának, bár itt a nyomorbeli droghasználat, ez oké, van ez a hosszú távú dolog, de akkor másképp kérdezem, vegyük ki a drogost, vagy itt csak egy elemként tekintsünk a bűn, vagy az ilyen bűnösetek kapcsolatos anomáliák, amelyik egyébként meghatározzák a mindennapjait a bizonyos területen élőknek, miközben azt tudod, hogy mondjuk a rendőrségnél mondjuk 50%-os, vagy mekkora az emberhiány, vagy mit tudom én, mekkora, de hogy ugyanakkor bennak tehát hogy ott is vannak ilyen hosszú távú tervek, a Budapest pótlék, meg a nem tudom, a összeszervezése a kerületeknek, meg a különböző csoportoknak, de akkor is hiányzik egy jelentős tétel a rendőrségből, nem tudott lenni helyeken. Hogy akkor szerintetek mi a, és ez minden hallgató, hogy akkor mi a megoldás, tehát hogy hogyan tudjuk közelebb húzni azokat a bűn dolgokat, vagy kivédeni, amelyek egyébként mindennapi életünket meghatározzák. És abból egy az ilyen drogos dolog, de hogy arra is valami fajta ilyen választ kell adni. És akkor...
2: Hát, hogy el kell fogadni, hogy együtt kell élni ezzel a problémával.
0: Igen, szerintem is.
3: Az együtt kell élni a problémával, az...
0: De mindig lesznek, tehát...
3: Az világos, de hogy...
0: Valamilyen szinten.
3: Jó, akkor másképp fogalmazok, hogy tehát, hogy ma, mit tudom én, tehát, hogy embereknek nincsen olyan helye, ahol egyébként ezeket be lehetne terelni például, ami ellátóhelyként. Legyen ez krízishely, legyen ez, mit tudom én, központ, legyen ez egy szerhasználói hely.
0: Ezt akartam konkrét ilyenek. Példaként mondani, szóval... hogy ezt, de lehetne magyarázni az embereknek. Pont ezt, amit te is mondasz, hogy valahova be kell, akkor jó, de itt van az a pont, ahol lehet mondani, hogy figyelj, akkor felügyelt szerhasználói helyiségkel oda fogjuk bemenni. Ott fognak fogyasztani, nem a Népligetben.
3: És hogy
2: jó, de csak... hova? Bocs, hol legyen?
3: Lehet a Népligetben. És most ez a következő lépése, itt most csak egy általános...
2: Jó, bocs, de ez elnézést, csak onnan indultunk ki, bocsánat, tehát, hogy a politika hogyan tudja kezelni ezt a helyzetet. Tehát szerintem ez egy olyan következő, hol lesz?
3: Figyelj, ugyanazt tudjuk mondani, mint egyébként annak idején a tűcserével, amivel egy visszatérő problematika volt az, hogy egyrészt volt a regisztrált kliensek számában egy jelentős kiterjedés az intravénás szerhasználói populációból, akik egyébként Budapesten abban az időben valamilyen módon kapcsolódtak ehhez a térhez, és így jelentek meg. De a jelentős napi használók azok 8. kerületiek Igen. voltak. Az egyik ilyen dolog az volt, hogy még Ferenc Orsolya is első körben azt mondta, hogyha egyébként minden egyes helyen elérhető ezek a szolgáltatások, kisebb koncentrációkat hozol létre, jobban menedzselhetőek. De ugyanakkor pedig vannak ezeknek ilyen nagy befogadó részei, azokat pedig nem sűrű lakott területek közepére teszed. Tehát ezt mondjuk egyébként a 8. kerületben a hajléktalan ellátás kapcsán, ez egy ilyen visszatérő valós dolog, hogyha alapvetően azt gondoljuk, hogy a szociális intézményeknek kisebbeknek kell lenni, vagy nem pedig ilyen nagyoknak, akkor ez a része meg kell, hogy jelenjen több helyszínen. Illetve bocs, a másik meg csak azt akarom mondani, hogy az is valahol a lakók dolga volt, hogyha az opioid krízisben volt az Egyesült Államokban vagy Észak-Amerikában, akkor azok az felügyelt szerhasználói szobák, a naloxon válaszok meg egyebek, azok mindegy alulról jövő kezdeményezések voltak arra, hogy egyébként bizonyos jelenségeit csökkentsék a drog problémának. Ugyanígy ezzel a szemlélettel nézve, ha nem abból indulok ki, hogy mi az, amit alapvetően tilt vagy szigorít a törvény, hanem hogyan lehet ezt élhetővé tenni, akkor lehet, hogy másképpen gondolkoznak.
0: De valahogy azért ez az alulról szerveződés ilyen nem tudom, gerillába megcsinálni, ez valahogy nem, meg szerintem tényleg számítanak a törvények ezzel kapcsolatban, tehát hogy az tök más, hogy olyan országban ilyeneket csinál, ennek van helye, van hagyománya, és nem tiltja, mert nem zavarja, nem zárja be a rendőrség azonnal Magyarországon, ennek valahogy nincs meg ez a...
2: Nem lehet gerillába szerhasználói. Nem
0: de
2: lehet.
0: Hogy, hát igazából hát vannak helyek, ahol azt tud működni, hogy megtűri az ország, vagy a rendőrség. De ott ennek megvan a törvényelterület. Ez Spanyolországban, azt szerintem elmondtam, hogy ott ezek a más, ez nem a marginális szerhasználat, hanem a kanabisz használói, mi ez a cannabis kluboknak az a törvényi alapja, hogy a 80-as években hoztak egy olyan döntést, hogy az, amikor megosztják a szerhasználók egymás között az anyagot, egymás között adják, veszik, az nem bűncselekmény. Uh-huh. Mert ugye a 80-as évek heroin használat, HIV krízist, ugye ott tehát ez akkoriban volt egy ilyen ötés, és ezt használják ki jelenleg is. Tehát ez egy tök más dolog, mint Magyarországon, ahol ezt nem tud a rendőrség félrenézni.
2: Igen.
0: Ha létrehozol egy ilyen helyet, akkor tehát még tavaly arra is volt példa, hogy olyan helyeket, ahol amúgy ezt nem pártolják egyáltalán, csak lehet, hogy valaki ott fogyasztott, azokat bezárták egy hónapra.
2: Hát tudjuk a fikocsmátokat.
1: Például.
2: Igen. Micsoda csapás lehetett ez a helyi alkoholista közösségnek.
0: Hát? De tényleg több kell egyébként. Bocsánat, hogy...
2: Nem mondja.
0: Hát nem, hogy sok kicsi kell, meg egyébként is azzal lehet dolgozni, tehát hogyha mondjuk van egy, nem tudom, mert egy több ezres kényes, azért a tűcserében, hát kevesekkel folyt mondjuk ilyen szociális munka. De nem is
3: igen, mert egy, de hogy az volt, hogy mivel iszonyú nagy, tehát hogy nem tudott a szolgáltatás ahhoz a méretekhez nőni, ami egyébként a bejövő kliens száma volt. Igen. Egyébként a másik, ez inkább a hosszú távú dolognak az oldalára billenti, vagy oda tudom mondani, hogy azért szerintem ahhoz, hogy elindítsál most ilyen szolgáltatásokat, nagyon-nagyon kevés az a szakember, akinek terepismerettel ki tudsz küldeni egyébként. Tehát akár terepismeret nélkül kiküldeni mondjuk egy Blahalújza térbe helyzetbe, és hogy onnan egyébként elkezdeni építkezni. Vagy akár tudunk más, mint több ilyen gócpontot, de hogy onnan építkezni, tehát hogy ez a hosszú távúságot erősíti viszont, hogy muszáj előbb-utóbb újra kitermelni olyan embereket, igen, akik tudnak ezzel mit kezdeni.
2: Ez hadd fűzek hozzá gondolatot, mert volt egy nagyon, nagyon izgalmas, amúgy csak egy szlájd sajnos, az egyik eladáson, amikor is arról beszélt az egyik szolgáltatónak a munkatársa, hogy ez egy olyan új szerhasználói réteg, ez a Blaha, nem tudom, Néplig, nem, bocsánat, nem, tehát a Blaha, meg ezek a központi területek, ahova hiába ők nagyon régóta dolgoznak szerhasználókkal, és abszolút megvannak akár évtizedes beágyazottsága ebben a szubkultúrában, ezekkel az emberekkel nem nagyon tudnak, nincs meg a kód, mert mondjuk ők vidékről igazándiból csak anyagozni, meg palackozni, vagy nem tudom, pénzt csinálni jöttek fel, és nincs meg nekik a szocmunkás szerepköre, nem tudják, hogy nincs meg ez az egész a kapcsolatfelvétel, nem lehet velük dumálni, elhagyják őket, nem, tehát nincs, nem, nem működik a dolog, mert ez egy...
0: Ezt mondhatom már régóta, hogy ja, felnőtt generációig nem tudják, hogy mi az, hogy ártalomcsökkentés, életükben nem találkoztak azzal, és nem találkoztak életükben olyan hivatalos személlyel, aki emberségesen bánt volna velük, ja, vagy úgy szólt volna hozzájuk, mint egy másik emberi lényhez.
2: Igen.
0: Tehát még ráadásul még inkább kerülik a találkozást ezekkel a személyekkel, vagy nem tudom.
2: Hát igen, mert mindenki, aki
0: szakemberekkel, vagy hogy mondjam, szolgáltatásokkal.
2: Nyilván mindenki, aki megszólítja őket, és nem az ő közösségükből van, az nagy valószínűséggel azt mondja, hogy a személy igazolvány
0: kérek. Erre is van megoldás. Tehát kellenek érintettek segítőként.
3: Tehát igen, csak az érintett segítőkhöz kellenek már olyan jó szakemberek tapasztalatára, akikre rá tudod bízni azt.
0: Támogatni tudják meg mindent, tehát hogy...
3: Igen, igen, tehát hogy ez viszont, tehát hogy ez iszonyúan hiányzik, és hogy ezért egyébként lehet, hogy tehát hogy valami másfajta megoldásokban is kell gondolkozni, úgyhogy közben párhuzamosan kell építenünk azt, hogy adott esetben, és akkor vissza tudunk kérni majd az október közepi első bérrendezésre. Tehát, hogy a szociális munkások egyébként megbecsültsége, felkészítettsége és hosszú távú kiégésmentes karrier lehetősége az egyébként egy ilyen, szinte egy kulcs ahhoz, hogy egy ilyen területeket egyébként, és bármennyire, tehát hogy egyébként valamennyire kontroll alatt tartsuk. Ugyancsak az ártalomcsökkentésre tudok visszamenni, hogy egyébként az ártalomcsökkentésnek az egyik legfontosabb feladata az egyébként a monitorozás. monitorozás is volt. Tehát, hogy olyan közegészségügyi és egyéb dolgokat tudsz egyébként monitorozni, látni közelről, előre jelezni, amire utána van reagálási idő. Hogy egész egyszerűen ez az ártalomcsökkentés, mint olyan, hogy ez az út viszont egy csomó olyan, hát ilyen nem biztos, hogy a mostani szabályozásnak kompatibilis, de közben mégiscsak ezt meg kéne nyitni. Most mondok egy egyszerű példát, hogy ha lehet kapni dohányboltban egyébként most divatos és használatos crackpipát, akkor egyébként nem biztos, hogy tűcserére van szükség, hanem olyan helyekre, ahol ez leadható, tisztítható,
0: hát ahol kap...
3: kicserélhető.
0: De a pipát kéne osztani, persze.
3: Mert hogy azokon keresztül egyébként oda lehetne vonzani embereket, hogyha ahol a szolgáltatásokat alapítasz ki.
2: Egy pipamosó.
3: Egy nemzetközi, figyelj, vagy nemzeti.
2: Nemzeti pipamosó.
0: De tényleg van.
3: De
0: van,
3: ezek csak példák.
0: Van, nem tűcsere van, hanem pipahoztás.
3: Egyébként hozzá kell tennem, hogy a Józsefvárosban egyébként a drogszemélyten belül, de ez ilyen érzékelési dolog, tehát nem teljesen alá számokkal, hogy ott az elmúlt időszakban például a tű bejelentések, mint hogyha egy gyakrabban, vagy több lenne. Nem semmi köze, tehát nem olyan 2000-es évek hangulata van a dolognak, csak hogy ahhoz, hogy korábban mondjuk így kevésbé volt ez így szem előtt, ez most így.
0: De egyébként tehát ha
3: nem tudom, megmarad... hogy van-e adatgyűjtése még. Na, a...
0: Ezt akartam mondani, hogy ha megmaradt volna, vagy még folyamatosan azóta működött volna a kék pont tűcseréje a 8-ba, akkor valószínűleg pontosan tudtuk volna követni, ahogy ezek a trendek alakulnak, és hogy bejön a
3: krepkipa. Hát figyelj, az van, ezzel kapcsolatosan
0: biztos szokott,
3: ez a követés, ez igen, csak tudod, eszembe jut az, hogy ezért, akik itt vagyunk, mindannyian végigcsináltuk a 2009-10-től kezdődő új pszichoaktív hullámot. És aztán ennek következményeként szépen mindannyian végigkövettük, vagy legtöbben végigkövettük azt, hogy egyébként a 8. kerület az egy ilyen kapu a vidékre. Tehát, hogy jönnek emberek föl, itt fölvesznek habitusokat, találkoznak a cuccal, mennek vissza, és egyébként rajtuk keresztül elindul lefelé a szerhasználat és a droghasználat a vidék felé. Majdnem mindannyian végigkísértük azt, hogy figyelmeztettünk arra, hogy ez egyébként kezdi leuralni a vidéket, hogy a leuralásból eljutottunk odáig, hogy ez igazából letarolta a vidéket, átvette szinte az alkoholnak a helyét, és sokkal több embert érít, mint majd, hogy nem, mint maga az alkohol. Igen. És elmondtuk azt, hogy egyébként a vidék, a szegregátumok különösen, azok itt teljesen lángba állnak leérkezett drogtól. De igazából ez egy kicsit mindegyik olyan volt, mint amikor a tücsere bezárásnál, hogy jaj, hát majd a drogosok, meg a közegészségügyi, meg a fertőzés. Valós veszélyek, de addig, ameddig ezzel nem tapasztalod meg, nem találkozol vele, addig ezek mindig csak ilyen távoli veszélyek. És el kellett tennie 10-valahány évnek odáig, hogy ez fura módon, hogy kicsit olyan, mint a Gyűrűk urában egy szereplő lenne, Mohu, valahol Mordor alsón, Mohu, a kis szem, valahogy sikerült kinyitnia ezt a kaput Budapest irányába, és megjelent a teljes vidék a nyomorpornós drogfogyasztásával itt a Budapest minden egyes területében.
2: Én most azon gondolkodtam, hogy mi mindig ilyen hosszú távú, 10 éves tervekről beszélünk, ilyenek szoktunk mondani.
3: Nem, ezeket már nagyon rég elhagytuk egyébként.
2: De hát most is, amikor... Igen, Robi szokott ilyen évtizedekben gondolkodni.
3: Hát azt kellene, tehát oktatás, szociális változások, meg jó. Ilyenek, azok így működnek.
2: Oké, de tételezzük föl, hogy most egy tiszás döntéshozó vagy, és 4 évre szavaztak meg, és leginkább tegnap kellene megoldani ezt a problémát. Ugye most láthattuk, hallhattuk, vagy találkoztunk ezek a hírekkel, hogy több ilyen programot, vagy mindenféle programokról van szó, amiket elindítanának, ez a buszok, meg ilyen AT-mek, meg ilyen beavatkozó csapatok, vagy nem tudom, akik megoldják a problémákat, és azon gondolkodtam, hogy mi van akkor, hogyha végüledményben ez tényleg valamit el fog indítani.
0: Remélem.
2: Azzal, hogy tételezzük föl, hogy összenyalábolnak valahonnan valamilyen társaságot. Nem tudjuk, hogy kiket, valamit összeraknak, és azt mondjuk, na, menjetek fél, oldjátok meg a drog problémát. És nyilván nem fogják megoldani a drog problémát, valami fog történni, de igazán elindul egy kapcsolatfelvétel. Tehát, hogy elindul valami munka a terepen. aminek lesznek eredményei, lesznek kudarcai, és elkezd gyűlni valamilyen szakmai tapasztalat. Tehát lehet, hogy jelen esetben, hogyha én most ilyen tetrekész politikusai fejjel gondolkodnék, azt mondanám, hogy figyelj, nincsen erre időm, hogy felépítsek egy olyan programot, ami ott kezdődik, hogy akkor szakember képzés, 4 év egyetem. Tehát, hogy nyilván ez nem reális, hogy ez legyen, és csak mondtam egy szélsőséges példát, akkor küldjünk oda valakit. Értitek? Tehát lehet, hogy ezt így kell.
3: Hát nem tudom.
2: Beküldeni az első csapatokat.
0: Jó, igen, de azért a minimum feltétel a pénz lenne.
3: Igen, egyébként a
0: hogy ezt kifizessék.
2: Tehát,
0: ha el akarsz indítani, akkor ahhoz azt meg kell venni.
3: Itt jutunk vissza a politikai számoláshoz, hogy egyébként a politikai számolásban sokkal rövidebb távra számolsz, mint amennyi ez. És hogy egész egyszerűen nincsen benne konszenzus abban, hogy egyébként mi az, amikben hosszú távban gondolkozunk. És hogyha mondjuk én mostában már kevésbé szeretem ezt az érzékenyítés szót, mert hogy már rohamom van, amikor valami.
2: Te már érzékeny vagy.
3: Igen, már nagyon régóta nagyon érzékeny vagyok, tehát én már nem akarok jobban érzékeny lenni. De hogy, szóval, hogy abban, hogy egyébként meg kell húznunk ilyen egységeket, elveket, alapelveket, tehát hogy mik azok, amik közösre gondolkozunk így hosszú távba, és akkor, és tudom, ez ilyen nagyon triviálisan hangzik, de Trumpról jutott eszembe, hogy ha visszamegyünk tényleg megint ezek az alaphoz, mi a szabadság, mi a testvériség, és mi az egyenlőség, és akkor ezekben hozunk valamilyen ilyen konszenzusos alapdolgokat, akkor tudunk hosszú távon gondolkozni. És ez csak egy gyors ilyen szerencsétlen személyes élményként, hogy egy pár hete az ifjúsági központban dolgozom, hogy volt egy finnekkel közös ilyen napi piknikünk, és akkor így, ahogy így szerveztük ezt az egészet, meg ahogy csinálták, meg minden az egész, meg amit így beleraktak, és így beszélgettem velük a végén, és gondolkoztam azon, hogy mondtam, hogy azt is kucs, én nekem mennyi, mondjuk az elmúlt a rendszerváltás óta van mennyi, 35 év, vagy 36 évnél tartunk, tehát, hogy mennyi a finnek 50 év alatt jöttek, fordítottak át a teljes leszakadásból és szegénységből egy kezdeti jóléti, majd teljes jóléti állam felé, amelyik ma már egy ilyen mintaként tud szolgálni.
2: Gumicsizmából.
3: Igen, szóval, hogy ez a súlyos, hogy ez már az én életemben egy mérhető táv, ez a 35 évvel, tehát hogyha akkor és ott nem csesztük el.
0: Akkor pont 35 évvel előrébb tartanak.
3: Így van, és hogy...
0: De tényleg, ezen gondoltam.
3: Csak hogy, na mindegy, szóval lehet, hogy ez már nem nekem szól, de hogy mégiscsak azon vagyok, hogy valahogy ezt így hosszabb távra kéne jobba fordítani. És az meg ilyen hosszú távú tervezést igényel.
2: Yeah. Nem jól sikerült a rendszerváltás, azt akarod mondani?
3: Nem, és ugye igazából, hát nem az, hogy
2: szerintem
3: nem
2: is az a baj a rendszerváltás, hanem... amúgykor valahol erről olvastam, hogy nem volt ez egy ilyen tömegélmény.
3: Mármint melyik? A mostani?
2: 89-es.
3: A 89-es nem volt tömegélmény? Nem. Hát azért, mert ez nem az én gondolatom, ez a Bugarszky Zsoltól volt, hogy annak idején a magyarok egyébként nem a szabadságot választották a jelentős többségük, hanem a fogyasztást.
2: Fogyasztás van, így van. Igen, és az viszont nem teljesült, mert aztán utána ugye összeomlott a keleti piacok, és akkor igen. És hogy,
3: tehát ha itt lehetne jól fogyasztani, akkor ez minden elment volna szép. De hogy ebben, na és de hát közben én meg szeretnék hinni még mindig az ellenkezőjében, hogy egyébként nem. Nem, mégiscsak van valami.
2: Szerintem a klímaváltozás fogja meghozni most ezt.
1: A micsodát?
2: Azt, hogy mi, emberiség, összeállunk, és a saját érdekeinkért végre fel fogunk lépni.
1: Tudtunk egy nagy tüzet.
2: Nem, hanem a gazdagoktól el fogjuk venni a pénzt, és abból a pénzből olyan technológiákat fogunk kifejleszteni, amiktől az emberiség megoldja a klímaváltozás problémáját.
3: Jó, hát figyelj, én az van, hogy jövőre lesz a vagyonadó.
2: Január 1-től.
3: 500 milliárd fölött?
2: Micsoda? Tényleg?
0: Nem 5 milliárd.
3: Vagy csak 5 milliárd? Nem. Nekem bármelyik jó. Én vagyonadóban akarok.
2: Azt hittem, hogy akkor te nem a katára bazírozol, hanem a vagyonhatóra. Amúgy mennyivel taktikusabb a Roli, nem? Különben tényleg én annak örültem, dörzsölgettem a tenyeremet, na, újra lesz kata, tudod? Milyen jó lesz?
4: Én vele akarok kerülni a vagyonhatóba.
2: Mennyivel jobban csinálod?
4: Az. Főként mennyivel jobban.
2: Elméletben. De nem hiszel ebbe a fordulatba? Bocsánat, ezt nem szeretném elengedni, mert ez lett a fixa idejám a télen. A nyáron, bocsánat.
0: Hát miért remeg a
4: telefonom? Jó.
3: Igen. Hívnak folyamatosan? Nem, központban?
2: Rezeg a telefonom, ez egész.
3: Lehet, hogy most szerelik le azt a készülékrészt, ami megfigyel, tudod, és akkor ilyenkor van egy ilyen interferencia. Nem, tudom én. Mikori? Hány évvel ezelőtti?
2: Indult az egész diskurzus, hogy csak elkezdett csak úgy rezegni. Néha rezeg. És akkor azt mondja a Almenyus, hogy az azért van, mert hogy azt hiszi, hogy
3: nem, nem akar, hogy valamit közölni veled?
2: Azt akar közölni, hanem, hogy ez egy jó irány, amit mondtam. Most is csinálja.
3: Ha hozzáértél.
0: Ha hogy lehet tapasztalni, igen.
2: Azért bekapcsoltam volna ezt a...
3: Hát...
0: Érzékelőt.
3: A boomer csoport.
0: Tudom, minden féket csinálsz, hogy ilyen telefon.
3: Tényleg.
2: Az volt a jó, a Vanta Cheesy. Hogy na, de például visszafordul, hogy amúgy nem ez, tehát hogyha a rendszerváltás szót szó szerint próbáljuk értelmezni, az az, hogy megváltozik az a rendszer, amiben élünk, akkor ez valójában tényleg azt kellene, hogy jelezze, hogy akár azt is jelenthetni.
3: Hát az éghajlatváltozásra van az?
2: Hogy a fogyasztói, hát hogy a fogyasztói társadalom, vagy inkább azt mondom, hogy a fogyasztás, a korlátlan fogyasztás bővülésre épülő társadalmi berendezkedés, mert láthatólag nem fog működni, hiszen éppen ebbe fullad bele a föld, ennek a rendszerének meg kell, hogy változzon, különben tényleg meg fogunk, tökre fogunk menni pár éven, évtizeden belül. De oké,
3: ez most így megy.
2: Oké, világos, de értitek,
3: tehát. És tényleg meg fog változni.
0: Vagy meg fog változni, vagy sikerül ez az átfordulás a gondolkodásban.
2: Vagy nem.
3: És még időben.
0: Vagy lefőtt a kávé.
2: Hát igen, de jó, világos. De a lefőtt a kávé állapot, az ugye, az valójában ez nem... Tehát lesz majd egy pont, amikor azt mondja, ja, mindegy, akkor meghalok, akkor hagyjuk.
0: Ja, az nem így lesz. Nem, milyen Mad Max? Egy ideig még.
2: Igen, na de ezt próbálom mondani, hogy szerintem nem ez van, hanem szerintem az történik, hogy egyre több embernek lesz majd, tehát lehet, hogy jövőre, amikor ugyanígy itt ülünk a következő ilyen nyár után, akkor négyünk közül nem csak én fogok ilyen ős-balos idióta dolgokat mondani,
3: ja, hanem már most, már most bennem van ez a klíma,
2: ez sokkal...
3: klímaremegés, vagy hogy mondják ezt? Klímaszorongás.
2: Igen, de hogy azt mondom, hogy tehát még többen fogjuk azt gondolni, hogy ez a dolog már nagyon nem jó, és cselekvésre van szükség. Nem az, hogy az egyéni túlélési stratégiádra alapozva lemerülök, kibekkelem, vályokházba élek, nekem nem volt olyan meleg, meg bekapcsoltam a légkondit, nekem jó volt. Tehát nem ez a megoldás, mert látod, hogy ez minden bizonnyal csak rosszabb lesz. Tehát, hogy melegszik az üst, amiben éppen fővünk.
1: Azt mondod, hogy fel kell falnunk most már a gazdagokat?
2: Igen, végre. Eat the rich. Power to the people.
3: És akkor...
0: Hát nem tudom, hogy ki kéne számolni, hogy mi éri meg jobban, hogyha nagyon sok időt fektetek a szelektív hulladékgyűjtésbe, vagy ha egyszer megakadályozom, hogy a mészáros felszálljon a repülőjével.
2: Én szeretem a szelektív hulladékgyűjtést különben, de nyilván nem.
1: A második jobban.
3: A mészáros nem annyira.
2: De én a Taylor Swiftet szeretném megakadályozni.
3: Felszálljon bármire is.
2: Nem, a Rogán Cilit, na minden ezt lesz, mert műsoron kívül mondtam, hogy a TVN tessék, tehát hogy lehet olyat kérni, hogy én elkérem a TVN nevű magazinban kiszedett 6 milliárd forintját, mint az állam, mint a magyar állam, visszakérem, mert nyilvánvalóan az...
0: Hát, túl sok?
2: Hát az sok. Az szerintem aránytalan. az a pénz.
3: Meg vagyonadóztatnán.
2: Ezt meg, azt meg tudnám vagyonadóztatni különben azt a pénzt, mert szerintem abból nem jött ki abból a honlapból. Én nekem már volt honlapom, szerintem nem jött ki egy honlapból, szerintem nem
3: de,
2: jött
3: de, ki. Mert állami hirdetések voltak benne.
2: De azt figyelj, már megírták, hogy nem, mert abból nem jött ki csak ilyen 120 ki, de azt nem tudtam, hol hosszú.
3: Nem, azok a szerződések voltak, tehát hogy úgy, hogy ez a cég egyébként a Sarka, nem hogy hívják, a úgy. Rogán névvel, kötött szerződései, azok ilyen 120 millió, de az, amit a cég hozott egyébként éves haszonként, és kiszedték, az az a 6 év alatt, vagy nem tudom mennyi alatt igen. Lesz 5,3 milliárd per, mit tudom én, 80%-os Rogánné, vagy hogy.
2: Amúgy mennyire áthallásos, hogy nem, igazán nem Rogánné, hanem Rogán név.
3: Milyen?
2: Hát mindegy, igazán volt szerintem ez, amiről beszéltünk, hogy oké, persze nyilván
3: ja,
2: tehát...
3: Rogáni.
2: Hogy ez a Rogáni. Tényleg.
3: Azért nem adta le a nevet, mi? Ott volt végig.
0: Tényleg? Úgy bemenni a gymbe, hogy akkor...
2: Igen.
0: És az van ráírva a kártyádra, vagy szeretnék egy belépőt... Rogán.
2: Igen, mert azt tudják, hogy ha megtartotta a nevet, akkor ez azt jelenti, hogy megtartotta a kapcsolatot.
0: Rogán, igen. Máshogy jönnek.
3: Ki ez a szép tihanyi birtok? Rogáni. Na jó,
2: azt,
3: ez elég van.
2: Már megint csak úgy rezeg.
3: Szerintem ez lehet, hogy a hangot püfelik bent, és
1: próbál neked üzenni, segítséget kér.
2: Te tudjátok, hogy én ebben nagyon megértő vagyok.
3: Mindannyian azok vagyunk, de aminek mennie kell.
0: Igen, de azt mondják, hogy ilyen egyedül lesz. Hogy őket így nem rakják be.
2: Nem rakják, persze. Persze.
3: Hát nem tudom, pont a Dezső András írt a Telexen talán, illetve ott kellett, hogy írja, hogy mi vár rá a bekerülő fehér galéros vagy magas politikusokkal, és ott volt ez a dolog, de hogy ott volt egy ilyen említésszerűen, hogy valamelyik ügyész, vagy nem tudom ki, az nem így járt, aki bekerült oda. És
2: hát
3: ott
2: jó volt ügyész.
3: Na jó, de hogy mi történt, azt kellett volna. Halló?
5: Sziasztok.
3: Szerbusz.
2: Hello.
5: Jó a műsor. Azt szeretném hozzáadni, szerintem az NFC érzékel miatt rezeg a telefonod. Nekem is volt ugyanilyen parám. Hozzáérinted még a tárcához, hogy valami ezzel van NFC érzékel, akkor szokott egyet rezzülni, csak úgy magától.
2: Nem, folyamatosan csinálja, és ez azóta van, hogy nálunk ilyen kártyás rendszer van a rágyóbb, és azzal jöttem be.
0: De ezt mondom, hogy szokott az magát NFC
5: berezegni.
2: Igen, és akkor mit kell csinálni, törőjem le az applikációt?
0: Kapcsolat.
3: Köszönjük szépen a Boomer adás nevében.
2: Is, amúgy tudtam, hogy valami ilyesmi van.
0: És na, de a másik, az a lényeg.
5: A másik, mond. Amit akartam mondani, hogy a Hamilton's farmakópiát ismeritek-e? Rúgos téma.
2: Nem, mi a az?
5: Hamilton nevű faszi a Vice TV-nél volt, és nagyon jó dokumentarista, drogos témájú videókat csinált.
3: Ő az, aki bejárt minden drogot kipróbált, őserdőtől kezdve mézen keresztül, nem?
5: Ő az, igen.
3: Jaj.
5: És közben le is forgatta, és tök jó sztorikat rakott köré, szerintem tök remésztető. Csak a Vice-on már nem lehet nézni, Magyarországon nem is nagyon lehetett nézni. A Patreonon lehet megnézni a cuccait. Tényleg tudom ajánlani mindenki, akit érdekel az a téma. És a másik, hogy fent van YouTube-on belőle egy jó csomó.
2: És még egyszer, még egyszer, Hamilton, ja, látom.
5: Farmakópia.
2: De jó, de szuper vagy.
3: Mondják ezt, programajánlót hallottunk.
5: Programajánló.
2: Köszi szépen, hello.
3: Jól van, hát...
2: De jó, a Prime-on van. De ez egy... Jaj, de jó.
0: Mielőtt megnéztem közben, egyébként is az két külön, tehát a baptista tevékeny szeretett misszió és a baptista szeretett szolgálat, ez két különböző cég.
3: Cég, de mindegyik a baptista egyházhoz szervezésében.
0: Igen, ahhoz kötődik, de két különböző. És
3: azért, mert így tudod igénybe venni egyébként a baptista, igen. Mint egyházi de, előnyöket.
0: Igen, és a baptista szeretett szolgálat, ez nagyon régi, ez 96, ha jól emlékszem. Mm. Ez, akikkel most ezek az ügyek vannak, amikről beszéltünk, ez egy jóval fiatalabb intézmény.
3: Csak nem erre alapult.
0: Csak ez.
3: Jól van, hát akkor köszönjük mindenkinek.
2: Köszönjük szépen 2 hét múlva.
3: Ugyanitt. Sziasztok!
2: Hello!

Yes, yes, jó tilos rádió, azonban is a Total Club, jó big a band, ez egy Dumbface Takeover, jó gumilap a házban, Maz, Csomó, Fireballó, egészen éjfélig, check this!

you access all of it.

tilos. Jó, Doty a klubbe. Jó, big up for the chance to be here again. Jó, big up fans. Ray Young Bass family. Yes, yes, ez itt a Tilos Rádió. Azon belül is a Doty a klub. És itt Dubface Takeover, itt a helyszínen. Jó, Gumilap, Maz, és van a Bólo, representing Dubface Sound System, with Dan Noah. Ja, egészen évfélig, maradjatok velünk. Bass Music, ja man. Jó, Gumilap kezdett, nem sokára, switch him up. Jó, Maz. Aztán egy kis back-to-back végére. Jó, Doty a klub. Egészen éjfélig a Tiloson. Yes, I am.

Tilos Rádió, ez volt a Dumbfish Sound System Takeover, gumilappal, mazzal és faja bólóval. Köszi Benz a lehetőséget. Yes, yes, big up bass family. Köszi, hogy velünk voltatok. Sziasztok.

Thank you.

Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Az utóbbi 140 percben DJ Minek játszott nektek itt a Kristálykertben rádiónk szórakoztató esztercenei műsorában. Én most hazatérek, véget ér a Kristálykert, de hallgassatok minket továbbra is itt a Tiloson egy remek mixel, folytatjuk szórakoztatásatokra a következően. További adagszeme. Minek voltam, sziasztok!

Right or wrong? Right, but that's it, man.